0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Cotton Club Singers 1995 és 2009 között működő magyar énekegyüttes volt. Alapító tagjai Szűcs Gabi, Zsédenyi Adrián, Kovács Péter és László Boldizsár voltak. Fehér Gábor belépése után lettek ismertek és népszerűek országszerte. Élő koncertek és televíziós fellépések követték egymást, majd 2001-ben Kozma Orsi váltotta a szóló karrierbe kezdő Zsédenyi Adriánt. 2007. januárjában újabb személyi változás történt, a két új női énekes Mezőfi Gabriella és Bartus Patrícia lett. 2008 nyarán kilépett az utolsó alapító tagja is, ami után az együttes feloszlott, és 2009. januárjában megtartották búcsú koncertjüket.
0: Trend Nights.
1: Na, hogy meg is hallgatunk tőlük egy dalt, a Cotton Club Singers következik a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Belmondó zenekar Czutor Zoltán alapította 2005 végén korábbi együttese a Nyers feloszlása után. A zene iránt elkötelezett rutinos előadókat keresett, akik szerettek volna valami mást, valami újat kipróbálni. Jó értelemben vett popzenét játszani, ami után még tükörbe is lehet nézni. A zenekar első dala lesz Volt van, 2006. januárjában került napvilágra, és mindjárt a leggyakrabban megszólaló hazai számok egyike lett. Ezt követően pedig megjelent első nagylemezük is, az éppen csak felbukkonó Belmondó együttes már megkapta az első Viva Comedy jelölését is az új zenekarok kategóriájában. Rengeteg koncert, még lemezek, díjak és tagcserék után 2013 végén megjelent Kooperatív című lemezük, melyen olyan vendégművészek vesznek részt, mint Szekeres András, Kis György, Czutor Anett, Szolnoki Péter, Szirtes Edina Mókus, Baranyai Dániel, Barta Timi és Kovács Krisztián.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most a Belmondótól a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Jabben Magyarország első számú Jazz World Fusion zenekara 25 éves fennállása alatt számos hazai, valamint nemzetközi díjat és elismerést szerzett. 2019-ig a zenekar összes stúdió és néhány koncertlemezét is jelölték a Mahasz díjára, Jazz vagy World Music kategóriában. 2002-től kezdődően 42 országban vendégszerepeltek Európában, Ázsiában és Észak-Amerikában. A Jabbe az egyik legkeresettebb magyar jazzzenekar a nemzetközi fesztiválokon. A Jabbe egyedi zenét játszik, melyben a jazz keveredik a magyar és a világzene különböző elemeivel. A zenekar első számú komponistája Borabás Tamás, aki talán a legvirtuózabb magyar basszusgitáros is egyben.
1: Trend Night.
2: A Jabbétól mindjárt meghallgatjuk az egyik kedvencünket, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A pécsi dalszerző énekes gitáros Takács Eszter már gyermekkora óta foglalkozik a zenével, szólóban és zenekari felállásban is színpadra lép. Sanzonos jazzes hippis dalait hasonlítják Kon Zsuzsához és Suzanne Vegához is, mégsem lehet besorolni művészetét egyik zenei kategóriába sem. Első önálló kiadású lemeze a rövidtáv címet viseli, második albumát a Gumi Zsuzsi zenekarral közösen adta ki. 2009-ben megjelent harmadik korongja pedig a Ha egy nő szeret címet viseli. A Takács Eszter Beat Band 2013-ban alakult, hogy Eszter akkor megjelent 7 Remény Szeretet című hetedik albumának élő megszólalása is zenekari lehessen.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban most Takács Eszter érkezik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Balanyi Szilárd Veszprémben született 6 éves korában, édesapjától kapott hegedűjén kezdte el zeneelméleti tanulmányait a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában. Aktív résztvevője volt az általános iskolai énekkarnak csak úgy, mint az ezzel párhuzamosan végzett zeneiskola kamarazenekarának. 1992-ben alakult meg iskolájában első zenekara, amiben ő zongorázott, illetve egy kölcsönkért szintetizátorból csavart ki furábbnál furább hangokat. Mielőtt elvégezte a gimnáziumot, 1993-ban Budapestre költözött, ahol Rátonyi Róbert tanítványa lett. A zeneművészeti főiskolára háromszori próbálkozás után sem vették fel, így feladta ez irányú terveit. 1994 tavaszán azonban éppen zongora órája volt, amikor Molnár Tamás, az akkor még alig ismert és undergroundnak számító Quimby zenekar volt szaxofonosa, azzal a szándékkal nyitott be az ajtón, hogy zongoristát találjon az együttesbe. Ez sikerült is, Szilárdot találták a legképlékenyebbnek és ezáltal a legmegfelelőbb embernek a jelentkezők közül. 2000-ben határozta el, hogy elkészíti a fejében régóta motoszkáló zenei ötletek gyűjteményét. 2001-ben elkészült a Szilárd halmazállapot, Szilárd első önálló albumának zenei anyaga, ami 2002-ben meg is jelent. 2003. március végén a halmazállapotot beszavazta a szakmai zsűri a 2003-as Arany Zsiráb díj jelöltjei közé, hazai modern rock kategóriában. Azóta is jobbnál jobb dalok és sikerek mutatják útját.
1: Trend Night.
2: Szilárdtól mindjárt meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jónás Vera 1987-ben született, ő a Jónás Vera Experiment alapítója és frontembere. Jónás Vera és zenekara a zeneszerző saját szerzeményeit játsza más-más hangszerelésben és felállásban. Angolul megszólaló szövegeiben a saját magában felmerülő kérdéseket és problémákat feszegeti. Az Experiment mellett Jónás Vera gyakran ad szóló, illetve duó koncerteket is.
1: Trend Night.
2: Jónás Vera érkezik most a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Tóth Vera Tapolcán született 1985-ben, és már egészen kiskorától énekel. Szülővárosában Tapolcán rendszeresen fellépett, majd megismerkedett Völler Adél énektanárnővel. 2003-ban jelentkezett a TV2 tehetségkutatójába, a Megasztár első szériájába, ahol a válogatás után bejutott a legjobb 50 előadó közé, majd Cserháti Zsuzsa, Hangú és Gyémánt című slágerével a legjobb 12 közé. Minden héten más zenei műfajban bizonyított, végül eljutott az utolsó fordulóig, ahol a nézők a show végén őt szavazták meg győztesnek. Karrierje azóta is töretlenül ível felfelé, 2005-ben Bravo Otto díjat kapott, 2008-ban Artisius díjat, és eddig 4 önálló nagylemeze jelent meg.
1: Trend Night.
2: Itt a különleges zenei válogatásban most Tóth Vera énekel.

0: Hát jó.
1: Szevasz, Laci, mi a helyzet?
0: Szia, Luci. Ne, hallgattam ezt a dalt, hogy ez biztosan erről a Lújzáról szól, csak...
1: Persze, mire gondolsz?
0: Nem, hogy nem így ismertelek meg, tehát azért nem egy ilyen kedvesebb srác vagy, nem?
1: Tehát, hogy... Na jó, igazad van, de nem lesztél. Ez az, hogy rólam szól!
2: Mindig jön egy másik. Mindig jön egy másik, attól félsz, hogy a szív elászik. Ó, majd jön egy másik.
1: Igen!

előtt. Azt mondják, ha ennyire magasra repülsz, az könnyen meg a szép márvány padló, csak egy kicsikét hideg.

Elliteres, hogyha kérnél belőle, csak hív fel, nyugodtan keres. Nem ugyanazok az érdekek.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pejcsik Panna több generációs muzsikus család sarjaként a magyar zenei élet sokszínű egyénisége. A klasszikus zenei diplomája mellett otthonosan mozog a jazzben és a könnyű zenében is. Ezeket a stílusokat ötvöző feldolgozásai mellett egyre nagyobb szerepet kapnak a saját szerzemények is. Legújabb tematikus koncertműsorában ön és közismereti utazásra hív, melyben saját dalokon és feldolgozásokon keresztül mutatja meg érzelmeink valódi no filter arcát, humorral és iróniával szembesítve magunkat a közös, legnagyobb félelmünkkel, azzal, hogy nem vagyunk tökéletesek.
1: Trend Night.
2: Már is következik egy dal Pejcsik Pannától, itt a különleges zenei válogatásban.
3: Vász!

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Daxel 2017 óta működő budapesti világzenét játszó zenekar. Tömény tánczenéjükben magyar népzenei és dél-amerikai hatások is vannak. A bandában a széke és a cigány mellett van két brazil származású tag is, ezért a magyar és az angol mellett némelyik daluk portugálul íródott. A rendszeres budapesti koncertek mellett vidéki klubokban és fesztiválokon is megfordultak már. A kezdetektől fogva turnéztak külföldön francia, német és spanyol közönség előtt is. Az első években rengeteget zenéltek Európa utcáin, amitől még energikusabb lett a héttagú banda. A sok élő hangszernek és az extrém színpadi jelenlétnek köszönhetően mindig különleges, egyedi műsort visznek színpadra. Pörgős dalaik tánczene alapúak, így a közönség nem csak hallgatja, de végig is táncolja a koncerteket.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatást hallják a folytatásban, már is a Daxel következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Mantra Pornó 2001-ben alakult, és az év végén Judy J közreműködésével megjelent az Estepem klasszikusok válogatáson az E101 című dal, mely abban az évben a legtöbbet játszott magyar szám volt a rádióban. Zenéjük a könnyű zenei műfajok keveredése a modern elektronikus hangzással. A pop és az underground határán mozgó dalaik tánczenei elemekkel telítettek, koncertjeik műsora pedig az egyedi hangzásvilág mellett gyakran vizuális műsorral is kiegészül. Bemutatkozó albumokat új énekesnővel kiegészülve a Disco Galaxy című virtuális LP-t követte, majd 2006-ban a zenekar második Fine Line Dates Beta Message című albuma is megjelent. 2011-ben jött a harmadik korong, a Kérek egy lakást, erre pedig már magyar nyelvű dalok is felkerültek.
1: Trend Night.
2: Bizony, a Mantra Pornótól is meghallgatunk most egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

Ennyi volt most a Trend Night. Köszönet a figyelemért, Bukowski Józsefet hallották. Legyen szép a napjuk, és ne feledjék este 7 óra után, itt a 94.2-n a Trend FM-en újra jelentkezik a különleges zenei válogatás. Trend Night.

0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedés biztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A Mohácsi Történelmi Emlékhelyet bemutató szabadtéri tablókiállítás nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt. A tárlat a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és az emlékhely történetét, valamint a 2026-ban megvalósult rekonstrukciót mutatja be. A kiállítás különlegessége, hogy egyszerre idézi fel az 1976-ban megnyílt emlékhely történetét és a mostani megújulást. Az eredeti emlékhelyet Vadász György építész és Kő Pál szobrászművész, az MMA néhai akadémikusai tervezték. A 2026-os rekonstrukció és továbbépítés Vadász Bence és Vadász Balázs tervei alapján valósult meg. A tablókon keresztül megismerhető az emlékhely építészeti és művészeti koncepciója is. Ennek meghatározó elemei a hádészkapu, a Szent Koronát idéző fogadóépület, a süllyesztett emlékhely és az öt feltárt tömegsírt körül ölelő koncentrikus sírkert, amelyben fából faragott szobrok és kopjafák állítanak emléket a csata áldozatainak. Az elmúlt évtizedek során a 70-es években készült tölgyfaszobrok jelentősen megrongálódtak, és ezért a Mohácsi csata 500. évfordulójára sor került a sírjelek rekonstrukciójára is.
0: Esemény.
1: Szentendre templomai három napra a kultúra előtt is megnyitják kapuikat. Szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a 6. Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét, amelynek idei zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach muzsikája. 9 templom és 3 imaház várja a látogatókat koncertekkel, irodalmi és zenetörténeti programokkal, templomsétákkal és kreatív foglalkozásokkal. Felép többek között Szalóki Ági, a Dalinda és a Szent Efrém férfikar, Bősze Ádám Monteverdi életéről mesél, Szabó T. Anna és Grillusz Dániel pedig verses zenés estel készül. A hétvége egyik különlegessége, hogy olyan szerb ortodox templomok is megnyílnak, amelyek az év többi részében zárva tartanak. A templomok péntek délután 3-tól este 7-ig, szombaton is vasárnap délelőtt 10-től este 7-ig látogathatók. Az esti programok belépődíjasak, a koncertjeggyel pedig a Ferenci Múzeumi Centrum kiállításai is ingyenesen megtekinthetők.
0: Film.
1: Kulka János főszereplésével készül új magyar western. Csúlya László az utolsó betyár című filmjének forgatása már el is kezdődött. A lírai western az 1800-as évek végén játszódik. Kulka János Angyal János idősödő haramiát alakítja, aki megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével Miskával menekül a csendőrök elől a tenger felé. Útközben a fiú számára fokozatosan összeomlik a legendás betyárról kialakított kép. A film szereplő gárdája, igazi színész parádé, Kulka János mellett Mundruczó Mihály, Téglás István, Ladányi Andrea, Derzsi János, Monori Lili, Román Katu, Tilo Werner, Major Erik, Koltai Róbert, Vaskovics Andrea, Quintus Konrád, Sel Judit és Gyabronka József is láthatóak. A forgatás Fejér megyében zajlik, Csákberényben és Göböl járáson. A rendező Csúlya László, az operatőr Kismárton, a forgatókönyvet pedig Csúlya László és Zabesinszki Éva jegyzi. Az utolsó betyár várhatóan jövőre kerül a mozikba.
0: Irodalom.
1: Az irodalomé lesz a főszerep Pécsen szeptember 7-e és 12-e között. 6 napon át több mint 30 programmal várja a közönséget a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Író-olvasó találkozók, beszélgetések, felolvasások, könyvbemutatók kínálnak találkozási lehetőséget a kortárs magyar irodalom ismert és feltörekvő alkotóival. A fesztivál vendége lesz többek között Bartis Attila, Bán Zsófia, Dragomán György, Halász Rita, P. Müller Péter, Spiró György és Terék Anna. A programoknak a Pécsi Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, valamint a Király utcai szabad kikötő ad otthont. A Pécs Lit idén is készül képzőművészeti programokkal, Fekete Bálint festőművész és Harangi István fotóművész kiállítása is kapcsolódik a fesztiválhoz. Szeptember 4-én pedig Pincehelyi Sándor képzőművésszel beszélgetnek a munkásságát bemutató albumról.
2: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
3: Ahova becsöngetnek. A magyar iskolaépítészet. Iskolapaloták a város szívében. A boldog békeidők időszaka egyben az iskolapaloták korszaka is. Az impozáns épületek a városképet is meghatározzák, sőt, sokszor a környéküket is szervezik. Az ekkor épült gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi vagy ipariskolák ugyanúgy meghatározzák a történelmi Magyarország városait, mint a szintén ekkor épült bíróságok, színházak, városházák. Kaposvártól Marosvásárhelyig, Brassótól Pozsonyig iskolaépületek, nem túlzás, ezrei épültek a városközpontokban, a pályaudvaroktól bevezető utak mentén. Iskolaépítési láz, a Bárci és a Schwab program. A robbanásszerűen növekvő városokban, ezen belül is természetesen Budapesten, programszerűen kellett megoldani az iskola kérdést. Bárci István főpolgármester 1909-ben indította bérlakás és iskolaépítési programját, aminek keretében 3 év alatt 36 iskola, 24 óvoda épült, és további 15 barak iskolát is emeltek a bérlakás program mellett. A Bárci programban felépült iskolák már a szecessziós vonások mellett határozottan modern arculatúak. A programban olyan építészek vettek részt, mint Kós Károly, Rerich Béla vagy épp Lajta Béla. Szintén a Bárci programban épült a Vas utcai kereskedelmi iskola, a magyar szecessziós építészet egyik kimagasló alkotása. A Bárci programmal párhuzamosan zajlott az országos iskolaépítési program, amit a vezető építészről, Schwab Gyuláról neveztek el. Mind a Bárci, mind a Schwab program nagy hangsúlyt fektetett az egészséges iskolai körülményekre, vagyis a benapozásra, a berendezések ergonómiájára, a megfelelő folyosók, mosdók, szaktermek kialakítására. A 20-as évektől az ország magára találásával ismét beindult az iskolaépítés. Egyre inkább előtérbe került a nők iskoláztatása, ezért főleg ezen a téren történt előrelépés, meg annyi leánygimnázium épült. Ezek közül talán a legimpozánsabb a Fábián Gáspár tervezte Szent Margit gimnázium. Fábián már részt vett a Schwab programban, így volt iskola tervezési tapasztalata. Életművét főleg neoromán templomok alkotják, így érdekes kivételeze a neobarok iskolapalota. Szocreálon át a telepi iskolákig. A II. Világháború után a Rákosi korszakban szocreáli iskolák épültek. Ennek talán legemblematikusabb példája a várpalotai Vájáriskola. A szocreál, illetve a Rákosi korszak bukásával visszatért a klasszikus modern építészet, amit sokan tévesen neveznek szocreálnak. A mai szemmel kissé rideg, lélektelen épületek a modern építészeti elveknek megfelelően szinte gépként, oktatógépként működtek. Benapozás, egy főre eső légköbméterek gondos kiszámítása, egy tanulóra jutó játszókert négyzetméter. Tulajdonképpen ezek az elvek határozták meg a magyar iskolaépítészetet a rendszerváltásig.
4: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A Zöldséggyümölcs Termék Tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Büksárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Vasárnap kevés fátyol felhő szűri a napsütést, csapadék sehol sem várható. Az északnyugati szél napközben feltámad, néhol erős lökések is kísérhetik. Hajnalra 10-18 fokig hűl a levegő, délután 25-30 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: Ez itt a nap vendége, a mikrofonnál pedig Kutassi Judit. Hogyan lehet hitelesen bemutatni egy letűnt civilizációt úgy, hogy a látogatók ne pusztán szemlélői, hanem részesei is legyenek a történetnek? Mit taníthat nekünk ma a római birodalom? Carnuntumban egy egészen más szemlélettel találkozhatnak a látogatók, mint máshol. Itt nem csupán a múlt emlékei törzik, hanem arra törekszenek, hogy egy 2000 éves város újra életre keljen. Erről beszélgetünk a mai műsorban vendégemmel, Flavius Kirill Bluméval, a Carnuntum Régészeti Part kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetőjével. Örülök, hogy elfogadta a meghívásunkat.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A legtöbben, hogyha egy régészeti lelőhelyre gondolnak, akkor romokat, köveket, vitrineket és zárt tárgyakat, elzárt tárgyakat képzelnek maguk elé, viszont a Bécs közelében található Carnuntum Régészeti Park egészen más megközelítést választott, nem csupán bemutatja a múltat, hanem megpróbálja újra átélhetővé tenni ezt a 2000 éves hagyomány történetet. Én arra lennék kíváncsi, és itt a 2000 évnél megállnék egy pillanatra, hogy hogyan lehet úgy életre kelteni egy 2000 éves várost, hogy a történelem ne csak látható, hanem valóban átélhető legyen.
2: Jó kérdés. Ez tényleg egy jó kérdés, mert általában azt hiszünk, hogy az, amit maradt az ókorból, ez csak roma, kövek, esetleg kis darabok, amit csak található. De szerencsére, amikor összeteszünk az egészet, akkor ez mint egy puzzle. Összeteszünk egy puzzlet, és a végén jön ki egy rendes kép. És természetesen vannak nekünk is más helyek, ahol tudunk ezt életbe hozni. Természetesen Pompei, Herculaneum, Olaszországban ezeket nagyon-nagyon jó minta nekünk volt, amikor létrehoztunk ezt a Carnuntumi várost. Ne felejtsünk el, hogy a Carnuntumban a kutatás már elég hosszú idő megy. 1870-ben kezdték már a kutatást, és aztán most 20 éve ezelőtt van egy kis jubileum évünk, kezdtünk rekonstruálni és felépíteni a házakat. És azt, amit használtunk, ezt a mai napon hívjunk az experimentális archeológiát. Szóval minden, amit találtunk, mindent, amit a római világban találtunk, szóval nem csak Carnuntumban, hanem Vindobonában, a mai nap a Bécs, Aquincum, itt most Pesten, máshol is összes római világban. Ezt tudunk összetudni, szedni, és belőle egy ilyen képet csinálni, hogyan akkor nézett ki a római város, a római Carnuntumot. Elég izgalmas feladat nekünk, mert még nem is végeztünk. Most éppen nekünk van 4 ház, amit összesen rekonstruálva, még egy 5. ház, amit kezdtünk, és az, amit tervünk, hogy legalább még 1-2 ház is lesz még a jövőben, de ez természetesen hosszú idő kell, drága is, de elég izgalmas, elég jó munka, amit csinálunk, és önálló, majdnem önálló a világon. Vannak még néhány régészeti park, amit ezt is csinálják, például Xanten Németországban, vagy Augusta Raurica a Svájcban, de hogyha mit csinálunk, hogy tényleg csak azokat a resszorszokat használunk, amit a rómaiaknak volt, és úgy sok is felépítettünk, ahogyan a rómaiaknak is volt, ez majdnem önálló nálunk a Carnuntumban.
1: Tehát akkor ez egy nagyon összetett munka, ezt a puzzle-t összerakni, hogy mondja. Én, ha jól tudom, akkor már gyermekként is lenyűgözte az ókori Róma. Emlékszik arra a pillanatra, amikor eldőlt az ön számára, hogy ezzel szeretne foglalkozni?
2: Ja. Amikor először ott voltam Carnuntumban, ez még 2006 előtt volt, és akkor természetesen sok út voltak annak, amit mi a mai napon elképzelünk. Voltak pár köv. Ott voltam én, kis gyermek, és azt mondtam, hogy hát elég unalmas, mondtam anyukámnak. Aztán majd 2011-ben nyitottak a termálfürdőt, meg a Villa Urbánát, és utána voltam még egyszer az én családommal, és néztünk, hogy ott vannak igazi római épületek, és be lehet menni, minden meg lehet fogni, minden lehet kipróbálni, mindenhol le lehet ülni, csak sajnos nem lehet fürdeni a termában, ezt sajnos meg kell mondanom. És mondtam anyukámnak, hogy itt akarok később dolgozni.
1: Hát valahogy megszólította a hely.
2: Igen. Nagyon-nagyon bent is maradt az én szívemben. Azóta minden évben oda kellett nekünk menni. A mai napig is az anyukám még mindig jön oda, minden évben oda jön. És aztán 2019-ben kezdtem ott dolgozni, mint kulturális szervezőként. Csináltam a tálatvezetéseket németül, magyarul. néha is angolul, de angol nem annyira jól megy, és most szerencsére 2024 óta nekem van az a feladatom, hogy én a kutatási szervezőknek a vezetője vagyok, még nem csak tálatvezetéseket meg tudok csinálni, hanem más programot is, Maria Marketing, amit most éppen azért itt vagyok, filmfogadás, reenactment, szóval mint a hagyományozó csapatokkal foglalkozni, fesztiválok, stb. Egy tökéletes munka nekem, mint egy ilyen nével No Man Est Omen-ja meg kell csinálnom.
1: Igen, mert hogy Flavius
2: az.
1: És akkor itt a családi hagyományokra is kitérhetnénk. Igen. És említette, hogy a német megy a legjobban, de az angolt is használja, valamint a magyart.
2: Hát igen, magyar mondanám még jobban, mint az angol nálam. Én egy kis időt felnőttem Magyarországon, Nagymaros környéken, az én családom, aztán amikor Németországban végeztem az iskolát, mentem Bécsbe és tanultam hungarológiát, és aztán még egyszer tanultam a magyar nyelvet, szóval természetesen gyermekkoromban mindig hallottam a magyart, tudtam olvasni, tudtam is érteni nagyjából, csak beszélni nem tudtam rendesen. Tanultam még egyszer újra aztán az a Bécsi Egyetemen, és elég jól ment, és most már elég az volt, és tálatvezetéseket meg tudok csinálni.
1: És hát akkor, ahogy mondta, lenyűgözte már gyerekkorban a római kor, az ókori Róma, de miért éppen ezt a kort választotta később a munkája központjának?
2: Szerintem azért úgy van, mert gyermekkoromban minden kezdett, mint az Asterix-el, olvastam az Asterix-et, és mindig voltam az római oldalon, mindig sajnáltam a rómaiakat. És valahogyan úgy is maradt életemben mindig a római történelem. Az, hogy aztán végül tényleg Kanuntumba kerültem, ezt szerintem tényleg összefügg azzal, hogy én ott voltam a tínédzserkoromban, és látom, hogy mennyire érdekel engem. Valószínűleg először volt nem az első döntésem, hogy én oda megyek Kanuntumba, én tanultam is tolmácsként dolgozni, meg fordítóként dolgozni, de összejött minden valahogy. Korona után keresték az embereket, összejött, ott voltam, és nagyon szívesen akceptáltam a feladatot, amit ott adtak nekem, és nagyon-nagyon örülök, hogy én még mindig ott tudok maradni és dolgozni.
1: És akkor majd beszélgetünk a részletekről is, hogy mi mindent kínál Kanuntum. A magyar hallgatók számára viszont különösen érdekes lehet, hogy mindez szinte a szomszédunkban található, a magyar határhoz viszonylag közel. Mennyire kapcsolódik egyébként Kanuntum, ahogy ön is említette, Aquincumhoz és az egykori Pannoniához?
2: Kell egy kicsit visszamennünk most az a történelemben. Kanuntum és Aquincum elég összehasonlítan. Miért? Mert a fővárosok voltak a provinciáknak. Kanuntum volt a Pannonia Superior, felső Pannoniának a fővárosa, Aquincum volt a Pannonia Inferior, alsó Pannoniának a fővárosa, és azért mindig volt nekik is kapcsolat. A történelemben is olyan érdekes, hogy Aquincum is először volt egy katonai tábor, mint Kanuntumban. És utána lett ez a Canabe Legion, ez egy kicsi polgári rész a katonai tábor környéken, és aztán létrehozták egy civil város, polgári város.
1: Tehát stratégiai város. Stratégiai központ volt, ha jól értem. És ebből nőtte ki magát egy nagyváros.
2: Igen, igen, pontosan. Különösen Kanuntumban úgy volt, hogy először nem tervezték továbbra valami nagyvárost oda felépíteni. Krisztus után 6-ban oda jött a Tiberius, aki volt az Augustus császárnak a befogadott fiaja, és először csak kellett ott nekik egy ilyen téli tábort felépíteni. Aztán volt a valószínűleg a terve, hogy tovább mennek Germania Magnába. Romaiaknak röviden nem sikerült nekik, és aztán maradtak Kanuntumban, és létrehoztak ezt a nagyvárost, és aztán később is Kanuntum jött, az Aquincum is jött. Ott voltak a katonák, ott voltak a légiók, ott volt a helytátónak a székhelye. Ez majd később is nagyon fontos lett, mert Krisztus születése után 193-ban, április 9-én nálunk volt a helytárja a Septimius Severus, aki aztán császár lett. Ő kihetette magának császárként, mert éppen vákuum volt a római birodalom, és Kanuntumból aztán ment Tácon át, amit a mai Gorzium régészeti parkot is ismerünk, szóval Tácon átment, aztán ment valószínűleg Aquincum át, és Rómába ment, ő lett aztán ott a császár. És Kanuntum mindig volt kapcsolat Magyarországról, ha úgy elképzelünk, hogy mennyire nagy volt ez a provincia, az a Pannonia Superior, ott volt Szavária, a mai napon Szombathely a része, és volt is Scabantia, a mai napon Sopron is a része. Szóval ez minden volt a Kanuntumnak a provinciában is.
1: Tudják a hallgatók a magyar korábbi régészeti emlékekhez, illetve a mai városokhoz kötni Kanuntum történetét. Mekkora volt ez a város egyébként?
2: Óriási. Ez egy idő volt a legnagyobb római város, nem csak a provincia, provinciában, hanem az északi részben is. Kb. 50-60 ezer ember lakott ott Kanuntumban.
1: Tehát ez mai ésszel is felfoghatóan egy nagyváros.
2: Nagyváros. Ahhoz képest, hogy a legnagyobb város az akkorban volt a Róma, 1 millió ember ott lakott, akkor ahhoz képest a Kanuntum tényleg óriási volt. Majd később aztán a Köln, még ezek a rájni városok nagyobb lették, de egy időben igen, Kanuntum volt nagyobb és fontosabb, mint például Bécs. Ja, Bécsben csak 20 ezer ember lakott.
1: Mekkora munka volt feltárni ezeket a régészeti emlékeket, illetve életre kelteni ezeket, ahogy ön korábban fogalmazott, csak romokat?
2: Igen. Romokat, még azt, amit találtunk, amit kiástunk, vagy nem mi, mert én akkor még túl pici voltam, de az én kedves kollégáim. Az a lényeg, hogy nem volt egyszerű, mert úgy tudunk elképzelni, hogy Kanuntum, ez nem volt csak úgy, hogy ott volt a város, és kész. Úgy lehet elképzelni, hogy minden háznak külön fázis volt. Vannak nálunk a házakat, amit 12 fázis volt a ilyen építkezésben, szóval először volt már komplett más használat, mint amit a végén aztán volt. És mi döntöttünk, hogy az az idő, ami a legtöbb forrásunk van, ezt kiválasztottunk, ez kb. 200, Krisztus után 200-250, hogy létrehoztunk a házakat, szóval már lassan megyünk az késő ókorba, mert ott lehet a legjobban is rekonstruálni a források szerint, mert nekünk Németországban vannak is ilyen házak, ahol tudunk, hogy ez a mód, amit használtunk, azt is tudtak azt a Kanuntumban használni. De természetesen ez mindig egy döntés is, hogy mit fogunk most pontosan rekonstruálni, és nem fogok mondani, hogy 100%-osan pont úgy nézett ki.
1: Igen, ez az, ami az én fejemben is megfogalmazódott, hogy hogyan lehet ezt tudományosan, hitelesen megtenni ezeknek az épületeknek, ennek az életmódnak a bemutatását.
2: A házaknak úgy van, hogy még mindig a házaknak az alapja, még mindig ezek a régi romok. Szóval mi felépítettünk a házakat a régi romokra. Ez mint eltett, szóval azért tudunk, hogy mennyi nagy, milyen funkcióval volt neki, stb. Életmód pedig egy kicsit más. A szerencsére vannak nekünk írások, papíroszon, pergamenton, amit tudunk, hogy hogyan éltek általában az emberek a római birodalomban, és aztán abból lehet célozni, hogy hogyan éltek Kanuntumban. De még egyszer mondom, hogy tényleg úgy volt, 100%-osan nehéz mondani, és ez nem is az, amit kérünk, hogy pont úgy volt. Mindig a történelem mindig változik. Ja, ez nem az, hogy statikus és úgy volt és kész, mindig változik, és az, amit én is találom nagyon érdekesnek, hogy a történelemben mindig változunk, mindig új információt is kapunk. Úgy is volt, csak egy gyors példa, hogy 2 éve ezelőtt kitaláltak egy katonai tábort a másik Duna oldalon. És addig mindig azt hittünk, hogy a romaiok a Tiberius után nem is mentek tovább át, és most kiderült, hogy nem, volt nekik aztán még valami intézménynek, stb. És az a lényeg, hogy mindig aztán aktuálisan maradunk.
1: Hány látogatót fogadnak Kanuntumban évente?
2: Kb. 200 ezer, azért majdnem a legnagyobb múzeum vagyunk Niederösterreichban, szóval Ausztriában, és az ausztriai múzeum között elég, majdnem a top 10-ben vagyunk, mert természetesen, mivel ez önálló, főleg iskolák jönnek hozzánk, Ausztriából, Németországból, Szlovákiából, még természetesen most lassan is Magyarországról, ez a mi célunk, hogy Magyarországon és csapatok jönnek, és természetesen nekik ez sokkal-sokkal jobb, hogy nem csak kell nekik az osztályban ülni, kell valamin könyvet olvasni, vagy valamin képeket mutatni, hanem oda tudnak menni és megfogtosni mindent. És természetesen a privát látogatók is jönnek hozzánk. Különösen most nyáron azért is elég sok programot is kínálunk.
1: Erről beszélgetünk majd részletesebben is. Van olyan épület Kanuntumban, amely különösen közel áll a szívéhez? Lehet, hogy ez nehéz kérdés.
2: Nehéz, mert, minden. De mondanám a fürdő, mert a fürdő ez annyira önálló, különösen most, mert frissítettünk a festményeket. Ezek most ilyen állásban vannak, mint ahogyan tényleg úgy tudunk elképzelni, hogy a fürdő nézett ki a 3. században. Még plusz, hogy 2 új termet nyitottunk, egy szutatórium, amit mondunk mai napon egy szauna. És nagyon szép a festmények, nagyon szép maga az épület, még az, amit én a legjobban találom az, hogy a patlófűtés, latinul a hypocaustum, még mindig működik. Úgy működik, mint eltetileg. Nem használunk valamilyen elektronikát, vagy valami más, úgy működik, mint 2000 éve eszelőtt. És azt tényleg, ez tényleg, igen, és ez önálló, ez senki más csinálja, és az olyan.
1: Előfordul, hogy még ma is érik meglepetések? Mert ugye azt mondta, hogy a történelem nem egy statikus dolog, amely folyamatosan változik, újabb és újabb felfedezések vannak. Volt most az utóbbi időszakban ilyen?
2: Hát volt az, hogy ez a katonai tápot találtunk ott a másik oldalon.
1: Ez egy meglepetés volt,
2: mert azt hittünk, hogy másik oldalon ez a Barbaricum volt, szóval ott nem volt valami római birodalom. Esetleg még az, hogy kis dolgokat, amit találunk, kis dolgokat, amit ott még mindig kiásunk, azt például lehet mondani, hogy addig mindig azt hittünk, hogy volt nekünk egy ilyen gladiátor iskolánk, ott az amfiteátrum mellett. Most nemrég ott kitaláltak még néhány sütőhelyek, ahol aztán ez úgy néz ki, hogy ez csak egy pékség volt, és nem egy gladiátoriskola. Szóval ez hangzik kicsit, mint egy ilyen downgrade a kanuntumnak, de nem, mert azt jelenti, hogy tényleg tudományosan is dolgozunk, és nem most valami csak írunk, és mondjuk, hát ez most úgy volt.
1: Ezt úgy képzeljük el, hogy miközben 200 ezer látogató érkezik Kanuntumban, közben a régészek folyamatosan dolgoznak?
2: Igen. Nem mindig a páknak a telepőtén, mert vannak nekünk részek, amik ma éppen kiásnak, de általában főleg is dolgoznak, amikor be vagyunk száll, mert mi nem vagyunk az egész év át nyitva, hanem mindig csak március és november között, és azt, amikor van nekünk a szünetünk, akkor főleg dolgoznak. Akkor lesz a kutatás, aztán lesznek az analízis és minden, és aztán mindig márciusban kapunk egy mondjuk új információk arról, hogy hogyan néz ki most ki, vagy hogyan állunk, vagy mit tovább.
1: Az ön munkája mit akar pontosan? Mivel foglalkozik?
2: Mindent. Szóval főleg tálatvezetésekkel foglalkozom, adom tálatvezetésekkel magyarul és németül, de nem csak az. Nekem, nálam is van ez az organizáció, az a hétköznapi organizáció, hogy minden tálatvezetésnek van egy kulturális szervezője, ha nincs, akkor bajja, aztán kell másod oldani, hogy aztán is milyen programot csinálunk, főnökömmel, akkor aztán is dolgozunk, hogy milyen új programokat tudunk csinálni, stb. Aztán még plusz magyar marketing. Már mondtam, hogy elég fontos nekünk is a magyar piac, a magyar terület, magyar nyelvű terület, akkor nem tudnak, hogy jövőre is több magyar látogatók lesznek nekünk. Filmforgatás is nálam egy nagyon-nagyon fontos feladat, mert természetesen nem kell valamint Hollywoodot felépíteni, ha van Kanuntum. Oda lehet menni, ott lehet bent filmfogatni.
1: Korhű díszletek között.
2: Nagyon fontos. Ha nézünk valami más filmek, akkor nem mindig annyi a korhű. Plusz nem csak, hogy szervezem a filmfogatások, hanem én is tudok részt venni, kollégáimmal is természetesen. Még a fesztivál organizáció. Szóval ez sok minden. Ez a A-ból kezdik, és a C-tel aztán befejezünk, és az a jó a munkámban, hogy soha nem lesz unalmas.
1: Vannak visszatérő vendégek?
2: Vannak. Vannak vendégünk, akik
1: tehát Kanuntum tud újat nyújtani évről évre?
2: Igen. Az a jó, hogy Kanuntum mindig változik. Most, mint például, hogy ez a két új termet, vagy szobákat nyitottunk, vagy amit a termában általában megcsinálunk, az, hogy próbálunk mindig is új programokat, fesztiválokat létrehozni, még az, hogy nem csak a régészeti, a szabadtéri régészeti park is létezik, hanem van is a kis múzeum, Múzeum Kanuntinum, ahol az eredeti dolgokat bent vannak, amit találtunk, ahol is le lehet nézni, hogy nem az, csak kigondoltunk magunknak, hogy hogyan nézett ki, hanem tényleg ott vannak ezek a dolgokat, amit is ott meg lehet nézni. Szóval vannak visszatérő vendégek, nem csak az iskolák, hanem privát vendégek, akik évente mindig jönnek, vannak emberek, akik is 3-4-szer jönnek évente.
1: Folytassuk innen, egy kis szünetet tartunk. Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője a mai nap vendége. Arról beszélgetünk majd, hogy hogyan lehet a múltat a mai ember számára is átélhetővé tenni. Kiket szólít meg Kanuntum? Mit lehet megtekinteni? Mit üzenhet nekünk egy 2000 éves város a 21. században? Tartsanak velünk továbbra is.
0: Hamarosan folytatódik a hét vendége.

0: 94.2. Gazdaság és kultúra. Trend FM.
1: Sokszor úgy érzem, hogy csak útban vagyok, és az elvárások is ijesztően nagyok.

0: A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
1: A nap vendége továbbra is Flavius Kirill Blume, az ausztriai Carnuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője, akivel ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy rengeteg programot kínálnak, fesztiválokat szerveznek, múzeumot lehet látogatni, és akkor még a filmforgatásokról nem is beszéltünk. Meséljen erről, hogy milyen programokat kínálnak évről évre a látogatóknak.
2: Hol kezdek? Van nekünk a standard program, vannak a standard vezetések nálunk, egy órás, kettő órás, lehet még plusz ilyen extra kis programokat lefoglalni, például kínálunk a kulinárikus itóutazás, úgy lehet mondani, ahol római snack-szerű kaját lehet kipróbálni, vannak csapatépítkezés programokat nekünk, van aztán is a standard vezetés az iskoláknak, ez általában 2,5 óra, mutatunk minden házat, mutatunk, hogyan értek a rómaiak, lehet is a gyermekeknek valamit kipróbálni, római ruhat lehet kipróbálni, viasztáblakat lehet kipróbálni, stb. Van egy ilyen program, ahol először lesz egy óra a nálunk a Múzeum Carnuntinumban, és egy óra aztán nálunk a szabadtéri részen. Ahhoz fontos mondani, hogy kell egy busz, ez nem megy, hogy csak egy napon gyalog ezt menni. Van nekünk is egy ilyen túra nap, ahol nem csak Carnuntumban leszünk, hanem a környéken is megnézünk, mert ott vannak az amfiteátrumok, még a pogánkapu is, amit is nagyon fontos volt a carnuntumi történelemnek. És aztán vannak nekünk rengeteg programok is, amit évente mint fesztiválként kiteszünk, például gyermeknek a fesztiválja, Gladiátor napja, reenactment napja, az a hagyományozó napja, és nagyon-nagyon-nagyon fontos nekünk a mi fő fesztiválunk, a Római Fesztivál mindig szeptemberben, amit a legnagyobb római fesztiválok között Európában van.
1: Mitől más ez, mint egy hagyományos múzeum? Mi a legnagyobb hozzáadott értéke?
2: Az, hogy illetve viszünk a házakat, a múzeumot. Gyermekkoromban sokszor néztem ezt a filmet, hogy Északban, múzeumban, nem tudom, hogyan ezt mondjuk, németül néztem, szóval ott, ahol van egy srác a múzeumban, és az éjszakában aztán életbe visznek minden, és aztán sok minden történik, és egy kicsit úgy is lehet képzelni nálunk Carnuntumban. A házakban élnek az emberek, a házak még mindig működnek, a sütőhelyek működnek, a padlófűtés működik, fürdő is működne, sajnos csak nem szabad fürdeni menni. Az a lényeg, hogy ez mind egy időablak. Az ember oda jön, bemegy, és tényleg egy ilyen 2000 éves időutazást csinált volna. A követően mennek a legionárosok, mennek a kereskedők, mennek a matrónak, stb. Ez tényleg nekem ez majdnem önálló. Mert természetesen máshol is lehet ilyenet találni, de még mindig nálunk az, hogy a házakban is lehet lenni. Lehet a házban menni, és aztán bemész a szobába, és aztán ott ő egy szenátor. Ja, ez hol lehet még átjelni?
1: Kik egyébként a legnyitottabb látogatók? A gyerekek, a családok, a történelem iránt érdeklődők? Vagy lehet, hogy pont azok, akik eredetileg nem is ilyen céllal érkeztek?
2: Minden. Mondom tényleg,
1: mindenki kaphat
2: azt, amit szereti. Különösen a tálatvezetéseket is lehet mindig külön valamit kérni, hogy külön információkat kérni a kereskedőkről, a kerámikáról, a hadseregről, ezt mindig is kínálunk. Vannak nekünk a specifikációk is a teamünkben. Gyermekeknek természetesen tökéletes, úgy, mint ahogy a nálam is működött.
1: Mint egy mese.
2: Mint egy mese, amit igazi. szóval bemennek, és mindenki csodálatos élménynek tárgya, és a szülők is, aztán akik esetleg ilyen kutatás profillal jönnek, archeológikus profillal jönnek, az is mindenkinek jó. Néha vannak emberek természetesen, akinek ez nem tetszik. Én olvastam egyszer egy kommentár Google kommentár szekcióban, hogy annyira kicsi, azt vártam, hogy az egész városot létrehozták. Én mondom, hogy ja, ez egy kicsit nehéz 50 000 embernek egy város felépíteni, különösen, mert nekünk csak egy kis helyünk van. Ahol
1: mert hogy említette, hogy egy nagyon nagy nagyon ókori nagy városról
2: igen,
1: beszélünk.
2: Igen. De mondom, még mindig az a részt, amit mi létrehoztunk, ez majdnem sehol újra található.
1: Van olyan visszajelzés, ha már említette a Google visszajelzéseit, amely különösen megmaradt önben, és pozitív, és azt éreztette önnel, hogy na ezért érdemes ezt csinálni?
2: Igen, rendszeresen átnézünk, mert fontos is az, hogy a teamünkben, hogy mit tudunk jobban csinálni, és általában csak jó visszajelzéseket kapunk. Egyszer természetesen, hogy rólam volt, és azt írták, és ez nekem nagyon fent maradt az én fejemben, hogy általában nekik nem érdekel a római történelem, de ilyen vezetésben ez tökéletesen bent maradt nekik, és most újra érdeklődek a római történelem, de ez nem csak nálam van, természetesen, szerencsére, ez sok mindenkinél van, de a legviccesebb, amiket egyszer találtam, az, hogy ott volt egy kommentár, hogy elloptak nekünk a bicikliket, de a vezetés tökéletes volt. Szóval...
1: Tehát igen. Mindenképpen, amit tudnak nyújtani, az nagyon értékes.
2: Igen, és az a jó, hogy nálunk a teamünkben 70 kulturális szervező van, és 70 külön vezetés lehet átélni. Igen, a házak mindig ugyanazok maradnak, de úgy, ahogyan ez a interpretáció, és ahogyan mit mesélnek a kulturális szervezők és minden, ez mindig más, és az a jó. Azért is szerintem jönnek vissza az emberek, mert egyszer volt nekik tálatvezetés, akkor tudnak, hogy a következő tálatvezetés komplet más tud lenni.
1: Beszéljünk a technológia szerepéről, hiszen ez egy nagy téma, ma már a régészetben is egyre fontosabb. Ez hogyan segíti az önök munkáját?
2: Nagyon segít. Kanuntumban mi 2011 óta dolgozunk georadárral, amit csinál, mint egy ilyen röntgenkép, a radárkép a földről, és azt mondja, mi tudunk is, hogy hol volt valamit, vagy mit lehet ott létrehozni. Még azt mondja, a régészet archeológiával is dolgozunk, hogy drónokkal dolgozunk, repülőgépekkel dolgozunk, hogy átmegyünk a területén, és nézünk is azt mondja, a mai napon, hogy hol tudta valamit lenni, például a nagy katonai tábort, még mindig látható a levegőből, az a minta, amit még maradott.
1: Tehát egy más perspektívából látják
2: igen,
1: a várost.
2: Igen. És úgy is nekünk segít rekonstruálni és felépíteni a házakat. De természetesen nem csak az, hanem a mai napon sokat dolgozunk a 3D-szkennekkel, dolgozunk KI-val, de nem úgy, hogy hagyunk a KI-t minden megcsinálni, hanem próbálunk a KI-val interpretációkat létrehozni. Például a pogánkapu, amit nálunk van, amit elég fontos rész is a mai napot a régióban. Nehéz volt rekonstruálni, mert a mai nap csak egy ilyen kis kapurész maradt még ott, és aztán dolgozunk 3D-szkennekkel, kicsi KI-val és mindent, és aztán tudtunk is több interpretációt létrehozni, hogyan valószínűleg nézett ki.
1: És mi az, amit önök tudnak nyújtani a mesterséges intelligenciához képest ebben a világban?
2: Hát mondom, azt, amit mi tudunk nyújtani az, hogy az a tudásunk, amit van nekünk, az, hogy kontrollálunk is. Mert amikor mai napon beírok egy KI-ba, hogy létszik csinál nekem egy képet Kanuntumról, ez minden csak nem a Kanuntum, amit azt mondja, hogy ki a végén. És az a mi feladatunk, hogy úgy is beleteszünk a rendszerekbe, és dolgozunk sok KI céggel együtt, hogy a mi tudásunkat is be tudunk tenni a rendszerbe.
1: A digitális rekonstrukciók és a virtuális élmények ugye akkor mindenképpen sokat hozzá tudnak tenni ahhoz, hogy közelebb kerüljünk a történelemhez látogatói szemmel, de hol van ön szerint az egyensúly a technológia és a hitelesség között? Vagy a technológia által nyújtott képek és az önök által elképzelt hitelesség között?
2: Igen. Mondom, hát a technológia ez nekünk egy nagy segítségünk. Az, hogy is dolgozunk nem csak a mai napon, hogy nem csak tálatvezetéseket kínálunk az embereknek, hanem ők is tudnak még egy ilyen saját utazást megcsinálni az okorba, és ahhoz nagyon-nagyon segít nekünk a technológia. Például van nekünk most idén nagyon volt új, egy ilyen virtual reality teremünk, ahol virtuálisan vissza lehet utazni római korban, Kanuntumban, be lehet menni házakba, még szobákba, stb., amit nem rekonstruáltunk, ahol a technológiát segített nekünk. De ez is mindig aztán a végén egy kérdés, hol kezdték, hol a vége. KI-nak van vége a kapacitásban, a technológiának van vége a kapacitásban. A végén szerintem az még mindig a fontos, hogy a technológia segít nekünk, de minden más marad nálunk a fantáziában.
1: Melyik korosztályt a legnehezebb megszólítani, vagy fogalmazhatnék úgy is, hogy jelenti a legnagyobb kihívást megszólítani?
2: Tínédzserkor. Szerintem ez a legnehezebb. Azok, akik általában a mai napon nincs annyira közel állnak általában a történelemhez, mert nekik más dolgok van természetesen.
1: Hát sok minden viszi el a fiatalok figyelmét.
2: Pontosan. Mondjuk gyermekeknek azt átadni, amik az a, ott el tudnak képzelni, hogy hogyan nézett ki a római város, mert ez elég könnyű, mert még mindig bemenek is csak csodálatos nekik. De mondjuk ilyen 13-15 évestől, aztán ilyen kb. 17 évesig, 18 évesig, amikor minden másról csak foglalkozunk, csak nem a történelemmel, ez mindig egy kihívás, de általában mondanom, hogy sikerül nekünk is továbbadni nem csak az információkat, mert ez nekünk van nagyon fontos, hogy nem csak ott állunk és frontál adunk az információkat, hanem ez egy élmény nekik a végén.
1: Hát meg ahogy mondta, hogy megérinthető, megtapasztalható a történelem pontosan. Az önök segítségével. Mit gondol arról, a történelem tanításnak is ebbe az irányba kellene mennie? És akkor sikeresebben meg lehetne szólítani ezeket a fiatalokat?
2: Mondom igen. Nálunk észrevettünk, hogy a legtöbb osztály, amit jön hozzánk, ezek főleg történelmi hatályra jönnek, vagy osztályra jönnek, latina is természetesen, de minden mindenki, mert ez nagyon-nagyon jó belepasszol. Ahogyan mondtam, hogy jó az, hogy amíg akkor a mai napon történelmi órában nézünk egy filmet római korról, vagy olvasunk arról, ez tökéletes, nem kérdés. De ha van a lehetőség oda menni egy múzeumban, ahol tényleg úgy lehet még egyszer ezt érezni, és nem csak az, hogy látunk, hanem érzünk is, mert például a kaját, amit nálunk a kanyában van, ez mint valódi, szóval van is az okori illat bent a levegőben, ez szerintem sokkal fontosabb, és ezt kell is erősíteni, hogy a mai napon a gyermekek is kapnak aztán egy újra az, hogy tudnak érteni, hogy összefügg a történelemben mindent, és honnan jövünk, és hova megyünk.
1: Említette azokat a találmányokat, 2000 éves találmányokat, amik a mai napig működnek, így például a padlófűtés, ami lenyűgöző lehet. Az jutott eszembe, hogy a római emberek gondolkodását mennyire tudják feltérképezni, mennyire tudják beleélni magukat, hogy milyen lehetett 2000 évvel ezelőtt gondolkodni és élni, akár Kárnuntumban.
2: Nagyon-nagyon jó kérdés. Ezzel sokat foglalkozunk, például az a hagyományozó csapatokkal is, aki létrehoznak újra a római életet, nem csak az, hogy ott járunk római ruhában, hanem is, hogy átgondolunk a római ötlete. Nem felejtsünk el, hogy a római birodalom, ez egy birodalom volt. Nekik nem létezett úgy, mint Európa a mai napon, vagy más országok, önálló nemzetiségek is mindent. De szerintem abban tudunk is ötleteket találni, ami a mai napon hasznos lenne nekünk. Például az a organizáció, amit a római birodalom volt, az, amit esetleg néha az EU is próbálja megcsinálni, az, hogy próbálunk érteni egymást. Nagyon fontos, azt látom, hogy a római birodalom, amikor más népeket beintegráltak a római birodalomban, különösen amikor más istenek volt nekik, nem volt nekik a célja, hogy ezt legyőznek, és semmibe tesznek, és megsemmítenek, és senki nem érdekel aztán továbbra. Az volt nekik fontos, hogy az ővég istenek is betesznek a saját mitológiába. És esetleg nehéz mondani, hogy a rómaiak mindenkit respektáltak, mert a rómaiak voltak a rómaiak, ők voltak az istenek. Ja. De esetleg a római történelemből ezt tudunk húzni, és ahogyan végezett a római birodalom, hogy az jobban lenne, ha egy kicsit jobban respektálunk egymást, jobban ismerünk egymást, és az, hogy itt Európában valahogy ilyen mindenkinek van ugyanaz a történelem, ahonnan jöttünk, mert itt Európában, mint Franciaországon, Németországban, Magyarországon, mindenhol voltak a rómaiak, és az lehet szerintem is benne tenni, hogy egy kicsit jobban értünk ide is.

0: tudásán.
1: Igen, igen, az is. Jövök Pestre, csinálok egy rádióinterjút egy komplet idegen nyelven, amit biztos ilyen 10 éve ezelőtt még nem tudtam volna elképzelni. És az is, hogy azt nem változott, azt tudok neked mondani, hogy nem változott, hogy soha nem ment ki az a szellem nekem, az, a, amit a római birodalomhoz, vagy a kánuntumhoz érzem, erősítette. Változott esetleg az, ahogyan tudományosabb is látom a dolgokat, és az is változott, amikor nézem egy filmet is, valamit nem stimmel, akkor én a végén vagyok, akkor ezt nekem nem teszek, mondom, de az nem jó, az nem jó, az nem jó. De ja, ez is egy kis balancsák a fejemben.
0: Mit gondol, miért fontos ma, amikor minden olyan gyorsan változik, hogy legyenek olyan helyek, ahol 2000 év távlatából tekinthetünk önmagunkra?
1: Szerintem ilyen helyek, mint a Kanuntum, vagy Németországban, a Xanten, Augusta Raurica, Svájcban, stb. Nagyon fontos az, hogy itt kicsit is megállunk. Megállunk, nézzünk, hogy honnan jövünk, hogy milyen technológia is volt már a rómaiaknak, és ott aztán is, ha gondolunk, az, hogy a rómaiak is voltak emberek, mint mi a mai napon. Mindig jönnek az, a vendégek hazánk is, mondják, jaj, a rómaiak, hát hogyan éltek, ja? Komplett a koszban, és nekik nem volt semmi, és minden, és aztán, amikor mutatunk a vendégeknek, hogy volt padlófűtés, volt kanalizáció, volt az, volt az, volt az, hogy kezdtünk is respektálni a múltat, és kezdtünk is érteni, hogy miért ilyen dologból is jövünk. És minden, amit a mai napunk van, kezdés a kanalizációval, és befejezünk a social mediáknál, ugyan római birodalom, ugyan az okorban, egyiptomokból, görögökből. Szóval szerintem nagyon-nagyon fontos, hogy megyünk ilyen helyekre, nemhogy aztán csak kikapcsolunk a mai gyors életből, mert mondjuk Kanuntumon ez egy elég nyugodt és szép hely, ott tényleg lehet is pihenni, de az a fontos, hogy egy kicsit ezzel is foglalkozunk a fejünkben.
0: Mit szeretne, mit vigyen magával az a látogató, aki egy napos program után este felé hazaindul Kanuntumból?
1: Hadd hazánk jön, hogy egy kicsit tudtunk az érdeklődése a római birodalomról, Kanuntumról erősíteni, hogy egy kicsit esetleg másod gondolkodik a múltról, amikor látja, hogy milyen volt már minden nekik, és az, hogy egy nagyon-nagyon szép emléke megy, és esetleg jön is vissza.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt volt, és sok látogatót kívánok Önöknek.
1: Köszönöm a meghívást.
0: Flavius Kirill Blume, az ausztriai Kanuntum Régészeti Park kulturális programjainak és minőségirányítási csapatának vezetője volt ma a nap vendége. Én megköszönöm a mai figyelmet, hallgassák a nap vendégét minden este, Kutasi Juditot hallották.
2: Ez volt a hét vendége. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n.

Húzta, húzta, húzta magad után. Én meghagytam, hagytam, hagytam, egy diszkrét csíkot húztam magam.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Adathalász SMS-ek terjednek az adóhatóság nevében. Ebben a tanévben is ingyenes a HPV elleni védőoltás. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Adathalász SMS-ek terjednek a Nemzeti Adó és Vámhivatal nevében, amelyekben a csalók a 2026-os adóbevallásból visszajáró összeget ígérnek. Ehhez egy linkre kell kattintani. A hivatkozás azonban nem a NAV hivatalos oldalára vezet. Az adóhatóság e-mailben vagy SMS-ben nem küld adó visszatérítésről, adótartozásról vagy adószámla egyenlegről szóló értesítést ügyintézési linkkel, és bankkártya adatokat sem kér ilyen módon. A 2026-os SZIA bevallást a hivatal fel sem dolgozhatta, hiszen azt csak az év lezárultával lehet beadni a hatósághoz. Ebben a tanévben is térítésmentesen igényelhető a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Az oltást az kérheti, akinek a gyereke 7. évfolyamra jár. A szülők a tanév első napjaiban megkapják a tájékoztatót, majd szeptember 15-ig kell a szülői hozzájáruló nyilatkozatot kitöltve, aláírva visszajuttatni az iskolába. Az oltás a HPV okozta rosszindulatú daganatos megbetegedés ellen véd. A használt ingatlanok piacán nőtt az árengedmény mértéke az év első 7 hónapjában, 2025 azonos időszakához viszonyítva, közölte az Otthoncentrum. A téglalakásoknál 2% ponttal, a panellakásoknál pedig 2,4% ponttal nőtt az alkú mértéke idén, ugyanakkor a használt házaknál a két időszak közötti különbség 1% ponton belül maradt. A legnagyobb alkúra ebben a szegmensben a kisvárosokban és a községekben nyílt lehetőség. Ezeken a településeken átlagosan 11%-ot engednek az eladók a meghirdetett tárból a sikeres értékesítés érdekében. Okosbóját telepített az Orcitóba a Nemzeti Közszolgálati Egyetem víztudományi kara. Az okosbója úszó napenergiával működő automata vízminőség ellenőrző rendszer, amely folyamatosan gyűjt adatokat a víz fizikai, kémiai és biológiai jellemzőiről. A rendszer a többi között méri a pH-t, amely a tóvizének savasságát vagy lugosságát jellemzi. A cél, hogy felkészülten válaszoljanak a klímaváltozás okozta vízügyi kihívásokra. Minden idők legforróbb nyarát élte át idén Nagy-Britannia. A Brit Meteorológiai Intézet előzetes adatai szerint júniusban, júliusban és augusztusban 16,5 fok volt az átlagos napi középhőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy 1884 a modern tudományos módszerekkel végzett mérések kezdete óta az idei nyár volt a legmelegebb Nagy-Britanniában. Az előző melegrekordot a tavalyi nyár tartotta 16,1 fokos átlagos napi középhőmérséklettel. Szerbiában évtizedekig tarthat a nyári tűzvészben súlyosan károsodott Deliblati homok puszta erdeinek helyreállítása, a szakemberek pedig azt vizsgálják, milyen a szárazságnak és az erdőtüzeknek ellenállóbb fajokkal lehetne újra telepíteni a területet. A térségben korábban ritkának számítottak a nagy erdőtüzek, a globális felmelegedés következtében azonban a szakemberek szerint a jövőben gyakoribbá válhatnak.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Somodi Evelin, ez a Hétvégi menetrend. Válogatás műsorunkban a digitális turizmus fejlesztései mellett egészségünk védelméről is szó lesz, de kreatív és tudományos területekről is szólunk a Creative Survivor-ben. Hogy mit is jelent ez a modern oktatási módszerek terén? Ezzel indítunk.
0: Hétvégi menetrend. Gazdaság, turizmus és fenntarthatóság mindenevőknek.
1: Ezúttal a művészettel való tanulás, az élménypedagógia és a tanuló személyre szabott tanulási módszerét mutatja be Olá Andrea műsora. Vendége Németh Szilvia.
2: A mai témánk ismerős lehet a műsor rendszeres hallgatóinak, hiszen a kreativitás fejlesztésének szükségességéről sok szó esik itt. De most kiderül, miként működhet ez a gyakorlatban. Kiinduló pontunk egy könyv, címe A kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl, melynek szerzői Lannert Judit és Németh Szilvia, és 2024. decemberében jelent meg ez a kötet, olvasok belőle most egy idézetet. A kreativitás kifejezést a hétköznapokban túlságosan is általánosan és átfogóan használják, ezért többen megpróbálták kategorizálni. Csíkszentmihályi Mihály három típust különböztet meg, a brilliáns elmét, akinek nagyszerű, szokatlan gondolatai vannak, az egyénileg kreatív embert, aki eredeti módon fogja fel a világot, de a következtetéseit magának tartja meg, míg a nagy egyéniségeket, mint például Leonardo vagy Einstein, a fenntartás nélküli kreativitás példáiként említi. Mindezt azért tartottuk fontosnak leírni, mert a mi könyvünk nem ilyen fajta kreativitásról szól. Napjainkra egyre inkább szembeötlő lett az az ellentmondás, hogy miközben az oktatás gyakorlatában Magyarországon különösen elsősorban az egyéni kiválóságot helyezik előtérbe, és egyéni megmérettetéseken át próbálják kiválogatni az egyéni tehetségeket, a való életben a legkevésbé az individuális céljaikat megvalósító zsenikre van szükség. Ma már általában a Nobel-díjakat is címekben dolgozó tudósok kapják, de a napi életben is a csapatmunkára épülő projektek dominálnak. Eddig az idézet. Egyébként ez a könyv nem csak arról szól, hogy a kreativitás fejlesztésnek milyen módjai vannak és milyen hatása lehet az iskolákban, hanem mindennek a társadalmi jelentőségéről is olvashatunk, és számos a kreativitással kapcsolatos tévhittel szembesít bennünket. De ebben a mai adásban maradjunk az iskolában. Vendégem tehát a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője Németh Szilvia, aki oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója. Természetesen onnan indul ez a beszélgetés, hogyan és miért született meg ez a kötet.
3: Több mint 10 éves tapasztalatnak a lenyomata ez a könyv. Körülbelül 2014-ben találkoztunk ezzel a szemlélettel legelőször, tehát aminek az volt a lényege, hogy azt gondoltuk, hogy a művészet az a normál tantárgyak tanításába is változást tud elérni, tehát ez a művészettel tanítás, tanulás elképzelést szerettük volna kipróbálni, és különböző olyan partnereket kerestünk Magyarországon belül, akik oktatási intézmények, tehát iskolák vagy egyetemek, akikkel való együttműködés során tesztelni tudtuk és adaptálni egy nemzetközi programnak a módszertanát. Én most itt egy alapítványt képviselek, de alapvetően a T-Tudok Tudásmenedzsment és Oktatáskutató Központot vezettem 2012 óta, és ennek az iránya az volt, hogy megpróbáltunk olyan fejlesztési projekteket is indítani, ami Magyarországon még nem meghonosodott, és valamilyen módon újfajta megközelítést képvisel. 2014-ben találtunk egy olyan nemzetközi partnert, tehát egy nemzetközi kreativitásfejlesztő alapítványt, akik érdeklődtek az iránt, hogy hogyan lehetne az ő módszerüket tesztelni, Anglián kívül is. Ennek azért volt jelentősége, mert ez egy olyan módszertan, amit még Ken Robinsonnak az elképzelésére épült, és kimondottan megpróbálta a kreativitás területfüggő módon kezelni. Tehát én azt gondolom, hogy ez volt az egyik ilyen elindító pont, amikor azt láttuk, hogy egy pécsi általános iskolába, ahol az akkori igazgatónő megfelelő innovatív módszertant keresett arra, hogy az iskolának a pedagógusainak a továbbképzését meg tudja valósítani, hogy az odajáró heterogén tanulói közegnek megfelelő programokat találjon, és így talált meg minket és a Pécsi Egyetemnek a művészeti karát szintén, és így hárman, tehát a Pécsi Bátfa utcai általános iskola, a Pécsi Egyetem művészeti karán belül a művészet, elmélet és történet tanszék, és a T-Tudok volt az, aki ezzel az angol alapítvánnyal együtt elkezdte ezt a programot, és amikor ez a program elindult, mi ezt mérésekkel támogattuk, tehát mindenképpen a legelső perctől kezdve kíváncsiak voltunk arra, hogy egy bemeneti méréssel rögzítve az akkori állapotokat, hova jutunk el egy tanév alatt. Utána ezt a pilotot elég sok másik követte, tehát nem csak egy iskolába, hanem több pécsi iskolába, utána más településeken is elkezdtünk dolgozni, és körülbelül 10 év után egy olyan masszív mérési eredmény csomaggal rendelkeztünk, és olyan adaptált módszert annal, amit azt gondoltuk, hogy mindenképp fontos lenne, hogyha ezt egy kézikönyv formájába meg tudnánk írni, és akkor a mecenatúra pályázatra pályáztunk ezzel, és ez a támogatást tette lehetővé, és a TEA kiadónak a együttműködése, hogy ez a kézikönyv megszülethetett. Úgyhogy alapvetően egy gyakorlatorientált, és még egy dolog tartozik ide, hogy 2016-tól kezdődően, tehát az OECD-nek a Kreativitás és Kritikai Gondolkodás Fejlesztése az Iskolában című projektjének a magyar partnerei voltunk. Tehát ez azt jelentette, hogy ott is az összes OECD mérés, tehát ami 16 magyarországi településen zajlott, és ezen kívül pedig az ott 2020-ban megjelent, 19 végén 20-ban megjelent OECD kötetnek is az anyagának a készítéséhez hozzájárultunk, ami egyébként ez szerintem egy nagyon, erről nem szoktunk beszélni, de ennek a OECD együttműködésnek az egyik nagy hozadéka, hogy olyan velünk együtt dolgozó magyarországi művészek és pedagógusok fejlesztettek feladatokat, amik azóta is elérhetők az OECD honlapjáról, és az OECD validálta ezeket a magyar fejlesztett feladatokat, és más országok iskolái számára is felajánlotta. Tehát, hogy most is működnek olyan programok, ahol ezeket a feladatokat más iskolák külföldön használják. Tehát ez egy nemzetközi hálózat, aminek mi azóta is tagjai vagyunk, tehát ez a CC hálózat, ami kimondottan a kreativitás fejlesztése iskolai környezetben ezt tűzte ki maga elé, és valósítja meg.
2: Nagyon fontos a könyvben, én azt láttam, hogy egyáltalán a kreativitás témáját, témakörét, lényegét így helyre teszi, hogy mit értünk ez alatt, hogy a diákokkal vagy az iskolákkal összefüggésben mire kell koncentrálni, hogy nem feltétlenül az egyéni képes fejlesztése, vagy a kiemelkedő tehetségek gondozása fontos, hanem valami egészen más. Erről mindenképpen beszélünk, mert ez nagyon érdekes, de mit tapasztaltak a kutatás során, hogy ki hogyan áll magához a kreativitás gondolatához, vagy a kreativitás fejlesztés gondolatához? Milyen hitrendszer van ezzel kapcsolatban Magyarországon?
3: Azt gondolom, hogy ez nem csak Magyarországon, hanem talán más országokban is, tehát amiről én beszélni tudok, az kimondottan a pedagógián belüli kreativitás fejlesztés. Tehát, hogy nekünk a profilunk erről szól. Tehát azt gondoljuk, hogy a gyerekek rengeteg időt töltenek az iskolába, és a pedagógusok is, tehát nagyon nagy a munkateher, nagyon nagy az az óraszám, amiben aktívan részt kell, hogy vegyenek, és azt gondoljuk, hogy nem lehet azt mondani, hogy a tantárgyi struktúra az csak a tudásanyag, ismeretanyag átadására szorítkozhat, hanem ugyanígy az alapkompetenciák fejlesztésének is helyt kell adni, és a kreativitás kritikai gondolkodás fejlesztése ez ugyanígy egy alapkompetencia, tehát aminek ez a hatalmas időkeretnek, tehát amit a gyerekek az iskolába töltenek, mindenképpen kell, hogy erre is idő maradjon. Ezért az egyik ilyen dolog, amivel szembesülünk, hogy a pedagógusok lássák azt, hogy nem elveszi az ő tantárgyuktól az időt, tehát ez nagyon sokszor felmerül, hogy hogyan tud kreativitásra is fókuszálni úgy, hogy ne csorbuljon a tananyagtartalomnak az átadása. Tehát ez a fajta kreatív partnerség módszertan, ez arról szól, hogy főleg használva ezt a kutatási eredményt, hogy a kreativitás az területfüggő, tehát annak a fejlesztése. Tehát így alapvetően abba tudunk segíteni kreatív szakemberekkel, hogy hogyan lehet mondjuk egy természettudományos tanulásba pedagógusoknak azt a szempontot is figyelembe venni, hogy a gyerekeknek a kreatív gondolkodását is a tananyag átadása mellett fejlessze. És így mi egy ötelemű rendszert használunk, tehát hogy maga a kreativitásnak a pedagógiai értelemben az ötelemű rendszere az azt jelenti, hogy a kíváncsiság, a képzelőerő, a kitartás, az együttműködés és a fegyelem, tehát az a fegyelem ez itt azt jelenti, hogy hogyan tudunk megtervezni egy tanulási folyamatot például, és hogy a tanulási folyamatban honnan, hova jutunk el. Tehát ezt a fajta ilyen design gondolkodásnak az elemeit próbáljuk meg beépíteni a pedagógiai gyakorlatba. Tehát ez az első nehézség, amivel mondjuk egy olyan pedagógus, aki úgy gondolja, hogy szívesen kipróbálja ezt a módszertant, érdeklődik, megpróbálja megvalósítani, tehát hogy erre a szemléletre átálljon, tehát hogy megpróbálja ezt a szempontrendszert beépíteni az ő óratervezési gyakorlatába. A másik általános ilyen probléma a hibázástól való félelem, tehát ez egy nagyon-nagyon gyakori, amivel találkozunk. Erre volt néhány évvel ezelőtt egy olyan kísérlet, amikor megvizsgáltuk mi is, meg más kutatók, hogy például a PISA méréseknek az esetében meg lehetett figyelni, hogy azok a tanulók, akik Magyarországon töltötték ki a PISA kérdőíveket, vagy a mérésbe részt vettek, ők sokkal kevésbé mertek kockáztatni abban, hogy hogyha nem is tudták a kérdésre a választ, megpróbáljanak valamit odaírni, és valami gondolatkezdeményt beírjanak, és vállalják azt, hogy hát ha nem jó, de azért gondolkozik a válaszon. A magyar tanulóknak jelentős része inkább, amit nem 100%-ig biztos, azt kihagyja azt a kérdést. Tehát ezt, hogyha például ázsiai tanulókkal, vagy szingapúri tanulóknak a válaszadási módszereivel összehasonlítjuk, akkor azt lehet látni, hogy ott folyamatosan kitöltik nem csak a PISA-t, bármilyen kérdőívet, tehát megpróbálnak válaszolni, újra próbálkoznak, eszébe jut közbe valami, beírja. A magyar tanulók néhány évvel ezelőtt, most nincs frissen ilyen kutatásunk, tehát hogy inkább üresen hagyja, tehát nem vállalja a kockázatát annak, hogy ő esetleg valamit elront, hanem inkább belenyugszik abba, hogy nem fog pontot kapni, de ő nem írt rosszat. Alapvetően ez egy tanult szemlélet, és én azt gondolom, hogy ez valahogy magában az oktatási rendszerben benne van, de lehet, hogy nem csak az oktatásban, hanem társadalmilag, hogy minél inkább próbálunk a kudarctól menekülni, nem lehetőségként értelmezzük mondjuk azt, hogyha valamiben nem vagyunk 100% biztos, és esetleg hibázunk, tehát nem egy tanulási pillanatnak éljük meg, hanem kudarcnak. Tehát, hogy ez a másik ilyen dolog, hogy a kreatív tanulási folyamat, de akár a kreatív munkafolyamatok is, tehát most nem csak a tanulási folyamat, ez a sokszori próbálkozásról és a sokfajta megoldási ötlet közül válogatásról szól igazából. Tehát hogyan tudunk sokfajta ötletet generálni önmagunkban egy-egy problémának a megoldására, kiválasztani azt, amiben azt gondoljuk, hogy talán a legjobb lesz, és megpróbáljuk végigvinni ezt a megoldást. Hogyha ez nem sikerül, akkor újra próbálkozunk, és egy másik megoldáson keresztül próbálunk meg sikert elérni. Tehát ez a fajta újrapróbálása a dolgoknak, másfajta nézőpontból megvizsgálása, amire azt mondjuk angolul is, hogy out of box thinking, tehát, hogy amikor a dobozon kívüli gondolkodás, katuján kívüli gondolkodásról van szó. Tehát ez talán az egyik legnehezebb a pedagógiai közegbe felvállalni, és megértetni, és azoknak a pedagógusoknak is felvállalni a saját gyakorlatukba, akik velünk dolgoznak.
2: Térjünk majd vissza ide az iskolai közegbe, mert van még néhány ilyen gátló tényező, ami miatt nehéz talán bevezetni ezeket a kreativitásfejlesztő programokat, de számomra nagyon érdekes volt, hogy milyen fontos lenne a vállalkozó kedve, erről is szó van a könyvben, és hogy a vállalkozói szemlélet vagy a gondolkodásmód az alapvetően a kreativitásra épül lényegében, és hogy ezzel kapcsolatban is vannak ilyen pejoratív gondolatok társadalmi szinten, ez nagyon meglepő volt.
3: Többször szembesültünk azzal, hogy a kreativitást egyfajta ügyeskedésnek tekintik, vagy akár amit mi az iskolai közegben használunk, tehát ez a úgynevezett kis C kreativitás, tehát mini C, kis C, közepes és pro kreativitás. Ez azt jelenti, tehát, hogy a kis C és a nagy C közti kreativitás, az egy skála. Azt gondoljuk, hogy mindenki kreatív valamiben, ezt a kreativitást megpróbáljuk megtalálni, és ezt a kis kreativitást megpróbáljuk intézményi környezetbe fejleszteni. Például erre jó példa kis C-re a barkácsolás, tehát, hogy amit szoktak így ilyen metaforaként is használni, tehát, hogy mindenki képes arra, hogy megpróbáljon valami problémát a barkácsmódon megoldani, hogyan lehet elérni azt, hogy egyedi megoldás is tudjon születni. Tehát ez a könyv azt hangsúlyozza, hogy a kreativitás, ugye nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy ez egy kimondottan eredetiséget is jelentő dolog, tehát hogy egy eredeti megoldást, újszerűséget hoz, olyan, aminek mondjuk nem volt korábban hozzáfogható megoldás. Tehát ez a pedagógiai értelembe vett kreativitás, ez azt is kreativitásnak tekinti, amikor az az egyén, akiről szó van, mondjuk vagy egy osztály, környezetben egy kisebb csoport, vagy akár egy osztályközösség, vagy az osztályon belül egy gyerek, valamire rájön, tehát valami olyan dologra, amit korábban ő nem gondolt, lehet, hogy az tágabb környezetben nem egy újszerű dolog, de az ő számára mindenképp az. Tehát amikor egy ilyen nagyon mini célről valaki át tud lépni egy kis C-be, tehát azt jelenti, hogy már saját maga számára meg tud fogalmazni kihívást jelentő kérdéseket, hogy van kedve kutakodni, utána menni dolgoknak, hogy megpróbál valami olyan kérdést feltenni, amit korábban sohasem tett fel, véleményt formál, tehát ezek mind azt jelentik, hogy ő egy kicsit már tovább lépett, és a benne lévő kreativitásnak a magját sikerült továbbfejleszteni. Ezért pedagógus értelembe, tehát amikor a pedagógusok terveznek, akkor nagyon fontos, hogy ezeket a lépéseket egyénileg is figyeljék, észrevegyék azt, hogyha egy tanuló mondjuk elindul ennek a kreativitás fejlődésnek az útján, és egyénileg is tudja ezeket visszajelzésekkel, kreatív tanulási környezetnek a létrehozásával támogatni és segíteni.
2: Érdekes volt a könyvben, ahogyan arról volt szó, hogy azért ma még nagyon sok pedagógus, nem tudom, hogy mennyi ez a nagyon sok, de hogy nagy számban gondolják azt, hogy a kritikai gondolkodás, vagy a kérdezés, vagy a visszakérdezés az nagyjából a szemtelenséggel egyenértékű, és hogy a kreativitáshoz a kezelhetetlenség, vagy a fegyelmezhetetlenség passzolt. Borzasztó nagy falakat kell ledönteni, én azt gondolom.
3: Igen, igen, azért is, mert a kreatív pedagógiáknak a középpontjában a cselekvőképes tanuló áll. Tehát nem a passzív hallgató, hanem a kimondottan a cselekvő tanuló, tehát ezért is a kreatív tanulás címet választottuk, mert azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy a tanulás az mindig egy aktív folyamat. Tehát, hogyha a tömegoktatásra, vagy a hagyományos értelembe vett, még az ipari forradalom korába kialakult, mostanáig is követett intézményi gyakorlatra gondolunk, akkor kimondottan az elvárás az, hogy van valaki, aki kiáll az osztályközösség elé, ő a tudás letéteményese, birtokosa, és megpróbálja megosztani a többiekkel, akik csendben figyelik. Nyilván most sarkítok, tehát, hogy nem ennyire csak a frontális pedagógia van jelen, de hogyha ezt a klasszikus felállást vesszük, tehát a kreatív pedagógia ebből a passzív helyzetből próbálja a középpontba helyezni a tanulót. Tehát azt mondja, hogy a tapasztalati tanulás az, hogy ő megértse, hogy amit tanul, az miért lehet, akár az ő szempontjából, meg társadalmilag is fontos, mi lehet az a mozgatórugó, mik azok az összefüggések, amik motiválták azokat, akik mondjuk egy felfedezésre jutottak. Tehát ez mind olyan dolog, amit átélhetővé és abszolút a tanuló oldaláról aktív, kereső és megtapasztaló módon próbáljuk meg elérni. Tehát itt a pedagógusnak sokkal inkább egy facilitátor szerepe van, és nagyon-nagyon hangsúlyoznám, hogy tervező szerepe van. Tehát nagyon sokszor azt látjuk, hogy a pedagógusok mondjuk a tankönyvet követve átnézik, hogy mi lesz a következő tanórának az anyaga, bemennek az osztályterembe, és a tankönyv által adott dolgokon végig mennek. Tehát, hogy elfogadja a tankönyvnek a szerkezetét, amit a kreatív partnerség csinál, tehát mi elfogadjuk a minden kori tantervi tananyagot, tehát ezt nem bíráljuk felül egyáltalán, de azt igen, hogy arra az adott tanulóközösségre mik azok a megoldások, amik a tanulásukat segítik, tehát maga a pedagógusnak a tervező munkája a tanórák előtt sokkal-sokkal nagyobb. Ezt tudja segíteni a kreatív szakember is, hogy a tanulóknak az egyéni igényeikhez, a csoport igényéhez, az érdeklődési körük és a korábbi tapasztalataik figyelembevételével hogyan lehet egy olyan tanórát megtervezni, ami leköti őket, ami azt szoktuk mondani, hogy szociálisan, érzelmileg, intellektuálisan és fizikailag is bevonja a tanulókat. Tehát, hogyha egy tanuló ilyen négy oldalról folyamatosan lekötött és bevonódott magába a folyamatba, akkor a tanulása sokkal mélyebb tud lenni. Ezért, amit kérdezett, tehát, hogy nagyon fontos az, hogy ezek a tanulók egy olyan közegbe legyenek, ami ezt a fajta cselekvő képességüket és a kudarctól való nem félelmüket táplálni tudja. Ezért a pedagógus megtervezi a tananyagot, egy olyan környezetet létrehoz, ahol ő már csak irányítja magát a folyamatokat, de hagyja, hogy maga a cselekvés, a tanulás az a tanulónak a sajátja legyen.
2: Azért is gondolom azt, hogy talán a mostani tanárképzésben résztvevők azok, akik erre nyitottabbak lesznek, mert azért ebből a könyvből kiderül, hogy a már tanító pedagógusok esetében teljes értékrendváltoztatásra volna szükség. Ugye a tudást említette, de mennyi az a tudás? Mennyit kell megtanítani a gyereknek? Hogyan építette föl mondjuk 15 évvel ezelőtt azt a mechanizmust, ahogyan ő tanít, hogy abból ő tud-e változtatni? És a könyvben többször előkerül ez a megjegyzés, hogy a mai oktatási rendszerek a 19. századi tömegtermelésre adott válaszként alakultak ki. Ebben sose gondolunk bele, hogy egy teljesen más típusú társadalomra és gazdaságra neveltek vagy oktattak minket, mint amit majd most előttünk áll.
3: Igen, én azt gondolom, hogy két okból is másra kellene, hogy a mai iskola neveljen, vagy egyáltalán társadalmi konszenzus kellene, hogy legyen arról, hogy mit gondolunk arról az iskoláról, amibe a gyerekeink járnak, vagy egyáltalán a tanulók mit gondolnak arról, hogy mi a tanulás, és ők milyen iskolába szeretnének járni. Tehát ez főleg azért, ami egy ilyen közhely mára, hogy a bizonytalanság az, ami nagyon-nagyon különbözik attól a bizonytalanságtól, amikor ez a fajta iskola létrejött. Ez az egyik, a másik viszont, hogy ami írtó nagy különbség szerintem, az mindenképp az, hogy amikor a 19. században a tömegoktatás létrejött, és az iskolák ilyen módon, mint ahogy ma is működnek, létrejöttek, akkor annak az egyik főszerepe az volt, hogy megfelelő ismert szakmákra felkészítsen tanulókat, tehát legyen egy közismereti tudásuk, és azon kívül, tehát már nyilvánvalóan idősebb korba, tehát itt most nem a 6-7 évesekre gondolok, tehát hogy tudta az iskola, hogy mire készíti fel, tehát hogy a munkaerőpiacon mire volt szükség akkor. Most ez az, amit nem tudunk, tehát erre nagyon érdekes kutatások vannak, ami mind felhívja a figyelmet arra, hogy akik fiatalok most az iskolában vannak, és amikor ők a kötelező oktatásnak a végére jutnak, azoknak a szakmáknak, amit ők választhatnak, a 60%-át még nem is ismerjük most. Tehát a bizonytalanság az, ami egy állandó indikátor jelenleg, vagy egy állandó szereplő, tehát nagyon nehezen elvárható a pedagógusoktól, hogy ők tényleg olyan korszerű tudást tudjanak átadni, ami majd az ismeretlen, még ma számunkra nem ismert szakmákra inputként szolgál, vagy megfelelően felkészíti a fiatalokat. Tehát ezért azt gondoljuk, hogy a kreativitás, kritikai gondolkodás két olyan kompetencia, ami viszont valóban tud segíteni.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója vendégem ma, aki a Kreatív Tanulás című könyv egyik szerzője.
1: Most egy kis szünetre megyünk, majd folytatódik a beszélgetés a kreatív oktatási módszerekről.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk. Folytatjuk a Creative Survivor legutóbbi adását, amiben az oktatás modern és kreatív eszközeit ismertük meg. Olá Andrea beszélgetése a jövő oktatásáról.
2: A mai műsorban nem csak beszélünk arról, milyen fontos lenne a kreativitás fejlesztése, de konkrét módszerről is beszél vendégem, pontosabban több technikáról, lehetőségről és számos izgalmas hatásáról a kreativitás fejlesztésnek. Lannert Judit és Németh Szilvia írták azt a könyvet, amelynek címe Kreatív tanulás, kreativitás az iskolában és azon túl. Még 2024. decemberében jelent meg ez a kötet. Vendégem most Németh Szilvia oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója, és hogy mi a témánk a folytatásban, itt van megint egy idézet, hogy a tudás hatalom, ez mélyen gyökerezik az emberek elméjében, noha van némi igazság a kifejezés mögött, fel kell tennünk a kérdést, hogy mi teremti meg a tudást, képes-e önmagában a tudás új tudást és kreativitást generálni, erről is írnak a szerzők a könyvben, és nagyon érdekes, hogy miközben az iskola növeli a tudást, éppen hogy csökkenti a kreativitáshoz szükséges kíváncsiságot és képzelőerőt. Milyen a kreatív egyén? Kíváncsi, kitartó, képzeletgazdag, együttműködő és fegyelmezett, és szót kell ejteni a kritikus gondolkodási készségekről is, amelyek pedig elengedhetetlenek ahhoz, hogy a kreatív cselekvések újszerűek és értékesek legyenek. Erről is beszélt Németh Szilvia a szünet előtt, itt folytatjuk most.
3: A könyvünknek az elején is szerepel néhány ilyen adat, de ezt frissítjük folyamatosan, tehát hogy a Világgazdasági Fórumnak az adatai alapján mindig a kreativitás, kritikai gondolkodás a munkáltatók ranglistáján, tehát hogy milyen kompetenciákkal szeretnének felvenni munkavállalókat, mindig az első 10-ben szerepel. Tehát az analitikus gondolkodás mellett a kreatív gondolkodás egy kimondottan egy olyan kulcs dolog, ami a munkaerőpiacról visszajelzésként az oktatás felé folyamatosan érkezik, de ezen felül is azt gondoljuk, hogy most már így több mint 10 éves tapasztalattal, hogy a kreatív folyamatok azok magának a tanulásnak az alapkoncepcióihoz tudják visszavezetni a tanulókat. Tehát két oldalról lenne értelme az iskoláknak ezt a fajta szemléletet beépíteni a saját gyakorlatukba. Egyrészt azért, hogy segítsék a náluk tanuló diákokat abban, hogy a munkaerőpiaci sikerességük biztosított legyen, vagy legalábbis támogatott, és a másik pedig, hogy a saját tanulásukhoz hozzá tudjanak férni. Tehát ez a fajta nagyon hagyományos, nagyon frontális tanulásszervezésre épülő pedagógia azt mondja, én vagyok az, aki tudom, hogy neked mit kell tudni, és tesz egy lezárást, tehát nem teszi fel a kérdést, hogy te hogyan tudsz hozzájárulni ahhoz, hogy neked legyen befolyásod a saját tanulásodra, hogy a te érdeklődésed be legyen csatornázva, hogy te találd ki azokat a utakat, ami a te számodra a legjobb tanulási forma, tehát mi meg ezeket megnyitjuk, tehát a velünk dolgozó kreatív szakemberek nem a pedagógusnak a munkáját veszik el, és nem a pedagógus helyettesítik, hanem a pedagógussal együtt dolgozva, megtervezve a tanórákat, plusz szemként vannak jelen, egy plusz olyan külső szakemberként, akik ezt a fajta kreatív gondolkodást keresik és segítik a tanulókban. Tehát, hogy hogyan tudnak egyrészt kreatívabbak lenni, másrészt pedig a saját kreativitásuknak az előhívása által, hogyan tudják az ő saját tanulásukat erősíteni.
4: Említette az előbb, hogy a pedagógus ugye megszokta, hogy frontálisan adja át az ismereteket, és tulajdonképpen visszacsatolás sincs, vagy igazából ebben a 45 percben, és majd erről a 45 percről is beszéljünk, ebben a tanórában nem is nagyon van lehetőség, nincs idő a megtanulandó vagy átadandó tartalom mennyisége miatt. De engem meglepett az a rész, amikor arról írtak, hogyha számítógépeket adtak a gyerekek kezébe, akik otthon is használják a számítógépet, iskolában is használhatnák, és a tanárok is használhatnák, behúzhatnák a tanórára, de akkor is tulajdonképpen megmarad egy ilyen illusztrációs eszközként, vagy egy ilyen, nem tudom, kivetítőként.
3: Igen, igen, tehát, hogy most itt a számítógépet vehetjük, mint egy oktatási segédeszköz, tehát más oktatási segédeszközök is, bármennyire jól is tudnak működni, hogyha azoknak illusztratív szerepük van, tehát, hogyha szintén a pedagógus az, aki ezeket mozgatja, behúz, hozza, ahogy ő szeretné, úgy kivetíti, megmutatja, és ott van, akár az interaktív tábla, akár bármi más ilyen dolog, akkor az ugyanúgy nem épül be. Tehát itt az, hogy a tanuló legyen az, aki vezérli a saját működését, ezért mondjuk azt, hogy nekünk a pedagógiai koncepciónknak nemzetközileg is az a neve, hogy a jól működő osztályteremnek a koncepciója, és ez a jól működő osztályterem koncepciója, ez körülbelül 12 ilyen indikátort vesz figyelembe, tehát ez azt jelenti, hogy azt nézzük minden tanóra tervezésénél, hogy hogy tudjuk elérni azt, hogy a cselekvő képesség és a úgynevezett önirányító tanulás irányába vigyük el a diákokat. Ebbe beletartozik az indikátorokba az, hogy mi a tanár szerepe, tehát azzal indulunk, hogy ő alapvetően irányító funkciót lát el, vagy kihívásokkal teli környezetet próbál teremteni. Tehát ezt úgy kell elképzelni, ez a skálának a két oldala. Vannak szituációk, amikor szükség van arra, hogy ő irányítson és kiálljon, és tényleg frontálisan információt megosszon, vagy bármi más dolgot, de többségében sokkal jobban működik, hogyha egy kihívásokkal teli környezetet hoz létre. Ugyanilyen nagy kérdés az, hogyha mondjuk a mai iskolára gondolunk, bármennyire jó szándékú is egy iskola, nagyon kevés lehetőség van arra, hogy a tanulási folyamatok láthatóságát a gyerekek vagy tanulók számára egyértelművé tegye. Tehát nekünk ez egyik ilyen kulcs tevékenységünk, hogy azt szeretnénk, hogy a tanulók megértsék azt, hogy az ő tanulási folyamatuk az milyen, hogy honnan, hova tart, hogy miért van erre szükség, és hogy az egyes tantárgyi tartalmak hogy tudnak összekapcsolódni, hogyan tudnak különböző tanórákon tanultak is egységet alkotni. Nem csak interdisziplináris értelemben, tehát hogy különböző tudományterületek tartalma hogy tud összefüggni, hanem akár az egyes adott disziplinán belül is, hogyan, miért így következnek ezek a tananyagok, mi ezek között az összefüggés, és hogyan tud ő ehhez kapcsolódni. Mi a kreatív szakembereknek a gondolkodásmódját visszük be a tanterembe, tehát ez azt jelenti, hogy nagyon változatos módon találnak ki a saját gyakorlatukból és saját praxisukból merítve példákat arra, hogy megértsék a tanulók azt, hogy honnan, hova jutnak el, tehát mondjuk egy év alatt, vagy egy akár fél év alatt, tehát tanórák sorozatával honnan, hova tartanak, és ezt a fajta, tehát ezt úgy el szoktuk hanyagolni pedagógusként, de azt gondoljuk, hogy gyerekeknek erre nincs nagy szükségük, hogy tudja, hogy tehát elég, hogyha a pedagógus, aki megtervezi a folyamatokat, tudja, hogy honnan, hova tart, és a tanterv is így van felépítve. Viszont az a tapasztalatunk, hogy pont a felelősségvállalásnak, amit nagyon sok pedagógus hiányol a tanulókból, hogy nem érdekli őket a tanulás, hogy nem veszik ezt figyelembe, az egyik ilyen feltétele, hogy ő tudja, hogy miért van erre szükség. Tehát ezek az információk nem hiába valók, és az, hogyha ő különböző kreatív módokon láthatja most ilyen technikai értelembe vett kreatív módon, hogy honnan, hova tart, akár térképeken kirajzolva, akár installációk segítségével, akár iskolai vagy osztálytermi környezetben lévő különböző mozgatható, nem tudom, szemléltető eszközökön keresztül ő be tudja állítani, hogy éppen hol tart a tanulásba és hova tart. Ennek nagyon nagy jelentősége van, és hozzájárul ahhoz, hogy ő sikeresebb legyen. És a harmadik ilyen, ami Magyarországon nem egy bevett dolog, ez az érzelmeknek az elfogadása az iskolán belül, tehát, hogy van egy olyan szinte általános közfelfogás, hogy a pedagógus is hagyja kint a tanórán kívül, hogyha neki problémája van, a gyerek se úgy menjen be, tehát mindent hagyjunk az osztálytermen kívül. Az az általános másik tapasztalat, hogy ez nagyon nehezen megvalósítható. Ez kisgyerekeknek volt egy ilyen angliai kísérlet, hogy alsó tagozatos gyerekeknél figyelték, hogyha egy pedagógus úgy ment be, hogy nem mosolygott, szemmel láthatóan valami problémája volt, de nem beszélt erről, akkor a gyerekek azonnal látták, hogy valami nincs rendben, nem tudták eldönteni, hogy ez az ő viselkedésükből fakad, vagy ő tőlük független, és visszavetette a kérdezési kedvet. És az pedig ugye pszichológiai tény, hogy a kérdezésen keresztül lehet a legjobban információhoz jutni, az információknak a feldolgozásának is az egyik emberi alapmódja, hogy kérdezünk, megpróbálunk a kérdések mentén tovább lépni valamibe, tehát ez egy nagyon kulcsfontosságú dolog, hogy a gyerekek az iskolába merjenek kérdezni. A kísérletnek a másik része az volt, hogy a pedagógus szintén ugyanilyen arckifejezéssel és attitűddel lépett be, viszont rögtön közölte a gyerekekkel, hogy nagyon fáj a feje, vagy valami családi problémája volt, ami miatt ő most ilyen állapotban van, és elnézést kér, de nem tud most ezen nagyon változtatni, nincs összefüggés a között, hogy ő itt van, és a gyerekeknek a viselkedése között, tehát, hogy nem azért nem tud annyira mosolygós lenni a mai napon, és ezt a gyerekek nagy mértékben elfogadták, értékelték, ráadásul példaként is szolgált a pedagógus viselkedése, tehát máskor, amikor mondjuk egy fáradtabb reggel volt valamelyik kisgyermek számára, akkor rögtön ezt közölte. Tehát, hogy ez egy nagyon egyszerű dolog, viszont nagyon nagy hatása van arra, hogy most azon a napon, ami az egyik tanulási napunk, tudunk kérdezni, merünk kérdezni, oda tudunk figyelni közösen valamire, vagy épp ilyen érzelmeknek a idézőjelbe tett nem kezelése miatt erre nem vagyunk képesek. Tehát ez, hogy befogadó legyen egy környezet, hogy érzelmeket is el lehessen mondani, lehessen róla beszélni, hogy láthatóvá tegyük a tanulási folyamatot, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy egy kreatív tanulási környezet tudjon létrejönni, és ebben nagyon nagy szerepe van a pedagógusnak. És hogy a pedagógust hogyan támogatjuk, hogy ezt ő meg tudja valósítani. Tehát amit ön mondott, hogy a pedagógus hallgatóknak lesz ez majd fontos. Én azt gondolom, hogy rengeteg pedagógus dolgozik az iskolákban, nagyon sok gyerek jelenleg is az iskolákban van, tehát lehetőséget kell adni a pedagógusoknak arra, hogy tudjanak változtatni a saját gyakorlatukon, hogyha úgy érzik. Ezért ez a kreatív partnerség program, ez világszerte, ez egy önkéntes program. Egy kulcseleme van, hogy az iskola igazgatójának úgy kell gondolni, hogy ez a program náluk valami miatt érdekes lehet, és aminek az igazgató mellé áll ennek a programnak, akkor utána ő önkéntes jelentkezéssel megosztja ezt a pedagógusokkal, ezt a lehetőséget. Tehát mi mindig azokkal a pedagógusokkal dolgozunk, akik jelentkeznek a programba. Tehát ez nem tud úgy működni, hogy mondjuk egy igazgató azt mondja, hogy ezt és ezt a pedagógust én delegálom ebbe a programba, és nekik kötelező egy évig hétről hétre egy kreatív szakemberrel egymás korábban nem használt módszertannal dolgozni. Ez lehetetlen. Tehát ugyanígy a pedagógusokat se szeretnénk olyan helyzetbe hozni, hogy ők ezt egy kötelező és nem kíván dolognak tartsák. Tehát ezért a legelején úgy indultunk, hogy az igazgatók kiválasztották a pedagógusokat, és ez abszolút nem volt így működőképes. Most viszont, hogyha jelentkeznek a pedagógusok, akkor ők abszolút motiváltak arra, hogy egy tanévig valakivel együtt dolgozzanak. Ez egy nagyon hosszú időt, szeptembertől júniusig dolgoznak együtt hétről hétre, tehát ez nem titkoltan egy pedagógus továbbképzés, ami osztályterembe zajlik, és ugyanúgy a másik oldalon pedig a gyerekeknek a fejlesztését tűzi ki célul, meg a tantárgyi tanulásnak a mélységét.
4: Belefér ez most egy 45 perces tanórába? Ez azért is kérdezem, mert ugye 90 percről van szó a könyvben, ez lenne az optimális.
3: Igen, de... igen. A velünk dolgozó iskolákban mindenhol 90 perces tanórákkal dolgozunk, tehát hogy ezek a magyarországi iskolák, akikkel dolgozunk, a vállalásuknak része az is, hogy úgy szervezi magát az órarendet. Viszont a könyvben beszélünk arról is, tehát a kreatív pedagógiáknak három ilyen megvalósulása lehet, nyilván sokkal több is, de amit mi kiemelünk. Az egyik az, amikor a kreatív tanításról van szó. A kreatív tanítás ez csupán annyit jelent, hogy egy pedagógus szükségét érzi annak, hogy ő megújuljon, és az addigi hagyományosabb, vagy ha nem is hagyományos, de az ő általa használt pedagógiai eszközrendszeren valamit változtasson. Tehát tegyük fel, mondjuk van egy pedagógus, aki nem szokott csoportmunkákat használni, nem szokott páros munkát, vagy másfajta

0: a kreatív tanulás, amikor van már egy kreatívan tanító pedagógus, vagy egyáltalán olyan valaki, aki a kreativitás fejlesztést is fontosnak tartja, és a gyerekeket is aktív szereplőkké akarja bevonni, az már a kreatív tanulásnak az előkészítése. Tehát amikor csak mondjuk 45 perc áll a rendelkezésre, abszolút megoldható az, hogy pedagógus a saját gyakorlatán úgy változtasson, hogy beemeljen különböző kreatív megoldásokat, vagy akár ami a 90 perces tanóránknak is az egyik ilyen szerkezeti eleme, hogy mindig van egy bemelegítő foglalkozás, aztán jön azt, mi főfeladatnak hívjuk, ami maga a tanórai tananyagfeldolgozás, és van egy reflexió. Ez azért fontos, mert a reflexióban reflektálnak a tanulók arra, hogy hova jutottak a heti tanulásban, honnan, hova jutottak, mi az, amit magukkal visznek, mi az, ami még nem annyira egyértelmű, és magára a foglalkozásra is visszajelzést adnak a pedagógusnak és a kreatív szakembernek. A bemelegítő az pedig arra vonatkozik, hogy megérkezzünk a tanulásba. Legyen egyfajta bevonódásunk, és itt akár a koncentráció erősítése egy ilyen célja ezeknek a bemelegítőknek, de maga a fizikai bevonódás az, hogy egy játékos feladattal indítunk. Tehát ez egy 45 percben is, ezeknek bizonyos elemei abszolút bevihetők, tehát a tanórának a működését is 45 perc alatt is meg lehet változtatni. A 90 perc lehetővé teszi azt, hogy elmélyedjen a tanuló valamibe, hogy ne bele kapjon, és már vége is az órának, hanem hogy a bemelegítés, főfeladat és reflexiós hármas egységen végig tudjunk menni. Még annyit mondanék, hogy vannak olyan megoldásaink is, amikor például egy iskola nem tud egy tantárgyra egymás utáni két órát biztosítani, viszont például fontosnak tartja, hogy a történelem és a földrajz, főleg, hogyha éppen tantervileg is olyan tananyag van, ami nagyon is összekapcsolódik, akkor azt a két tanórát például azt mondja, hogy azt szeretné, hogy azok interdisziplinárisan egy egységként kezelődjenek, tehát ilyen is van elég sok, amikor akár a testnevelés matematika párost, akár az idegen nyelv tanulását, például az osztályfőnöki órával, osztálytermi problémák angol nyelvű megoldásával próbáljuk megsegíteni, tehát hogy ez egy harmadik változat. Tehát amikor tényleg interdisziplinárisan két egymás követő tanórának a közös feldolgozása zajlik.
1: Az, hogy a könyv egyik szerzője most az oktatásért felelős miniszter, mennyiben segíti az önök ügyét, vagy mindazt, amit ebben a könyvben megfogalmaztak?
0: Amikor ezt a könyvet írtuk, messze szó sem volt arról, hogy esetleg ilyen változás történik, vagy hogy Lanát Judit ilyen típusú feladatot kap. Nekem nagyon pozitív az a dolog, hogy én tudom, tehát ahogy szerzőpárosként végig dolgoztunk ezen a könyvön, és a korábbi tapasztalatokat is feldolgoztuk, én biztos vagyok benne, és hát tudom is igazolni, hogy Juditnak erről egy abszolút markáns tudása van, tehát én nagyon bízom benne, hogy ő ezt mind a döntéseiben, mind a működésében be tudja forgatni ezt a tudást, és hogy magára az oktatásra tényleg úgy tud tekinteni, hogy mik azok a korszerű megoldások, ami mind mérésekkel alátámasztott módon, mind adatok vonatkozásába is eredményt mutat, és most itt nem csak természetesen az a program, amit mi képviselünk, hanem hogy a művészettel való tanulás, a különböző élmény alapú pedagógiák, az, ami garantálja azt, hogy a tanulói bevonásnak a jelentősége milyen nagy, és ennek az összes kutatási anyaga, az mind olyan háttértudása Juditnak, amit nagyon remélem, hogy fel is használja.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk.
0: Köszönöm szépen.
2: Németh Szilvia, oktatáskutató, a Kreatív Tanulás és Oktatás Alapítvány szakmai operatív igazgatója volt tehát a vendégem.
3: Olá Andrea műsorát hallották, most hírek jönnek, majd Babi Kedittel várjuk Önöket.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: Ismerjük a tőzsdei trendeket. 94.2. Trend FM.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejemben már üvöltő zajjal. Próbálom összehírni azt, ami az ötleteim örökíti, hogy

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6-14 éves korosztálynak. Idén az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. A programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az Apácai Ösztöndíj programban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi közterület felügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, eső sehol sem valószínű, többfelé élénk, erős lesz a szél. 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok, folytatjuk is az Egy életemmel Babik Edit műsorával, aminek témája a well-being és minden, ami javítja közérzetünket. Ebben az adásban egy rendkívüli szálláshely kerül a középpontba.
2: Mai műsorban egy szigligeti kirándulásra hívlak benneteket a Villa Kabalába. Igen, jól hallottátok, Kabalának hívják ezt a kis romantikus helyet, amelyről ma beszélgetünk, és szerintem nem járok messze az igazságtól, ha azt állítom, hogy szinte mindannyiunknak volt, vagy van az életében egy kabalája. Egy tárgy, ami velünk kell, hogy legyen, vagy egy olyan mozdulat, amit meg kell ismételni ahhoz, hogy szerencsénk legyen. Például, hogy sikerüljön egy vizsga, vagy csak egészen egyszerűen azért, hogy jól menjenek a dolgaink. A mai műsorban Fölföldi Pétert az ő kabalájáról kérdezem, a Szigligeten lévő Villa Kabaláról. Szia Péter, köszönöm, hogy ma egy hosszú utat tettél meg, hogy a vendégem lehess. Szeretettel köszöntelek.
3: Szia, én is üdvözöllek, és nagyon örülök, hogy itt lehetek. Sok szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat is. És igen, valóban igazad van, most már lassan 10. éve ez az én és a mi kabalánk, amit ott megvalósíthattunk Szigligeten. Egy 6 szobás kis panzió és egy pici kis kifinomult konyhával rendelkező étterem formájában.
2: És jól mondtam, hogy ez egy nagyon bájos, nagyon romantikus kis hely, és hogy egy picit még jobban beavassuk a hallgatókat, hogy hogy is néz ki a Villa Kabala, illetve onnan a kilátás. Tedd már meg, hogy leírod, te most érkeztél Szigligetről, szóval, hogyha odaállsz a nappali ablakába, akkor mit látsz onnan?
3: Szoktam mindig mondani a többieknek is, illetve abszolút vidéki, lelkületű helyi gyermekként azt érzem, 9-10 év után is, hogy reggel, amikor kinyitom a bejárati ajtót, és kinézhetek azon a gyönyörű ablakon, ami ott van a kis nappalinkban. Minden nap más arcát mutatja a Balaton, a fények, a felhők, és abszolút meghatározó ez az ember mindennapjaiba, hogy ezt átélheti. Valóban nagyon szép, van 2 kis domb szemben, a királyné szoknyája, illetve a Rókarántó hegy, aminek a Szent Háromsáv kápolna van a tetején, ami egy olyan lelkületet ad annak a környezetnek, ami abszolút egyedülálló.
2: Azt mondtad előbb, hogy beszőtted a gondolataidba, hogy vidéki gyerekként balatoni gyerek voltál?
3: Én 100%-ban balatoni születésű, Badacsonyban nevelkedő gyerek vagyok, igen.
2: És akkor hogy indult el a te karriered? Mondjuk egyébként a balatoni gyerekeknél az nem ritka, hogy ők a nyarat, a hétvégét a vendéglátásban töltik, különösen nyáron, főszezonban.
3: Abszolút nem ritka. Az én édesapám 25-30 éve borral foglalkozik, ő volt a Szeremlei Hubának a fő borásza, úgyhogy én 10 éves gyerekként már a szőlőben kezdtem, és mint ahogy ez akkor jellemző volt, a pici vendéglátás az már ment ott a badacsonyi kis apartmanokban, úgyhogy mi is cimmerferisztettünk akkor már, úgyhogy tulajdonképpen vendégek között nőttünk már fel. Természetesen egy picit azért az már átalakult, de hogy gyerekként már majdnem cumis üvegből szívtuk mi ezt a vendéglátás történetet.
2: Az meg is fogalmazódott benned, hogy itt szeretnéd majd a jövődet elképzelni, vagy akkor még teljesen más, mondjuk a Csajokon kívül, meg a Balatonon kívül teljesen más foglalkoztatott?
3: Hát összetudtuk azért a kettőt fűzni, úgyhogy nem kellett minket akkor sem félteni, de abszolút egyértelmű volt az, hogy nekem a gondolatiságomból adódóan, a lelkületemből adódóan mindenképpen vidék és az otthon lesz az, ami a végső cél. Természetesen be kellett járni egy olyan utat, ami ezt megágyazta, mivel külföldön éltem, dolgoztam német, illetve angol nyelvterületen is egy pár évet, majd utána pedig Budapesten üzemeltettem egy éttermet, és onnan költöztem végül haza.
2: Akkor azt már tudjuk, hogy mi volt a cél, a Villa Kabala, de ki volt az, aki téged visszahívott ide, vagy hogyan jött ez a lehetőség az életedben?
3: Ez egy teljesen véletlen dolog volt, ugye a Petrával ketten üzemeltetjük jelen pillanatban is ezt, és álmodtuk meg a Villa Kabalát. Terjék Petrának hívják, és mi Budapesten ismerkedtünk meg, és közösen költöztünk tulajdonképpen haza az én környezetembe, az én környékemre, egy családlátogatás során teljesen véletlenül felmentünk oda a villához. Én ismertem már ezt az épületet, ez egy ikonikus épület Szigligeten, az önkormányzati tulajdonban lévő farkas villának ismerték az emberek. Tulajdonképpen ugye ez egy régi művészház, ahova mi beköltözhettünk, és mi a vendéglátással foglalkozhatunk. És az egyik barátom, a név is igazából innen jött, már régóta rágta a fülem, hogy költözzek végre haza. És ugye mivel én Budapesten csináltam az éttermet, kialakult életem volt, ezért még nem láttam magam előtt, hogy ilyen hamar haza fogok jönni. És mindig ő mondta, hogy jöjjek végre haza, hogy legyen kivel sörözni, és nyilván majd itt is megcsináljuk a szerencsénket, és ez lesz majd a mi kabalánk, és tulajdonképpen a név is innen jött.
2: Farkas István festőművésznek ez tulajdonképpen a műterme volt?
3: Abszolút. Amit mi ilyen kis nappaliként hívunk, az volt az alkotó tere, és tulajdonképpen ez a 30-as évek derekán épült, és ez volt az ő hétvégi háza. Nagyon-nagyon sok időt nem töltött, ott van több képe, ami ott született, és ott alkotta meg, de ugye mivel holokauszt áldozata lett, ezért nagyon sok ideje nem volt arra, hogy sok időt töltsön ott a Szigligeten a házban.
2: Hát ugye eleve egy műterem sem biztos, hogy alkalmas arra, hogy ott egy éttermet alakítsatok ki, de különösen, ha védett ez az épület, az még kevésbé, és hogyha pici terekből áll, mint ahogy a Villa Kabala is pici terekből áll, szóval én azt gondolom, hogy azért ez nagy kihívás lehetett a kezdetekkor megálmodni, hogy oké, akkor ide mit és hova tudunk majd elhelyezni, meg hol lesznek a vendégek ebben a térben.
3: A megvalósítása okoz inkább nagy kihívást a mindennapokban. Az, hogy mi ebben már akkor, amikor először megpillantottuk, láttuk a potenciált, és láttuk azt, hogy ez egy micsoda kis ékszerdoboz lehet, hogyha az ember megtölti élettel, megtölti egy szellemiséggel, hozzáteszi azt a pluszt, amit mondjuk egy ilyen épület megérdemel, akár a vendéglátás formájában, akár a napi szintű működés formájában. Úgyhogy mi tudtuk azt, hogy ebből mit lehet kihozni, de természetesen a megvalósítás az minden nap egy kihívás számunkra most is.
2: Na hát, hogyha több számot használsz, akkor nézzük meg a csapatot is. Szóval oké, megérkezett a világot járt, Pestről hazatérő vállalkozó, hogyan teremt magának csapatot? És ami még fontosabb, hogyan őrzi meg ezt a csapatot?
3: Ez minden nap egy új kihívás. Ugye a vendéglátás az egy olyan szakma, ahol egyedül el vagy veszve. Van természetesen egy-két olyan szegmense a vendéglátásnak, ahol egyedül is meg tud állni a helyet, de abban a szegmensben, abban a minőségben, amit mi szeretnénk képviselni, természetesen egyedül nem tudsz recepciós, felszolgáló, szakács, takarítónő és minden lenni. Úgyhogy talán a legfontosabb alapja a rendszernek az a csapat. Nagyon büszkék vagyunk a csapatra, abszolút mindig többes számként gondolunk a Villa Kabalára, mert hogy ez nélkülük nem jöhetett volna létre. Nagyon szeretjük azt, hogy ugyanazokkal az emberekkel dolgozhatunk 4-5 éve, ami azt gondolom, hogy egyedülálló jelen pillanatban a vendéglátósok között. Természetesen mi is rengeteget részt veszünk a napi munkában, a napi jelenléttel, és mindig is azt gondoljuk, hogyha a vezérlő húz, akkor a többiek is ott vannak a csatában. Úgyhogy nagyon büszkék vagyunk rájuk, és hát mindenképpen a Petrán kívül meg kell említsem a séfünket, Szabó Andrást, aki pontosan úgy húz, mint ahogy ezt mi is tesszük, és nagyon-nagyon büszkék vagyunk arra, amit ő és a csapat együtt összerakott konyha szinten is, illetve hát a szellemiség szintjén, amivel nagyon-nagyon egyivásúak vagyunk, és egy irányba nézünk.
2: Mióta a csapattagja András?
3: Hát Andris már több mint 7 éve. Tulajdonképpen mi a Petrával, amikor leköltöztünk a Balatonra, akkor volt egy valaki, akit akkor szakácsnak és séfnek hívtunk, nagyon sokat köszönhettünk akkor neki, de mi ezt hárman kezdtük el akkor, láttuk, hogy ezen majd kell változtatni, de tulajdonképpen 3 főből jutottunk el oda, hogy most több mint 10 vagyunk, és egy teljes operációt viszünk így.
2: És ahogy mondod, a fluktuáció az hát közelít a nullához, mondjuk így, mert nyilván erőfordulhat kisebb jövésmenés, de azt hiszem, hogy a Balaton partján ezt kimondani óriási érték, hiszen minden vendéglátója arról panaszkodik, hogy jönnek-mennek az emberek. Mi az, ami összetartja nálatok ezt a csapatot?
3: Én azt gondolom, hogy mindenféleképpen kell egy jó hangulat, egy jó légkör egy ilyen munkahelyen.
2: Ki a jó hangulat felelős?
3: Adjuk, vesszük a stafétát. Mindenkinek vannak nehezebb és könnyebb napjai, de alapvetően szerencsére nincs nálunk az a fajta szakács és pincér ellentét, ami azért nagyon sok helyen meg tud lenni, úgyhogy mindenképpen csapatként tekintünk saját magunkra, illetve hát olyan körülményeket kell megpróbálni a helyzethez mérten kialakítani a részünk ről is, hogy ez egy élhető dolog legyen. Elsőként vezettük be a Balatonon azt, hogy van délután konyhai szervizstopp. Az azt jelentette, hogy ebéd és vacsora szervizt csináltunk, ami a hasonló szintű helyeken, meg külföldön ez egy abszolút bevett szokás volt. A Balatonon mi voltunk az elsők, nagyon-nagyon furcsán néztek ránk, hogy a szezonban hogy nem vagyunk nyitva egész nap, de azt gondoljuk, hogy akkor lehet minőségi és kreatív munkát végezni, hogyha nem egy teljesen mosogató rongyként vannak az emberek tartva azért, mert augusztus van.
2: Ez érték a munkavállalónak is, és gyakorlatilag úgy tűnik, hogy a munkáltatónak is bejött ez a szemlélet.
3: Igen, azt gondolom, hogy hosszú távon csak így lehet működni, attól függetlenül, hogy ez egy szezonális hely.
2: Előbb említettük a séfet, és hogyha már a téli szezon is szóba kerül, akkor nagyon sok mindenben lehet az a segítségetekre, vagy legalábbis én úgy gondolom, hogy számtalan díjat elnyertetek az utóbbi években. Például kint van a bejáratnál nálatok a Michelin csillag is. Ennek különböző válfajait nyertétek meg. Kérlek, hogy mesélj erről, egy picit mutassuk be, hogy mivel tudjátok csalogatni akár a külföldi vendégeket is, mert talán azért náluk már komoly turisztikai motiváció lehet ahhoz, hogy útra keljenek.
3: Abszolút ez érezhető is a vendég összetételben, mivel a külföldi országokban nagyon nagy kultúrája, illetve nagyon nagy igény van erre a fajta kifinomult gasztronómiára, amit a Michelin is képvisel. Amikor első évben a Michelin tesztelt vidéken is, akkor megkaptuk a Michelin ajánlását. Nagyon büszkék voltunk rá, hogy kis családi vállalkozásként ekkora nagy nevű gasztronómiai kalauz eljutott hozzánk Szigligetre, odafentre a hegytetőre.
2: Mit jelent pontosan a Michelin ajánlás?
3: Ez pontosan a Michelin csillagnak a belépő szintje, ebből bármelyik évben lehet Michelin csillag, ami nálunk a különlegesség, és azt gondolom, hogy a séf is, a Petra is, és illetve magamat is mondhatom egy ilyen motorjának, hogy a fenntarthatóság az abszolút fókuszban van a mindennapjainkban, ami miatt pedig megkaptuk már rögtön az első évben a zöld Michelin csillagot, amit tulajdonképpen a fenntarthatóság miatt értünk el, amire pedig ugyanebben az évben voltunk a legbüszkébbek, az pedig az, hogy a Michelin ítészei szerint mi nyertük el a legjobb szervizdíjat egész országban, úgyhogy ez egy elképesztő büszkeség számunkra.
2: Na és akkor ezt is magyarázzuk meg a hallgatóknak, hogy pontosan mit jelent a szervizdíj, a szerviz elismerés.
3: Szerviz és welcome díjnak hívják a Michelinnél. Ugye ez egy mindig egy misztikum, hogy ők hogy és mi alapján pontoznak, hogyan kategorizálnak. Nagyon szubjektív, azt gondoljuk, hogy mi csak tesszük a dolgunkat, és pláne ez volt a legjobb érzés, hogy a szervizre is azt érezték, hogy ez egy olyan különleges légkört, atmoszférát hozott még az ételek mellé, ami egyedülálló volt az országban is.
2: Ez azt jelenti, hogy a felszolgálás, az az étkészlet, amivel kínáljátok, vagy pontosan mit tartalmaz ez?
3: A Michelin abszolút egy kerek egészet néz. Régebben jobban fókuszáltak csak az ételre, most már abszolút a légkör és természetesen a hozzátartozó, ha az étkészlet, a belső atmoszféra, a szerviz természetesen, az italkínálat, a borpárosítások, és most már egy igazi komplex élményt néznek ők is, aminek egy szerves része természetesen a szerviz.
2: És akkor beszéltünk a Michelin díjakról, de említsünk meg egy hazai díjatokat is, a stílusos vidéki éttermiségnek van egy Sakura díja, ami ugye tulajdonképpen a japán vendéglátói kultúrát igyekszik népszerűsíteni, vagyis az omotenashi, jól mondom?
3: Igen,
2: omotenashi, a vendégvárás filozófiája a japánoknál, ugye, ami tulajdonképpen három pontra helyezi a hangsúlyt, tudd meg, hogy mit szeretne, mire vágyik a te vendég, dolgozz ki minden apró részletet, és az utolsó pont a hála, hogy legyél hálás a vendégeknek, hogy nálad volt, hogy téged választottak.
3: Azt gondolom, hogy valahogy ezt mi vidéki vendéglátósokként nem megszervezve és egy multi gondolkodással összerakva csináljuk, hanem ez valahol egy picit belülről jön. Nem csak nekünk, de hogy azoknak az embereknek a gondolkodásmódja, akikkel együtt dolgozhatunk. Egyivásúak vagyunk, és ők is, mindenki szeretne adni magából egy picit ez alatt az élmény alatt, ameddig a vendégek ott tartózkodnak, és az a hála, amit tulajdonképpen ugye az a legszebb ebben az egészben, hogy ez egy oda-vissza játék, tehát nem csak a vendég hálás azért, mert ő kapott egy élményt, hanem mi is nagyon hálásak vagyunk azért, hogy adhattunk egyet. És ez akkor működik igazán, hogyha mind a két oldalról ez a fajta alázat, ez a szerves része a mindennapoknak.
2: Hogyha már idegen kultúráknál tartottunk, történetesen a japánnál, akkor mi az, amit te a különböző országokban tanultál? Vannak olyan fix pontjaid, olyan cölöpök, amit azt mondod, hogy igen, én ezt az angol nyelvterületen tanultam, ezt a német nyelvterületen, a japánt azt már behúztuk egy picit, bár nem tudom, hogy dolgoztál-e ott, de minden esetre az a szellemiség, az ugye mégiscsak itt van nálatok, és szívből jövő. Szóval, hogy vannak-e olyan emlékeid, ami berögzült, és ami milyen nyomot hagyott benned más kultúrákból?
3: Hála a jó Istennek volt lehetőségem akár német, akár angol nyelvterületen jó helyen dolgozni. Nem külön egy dolgokat emelnék ki ebben. Én azt gondolom, hogy a nagy séfek, illetve nagy régi vendéglátósok azért tudtak nagyon sokáig jutni, illetve azért maradtak meg ebben a szakmában, mivel iszonyatosan nagy fejlődni akarás, és iszonyatosan nagy alázat van bennük. És ezt nem azt mondom, hogy itthon nem volt abban az időben, de hogy kint ennek sokkal nagyobb kultúrája volt, mivel az a fajta gasztronómia, amit mi is csinálunk, előre haladott állapotban volt mondjuk ezelőtt 10 évvel külföldön Magyarországhoz képest. És ugye, ha csak például a fenntarthatóságot nézzük, nem kell messzire sem menni, egy Ausztriában levő magas kategóriájú konyhában, vagy akár vannak ismerősök, akikhez jártunk ki gyerekkorunkban, nem igazán értettük, hogy a vasárnapi ebéd után miért van az, hogy 6 féle kukába szórják ki a szemetet, amikor megvolt az ebéd. És furcsáltuk azt, hogy a hölgytagok a családban pakolnak, rámolnak, a férfi tagok pedig mennek, és a szelektívet viszik ki minden vasárnap, külön színre gyűjtve ezelőtt mondjuk 20 évvel. És ugye, hogyha az ember ezekből kap egy bizonyos fajta injekciót, és ezt a magáéval tudja tenni, és ezt ugye utána később ezt láthatja mondjuk egy profi konyhában is, hogy ha a séf, vagy természetesen a srácok bármit dolgoznak a konyhában, soha nem látunk rendetlenséget. Azért, mert szervezve van, és azért, mert hogy az egy nagyon fontos dolog, hogy a technológiát úgy sajátítsd el, minél kevesebb veszteséget termelj, és azon felül, hogy csak szelektíven gyűjtöd a műanyagot, ez annál sokkal-sokkal összetettebb tud lenni.
2: Na akkor erről is beszélünk majd még a műsor második részében, meg arról a bizonyos folyamatos fejlődni akarásról, a folyamatos megújulásról, ami bizony a ti konyhátokban nap mint nap jelen van.
1: Babik Editet és az Egy életemet hallották, most hírek jönnek, majd folytatjuk a második résszel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

94.2 Trend FM műsorajánló következik. Induljon útnak velünk! Autórádió. Műsor négy keréken Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden szerdán 15 órától a Trend FM-en. A műsor együttműködő partnere az Opel Frontera.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt, vissza is tértünk, folytatjuk az Egy életem adásával, amiben bemutatkozik a Villa Kabala, és mindaz, amivel kiemelkedni igyekszik a szálláshelyek sorából. Babik Edit interjújának második részében a részletek.
2: Mai vendégem Fölföldi Péter, a szigligeti Villa Kabala egyik megálmodója, és Péterrel ott hagytuk abba a beszélgetést a műsor első részében, hogy mennyi mindent tanult ő a külföldi szakmai útjai során, és éppen a fenntarthatóságnál vágtuk el a beszélgetésünk fonalát. Ugye ez most már Magyarországon is egy általános tendencia, hogy rövidellátású lánccal igyekeznek az éttermek beszerezni az alapanyagokat, és egyáltalán az egész tevékenységüket folytatni, ami azért nem olyan egyszerű.
3: Nagyon nagy kihívást okoz ez, azt gondolom, a mindennapjainkban. Mondhatom azt is, hogy nem a legjobban nekem, mert hogy Andris, a séfünk, több mint 30 kisbeszállítóval van napi kapcsolatban, ami egy elképesztő nagy energia még amellett, hogy az ember imád főzni, és kóstoló menüket készít, és értéket teremt, de ennek az előkészülete, ez legalább akkora energia, hogy ezt az ember össze tudja tenni. Úgyhogy Andrisnak mindenképpen nagyon nagy hála, hogy ezt a konyhában meg tudja valósítani. Pontosan ezért is alakítottunk ki egy olyan szisztémát, és ez neki volt a legnagyobb, és a mai napig a legnagyobb missziója, hogy állandóan változik a menünk. Ami amiatt van, mivel még nem tudjuk a hét elején megmondani, hogy mik azok az alapanyagok, amiket be tudunk szerezni. Úgyhogy a mi stílusú konyhánkban azért ez nem túl jellemző. Általában havi vagy szezon menüket írnak a séfek és készítenek az éttermek. Nálunk ez abszolút heti szinten változik. Tulajdonképpen abból főzünk, amit a hét elején be tudunk szerezni.
2: Ami van, vagyis a fókuszban az alapanyag van, és ugye amikor azt mondtad, hogy 30 beszállítóval tartja Andris a kapcsolatot, akkor az azt jelenti, hogy itt kistermelőktől vagy olyan mikroközösségektől szerzitek be az alapanyagot, ami bizony személyes kapcsolatokat igényel, és nem arról van szó, hogy egy nagy áruházlánctól online megrendelitek a nem tudom én, havi vagy heti szállítást.
3: Nagyon-nagyon szeretjük ezeket a kis emberi kapcsolatokat. Rengeteg olyan pici kistermelő, állattenyésztő, akik még családi vállalkozásban vannak, nagyon-nagyon hasonló gondolkodással, mint ahogy mi éttermi vagy privát szinten, úgyhogy nagyon jó kapcsolatot ápolunk velük természetesen. Ez lenne szerintem mindenkinek a célja, hogy ők jó minőségű alapanyagokat termeljenek, készítsenek, mi pedig ezekből a jó alapanyagokból a vendégek asztalára tehessünk valami jó ételt.
2: És olyannyira figyeltek a fenntarthatóságra, hogy mesélted, hogy például, ha csak lehet narancslevet, nem alkalmaztok, mert hogy az például nem terem a kertetekben, sok minden más megterem, hanem helyette egy hazai terméket használtok.
3: Pontosan így gondolkodunk, és a zero waste, tehát, hogy minél kevesebb szemetet termeljünk, gondolkodásmódnak az egyik alapvető része a konyhai munka, de természetesen ezt próbáljuk kint a vendégtérben és a pultban is az italok terén minél jobban alkalmazni. Az egyik példája ennek a narancs kérdés. Nem teljesen űztük ki természetesen a konyhából, de próbáljuk minél kisebbre vagy inkább a nullára redukálni a használatát, mivel van ennek egy helyettesítő terméke, amit mi elképesztő szeretünk, és a szomszéd faluból jön, az egy badacsony tördemici homoktövis, aminek az antioxidáns és a vitamin tartalma legalább olyan magas, hanem magasabb, mint a narancsé, csak mondjuk biciklivel is át tudja hozni a termelő akkor, amikor szükségünk van rá, és kicsit jobban is esik abból inni egy jó homoktövis szörpöt a nyáron, mint egy narancslevet.
2: Egyébként, aminek el is szoktunk már az ízétől, nem? Szinte újra kell tanulni a hazai gyümölcsöknek, meg zöldségeknek az ízeit, mert így, ahogy mondod, már megszoktuk a narancsét, de a homoktövis idegennek tűnik, pedig itt terem. körülöttünk terem.
3: És ez a sajátunk természetesen, ugye a mostani kicsit elkényelmesedő világban sokkal könnyebb bemenni egy boltba és venni narancsot vagy narancslevet, pláne ami ugye dobozba van bezárva, majd utána azt kidobjuk. A homoktövisnek például az az egyik sajátossága, hogy nagyon nehéz vele bánni, mivel ugye téli időszakban hidegben kell szüretelni, nagyon szúrós, és hát ezzel sok meló van. És ugye a mai emberek próbálják ezt megúszni. Hála Isten, a mi tördemici beszállítónk az szeret küzdeni az elemekkel, úgyhogy nagyon finom homoktövisünk van egész évben.
2: Na most viszont, hogy említetted a szüretelést, erről eszembe jutott egy másik növény, vagy élelmiszer, amit ott jártunkkal meséltél, hiszen belépve hozzátok gyönyörű oliva fák voltak a bejárat mellett cserébe ültetve, és hát meséltétek, hogy ezek honnan származnak, illetve nem is biztos, hogy ezek a fák, de hogy ti az oliva olajat is személyesen hát préselitek, megszüretelitek? Az sem itthon persze.
3: Tulajdonképpen igen, van egy nagyon jó barátom, ő félig olasz, és erre tette fel ő is az életét, csak félig olasz származása miatt örökölt a nagypapájától egy egész nagy oliva ültetvényt, és nekünk, vagy nekem legalábbis most tervezünk, hogy végre csapatostul tudjunk menni, és mindannyian ott kint legyünk a következő szüretben, mivel ugye október vége, november elején lehet szüretelni az olivát, nekünk addigra lemegy a szezon, úgyhogy reméljük majd a következőben már mindenki részt tud ebben venni, de az a egyedisége ennek a dolognak, hogy saját magunk által szedett oliva az, ami az asztalra kerül a vendégeknél, vagyis hát a villában, és ez az elképesztően nagy tudásvágy, ami bennem, illetve bennünk is van, nagyon mozgatott, hogy hogyan lesz az olivából olyan olivaolaj, amire büszkék lehetünk, úgyhogy a teljes technológián végigmentünk, saját magunknak szüreteltük Olaszországban, préseltettük, és aztán hoztuk haza magunknak, úgyhogy saját az olívaolajunk is.
2: Figyelj, az olasz életérzés mellett sem lehet elmenni. Biztos, hogy onnan is ragadt rátok valami.
3: Reggelig tudnék erről mesélni, hogy milyen jó élmények voltak akkor, amikor mi kint lehettünk, és eltölthettünk egy igazi, tradicionális, vidéki olasz családnál. Talán egy hetet voltunk legutóbb kint, és hogy a mamma hogy főzi este a családnak a vacsorát, hogy hogyan pihennek, hogyan lassulnak be egy picit, hogyan legyenek még produktívak, és elképesztően példaértékű az, hogy ők a család szentségéhez hogy állnak, és hogy ez mennyire fontos lenne számunkra is, hogy a rohanó világ mellett egy pici fókuszt ennek is adjunk, úgyhogy nagyon-nagyon jó élményekkel jöttünk haza, életérzés, illetve hát nyilván az olívaolaj kapcsán is.
2: Most, hogy az olaszok szóba kerültek, nekem beugrott egy emlék, és mindjárt kötöm hozzátok ezt az emléket is. Muraóba járunk síelni, és Kreisbergben, a hegyekben van egy, hát egy gerendás kis parasztház, amit második generációs olasz család üzemeltet. Silvánónak hívták az első tulajdonost, ő egy gitáros zenész volt, és hát amikor nagy hó volt, még réges-régen, akkor nagyon nehezen lehetett a földúton is följutni ebbe a kis, szintén ilyen romantikus, gyönyörű kilátással bíró helyre. Ma már könnyebben fel lehet, mert nincsenek olyan nagy havazások már, és én náluk láttam először Silvánónál olyan tányért, amibe dombor nyomottan volt az ő cégnevük beírva, tehát a Silvánó felirat, és most hozzátok betérve, ugyanezt láttam, és szinte előjöttek azok a szép emlékek, mert hogy nem véletlenül kaptátok ti ezt a szervizdíjat, azért nálatok a poharak, a tányérok, mindenben ott van a kezetek, a gondolatotok, a szellemiségetek nyoma, mesélj erről nekem. Szóval azokról a kerámia tányérokról, meg üvegpoharakról, amiket te magad csinálsz.
3: Igen, sajnos állandóan kattog az agyam valamin, amivel egy...
2: Sajnos!
3: Egy kicsit ki lehet lógni a sorból, és egy kicsit egyedit lehet készíteni, illetve egyedivé lehet egy picit válni. Nekem az egyik legnagyobb inspirációm az természetesen az édesapám, aki pontosan hasonló módon mindig különleges és egyedi dolgokra vágyik, és mindig újít valamit. A másik pedig abszolút a séf, aki még 7 év után is minden héten meg tud újulni a konyhában, és ez számomra is egy nagyon-nagyon jó cél, hogy mindig próbáljunk jobbak lenni az előző napnál. Ez az egyik legfontosabb motto számomra biztosan, és innen jött egy 5-6 évvel ezelőtt az első ilyen agylövés, ami a kerámia volt, és most már oda jutottunk, hogy tulajdonképpen az étteremnek a teljes edényzete az saját kerámiákban kerül a vendég elé.
2: Oké, és ott vannak ezek a poharak is, amit első érintésre úgy tűnt, mintha egy boros üveget emelnék fel. Pohár volt, de nem tudtam nem észrevenni, hogy valami köze van a boros üvegekhez.
3: Igen, valami nem stimmel a vizes poharainknál sem, illetve már vannak ilyen tányérjaink, mivel rengeteg üvegszemét termelődik egy étteremben. És borzasztóan zavart az, hogy nekem állandóan menni kellett a szelektív kukáknál zajongani, és a helyi emberek mindig nagyon furcsán néztek rám, hogy miért csörgök-zörgök itt az ő lakásuk előtt.
2: Komoly alkoholista lehet ez az ember.
3: Mindig úgy néztek rám megvetően, úgyhogy ez ellen próbáltam valamit kitalálni, hogy tudnánk felhasználni újra ezeket az üvegeket. Úgyhogy kitanultam az üvegvágást, illetve most már olvasztom az üveget, amiből ilyen üvegszemétből tányérokat készítek, ami már szerepel természetesen a kóstolómenünk egyik fogásánál, úgyhogy lecseréltük a vizes poharainkat elvágott, használt, olvasztott boros üvegekre, és hát próbálunk itt is egyediek lenni, illetve hát kisebb szemetet termelni a hátralevő életünkre.
2: Tetszik a ti szemléletetek, és mindig azt érzem, hogy én civilként is tanulok tőletek egy csomó mindent. Gondolom a vendéglátósok ugyanígy, és azért ti néhány körnek, például a balatoni körnek is tagjai vagytok, de van egy teljesen új szerveződésetek, az Asztaltársaság, ami tulajdonképpen egy szellemi közösség, mondhatjuk ezt, egy együtt gondolkodók köre, amikor nem tudtok fizikailag ott lenni az étterembe, akkor is inspiráljátok egymást.
3: Sokat gondolkodtunk azon, hogy hogyan tudnánk megvalósítani ezt a gondolatot. Mi ezt tulajdonképpen egy támogatói közösségnek hívjuk, az Asztaltársaságot, mivel rengeteg olyan törzsvendégünk van, aki éves szinten járna hozzánk, viszont a téli időszakban ők is elmaradoznak, mivel ugye kevés olyan pont van a balatoni téli időszakban, amit mondjuk egy éttermen kívül ki lehetne használni, ami nyilván mi is dolgozunk folyamatában, ezért kitaláltunk egy ilyen online asztalt, egy ilyen online közösséget, hogy milyen lenne az, hogyha egy asztalhoz le tudnánk ülni, ami az étterben van, és ezért találtuk ki ezt az Asztaltársaságot, ahol tulajdonképpen piacokat teremt tettünk, és a hónapokat elneveztük különböző piacoknak, amiről lehet mesélni, amiről lehet beszélni, amiről mi is elmeséljük a mi gondolatiságunkat, hírleveleket készítünk, videókat készítünk, és tulajdonképpen ez az Asztaltársaságnak a szellemisége, úgyhogy sok szeretettel látunk bárkit az asztalunknál.
2: Lehet inspirálni és inspirálódni, akár ezen a platformon is. Hogyan látod az utánpótlást? Hogyan látod az új generációt? Mennyire látnak ők tisztán ezen a pályán? Mert ugye most

0: Itt számunkra is egy nagy cél. Andrisnak a konyha részén, nekem inkább a gondolatiságban, illetve hát a kinti szerviz részen, de hogy eljuttassuk a mai fiataloknak a technológiai tudás mellett azt a fajta hozzáállást, alázatot, amit igényel ez a szakma. Nyilván minden szakmára az ember ezt mondja, de hogy azért ahhoz, hogy valaki szakács legyen, és mondjuk kibírja a monotonitást, kibírja a hosszú órákat, kibírja a nagy terhelést, a meleget, akár kint a szervízben szintén a rengeteg órát, a rengeteg talpalást, ezekre meg kell érni, ezeket el kell mondani az utókornak, és nem azt, hogy emiatt elrettenjen az ember, hanem hogy pontosan a mi feladatunk az edukálásban is az, hogy megszerettessük a fiatalokkal ezt a szakmát, mert hogy ha ez nem lenne elképesztően csodálatos, és mi ezt nem imádnánk, akkor nyilván nem csinálnánk. Nekem szerintem, és ezzel többen vagyunk így a kabalában is, hogyha minden napunkat a számítógép mellett kellene tölteni, akkor valószínűleg szépen mondva sem lennénk ennyire produktívak, de hogy az a fajta rengeteg élmény, emberek megismerése, azok a mindennapok, amit a nehézségek ellenére mi megélhetünk, azért mi elképesztően hálásak vagyunk.
1: Szoktál segíteni fiatalokat, vagy fordulnak hozzád, vagy aki betér oda esetleg, be akar-e nézni valahova? Van ilyen tapasztalásod?
0: Már régóta próbálunk megágyazni egyfajta gondolatnak, amit mi szeretnénk megvalósítani, nyilván meg is fogunk, csak idő kérdése. Elkezdtünk workshopokat bevezetni a kabalában. Van jelen pillanatban is háromféle workshop. Az egyik az egy kerámia workshop, amit én tartok lent a műhelyben.
1: Hogy nem?
0: Egy kicsi betekintést, egy ilyen kicsit feledésbe merülő kézműves szakmába, ami előhozza az embereknek a kreativitását, úgyhogy ezt én is nagyon élvezem. Ugyanez a kreativitásnak az előhozása az a konyhában is jellemző, azt Andris, illetve a konyhai személyzet tartja. Egy nap a konyhában tulajdonképpen egy ilyen degusztációs menüre való felkészülés, illetve a lányok tartanak egy fermentált ital workshopot, ahol egy pici betekintést kaphat a vendég, hogy hogyan lehet probiotikus limonádékat, hogyan mennek az erjesztések, kombucsa, vízi kefir, hogyan lehet egy kicsit egészségesebben élni minden nap. És ezek azok a workshopok, amik azért születtek tulajdonképpen, mert hogy egy nagy célunk, hogy egy mentor programot elindítsunk majd a villában, megpróbáljuk a fiatalokat egy picit erre a pályára ösztönözni, hogy az iskola után lássanak olyan helyet is, hogy lehet ezt jól csinálni, hogy lehet ezt élvezni, és hogy lehet ebben sikereket elérni.
1: Szóval az első lépcsőfok az mindenkinek szól, a második lépcsőfok már az utánpótlás csapatnak, a fiataloknak, akik a szakmában szeretnének elhelyezkedni.
0: Pontosan így van, és hát ha csak azt látom magam előtt, hogy a séfnek hogy csillog a szeme, hogyha egy érdeklődő fiatal van a konyhájában, aki ezt nagyon szeretné csinálni, alkotni és ízpárosításokat megvalósítani egy tányérra, akkor már azt szerintem mindenkit inspirál, és a mai mindennapokban a rengeteg social media, telefon használat mellett ezek elképesztően szerintem felerősödnek.
1: Milyennek látod a villakabala kilátásait? Hogyan látod ott a jövőt 5-10 év múlva?
0: Pontosan ugyanilyennek, mint most, csak lesz még egy-két ötlet, amit még meg kell valósítanunk. Úgyhogy abszolút minőségre törekvés, a természet, az alapanyag, az emberek szeretete, és ennek egy pici átadása, ami egy fő cél, hogy ebből egy picit az utókornak adhassunk, ebből a szellemiségből, és azt gondolom, hogy a villának a mai napig is ez, és ez is lesz a jövője, hogy ezt a szellemiséget, ezt megtartsuk, amit mi ott képviselünk.
1: Péter, nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, öröm volt veled beszélgetni.
0: Nagyon köszönöm én is, szintúgy nekem is. Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatók, Fölföldi Péter volt a vendégem, a Szigligeti Villakabala egyik megálmodója.
2: Babik Edit interjúját hallották, Szigligetről jelentkeztünk az elmúlt szűk órában. Most jön a digiturizmó a legújabb turisztikai szektorban is hasznos technológiai újdonságokkal a híreket követően.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem, a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Elindul az iskolában az erdőprogram őszi üteme. Októbertől országszerte 400 iskolában mintegy 1200 ingyenes erdőpedagógiai foglalkozást biztosítanak a 6-14 éves korosztálynak. Idén az erdő és fenntarthatóság, illetve az erdei életközösség és a talaj után a biológiai sokféleség kap kiemelt figyelmet. A programban indulása óta már több mint 170 ezer diák vett részt. Csaknem kétszeres keretösszeggel, több mint 12 milliárd forintból folytatódik ebben a tanévben az apácai ösztöndíjprogramban a tehetséges, hátrányos helyzetű fiatalok támogatása. A jogosult tanulók tanulmányi eredményüktől függően havonta 16 ezer és 42 ezer forint közötti ösztöndíjban, valamint mentori támogatásban részesülhetnek. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött első kerületi állandó lakóhellyel rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Bükk-Sárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Megsokszorozódott a tiltott helyen dohányzás miatt kiszabott büntetések száma és mértéke is a fővárosi közgyűlés döntése óta. A 24.hu megtudta, az első fél évben csaknem 8-szor annyi esetben szabtak ki bírságot a budapesti közterület felügyelők a megállókban dohányzókra, mint az egész tavalyi évben. A fővárosi közgyűlés február végén fogadta el Vitézi Dávid, a Podmanicki mozgalom akkori frakció vezetőjének javaslatát. Eszerint a fővárosi önkormányzati rendészeti igazgatóság szükség esetén a kerületi közterület felügyeletek bevonásával hatékonyabban léphet fel a megállóhelyi dohányzási tilalom betartása érdekében. Az Európai Unió felfüggesztette a hús és más állati eredetű termékek importját Brazíliából. Az Európai Bizottság illetékes szóvivője a francia AFP-nek azt mondta, Brüsszel mindaddig fenntartja az importkorlátozást, amíg Brazília nem ad biztosítékot arra, hogy betartja az uniós állategészségügyi szabályokat.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, eső sehol sem valószínű. Többfelé élénk, erős lesz a szél. 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó reggelt kívánok, Somodi Evelin vagyok. A következő órában a Trend FM új előremutató turisztikai műsora, a Digiturizmus adását hallják. A digitális turizmus megismerését tűzte ki célul ez a műsor, a mostani vendég pedig azt mutatja be, hogy egy egyetem miként digitalizál. Prinzinger Péter és Ács Gábor beszélgetése.
2: Szeretettel köszöntjük a hallgatókat és a nézőket. Ez a Digiturizmus, a jövő elkezdődött a stúdióban. Ács Gábor Mihálovics András helyén, nagy örömmel, de mindenek előtt Prinzinger Péter.
3: Én is szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, illetve a hallgatókat, és megkülönböztetett szeretettel köszöntjük dr. Kulcsár Noémit, a mai vendégünket, aki a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének a vezetője, egyetemi docens. Akik követik az adásunkat, azok felfigyelhettek rá, hogy a egyes vendégektől szoktunk téma, illetve vendégjavaslatot kérni. Noémi is így került a stúdióba. Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
4: Nagyon szépen köszönöm a meghívást.
3: Kezdjük talán azzal a, mondhatjuk, hogy közhellyel, hogy az evolúciós elméletek megdőltek, nem az maradt fönn, nem az éri túl, aki a legnagyobb, a legerősebb, és mindenki mást meg tud enni, hanem az, aki a legjobban tud, a leggyorsabban és a legjobban tud alkalmazkodni, változni. Tehát magyarul a hatékony tanulás lesz a mai beszélgetésünknek a témája. Hogyan lehet jól tanulni, hogyan lehet gyorsan tanulni, hogyan lehet hatékonyan fejlődni, és akkor ezzel ebben a témakörben mit csinál egy egyetem, és mit csinál egy olyan egyetem, amelyiken turisztikai képzés és kutatás is, illetve innovációmenedzsment is zajlik.
4: Nagyon jól látod, Péter, mert ez a változás az, ami állandó, tehát mi is mindig ezt tapasztaljuk az egyetemen, hogy hihetetlen gyorsan kell mindig minden változáshoz alkalmazkodnunk, és az egyetemeknél is látszik ez a fejlődés, tehát hogyha szakaszokra bontjuk az egyetemek szerepét, fejlődését, akkor azt látjuk, hogy míg régebben ugye az egyetemek klasszikus korában, 14. században több száz éven keresztül ugyanazzal foglalkoztak az egyetemen az oktatók, illetve a kutatók, a hallgatók is, utána ezek a szakaszok lerövidültek, tehát már csak 100 éves ciklusokról beszélünk, kutatásokról, alkalmazott kutatásokról, aztán bejöttek a vállalati kapcsolatok, 50 évet öleltek át, és akkor most meg már azt látjuk, hogy 2010-es évektől kezdődően pedig egyszerűen annyira gyorsan változik meg a környezetünk, meg a technika, hogy az egyetemeknek a módszereit, az oktatási módszereit, a kutatási módszereit szinte mindent át kell alakítanunk, és még most is egy átalakítási fázisban vagyunk, úgyhogy ez a változás, ez tényleg mindig állandó.
3: Még amielőtt konkrétan a ti egyetemetekre és a ti innovációs ügyeitekre ráfordulnánk, nekem van egy olyan előfeltevésem, nem tudom, hogy helyes-e, majd a nézők, a hallgatók is esetleg megítélik ezt, hogy az egyetem, az emberek arról a szóról, hogy felsőoktatás, hogy egyetem, arról valami konzervatív szerkezetre, valami konzervatív világra gondolnak, ami nehézkesen mozog, lomhán, nehezen vagy nehezebben reagál a változásokra. Ez így van?
4: Szerintem van egy része, ami így van, tehát az univerzitás lényege az valamilyen szinten kapcsolódik ugye a gyökerekhez, tehát az egyetem, a közösség, a tudás megosztás az ugyanúgy megvan ma is, mint ahogy a 14. században megvolt, csak rettentő sokszínűvé vált, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkozunk, és a fókuszpontok máshol vannak, az előadások stílusa más lett, tehát Ez az, ami megváltozott igazából, és ehhez folyamatosan nekünk is változni
2: kell. De ugyanazokkal az oktatókkal, tehát ők is változnak, vagy maguktól is változnak, vagy meg kell őket kérni, hogy változzanak?
4: Is. Tehát van, aki magától felveszi a ritmust, van, akit ösztönözni kell, de hogyha van egy nagyon jól szervezett oktatás módszertani team, akkor erre képes. Tehát nálunk például ez működik, tehát hatékonyan.
3: Hogy kell elképzelni? Tehát ha mondjuk valakinek vannak emlékei, vagy valakinek a szülei elmondásából vannak emlékei arról, hogy milyen volt a felsőoktatásba jelentkezni, bekerülni, ott hallgatóként élni. 20 évvel ezelőtt, 30 évvel ezelőtt, meg milyen most, néhány ilyen markáns különbséget ki tudnál emelni?
4: Persze, még az én saját egyetemi létemet is alapul.
3: Hát pedig te olyan fiatal
4: nagyon
3: vagy.
4: Fiatal. Nagyon-nagyon fiatal vagyok, de hihetetlenül kérdezzük más.
3: Kérdezzük az ácsot inkább.
4: Hihetetlenül más az egyetemet.
3: Én még fiatalabb
4: természetesen. Szerintem nincs olyan nagy különbség különben a régi, tehát mondjuk a te korodban az egyetemek, az én koromban alig van köztünk egy pár év, illetve most az egyetemek között, mert... Tehát amikor én voltam egyetemista, akkor ugye arról szólt az egyetemi lét, hogy beültünk előadásokra, és a nagy professzorok bejöttek, szigorúan írásvetítőztek, vagy már akik nagyon modernek voltak, ők prezentációt készítettek, és mi nagyon-nagyon-nagyon szorgalmasan jegyzeteltünk, mert hogyha nem volt meg az a jegyzet, akkor biztos, hogy nem mentünk át a vizsgán.
3: Hát én inkább elkunyaráltam, de hát ez
4: már... Hát igen, igen. Most már azért teljesen másképp néz ki egy előadás. Nekünk egyetemi oktatónknak a mai világban ugye a TikTok videókkal kell versenyeznünk. Tehát ahhoz, hogy átlépjünk egy, vagy hát ugye a hallgatóknál, ugye ez egy inger küszöböt meg tudjunk haladni, ahhoz nekünk brillírozni kell, és ez nagyon nem egyszerű, mert nem mindenki olyan típus, vagy olyan habitusú, hogy ezt meg tudja oldani. Tehát én azt mondom, hogy amellett, hogy kell egy felsőoktatási szintet, elméletet, teóriákat oktatni, gyakorlati tudást, amellett nagyon jó előadónak kell legyen az ember, jó kiállásúnak, humorosnak kell legyen, színesnek. Nehéz ma egyetemi oktatónak lenni, de viszont gyönyörű, szép, mert tehát ugye emberekkel foglalkozunk, és akkor ezért szoktam azt mondani, hogy én nagyon jó helyen vagyok, mert nem csak, hogy egyetemen oktathatok, nem csak azért vagyok boldog, hanem hogy turizmust oktathatok egyetemen, tehát mind a két terület ugye az emberrel foglalkozik.
3: Az hogyan változtatta meg az oktatókat, hogy a digitalizáció jegyében ők is értékelhetővé váltak, és kőkemény kritikákat is adnak meg, állandó visszajelzéseket az online térben a hallgatók?
4: Frontális oktatás az nem annyira működik. Tehát vannak olyan tárgyak, ahol még igen, tehát ez a hagyományos frontális oktatás, de a legtöbb tárgyunkat például nekünk át kellett alakítani. 90 perces frontális oktatás az nagyon unalmas tud lenni, és akkor nem fog bejönni a hallgató. Tehát, hogy egyrészt érdemes darabolni az előadást, a 90 percet, érdemes szakmából hívni vendégeket, előadókat, akik színesítik, érdemes projektfeladatokat adni a hallgatóknak, használunk digitális eszközöket, amivel szintén színesítjük, tehát hogyha például egy véleményfelmérést végzünk tehát az óra elején például, akkor nagyon szeretik a hallgatók, hogyha valamilyen eszközt használunk, Kahoot, Mentimeter és társai, és azonnal akkor látszik az ő véleményük, azonnal látszik az eredmény, tehát ez egy olyan jó indulás tud lenni például az óráknak a szervezésénél.
3: Lehet mondani, hogy a hallgatók esetében is, nem a rádióhallgatók, hanem az egyetemi hallgatók esetében is, az alapvetően élmény alapú oktatást kell nyújtani, úgy, ahogy a turizmusban is ezt szoktuk mondani, hogy élmény alapú turizmust kell szervezni, mert különben egyszerűen nem jelennek meg, nem vesznek részt a folyamatban?
4: Igen. Igen, igen.
3: És nem, ezt meg tudjátok oldani?
4: Nem biztos, hogy ez mindig elég. Tehát, hogy most az előbb beszéltem az egyetemeknek az ilyen nagyon hosszú fejlődési szakaszairól, hogy több száz éven keresztül csak az oktatásra foglalkoztak. Aztán jött a kutatás, stb. Most pedig ilyen 5-10 éves ciklusokat látok, hogy már, tehát mi mikor is 2019-ben indítottunk egy új oktatásmódszertani rendszert, ami nagyon-nagyon szuper szerintem, ez a MyBrand oktatásmódszertan, de már most ezt meg kell újítanunk, hiszen itt van a mesterséges intelligencia, picit másképp kell megint oktatni, nem is picit, hát ugye ezek nagyon hangsúlyos változások, úgyhogy igen, nem tudom, most a kérdésedre válaszoltam-e, de...
3: Az élmény alapú az élmény volt alapú, a kérdés.
4: Igen, tehát, hogy élményt kell adni a diáknak, hogy bejöjjön, de az se biztos, hogy be fog jönni. Tehát 5 évvel ezelőtt még biztos, hogy bejött, hogyha élményt kapott. Most miért mondom azt, hogy nem biztos, hogy az élmény is elég tud lenni? Mert azt mondja, hogy hát ez annyi információt össze tud összedni, ugye, mindenféle platformról, hogy lehet, hogy akkor azt az időt nem az egyetemen tölti. De nyilván vannak, ez hallgató válogatja, mert azért vannak olyan hallgatók, akik az egyetemet egy közösségi térnek tekintik, ahol ő az oktatóját mentornak tekinti, és szeretné megbeszélni az ő elképzeléseit, vagy témáját, tehát, hogy azért itt hallgatók között is van különbség.
3: Egy picit erről az jutott eszembe, mint azok a felnőtt munkavállalók, akik azt mondják, hogy minek nekem bejárni a munkahelyemre, nem az a fontos, hogy határidőre elkészüljön, amit meg kell csinálnom, amit létre kell hoznom, és akkor ebből jön az igény a távmunkára, vagy a rugalmas foglalkoztatásra.
4: Igen, de van hozzáadott értéke annak, hogy bejön. Tehát, hogy ezt azért...
3: Beléd folytattam egy kérdést.
2: Csak az érdekelne, hogy a digitalizáció összességében akkor most nehezíti, vagy könnyíti a tanulást, mondjuk a hatékony tanulást, az ismeretek elsajátítását.
4: Is. Tehát én, hogyha van egy mondjuk egy előzetes tudása az embernek, akkor sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia. Tehát például mondjuk egy mesterhallgató, aki már végigcsinált egy BA képzést, lediplomázott belőle, neki sokkal könnyebb digitális eszközöket használnia, jobban látja, hogy amiket, de például mesterséges intelligenciával felmér mondjuk egy kutatást, egy készít egy tanulmányt, akkor ő látni fogja azt, hogy azok valid adatok, a forrás kritikai érzéke sokkal magasabb lesz, mint egy BA hallgatónak. Uh-huh. Tehát úgy digitális eszközöket adni egy hallgató kezébe, hogy nincsen előzetes tudása például, annak van veszélye. De hogyha előzetes tudással rendelkezik, vagy van mellette egy mentor, vagy van mellette egy diákcsoport, akivel megbeszélik az eredményeket, vagy saját magát kontrollálja, és például utána néz több forrásból az adott kérdésnek, akkor ez nagyon-nagyon szuper jól használható, ez a digitális világ, ami minket körülvesz.
3: Nem provokálni akarlak, csak te adtad az ötletet ehhez a kérdéshez. Ugye lehetett régebben vitákat hallgatni azzal kapcsolatban, hogy tárgyi tudás, vagy gyakorlati kompetenciák. Nyilvánvalóan a kérdésfeltevés értelmetlen, mert mind a kettőre szükség van, de mégis egy kicsit hagy feszegessem ezt. A mai világban az, hogy tudás, az tulajdonképpen már egészen más jelent, mint amit 20-30-40 évvel ezelőtt jelentett, mert akkor a tudás az maga a tárgyi ismeret volt, aminek a forrása vagy egy tankönyv volt, vagy egy oktató, aki elmondta, mert ő tudta. Ma ezek a tárgyi ismeretek, ezek a lexikális ismeretek, ezek többnyire a keresőrendszerek vagy az AI segítségével simán összegerebészhetők. Most a simánt azt tegyük idézőjelbe. Tehát azt akarom megkérdezni, hogy a tárgyi ismeretnek, a lexikális tudásnak mekkora a jelentősége szerinted, vagy ti hogy látjátok, illetve a hallgatók mit gondolnak erről?
4: Úgy látjuk, hogy van jelentősége, tehát továbbra is, de a tudásnak a másik része az a digitális érettségből fog adódni. Tehát, hogy amiket ő megkap, és az ölébe hullik, tehát kinyitja az internetet, különböző felületeket, használja a mesterséges intelligenciát, minden oda hullik az ölébe, neki azt szintetizálni kell, azt a sok-sok információt, illetve hát kritikával
3: megszűrni.
4: Kell élni. Szűrnie kell, kritikával kell élnie, utána kell mennie, hogy jó vagy nem jó. És hogyha az a hallgató digitálisan érett, tehát tudja, hol kell keresni, tudja, hogyan kell keresni, tudja, hogyan kell promptolni, amikor megvannak az adatok, akkor kritikusan tudja kezelni.
2: De ebben van felelőssége, vagy feladat az egyetemnek is, hogy ezt megtanítsa a diákoknak jobban?
4: Igen, biztos, hogy van. Hát össze lehet biztos ezt is szedni.
3: És ezt ők ezt elfogadják? Ezt az egyetem részéről nyújtott módszertani segítséget?
4: Látják a különbséget, hogyha nem fogadják el, illetve hogyha elfogadják. Tehát azért mi szoktunk ilyen esettanulmányokat is készíteni, mondjuk adunk nekik egy feladatot, nézzék meg, hogy van X rendezvény, Y mennyiségű látogatóval, Budapesten azt hol lehet megszervezni. És akkor ugye első körben, hogyha a mesterséges intelligenciára ezt így ráengedik, akkor nem biztos, hogy jó információkat fog kiadni, sőt, nagyon vicces válaszokat is adott, és hogyha azt ők elfogadják feltétel nélkül, és nem ellenőrzik, akkor nagy butaságok sülhetnek ki, bár azért a mesterséges intelligenciát sem szabad lebecsülnünk, mert egyre jobb és jobb. De azért érdemes nekik ezt ellenőrizni, érdemes nekik tudni, hogy amit ő mondott, hát olyan nem is létezik. Tehát ez egy úgymond egy alapműveltség, azért egy alaptudás az szükséges.
3: Oké. Hogyha mondjuk elképzelem azt, hogy én egyetemi hallgató vagyok, és mondjuk turizmus vendéglátás szakon vagy részben azon kívánom folytatni a tanulmányaimat, azt hogy kell elképzelni, hogy az én esetemben a digitalizáció az mekkora idézőjelben előzetes felkészülést igényel? Megtanít az egyetem digitálisan éretnek lenni, ahogy mondod, vagy ez alapvetően elvárás a részletekre, hogy a hallgató az már eleve tudjon online térben mozogni, tájékozódni, föltalálni magát?
4: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Szerintem mi is tanulunk a hallgatóktól, és mi is tanítjuk a hallgatókat. Tehát, hogy az egyetem nem fogja, vagy tanítja a hallgatót, de hogyha bejön ebbe az egyetemi közösségbe, akkor mi egymást fogjuk tanítani. Tehát a mai kor egyetemei pont arra jók, hogy nem csak a tanár, nem csak az egyetem fogja megtanítani a hallgatókat, hanem mi is tanulunk tőlük, illetve hát van egy ilyen kollaboratív tanulási módszer is, tehát hogy egymástól tanulnak a csoportban a hallgatók, és rettentő sokat tudnak egymástól is tanulni egy-egy projekt során.
2: Milyen eszközökkel, az érdekelne még engem? Tehát melyek azok a digitális eszközök, amiket a leginkább használnak, illetve amelyek mondjuk az egyetem, az oktatók szerint a leginkább alkalmasak arra, hogy ők hatékonyabbá tegyék a tudás elsajátítást?
4: Hát beszélhetünk, ugye mondjuk egy projekt feladat során keresni tudniuk kell, tehát akkor biztos, hogy a mesterséges intelligenciát fogják először segítségül hívni, és akkor miután megvannak az alapanyagok, akkor ők konkrétan készítenek egy terméket, biztos, hogy valamilyen digitális eszközzel fogják prezentálni, és másik, vagyis a harmadik vetülete itt a digitalizációnak, hogy a projektjeinknek a témája is kapcsolódik a digitális világhoz. Tehát most, hogyha mondhatok néhány példát, az InnoTime Hungary-vel együttműködtünk, a mi hallgatóink, akik turizmusmenedzsmentet tanulnak nálunk, együttműködtünk egy olyan kérdésben, hogy adatvezérelt, fenntartható turizmus Magyarországon, tehát teljes Magyarországra vonatkozóan besegítő projekt feladattal az InnoTime Hungary-nek, hogy láthassuk, hogy Magyarországon a fenntarthatóság az milyen szinten van az egyes desztinációkban. És ide adatokat kell gyűjteni több formában a hallgatóknak, és fel kell tölteni egy dashboardra, onnan lehet utána szűrni, és nagyon szépen mutatja az eredményeket. Vagy például szintén, hogyha témát mondhatok, 8 európai egyetem kapcsolódott egy Erasmus plusz stratégiai partnerségi együttműködéshez. Magyarországot miképp viseljük, a Metropolitan Egyetem, és ennek a Smart Tourism a témája, és azt nézzük, hogy a jövőben ugye a turizmus hogyan tud még fenntarthatóbb, még emberközelibb, még okosabban szervezetté válni. Tehát témában, eszközhasználatban, keresésben mindenhol ott van a digitalizáció, de exakt formában is megjelenik, hogyha mondhatom azt, mert például van egy digitális turizmus nevű tantárgyunk, tehát hogy ott meg mindent próbálunk az oktató kollega bemutatni, ami most ehhez a témához kapcsolódik.
2: A vendégünk dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője.
1: Hamarosan folytatjuk a második résszel Ács Gáborral és Prinzinger Péterrel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: mesél.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Egy pillanatra nem figyelsz, és kutyád vagy macskád már le is nyel valamit, amit nem kellett volna. Aggódás, állatorvos, vizsgálat, akár műtét és komoly költségek. Ilyenkor segít a Tappancs Kis Állatbiztosítás. Önállóan, lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
3: Az AI nem a jövő, már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
1: Reklámot hallottak.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok. Folytatjuk hétvégi válogatásunkat a Digiturizmóval, a Trend FM előremutató turisztikai magazinjával. Prinzinger Péter és Ács Gábor műsora.
2: Vendégünk továbbra is dr. Kulcsár Noémi, a Budapesti Metropolitan Egyetem Turizmus Intézetének vezetője, és kapcsolódik az eddigi témáinkhoz, hogy a számonkérés esetében hogy néz ki a digitalizáció. Mert azt nyilván mindenki el tudja képzelni, hogy kicsit megváltoztatta az általános iskolákban is a puskázás módszertanát a technológiai fejlődés, de az egyetem szintjén mennyire más jellegű feladatokat kapnak, mennyire szorultak vissza esetleg a szóbeli vizsgák, az ellenőrzés, a kiértékelésnek a hatékonyságát hogyan változtatta meg a digitalizáció.
3: Pont ez lett volna az én kérdésem is még az előző műsor rész végén. Létezik még olyan, hogy írott szakdolgozat? Vagy beadandó dolgozatok? Vagy már csak projektekről van szó és kollaborációs megoldásokról?
4: Létezik, még egyelőre létezik, de már tárgyalások folynak, és gondolkodunk azon, hogy hogyan tudjuk helyettesíteni a szakdolgozatot. Hát ebben a hagyományos formájában, ahogy eddig ismertük a szakdolgozatot, ez láthatóan nem működik, tehát most már több kollégának, szakembernek ez a véleménye, és szerintem a hallgatóknak is, hogy inkább a projekt feladatok
2: irányába. Tehát nagyon leegyszerűsítve azért, mert megírja az AI, és egyre nehezebb kiszűrni?
4: Igen. Igen, és ez is nagyon igaz, hogy egyre nehezebb kiszűrni, mert például tavaly előtt nagyon könnyű dolgunk volt, mert a rossz hivatkozásokkal dolgozott, stb., és akkor láttuk egyből, hogy hát ilyen nem létezik.
2: Sokat fejlődött az AI.
4: És nagyon sokat fejlődött az AI, azt látjuk, hogy tökéletesek a szakdolgozatok, tehát nincs benne helyesírási hiba.
3: Hát meg ma már ugye a promptolásban is sokat fejlődtek a fiatalok.
4: Igen,
3: írd meg úgy
4: ügyesek,
3: a szakdolgozatot, igen. Hogy ne látszódjon rajta, hogy AI-jal készítettem.
2: A klasszik prompt.
4: Különben nagyon szuper dolog ez az AI, tehát lehet nyugodtan használni, meg bátran lehet használni, nem tiltjuk mi sem az egyetemen, azt szoktuk kérni, hogy hivatkozva legyen az AI használat, tehát lássuk, mi volt a prompt, lássuk, hogy mire használta az AI-t, szerkesztésre használta, bármire, csak írja le, tehát annak nagyon örülünk, tehát nem kell ezt ignorálni, tehát örülünk, hogyha van még egy segítség, csak azt jól használjuk azt a segítséget. Visszatérve a kérdésedre, a vizsgáztatás, hát igen, tehát azért nagyon vegyes vágott, tehát, hogy a szóbeli vizsgák is még élnek, mert például szakirányon, specializáción ragaszkodnak a kollégák ahhoz, hogy legyenek szóbeli vizsgák, és szerintem fontos is, mert a turizmus vendéglátás szakon azért a szóbeli megnyilvánulás, szóbeli kommunikáció elengedhetetlen. Írásbeli, hagyományos írásbeli vizsgáink is vannak, de már mellette azért ott van az egyetemnek a saját digitális platformja, ahol teszteket, ZH-kat tudnak írni a hallgatók, és akkor nyilván azonnal már egy vizsgaeredményt kapnak is, tehát hogy nagyon egyszerűen használható, nagyon hamar megvan az eredmény, úgyhogy szeretik nagyon a hallgatók.
3: Az oktatók munkáját is
4: és az oktatók is, igen, úgyhogy ezt a rendszert is szeretjük, igen.
3: Azt, hogy kérdezzem meg ezzel kapcsolatban, hogy amikor egy hallgató nálatok végigmegy, mondjuk nézzünk egy BA képzésben, egy alapképzésben résztvevő hallgatót, nagyjából hogy kell elképzelni, hogy a tanulás és a számonkérés hány százalékban lesz hagyományos tankönyv, papír és előadás alapú, és mondjuk hány százalék, ha lehet ilyen arányt mondani, és hány százalékban digitális, online, csoportmunka, kooperatív munka, van esetleg ilyen?
4: Mi a Metropolitan Egyetemen nagyon-nagyon ösztönözzük a projektmunkát. Olyan projektmunkákat, amelyek majd a portfóliójukba beépíthetők, hiszen nálunk az államvizsgának a része, nem csak a szakdolgozat megírása, megvédése, nem csak tételekből felelnek a hallgatók, hanem van egy portfólió bemutatás is. Úgyhogy ezt mi ösztönözzük, de nyilván mellette megvan a hagyományos tananyag is, tehát, hogy arra is alapozunk.
3: Milyen ügyesen kikerült az arány kérdését?
4: Nagy, tehát nem tudom megmondani konkrétan, de nagyon nagy arányban, igen.
3: Okay.
4: Viszont, hogyha például a tankönyv használatot kérdeznéd meg, hogy a hallgatók mennyire szívesen tanulnak egy vizsgára tankönyvből,
2: Az me, ott meg lesz a válasz, hogy alacsony.
4: Ott én azt látom, hogy nem igazán. Tehát, hogyha már egy 200 oldalas tankönyv van föladva szakirodalomnak, akkor általában már szoktak panaszkodni, és akkor én mindig elmondom, hogy nekem mindig 500 oldalasak voltak a szakirodalmaim.
2: Gondolom, rendkívül meggyőző azért.
3: Ezzel kapcsolatos nem idézném föl a jogi egyetemi előzményeket, a tankönyveket illetve.
4: Jobban szeretik a prezentációkat, rövid videókat például, tehát szívesen nézik, és akkor hát az is elő szokott fordulni, hogy egy államvizsga felkészülésnél megjegyzik, hogy hát nem is könyvből készültek, hanem hát kinyitották az internetet.
2: És a TikTok és... az áldás vagy átok?
4: Hát nem tudom, én annyira nem szeretem, de biztos, hogy azt lehet jól használni. Én az egyetemen nem szoktam például élni velem.
3: Oké, nézzük az eddigieket most akkor fókuszálva a turizmusra, a turisztikai képzésre. Tehát hogyan alakította át a digitalizáció a turisztikai képzéseket, akár tartalmi, a módszertani kérdéseket elég sokat mondtál, akár tartalmi oldalról, illetve mit látsz az üveggömbödbe, ha benézel, hogy mi a következő 4 éves vagy 5 éves periódusnak, mik a fő trendjei?
4: Ahogy mondtam, hogy szerencsére a turizmus fókuszában és az oktatás fókuszában is az ember áll. Innentől kezdve, hogyha minél személyesebbé tudjuk tenni akár az oktatást, mint szolgáltatás, akár a turizmus, mint szolgáltatás, szerintem az már egy ilyen prémium kategóriát fog képviselni, és azt mindenki szereti, hogyha egy prémium szolgáltatást kap. A turizmus oktatásban a digitalizációra én úgy tekintek, mint infrastruktúra. Tehát akkor jó, hogyha konkrétan úgy nem látszik, az infrastruktúra is akkor jó, hogyha nem látszik, mert hogyha látszik, akkor már csak a baj van vele. Tehát úgy mindent, tehát a turizmusban a fogyaszthatóságot a digitalizáció alapozza meg szerintem. Az, hogy mindenkinek kinyílik a világ, és akkor most nem megyek bele, hogy igen. A keresés, a foglalás, az információgyűjtés, minden már digitálisan elérhető kell, hogy legyen, és jól értelmezhető, jól látható kell legyen, könnyen használható kell legyen. De én nem látom azt például, hogy az ember szerepe az megszűnne pont ezért a turizmusban. Tehát persze beszélhetünk itt személyzet nélküli hotelekről, meg robot kiszolgáló személyzetről. Szerintem ők is elférnek a rendszerben, meg hatékonyak is, és viccesek is, és még akár plusz egy élményfaktor tud lenni. De addig, amíg mi emberek vagyunk, addig nekünk kell a kapcsolódás, amikor utazunk, kell a kapcsolódás akkor is, amikor egyetemre megyünk, tehát mindenféleképpen az ember, az emberi szerepek, az emberi tényezők, az meg kell, hogy maradjon.
3: De akkor, ha jól értem a dolgot, az egyetemnek, mondhatnám így van, az egyetemnek az is a feladata, hogy ezt az általános szemléletet, ezt a digitális készséget elültesse vagy megerősítse a hallgatókban, hiszen ha azt mondtad, hogy az egész turizmusnak digitálisan láthatónak, hozzáférhetőnek, könnyen megszerezhetőnek kell lennie, akkor már a hallgatónak is eleve ebben a paradigmában, vagy ebben a szemléletben kell saját magáról, meg a majdani szerepéről, meg mindenről gondolkodnia.
4: Igen, nagyon jól látod, tehát, hogy ez a szerepe.
3: És ezt átadjátok neki?
4: Igen.
3: Van rá visszajelzés, hogy ezzel sikert értek el?
2: De hogy ez külön fontos, mert az alapvetően önmagában az élet minden területén digitalizált hallgató bejön, de a szakmáját illetően ezt neki külön el kell mondani, és föl kell hívni a figyelmet, mert ott meg nem gondolna olyan dolgokra, amire
4: igen,
2: a digitalizáció
4: nem gondolna ilyen
2: ad.
4: Dolgokra, és pont ezért próbáljuk azt a menetrendet is követni, hogy a szakmából nagyon-nagyon sok oktatót próbálunk behúzni, tehát szakemberre próbálunk együtt működni.
3: Tudsz esetleg ezért példát mondani erre, amit most a Gábor kérdezett? Hogy egyébként felhasználóként, hétköznapi emberként az egész életünket átjárja a digitalizáció, ennek ellenére a hallgatók mi is rácsodálkoznak valamire, amire rámutattok, hogy ez így, vagy úgy, vagy amúgy működik digitálisan?
4: A specializáción oktató kollégák szokták mondani, igen, például a szállodai speces kollégák, illetve a rendezvényszervezősök, hogy amikor hívják a szakmából a szakembereket, és ők mondanak ilyen digitális megoldásokat, trükköket, könnyen használható dolgokat, akkor rá szoktak csodálkozni a hallgatók. Most nem tudom, nem tudok neked erre teljesen konkrét példát mondani, csak például a az irodánkban ez téma szokott lenni, hogy ezen a szinten azért ezt nem tudják a hallgatók, tehát muszáj szakember megmutassa nekik. Viszont rettentő sok mindent tudnak, amit meg mi nem tudunk, és pont ezzel a tudás megosztással mindenki jól jár.
3: Most egyébként eszembe jutott valami, miközben mondtad. Van egy talán a hallgatók vagy a nézők által is ismert projektünk, ez a Check-in turisztikai innovációs verseny, ahol veletek is együtt szoktunk működni. Ott például én bírálóként gyakran találkozom olyan pályamunkákkal, olyan projektötletekkel, amiknek a tárgya valamilyen digitális fejlesztés. És nagyon sokszor azt látjuk ezeknél a digitális ötleteknél, hogy tök jó az ötlet, de aki kidolgozta, az csak a képernyőn látható felhasználói felületet gondolta át. Tök szépen el tudják mondani a fiatalok, be tudják mutatni azt, hogy hogy fog működni a mit tudom én milyen navigációs vagy kihívásokat tartalmazó applikáció, ide kell majd kattintani, arra lehet majd húzni, ilyen kedvezmény talál benne, de az is kiderül, hogy ami a képernyő mögött van, az egésznek az adatbázis felépítése, a digitális informatikai infrastruktúrája, a HR folyamatok, azt meg nem gondolják végig. Tehát nem gondolják, hogy az is van.
4: Igen.
3: Ugye ahhoz vannak hozzászokva, hogy nyomkodom, és működik, minden oké.
4: Okay. Igen, hát hogy ehhez, hogy lássa a másik oldalt is, ehhez kell egy szakember, és ezért örülünk, hogyha vannak ilyen együttműködések, illetve szerintem pont a digitalizáció fejlődésével nagyon fontos, hogy az egyetemen a turizmus szektorban szükséges attitűdöt is megkapják a hallgatók. Uh-huh. Tehát, hogy mit jelent az, hogy emberekkel beszélgetni, és nem a számítógéppel, vagy nem a kütyükkel, kütyüt nyomkodom. Olyan alapdolognak tűnik, de foglalkozni kell vele órán is, hogy hogyan kezeljük az embereket, hogyan kezeljük a problémákat. Egyáltalán mi az, hogy vendégszeretet, vagy mi az, hogy őszinte mosoly?
3: A digitalizáció ebben egyébként problémát jelent? Tehát az, hogy a fiatalok talán egyre többet kommunikálnak az online terekben, egyre kevesebb a személyes kapcsolat. Ennek érezhető hatása van arra, hogy egyébként igen. Hogy szólnak egy vendéghez, egyébként mit gondolnak általában a személyes kommunikációról?
4: Igen. Sajnos én azt látom évről évre, hogy nagyobb arányban érkeznek úgy hozzánk hallgatók, elsős hallgatók, hogy szoronganak, vagy nem mernek megszólalni, félnek a kommunikációtól, és akkor megkérdezzük, hogy miért, hát mert úgy velük nem szoktak úgy beszélgetni, tehát, hogy megírják, benyomkodják a kütyű, elküldik, tehát, hogy úgy beszélgetni nem szoktak, és például az első projektfeladatoknál, amiket prezentálniuk kell, ott komoly görcsölés van előtte, tehát félnek, és akkor támogatni kell őket lelkileg, és nagyon-nagyon büszke vagyok rájuk mindig, amikor ugye már másodéven, harmadéven viszont kiállnak, és akkor
2: tehát nem az, hogy nyugi, úgy se lesz rá neked se olyan nagy szükséged, úgyis mindenki WhatsAppon kommunikál már a vendégekkel.
4: Nem. Hát itt kell a kommunikáció.
2: Szerencsére.
4: Úgyhogy a digitalizáció ezt is erősíti.
2: De egyébként vendégként látom, hogy a WhatsAppos kommunikáció, ami gyakorlatilag az egész világban szinte elterjedt, a szállásadók és a vendégek között az elég sok kívánivalót vagy maga után szolgáltatói oldalról is.
3: Nem azért, mert óriási hiányérzetem van, csak volt még egy másik fele a kérdésemnek, hogy ha benézel az üveggömbödbe, akkor mondjuk hogy látod a folyamatokat 3-5 évre előre, ami titeket, mint turisztikai oktatókat, kutatókat érint? Milyen kihívások vannak előttetek?
4: Én egy picit félek is oktatóként, mert nem is tudom, hogy mire kell már fölkészülnöm. Tehát, hogy azt látom, hogy nagyon sok mindenben jobbak a hallgatók, mint mi, életkori sajátosságukból adódóan, tehát fogékonyabbak is mindenféle digitális megoldása, tehát nekünk kell fölvenni a ritmust. És igazából szerintem a jövőben nekünk nem az lesz a feladatunk, hogy mi mondjuk meg nekik, hogy mit, hogyan kell csinálni, hanem teret engedjünk, kapcsolatokat, kapcsolódási lehetőségeket biztosítsunk a számukra, például azzal, hogy állami szereplőket, vállalati szereplőket, intézményeket húzunk be az egyetemre, közös párbeszéd lehetőségét fölkínáljuk, és próbáljuk őket mentorálni. Tehát az oktatói szerepeket én ebben látom. A turizmusra vonatkozóan a szakmának a jövőjét pedig, ott nem tudom elengedni ezt, az, hogy emberek maradjunk, és hogy ezt a hagyományos vendégszeretetet próbáljuk megtartani, illetve az, hogy a turizmusnak a szépségét átadjuk, hogy minél többen lássák, hogy ez mekkora hatalmas erő, hogyha jól van menedzselve a turizmus, akkor abból milyen sokat lehet profitálni társadalmi-gazdasági szinten, csak azon a jól szócskán van a hangsúly, hogy azt jól csináljuk és együttműködve.
3: Ez akár végszónak is jó lenne, de nincs még vége a műsornak.
2: Mert hogy mi szokott lenni a

0: szereplők jobban kommunikáljon egymással. Tehát a turizmus oktatás, a turizmus szervezés, tehát a vállalkozói szféra, illetve az állami szféra. Uh-huh. Tehát még több konferencia, workshop, jöjjünk be az egyetemre, beszéljük meg, stb., hogy csináljuk a turizmus szervezést, a turizmus menedzsmentet a lehető legjobb módon, a legemberibben leghatékonyabban.
1: Mert ezen múlik a sikerünk, mármint itt többi országgal összevetve?
0: Én így látom, uh-huh. Én így látom, hogy szerintem ez nagyon-nagyon fontos.
2: Köszönjük, biztosan keresünk majd ilyen témát, illetve hozzá megfelelően felkészült vendégeket. Ez volt a Digiturizmo, ugye a jövő elkezdődött. Köszönjük szépen a beszélgetést dr. Kulcsár Noéminek, a Metropolitan Egyetem Turizmus Intézete igazgatójának.
3: Ez volt már a Digiturizmo Prinzinger Péterrel és Ács Gáborral, vendégük Kulcsár Noémi volt. Most hírek jönnek itt a Trend FM-en, de maradjanak velünk, mert az utolsó órában már az egészségünk lesz a téma.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt 10 000 próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Üdvözlöm Önöket, Somodi Evelin vagyok, ez még mindig a Hétvégi menetrend. Az utolsó órában Egészségkód című műsorunkból jön egy rész. Kutas Judit interjújában ezúttal egy orvosi áttörést jár körül, ugyanis már embriókorban kiszűrhetővé vált egy nagyon súlyos betegség.
2: A mai Egészségkódban egy olyan orvosi áttörésről beszélgetünk, amely nem csak egy család életét változtatta meg, hanem akár a genetikai betegségekhez való viszonyunkat is átírhatja a jövőben. A Semmelweis Egyetemen ugyanis nemrég egészségesen megszületett az első olyan gyermek, akinél még embriókorban ki tudták szűrni a családban öröklődő SMA betegséget, így egészségesen jöhetett át a világra. De hogy mit jelent ez valójában az orvostudomány, a családok és akár a társadalom számára, hol húzódnak a genetikai szűrés határai, és milyen dilemmákat vet fel mindez, erről beszélgetünk a következő percekben. Telefonon tart velünk a mai műsorban dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem szülészeti és nőgyógyászati klinikájának szülész genetikusa, egyetemi docens. Örülök, hogy velünk tart ma, doktor úr.
3: Üdvözlöm a hallgatókat, jó napot kívánok!
2: Mielőtt belemegyünk a részletekbe, illetve beszélgetünk arról, hogy mi is az az SMA, miért ennyire súlyos genetikai betegség, és miért kellett ez ellen tenni, induljunk onnan, hogy sok emberben egyszerre jelenik meg a remény és a félelem, amikor a genetikai szűrésről hall. Ön szerint miért ennyire érzékeny téma még mindig ez?
3: Ha megengedi, egy kicsit történeti hátteret tennék a dologhoz.
2: Igen.
3: Az első olyan kisbaba Magyarországon, akinek preimplantációs genetikai diagnosztika történt, még 2001-ben született a Pak Zoltán professzor által vezetett szülészeti és nőgyászati klinikán. Ezt követően a technikai lehetőségek nem voltak annyira fejlettek, hogy ezt folytatni lehessen, de később magánúton elérhetővé váltak ilyen preimplantációs genetikai vizsgálatok, és a jelen esemény apropóját az adta, hogy minden vizsgálat, tehát a házaspár kivizsgálása, a preimplantációs genetikai vizsgálat, annak megerősítése a várandóság során, illetve hát a szülés is állami keretek között az orvosegyetemek közül elsőként a Semmelweis Egyetemen történt.
2: És hát eltelt 25 év, és még mindig picit félelemmel telve tekintünk erre laikusként, erre a témára.
3: Igen, hát most már változott a technológia. Tehát most már ugye az eljárás során, ugye nem az embrióból, egyébként az első két hétben preembriónak hívjuk, nem a preembrióból történik a mintavétel, hanem már egy ilyen hólyagcséra, blastociszta alakul ki, egyik oldalon alakul ki a preembrió, és a másik oldalról történik a mintavétel, egy 3-4 sejtnek a levétele, és ebből történik a genetikai vizsgálat. Magyarországon jelenleg lehetőség van erre a vizsgálatra, tehát olyan házaspároknak is, akiknél egyébként nem áll fenn a meddőség, de nem szeretnének terhesség megszakítást, és feltétel természetesen, hogy egy ismert genetikai betegség legyen a családban, tehát vagy egy olyan betegség, például itt az SMA-nál egy ilyen lappangó öröklődő betegségről van szó, amikor mindkét házaspár lappangva hordozza a beteg gént, és ugye 25% eséllyel születik nekik beteg, magzatuk beteg újszülöttjük, itt ennél a házaspárnál is már született egy beteg gyermek, és ugye nem szerettek volna terhesség megszakítást, és ezért vették igénybe a preimplantációs genetikai diagnosztikát.
2: Ez mindenképpen egy nagyon jó lehetőség, hogy elkerülje az ember a felesleges kockázatot. Javaslom, hogy akkor beszélgessünk az SMA-ról, hogy milyen súlyos genetikai betegség ez, miért ekkora jelentőségű ez?
3: Itt tulajdonképpen az SMA nem is az SMA szempontjából volt ennek jelentősége, hanem hogy a egyetemen belül történtek ezek a vizsgálatok. Egyébként 6-10 ezer génszinten öröklődő betegséget ismerünk, tehát nem csak az SMA-t tudjuk vizsgálni, hanem más egyéb ilyen öröklődő betegségeket, például ilyen lappangó öröklődő, autoszomális recesszív, de lehet domináns is, tehát egy beteg gén is elegendő, amelyik szülő beteg, és azt nem akarja továbbadni a betegséget az utódjának, illetve lehet X-kromoszomához kötötten öröklődő, amikor a fiú újszülöttek, magzatok öröklik 50% eséllyel. Egyébként ezek ugye a úgynevezett monogénes betegségek, de lehetőség van arra is, hogy strukturális, tehát mondjuk az egyik szülőnél két kromoszóma össze van kapcsolódva, vagy kromoszóma szakasz van összekapcsolódva, őnekik minden kromoszóma részletük megvan, ők egészségesek, de amikor az utód létrejön, akkor kialakulhat egy hiány, vagy egy többlet, és beteg utód születhet, és ugye ezt akarja elkerülni a házaspár, ezért ő náluk is javaslat, ezek úgynevezett strukturális szerkezeti eltérések a kromoszómákban, ő náluk is el tudjuk végezni ezt a vizsgálatot.
2: A személyes megélésére lennék kíváncsi, hogy volt-e olyan pillanat az egész folyamat során, amit ugye végigkísért, amikor önök is érezték, hogy itt most valóban orvos történeti jelentőségű dolog zajlik? Mert hogy kihangsúlyozta, hogy nagyon fontos, hogy minden egy helyen történt.
3: Így van, tehát 2024-ben jött létre a Semmelweis Egyetemen a preimplantációs és prenatális genetikai munkacsoport, egyrészt a szülészeti klinika genetikai és szülészeti hátterével, a belgyógyászati és onkológiai klinika molekuláris genetikai laborjával, illetve a szülészeti klinika keretein belül működő asszisztált reprodukciós centrum együttműködésével, ez utóbbi Sipos Miklós docens úr vezeti, a belgyógyászati és onkológiai klinika genetikai laborját pedig Lakatos Péter és Kursa János vezetik. Tehát az ő együttműködésükkel, de körülbelül 20-25 ember munkájával sikerült ezt megvalósítani. Tekintettel arra, hogy az első ilyen sikeres és ugye kihordásra került, nyilván ilyenkor egyébként a várandóság alatt meg kell erősítenünk, mert ugye egy-két sejtes állapotban történik a preimplantációs genetikai vizsgálat, tehát egy magzatéz mintavétellel megerősítettük. Vállaltuk ugye a várandós gondozását is, és a szülését is, végül is köldökzsinór, tehát teljesen másokból köldökzsinór komplikáció miatt végül is császármetszéssel született az újszülött, és az édesanyja és az újszülött is jól vannak.
2: Milyen érzés volt orvosként végigkísérni ezt a történetet egészen a kisfiú megszületéséig?
3: Mindenképpen odafigyelést igényelt, tehát fokozott odafigyeléssel gondozunk, természetesen minden kismamát fokozott odafigyeléssel gondozunk, de egyébként utána már a várandóság teljesen normálisan zajlott, tehát normál menetben zajlott a várandós gondozás és a szülés is.
2: Beszéljünk arról is, hogy mennyire számít ez ma újdonságnak vagy rutineljárásnak nemzetközi szinten, ami most itt a Semmelweis Egyetemen történt vagy történik?
3: Európa szerte már elérhetők ezek az eljárások, ahogy említettem, magánúton már korábban is, de ugye a finanszírozás jelenleg sem megoldott. Tehát ugye maga a lombik program, az asszisztált reprodukció most már államilag központilag finanszírozott. A várandós gondozás, a szülés szintén központilag finanszírozott, azonban maga a preimplantációs genetikai vizsgálat még nem TB finanszírozott, éppen ezért nyilván akinek anyagi lehetőségei megengedték magánúton, azok végezhették eddig ezt a vizsgálatot. Szeretnénk, hogyha ez az esemény esetleg előmozdítaná azt, hogy a TB finanszírozás bevezetése kerüljön.
2: Mennyire szigorú szakmai és etikai szabályozás mellett történnek ezek a vizsgálatok?
3: Minden ilyen beavatkozást hármas szintű progresszivitású laborban lehet végezni, vagy annak megfelelő szintű laborban, és a szakmai kollégium klinikai genetika tagozatának engedélye szükséges hozzá, tehát egy dokumentációt kell kiállítani a házaspár aláírásával, és ez kerül beküldése, és innét kapunk engedélyt, és azután végezhető a vizsgálat.
2: Említette, hogy ugye pár számára, ha kiderül, hogy genetikai eltérést hordoznak, akkor érdemes egy ilyen vizsgálatot elvégeztetni, de mikor derül ki egy pár számára, hogy hordoznak esetleg hasonló genetikai eltérést? Milyen előzményei vannak ennek?
3: Vannak ma már magánúton végezhető szűrések is, ebből is kiderülhet. Nyilván itt ebben az esetben egy beteg gyermekük született, és így derült ki, és ezért került sor a házaspár vizsgálatára. De természetesen jól tudjuk vállalni a preimplantációs genetikai vizsgálatot, hogyha mi is megvizsgáljuk a házaspárt, és kimutatjuk ugye az adott mutációt. Itt ebben az esetben még egy pici bonyolultsága is volt a dolognak. Az egyik a házaspár egyik tagjától egy mutációt, a másik tagjától pedig egy exon delíciót, egy kis génszakasz törését örökölhette volna a magzat, úgyhogy kétfajta vizsgálatot is kellett végeznünk a preimplantációs genetikai vizsgálat során. Nyilván ilyenkor a implantációs genetikai vizsgálat során az nem célunk, hogy tehát egy lappangó öröklődő betegségnél egy oldalról jövő mutációval a préembrió beültethető. Tehát nem célunk az, hogy semmilyen mutációt ne hordozzon, az a célunk, hogy beteg ne legyen, tehát hogyha mind a két oldalról örökli a mutációt eltérést, akkor azokat a préembriókat nem ültetik be, illetve nyilván a többi priemriónak a beültetése javasolt. Ilyenkor egyébként lefagyasztva vannak, illetve maradnak a többi priembrió, és a házaspár a későbbi szándékuknak megfelelően vállalhat újabb várandóságot már kivizsgált priembriókkal.
2: Akkor inkább itt most nem, mint szülésznő, vagy aztán a genetikusként kérdezem, és az SMA betegség kapcsán, hogy milyen életlehetőségeket jelentett volna, hogyha ezt a vizsgálatot nem végzik el a magzat számára?
3: Hát ugye 25%-ban ugyanúgy betegen születhetett volna, mint az előző gyermekük, vagy várandóság alatt kérnek genetikai vizsgálatot, és ha kiderül, hogy beteg a gyermekük, akkor jogilag lehetőség lett volna a teresség megszakítást kérni.
2: Igen, viszont itt megint egy nehéz irányba visszabeszélgetés, hogy ilyenkor milyen eséllyel vállalják a terhesség megszakítást az érintettek. Én azt gondolom, hogy itt nagyon fontos, hogy ezt a nagyon nehéz döntést lehet akkor kiküszöbölni.
3: Így van, tehát ennek az egész eljárásnak az a lényeg, hogy ne tegyük ki a házaspárt ilyen nehéz döntési lehetőségnek, tehát eleve ezáltal ez elkerülhetővé válik. Ez is előnye ennek az eljárásnak, és talán akiknél már volt ilyen beteg gyermek, beteg magzat, és emiatt nem mernek vállalni újabb várandóságot, talán ez a sajtóhírrel is előmozdítható az, hogy mernek vállalni, és talán a demográfiai helyzeten is kicsit javítani tudunk.
2: Tehát akkor ennek van reális esélye, hogy többen vállalnának gyereket. Önök látják, hogy itt milyen kört érinthet ez, illetve hát említette azt is, hogy nem csak az SMA, hanem több betegség is megelőzhető, vagy kiküszöbölhető ezzel. Egyébként gyakran előkerül a tervezett baba, vagy a designer baba kifejezés. Orvosként mennyire tartja ezt félrevezetőnek?
3: Mindenképpen az fontos hangsúlyozni, hogy itt csak olyan súlyos betegségek vizsgálatáról van szó, amelyek az élettel összeegyeztethetetlenek, vagy súlyos állapothoz, korai gyermekkorban, fiatal felnőttkorban, a halálhoz, súlyos fogyatékossághoz vezetnek. Tehát ilyen betegségeket tudunk szűrni. Tehát ami a úgynevezett designer baba a nyugat-európai sajtóban megjelenő, hogy most ilyen magas legyen, olyan ilyen lehetőségekre nincs, tehát erre nincs lehetőség. Tehát ez Magyarországon nem engedélyezett, és nincs is ilyen vizsgálat.
2: Azt gondolom, hogy ezt fontos kimondani és hangsúlyozni. Ugye a Semmelweis Egyetemen vált elérhetővé ez a korszerű diagnosztikai módszer a Lombi programban résztvevő párok számára. Látja ennek a lehetőségét, hogy ez a Semmelweis Egyetemen kívül is lehetőség lesz a jövőben?
3: Tehát ahogy mondtam, magánúton már korábban is elérhetővé vált. Eddig úgy volt elérhető, hogy mondjuk az egyetemek magánlaborba küldték a lefagyasztott priembriókat is ott vizsgálták meg. Ennek a mostani eseménynek az az apropója, hogy minden vizsgálat Semmelweis Egyetemen belül történt.
2: Ön szerint a következő években merre fejlődhet tovább ez a terület?
3: Hát Európában vannak olyan lehetőségek, hogy bizonyos körülmények között idősebb anyai életkor, többszöri sikertelen lombi esetén, vagy súlyos férfi eredetű meddőség esetén vizsgáljanak olyan kromoszoma eltéréseket, amelyek ilyenkor gyakrabban fordulhatnak elő. De ezt jelenleg Magyarországon még a szabályozás nem engedi, és nyilván ez még további szakmai viták tárgyát képezi.
2: Mit üzenne azoknak a családoknak, akik ma a genetikai betegségektől való félelem miatt bizonytalanok a gyermekvállalásban? Milyennek az útja, módja, hogyan lépjenek?
3: Hát vannak úgynevezett sok génre kiterjedő genetikai szűrések magánúton. Ilyenkor a házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem ő hordoz-e valamilyen. Ugye a házaspár nem egyik tagja sem beteg, tehát itt lappangó öröklődő betegségekről lehet szó. A házaspár egyik tagját megvizsgálják, hogy nem hordoz-e lappangó öröklődő betegséget. Ez akár több száz génre is kiterjedhet, és ezt követően a hordozó, akkor a házaspár másik tagját is megvizsgálják, és ha ő is hordozó, akkor jön szóba ilyen lappangó öröklődő kórképnek az öröklődése, vagy létrejötte.
2: távolba mutató kérdés, és zárszóként kérdezem, hogy eljöhet-e az az idő, amikor bizonyos genetikai betegségek gyakorlatilag eltűnhetnek az önök munkájával, az önök segítségével?
3: A mutációk nem csak örökletesen fordulhatnak elő, hanem új mutációk is keletkeznek. Sok génen vannak ilyen forró pontok, ahol gyakrabban keletkezik mutáció. Tehát nem célja az orvostudománynak az minden mutációk eltüntetése. Mi konkrétan az adott betegségekkel és azoknak a kiszűrésével, azoknak a diagnosztikájával és kezelésével foglalkozunk.
2: Most itt egy sikeres orvosi beavatkozás hatására megszületett egészséges gyermekről beszélünk a Semmelweis Egyetem esetében. Követi ezt több hasonló eset? Mit látnak? Van-e most akár folyamatban ilyen munkájuk?
3: Így van, több házaspárnál is van folyamatban asszisztált reprodukciós eljárás, illetve várandóság is. Tehát, ahogy mondtam, tehát mindenképpen szükséges, hogy a várandóság alatt megerősítésre kerüljön. Tehát magzatizmintavétellel szoktuk ilyenkor megerősíteni, hogy tényleg egészséges a magzat. Ugye azért nem méhlepényi mintavétellel, mert a méhlepényben egyrészt lehet mozaicizmus, másrészt meg ugye nagy eséllyel egészséges magzatról van szó, és a magzatizmintavételnek jóval kisebb a kockázata, jelenleg 0,2%, tehát 1000-ből 2 csak a vetélés kockázata, csak ott idéző előttetem.
2: Természetesen igen. De hogy akkor várhatóan a közeljövőben hasonló jó hírekről számolhatunk be, ezt veszem ki a szavaiból.
3: Hát hasonló események várhatók, de már nem gondolnánk, hogy feltétlenül sajtóeseményt kell belőle csinálni. Úgyhogy köszönöm szépen az érdeklődését, és várható természetesen.
2: Köszönöm, hogy velünk tartott. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos felhívni erre a figyelmet, hiszen akkor a jövőben rengeteg nehéz pillanat megelőzhető ezzel. Doktor úr, köszönöm, hogy itt volt velünk.
3: Én is köszönöm szépen.
2: Dr. Beke Artúr, a Semmelweis Egyetem Szülészet és Nőgyógyászati Klinikájának egyetemi docense, szülész genetikus szakorvos volt ma az Egészségkód első vendége.
1: Kutasi Juditot hallották, most egy rövid szünet, majd folytatjuk a beszélgetést az orvosi karrierépítésről, ezúttal egy űrorvossal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, Somodi Evelin vagyok. Kutas Judit műsorából az egészségkódból most azt a részt vettük elő, amikor kivételesen nem betegségekről van szó, hanem egy izgalmas orvosi karrierútról. Dr. Nagy Klaudia Vivien válaszol.
2: Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban, és milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken. Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első Éza minősített űrorvosa. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
3: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
2: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
3: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
2: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
3: Gyerekként sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről, és hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni, tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
2: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
3: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt, nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fiction-öket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
2: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
3: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
2: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mi beszerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mi beszerettél bele már felnőttként?
3: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmajori Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
2: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
3: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást. Így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk, odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
2: Tehát ez persze, szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
3: Hát szabad szemmel látható, de nem látható, úgyhogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy na, innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi, szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
2: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten, vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
3: igen,
2: érdemes
3: egy
2: ezt nézni.
3: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
2: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
3: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
2: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, az mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
3: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
2: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatalt, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntéshozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
3: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
2: hát meg élet-halál felett döntötök.
3: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
2: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
3: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
2: azt mondják,
3: elvágólagosan.
2: Hogy mostantól a tiéd a
3: mostantól
2: felelősség.
3: A tiéd, persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
2: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
3: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
2: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
3: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
2: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább erőny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
3: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostan hallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen más ként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
2: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
3: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
2: És nem is olyan régen, igen.
3: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvosta hallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri, amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
2: Tehát egyfajta konzultáció tud
3: folytatni. Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
2: A klinikai munkád mellett, ahogy említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
3: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon

0: Benne van az első világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
0: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik. Azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
0: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
2: Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológussal Kutasi Judit beszélgetését hallották. Ez volt már az Egészségkód és egyben a hétvégi menetrend. Köszönöm, hogy velünk tartottak, további szép hétvégét kívánok. A szerkesztőt Somodi Evelint hallották.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: magyar hangja
1: Juhász Attila.
2: Trend FM 94.2. Gazdaságban utazunk.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy az emberiség első ismert reklámja egy szunkori kínai tűbolt hirdetése volt? Sajnos a hirdetés nem maradt fenn, mert elveszett a többi reklám között. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa meg hétfőn 15 óra után a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. Kitüntetést és jutalmat javasol a miniszterelnök a paksi védekezésben résztvevőknek. Magyar Péter a Facebook oldalán közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, Magyarország hálás a sikeres paksi védekezésben résztvevő munkásoknak és szakembereknek. A kitüntetést és jutalmat az október 23-ai nemzeti ünnepen adnák át. A miniszterelnök augusztus 29-én jelentette be, hogy két héttel a határidő előtt 17 nap alatt 43 ezer köbméter kő felhasználásával elkészült az első ütem Paksnál, összeért a fenékküszöb a Duna teljes szélességében. Megkezdődött a közfinanszírozott fogászati ellátás átalakítása, miután az Egészségügyi Minisztérium vezetése egyeztetett a fogászati alapellátás petíció képviselőivel. Erről az Egészségügyi Minisztérium alapellátásért és integrált ellátásért felelős államtitkára számolt be. Porpáci Krisztina arról írt, a találkozón azonnali döntések születtek a fiatal fogorvosok és az egészségügyi szakdolgozók bérének rendezéséről, az országos ügyeleti ellátás biztosításáról, valamint egy szakmai munkacsoport felállításáról a finanszírozási rendszer átfogó reformja érdekében. Hétfőtől 4 új helyettes államtitkár állhat munkába. Őket a miniszterelnök nevezte ki szeptember 7-i hatállyal. Borbé Pece Tibor Bors az Oktatási Minisztérium, Bódai Miklós és Markovszky Szabolcs a Gazdasági és Energetikai Minisztérium, Tóth Maros Dániel pedig a Közlekedési és Beruházási Minisztérium állományába került be. Kormányablakokban vagy online is igénybe vehető az új adósságkezelési tanácsadási szolgáltatás. A kormány Facebook oldalán azt írták, aki személyesen szeretné igénybe venni az adósságkezelési tanácsadást, annak a kormányablakhoz kell fordulnia, ahol segítséget kap a szolgáltatás eléréséhez és az ügyintézés megkezdéséhez. Emellett online is lehet majd jelentkezni, a szolgáltatáshoz kapcsolódó honlapon pedig kérdőív és háztartási költségkalkulátor is segíti majd a családokat abban, hogy átlássák a saját pénzügyi helyzetüket. Maszkot viselő fekete ruhába öltözött tüntetők okoztak rövid ideig tartó fennakadást szombaton a délkelet-angliai Dover kikötőinek forgalmában. A néhány százfős csoport tagjai saját elmondásuk szerint a csónakokon Franciaországból illegálisan átkelő menedékkérők tömeges érkezése ellen tiltakoztak. A rendőrség a tüntetőket a vasútállomáshoz terelte, ahol a tiltakozók külön csoportokban ellenállás nélkül felszálltak a vonatokra. Sikeresen fellőtte Spektrum rakétáját az Ice Aerospace Norvégiából. A siker azért mérföldkő, mert ez volt az első alkalom, hogy egy magánfinanszírozású európai hordozó rakéta sikeresen elérte a föld körüli pályát, és ez volt az első sikeres orbitális rakétaindítás is a kontinentális Európából.
0: Időjárás jelentés.
1: Általában derült vagy gyengén felhős napos idő várható, az északkeleti és délnyugati tájakon lehet kicsivel több a gomoly felhő, csapadék viszont ott sem alakul ki. A szél sokfelé megélénkül, amit néhol erős lökések kísérhetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között alakul.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

see the whole world.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató szabadtéri tabló kiállítás nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt. A tárlat a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és az emlékhely történetét, valamint a 2026-ban megvalósult rekonstrukciót mutatja be. A kiállítás különlegessége, hogy egyszerre idézi fel az 1976-ban megnyílt emlékhely történetét és a mostani megújulást. Az eredeti emlékhelyet Vadász György építész és Kő Pál szobrászművész, az MMA néhai akadémikusai tervezték. A 2026-os rekonstrukció és továbbépítés Vadász Bence és Vadász Balázs tervei alapján valósult meg. A tablókon keresztül megismerhető az emlékhely építészeti és művészeti koncepciója is. Ennek meghatározó elemei a hádészkapu, a Szent Koronát idéző fogadóépület, a süllyesztett emlékhely és az 5 feltárt tömegsírt körül ölelő koncentrikus sírkert, amelyben fából faragott szobrok és kopjafák állítanak emléket a csata áldozatainak. Az elmúlt évtizedek során a 70-es években készült tölgyfaszobrok jelentősen megrongálódtak, és ezért a Mohácsi csata 500. évfordulójára sor került a sírjelek rekonstrukciójára is.
0: Esemény.
1: Szentendre templomai 3 napra a kultúra előtt is megnyitják kapuikat. Szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a 6. Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét, amelynek idei zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach muzsikája. 9 templom és 3 imaház várja a látogatókat koncertekkel, irodalmi és zenetörténeti programokkal, templomsétákkal és kreatív foglalkozásokkal. Fellép többek között Szalóki Ági, a Dalinda és a Szent Efrém férfikar, Bősze Ádám Monteverdi életéről mesél, Szabó T. Anna és Grillusz Dániel pedig verses zenés estel készül. A hétvége egyik különlegessége, hogy olyan szerb ortodox templomok is megnyílnak, amelyek az év többi részében zárva tartanak. A templomok péntek délután 3-tól este 7-ig, szombaton is vasárnap délelőtt 10-től este 7-ig látogathatók. Az esti programok belépődíjasak, a koncertjeggyel pedig a Ferenci Múzeumi Centrum kiállításai is ingyenesen megtekinthetők.
0: Film.
1: Kulka János főszereplésével készül új magyar western. Csúlya László az utolsó betyár című filmjének forgatása már el is kezdődött. A lírai western az 1800-as évek végén játszódik. Kulka János Angyal János idősödő haramiát alakítja, aki megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével Miskával menekül a csendőrök elől a tenger felé. Útközben a fiú számára fokozatosan összeomlik a legendás betyárról kialakított kép. A film szereplő gárdája, igazi színész parádé, Kulka János mellett Mundruczó Mihály, Téglás István, Ladányi Andrea, Derzsi János, Monori Lili, Román Katu, Tilo Werner, Major Erik, Koltai Róbert, Vaskovics Andrea, Quintus Konrád, Sel Judit és Gyabronka József is láthatóak. A forgatás Fejér megyében zajlik, Csákberényben és Göböl járáson. A rendező Csúlya László, az operatőr Kismárton, a forgatókönyvet pedig Csúlya László és Zabesinszki Éva jegyzi. Az utolsó betyár várhatóan jövőre kerül a mozikba.
0: Irodalom.
1: Az irodalomé lesz a főszerep Pécsen szeptember 7-e és 12-e között. 6 napon át több mint 30 programmal várja a közönséget a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Író-olvasó találkozók, beszélgetések, felolvasások, könyvbemutatók kínálnak találkozási lehetőséget a kortárs magyar irodalom ismert és feltörekvő alkotóival. A fesztivál vendége lesz többek között Bartis Attila, Bán Zsófia, Dragomán György, Halász Rita, P. Müller Péter, Spiró György és Terék Anna. A programoknak a Pécsi Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, valamint a Király utcai szabad kikötő ad otthont. A Pécs Lit idén is készül képzőművészeti programokkal, Fekete Bálint festőművész és Harangi István fotóművész kiállítása is kapcsolódik a fesztiválhoz. Szeptember 4-én pedig Pincehelyi Sándor képzőművésszel beszélgetnek a munkásságát bemutató albumról.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
2: Ahova becsöngetnek. A magyar iskolaépítészet. Iskolapaloták a város szívében. A boldog békeidők időszaka egyben az iskolapaloták korszaka is. Az impozáns épületek a városképet is meghatározzák, sőt, sokszor a környéküket is szervezik. Az ekkor épült gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi vagy ipariskolák ugyanúgy meghatározzák a történelmi Magyarország városait, mint a szintén ekkor épült bíróságok, színházak, városházák. Kaposvártól Marosvásárhelyig, Brassótól Pozsonyig iskolaépületek, nem túlzás, ezrei épültek a városközpontokban, a pályaudvaroktól bevezető utak mentén. Iskolaépítési láz, a Bárci és a Schwab program. A robbanásszerűen növekvő városokban, ezen belül is természetesen Budapesten, programszerűen kellett megoldani az iskola kérdést. Bárci István főpolgármester 1990-ben indította bérlakás és iskolaépítési programját, aminek keretében 3 év alatt 36 iskola, 24 óvoda épült, és további 15 barakiskolát is emeltek a bérlakás program mellett. A Bárci programban felépült iskolák már a szecessziós vonások mellett határozottan modern arculatúak. A programban olyan építészek vettek részt, mint Kós Károly, Rerich Béla vagy épp Lajta Béla. Szintén a Bárci programban épült a Vas utcai kereskedelmi iskola, a magyar szecessziós építészet egyik kimagasló alkotása. A Bárci programmal párhuzamosan zajlott az országos iskolaépítési program, amit a vezető építészről, Schwab Gyuláról neveztek el. Mind a Bárci, mind a Schwab program nagy hangsúlyt fektetett az egészséges iskolai körülményekre, vagyis a benapozásra, a berendezések ergonómiájára, a megfelelő folyosók, mosdók, szaktermek kialakítására. A 20-as évektől az ország magára találásával ismét beindult az iskolaépítés. Egyre inkább előtérbe került a nők iskoláztatása, ezért főleg ezen a téren történt előrelépés, meg annyi leánygimnázium épült. Ezek közül talán a legimpozánsabb a Fábián Gáspár tervezte Szent Margit gimnázium. Fábián már részt vett a Schwab programban, így volt iskola tervezési tapasztalata. Életművét főleg neoromán templomok alkotják, így érdekes kivételeze a neobarok iskolapalota. Szocreálon át a telepi iskolákig. A II. Világháború után a Rákosi korszakban szocreáli iskolák épültek. Ennek talán legemblematikusabb példája a várpalotai Vájáriskola. A szocreál, illetve a Rákosi korszak bukásával visszatért a klasszikus modern építészet, amit sokan tévesen neveznek szocreálnak. A mai szemmel kissé rideg, lélektelen épületek a modern építészeti elveknek megfelelően szinte gépként, oktatógépként működtek. Benapozás, egy főre eső légköbméterek gondos kiszámítása, egy tanulóra jutó játszókert négyzetméter. Tulajdonképpen ezek az elvek határozták meg a magyar iskolaépítészetet a rendszerváltásig.
0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallották.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsor a lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Mlinárik Márton.
2: Hölgyeim és uraim, üdvözlünk mindenkit. Peter Jones mellettem ismét.
3: Sziasztok.
2: Az előző témát folytatjuk. Az pedig ugye a FIRE volt ingatlanból. A FIRE ugye azt jelenti, hogy Financial Independent Retire Early, vagyis pénzügyileg független és korán visszavonult. Tehát a korai nyugdíj lehetőleg úgy, hogy ne akciós farhátat kelljen belőle vásárolni. És a legutóbb ugye kérdeztem Petert arról, hogy ő hogyan és mint csinálta vagy csinálna ezt a dolgot. Most pedig hozunk egy példát. Egy olyan tervet, amit én, illetve a mesterséges intelligencia raktuk össze, és ez ugye reálisnak tűnik, és kíváncsi vagyok, tehát ezen fogom most végigmenni, és kíváncsi vagyok, hogy mit gondolsz erről, de mielőtt belemegyünk, mondjuk el megint az élő rendezvényt.
3: Október 24-e. Szombati nap, ingatlan D. Itt is új témákat szeretnénk behozni, a hard cash téma, hogy hogyan lehet tényleg nagyon minimális összegből ingatlanhoz jutni, passzív jövedelemhez jutni. Márton is fog előadást tartani, én is személyesen fogunk tudni veletek beszélni, networkingelni. Szóljatok!
2: Gyertek, találkozunk élőbe! Jó kis program lesz, úgyhogy javaslom mindenkinek, aki ingatlan ügyekkel foglalatoskodik, vagy akit érdekel ez a világ. A link természetesen benne lesz a leírásba. És hogyha ingatlant adnátok el, hogy vásárolnátok, akkor pedig ajánlom jó magamat, illetve a csapatomat. Na, szóval, hogy néz ki ez a FIRE terv? Na, szóval ugye mindig ott tartunk, hogy aki ingatlanba be szeretne lépni, vagy be szeretne fektetni, az ugye, tehát az szokott lenni a komment, hogy hát de ha nincs egy forintom se, akkor hogyan? Tehát akkor indítsuk úgy ezt a történetet, hogy 0 forint a kezdőtőke, meglévő ingatlan nincs, fogyasztási hitel nincs, a cél legyen mai értéken havi nettó 1 millió forint, mondjuk, tehát az egy olyan tűrhető, azt gondolom. Ugye én Budapestet és a Budapesthez közeli, tehát agglomerációs piacot néztem ki, ugye mi itt dolgozunk elsősorban. Azt tudom, hogy te mostanában más piacokat is nézegetsz, hiszen például Airbnb korlátozás van Budapesten jelenleg. De pont ezért hosszú távú lakáskiadás a módszer, tehát amivel ezt az egész dolgot végig számolgatjuk, és akkor a cél ugye az, hogy infláció fölötti vagyonnövekedést érjünk el. Tehát az azt jelenti, hogy havi 1 millió forint, az 12 millió forint éves elkölthető jövedelem kell ehhez. És akkor, hogyha ebbe ezt, tehát tovább visszük ezt a gondolatmenetet, akkor mindjárt úgy néz ki, hogy akkor, tehát a hozamokra kitérve, a hosszú távú bérbeadásból, az elég ér a jelenlegi budapesti valóság, mert hogy egy átlagos, normál lakásnál mondjuk 2,8-3,5% körüli nettóhozamot lehet számolni. A nettóhozamot úgy értem, hogy ebből levontuk az adót, levontuk az üresenállást, a biztosítást, a karbantartást, stb. Stb. De ügyvédi díjat, közjegyzői díjat, minden francot, ami sallang, de ki kell fizetni. Ugye ezt mindet levettük belőle, akkor marad a végén ennyi. Ha jól vásárolsz, és optimalizálsz, tehát mondjuk vettél egy olyan lakást, amit egy kicsit kipofosztál, stb., akkor 3,5-4,2 lehet a kiadás, tehát ugye mivel lehet még optimalizálni, berendezéssel lehet optimalizálni, mondjuk szolgáltatásokkal, ugye ezt is hallom mostanában, hogy ha mondjuk te beleadsz a lakás árába egy takarítást, vagy a bérleti díjba egy takarítást, akkor mondjuk arra is tudsz egy kis hasznot rá fabrikálni, és a többi. Vagy mondjuk adsz egy olyan rendelkezésre állást, hogyha bármi probléma van, akkor téged azonnal lehet hívni, és jössz, tehát mondjuk ezt is akár be lehet árazni. Aztán, ugye létezik a szobánként kiadás, ami valamikor, amikor ide költöztem Budapesten, teljesen, tehát hogy gondolod, hogy majd valami idegenekkel összebútorozok? Hát mostanra ez teljesen normál lett, hogy szobánként adnak ki lakásokat, akkor 4,5-5% körüli nettó elérhető, illetve a kiemelkedő jó a projekt. Tehát nagyon jól alkuszol, nagyon jól vásárolsz, esetleg egy kicsit felújítasz, esetleg több szobát sikerül kialakítanod, akkor akár 5% fölötti hozam is elérhető, de ez ugye önmagában ritka. És akkor ugye, hogyha ezekkel a hozamokkal számolunk, akkor amit össze kell rakni éves szinten, ugye a 12 millió forintos éves jövedelemhez, a 300%-os nettó hozammal számolva 400 millió forintot kéne összekovácsolni. Uh-huh. Ha 3,5, akkor 343 millió, és a többi 5%-os hozamnál 240 millió forint elegendő.
3: Ez úgy, hogy 1 millió nettót néz
2: ki. 1 millió nettó. Tehát akkor a reális cél az mondjuk 300-350 millió forint befektetett vagyont kell összerakni. Tehát körülbelül ez a cél. Én azt gondolom, hogy tehát először is kérdezem tőled, hogy szerinted ez mennyire reális?
3: Kettő példát tudnék mondani. Szerintem ez reális. A budapesti példát nézzük akkor, hogyha nézzünk egy 65 millió forintos egy szoba nappalis lakást. Én már eleve úgy keresném a lakásokat, hogyha hitelből kéne vásárolnom, akkor megint a Robert Kiyosaki, a Gazdagpapa, Szegénypapa könyvnek az írója. Ugye ő van egy nagyon érdekes mondása, hogy the deal is made when you buy. Szóval amikor vásárolsz, akkor csinálod, akkor van az igaz, a nyereség.
2: Abszolút, egyetértek.
3: Nem amikor eladsz. Szóval a vásárnál van a... És ha olyan szemmel figyeljük, hogy... És ha jól tudom, a te kollégáid is ebben tudnak segíteni, ha olyan szemmel figyeljük, hogy például a nappali az 30 négyzetméteres, vagy a hálószoba 28 négyzetméteres, és egy gipszfallal szét lehet választani, egy gipszkarton fallal. Ha úgy nézzük, akkor már is tudunk egy értéket, egy plusz értéket csinálni egy minimális befektetéssel. 500 ezer forintból ki lehet csinálni egy szép szobát, tokos ajtóval, mindennel, és akkor már az a 65 milliós lakás nem egy szoba nappal is, hanem kettő szoba plusz nappal is például. Szóval ez lenne az első dolog, amit néznénk, hogyha én azt írtam le magamnak, hogyha négy ilyen lakáshoz tudnánk hozzáférni, ahhoz kéne olyan 250 millió forint, de hitelből, ugye én csak hitelből növekedtem, ezért a 65 milliónak a 10, vagy ennek a 20-25%-a önerő, szóval kéne egy 15 millió forint minimum. Uh-huh. Szóval az első dolog az, hogy hogyan tudjuk ezt a 15 milliót összehozni.
2: Igen. És tehát ugye ez nullából elindulva, ez bizony nem könnyű. Tehát így közbevetném akkor most azt a gondolatot, hogy aki jálmodozik, hogy akkor ő majd fájl lesz ingatlanból, úgyhogy egyébként az ég egyet a világon semmihez nem ért. Ugye most ez nem beszólás akar lenni, de azt gondolom itt is elhangzott már néhányszor, meg igyekszem hangsúlyozni mindig, hogy tehát tanulj önmagadat, képezz, tegyél szert olyan tudásra, ami piacképesen eladható, ami pénzé tehető, amiért jól fizetnek. Tehát ha most mondok egyet, árokásás, fogalmam is nincs, mennyibe kerül az árokásásnak métere. Egyébként én fogadnék egyre drágább, mert ugye fizikai munkaerő lassan nincsen, de majd jönnek a robotok, aztán akkor majd ezt megoldják. Tehát, hogyha azért nem fizetnek jól, akkor mi lenne, hogyha mondjuk megtanulná burkolni? Most mondtam egyet, de ha mondjuk a burkolásért nem fizetnek jól, akkor akár dönthetsz úgy, Festen. Hogy igen, vagy mondjuk, ha nem ebbe gondolkodunk, hanem mert neked a fizikai munka nem, akkor mondjuk lehetnél, mit tudom én, mesterséges intelligencia specialista, most megint mondtam egyet, ami mostanában ugye nagyon menő, vagy mondjuk van a kiberbiztonság. Tehát most azért elég széles a skála, és az belátható, hogy a zárokásokból a kiberbiztonsági szakértőig azért vezetnek lépések, de az idő így is eltelik, meg úgy is eltelik. Tehát akkor is eltelik, ha a kocsmapultot támasztod, meg akkor is eltelik, ha mondjuk úgy döntesz, hogy te kitanulsz egy ilyen szakmát és olyan tudásra teszel szert, ami mondjuk nincsen mindenkinek, aki hasonlóképpen a kocsmapultot támasztja. Tehát amire ki akartam lyukadni, ha nincs jövedelem teremtő, jövedelem termelő képességed, akkor felejtsd el az egészet. Tehát olyan projektet, vagy olyan forgatókönyvet, hogy tehát nincs egy vasad se, nincs meglévő ingatlanod, nincs örökséged, nincs háttered, tudásod sincs, akkor úgy nagyon nem látom, hogy ezt hogyan fogod tudni összerakni.
3: Igen, egyetértek, akkor lehet úgy, hogy semmim nincs, de amiket mondasz, de ha tudás van, ezért a legértékesebb a tudás, hogyha a magunkba fektetünk skillsetbe, meg mindsetbe, nagyon fontos ebbe a kettőbe fektetni, mert hogyha megvan a valamilyen fajta tudás, akkor ha én most mindent elveszítenék holnap, de a tudásom ugye megmaradna, akkor tudnék azokkal az emberekkel kapcsolódni, azokkal a bankban úgy tudnék bemenni és úgy tárgyalni, úgyhogy nullám van, de más embereknek a cégeivel, mint kezesként például, az önbizalmam például, hogy hogyan tudok más embereket rábeszélni, hogy ez nekik is jó, nekem ez egy win-win-win helyzet lenne, akkor tényleg nulla pénzzel lehet egy fire-t. Én abban hiszek, hogy ezt 4 év alatt ezt meg tudnám csinálni megint, hogyha most mindent elveszítenék, de a tudásom megmaradna. Szóval az a egyik legértékesebb dolog a maga a tudás.
2: Hát figyelj, teszteljük rá, írd rám az összes cuccodat, és akkor fussál neki, mutasd meg, hogy ezt meg lehet csinálni. Nyilván az ember nem keresi magának a cumit, de én mondjuk el tudom mondani a saját életemben, hogy volt olyan, hogy össze sikerült dönteni, tehát tönkre sikerült tenni egy elég nagy céget. Tehát 50 főről aztán másfél év alatt jutottunk el odaig, hogy ketten ültünk az irodába. Lehet, hogy volt 2 év is, mit tudom én. De a lényeg az, hogy volt egy elég erőteljes lejtmenet az én céges életemben, és aztán ez elég mély pont volt, és amikor onnan elrúgtam magam, nyilván volt egy kis idő, mire azt így rendeztem fel, meg minden, de onnan, amikor visszarúgtam magam, kvázi semmivel, zárójelben mondom, a nullánál van rosszabb állapot, a mínusz. Ja. Tehát lehetne egy halom tartozásod is, igazából sokkal rosszabb lenne, mint ha nullán lennél. Tehát ugye a nullából sikerült a már meglévő tudásommal, úgyhogy elengedtem, tehát mondtam, hogy én többet nem vagyok hajlandó foggal körömmel fogcsikorgatva vállalkozni, hogy majd csinálom, de úgy, ahogy az nekem tetszik, jó? És sokkal gyorsabban jutottam, sokkal magasabbra, mint korábban. Szóval alá tudom írni azt, hogyha megvan a tudásod, akkor ez működni tud. Na de menjünk tovább a sorba, mert az idő fogy. Azt mondja, tehát ugye tegyünk fel egy végső portfólió tervet, ami nem csak lakásból áll, mert hogy ugye ha vannak ingatlanjaid, tehát én bennem az adásítási szerződésben, hogy az ingatlanok vannak hasznai és vannak terhei, és én mind a kettő a tulajdonosé. Tehát mivel az ingatlanok vannak terhei, mire gondolok? Valami tönkre megy. Tehát javíts ki, ha tévednék, de neked a 80 darab ingatlannál olyan, hogy valami tönkre megy, az úgy mindennapos, nem?
3: Ha, mindennapos.
2: Sőt.
3: 4 karbantartón van, hogy folyamatosan javítsák ki a kisebb dolgokat. Igaz, hogy most turisták jönnek-mennek, de minden nap. WC, ez, boiler, minden nap.
2: Hát nálunk, ugye Rebeka foglalkozik ingatlan kezeléssel, ugye neki van egy 15 darabos, azt hiszem, ilyen portfólió, amit ő kezel, és minden napra, minden hétre jut valami cirkusz. Tehát 15 lakásnál már ez van. De egyébként, hogy az, hogy a veszel egy konvektort, és akkor amikor, mert hogy mondjuk konvektoros a fűtés, és nem akarsz egy komplett fűtésfelültet csinálni, és akkor az új konvektorod, a 60 éves lecseréled, az új konvektorodnál, az első beindításnál nyomod a gombot, puty, beszakad az a gyújtógomb a francba, úgyhogy ki se tudod többet venni, és akkor nem elég, hogy most vetted, most szereltetted fel, már rögtön hívhatod a karbantartót, hogy javítsa meg azt a szart, és megőrülök. Na, szóval egy ingatlanak vannak terhei, maradjunk ennyibe. És hogyha nem akarsz a pánikolni, pánikrohamot kapni, amikor valami ilyen történik, vagy idegbetegnek lenni, akkor ugye erre gondolni kell, hogy minden egyes ingatlannál valamennyi tartalékot neked képezni kell. Tehát az, hogy csak ingatlanba tartod a pénzed, és ha történik valami ilyen, akkor mit csinálsz? Akkor megint hitelt veszel fel? Vagy eladod az egyiket? Vagy érted? Tehát vagy becsődölsz, vagy mi lesz? Tehát nyilván tartani kell készpénzt arra az esetre, hogyha valami történik. De ha van mondjuk 3-4-5-10 lakásod, akkor ez viszonylag nagymértékű készpénz. Tehát az inflációt is figyelembe véve, ezt nem tarthatod a párna alatt. Igen. Szóval nem elég, hogy te ingatlanból otthon vagy, meg értesz a karbantartáshoz, vagy meg tudsz szervezni a karbantartást, meg tudsz alkudni, meg képbe vagy a jogügyletekkel, meg a felújítással, meg stb. Tehát elég átfogó tudásod kell legyen ahhoz, hogy te ingatlan vagyont kezeljél, már hogy neked legyen és azt tud uralni. Lehet hülyén is csinálni persze, csak akkor ugye a századékok, a megtérülések nem lesznek megfelelőek. Tehát ez nem elég, mert hogy a pénzedet nem elég a párnába tartani, hanem azt mondjuk ETF, Exchange Traded Fund, ha ez nem mond valakinek semmit, akkor mondom, hogy ez tehát a tőzsdén kezelt nyílt befektetési alapokat jelent. Tehát ilyen befektetési alapokba, vagy legalább államkötvényekbe, vagy per és államkötvényekbe érdemes volna ezt a pénzt tenni.
3: Hogy mondjak erre egy példát, mert a FIRE Magyarország ott általában azt hiszem a 60-70% az inkább részvényekből lett ugye nyugdíjas, abszolút, a fiatalon, kevesebb a százalék, akik ingatlanból, mint én például. Az az érdekes, hogy az ingatlanból, hogyha mi vásárolunk például vidéken, most előjött mindig ez a négy város, hogy Szolnok, Miskolc, Baja és Békés Csaba. Uh-huh. Ugye itt 20 millió forintért lehet venni egy 55 négyzetméteres, 20-22 millióért lehet venni egy 55 négyzetméteres, egy szoba nappal is lakást. És 5 millió önerőt kell lerakni. A különbség a ETF-ek és a tőzsdével kapcsolatban, hogy nem lehet annyira könnyen felvenni hitelt rá, mint a lakásoknál. És nekem mindig az volt az egyszerűbb módszer, hogy amikor 5 milliót raktam le, akkor 20 millió volt az értéke, és ha 20-ból lett 40 millió, és duplázódott, mint szinte minden egész Magyarországon legalább 5-szörös, 6-szörös árakra mentek fel az ingatlanok, akkor a 15 millió forintos hitel, amit felvettem a banktól, az maradt 15 millió, és az extra növekedésből egy óriási vagyonom keletkezett. Szóval itt van az, hogy sokszor mondjuk, hogy hát, de és hol van a készpénz, a cash flow. Nagyon sok gazdag ember sosem a saját pénzét használja, hanem hitelből él. Hanem akiknek nagyon nagy részvény, mondjuk a Facebooknál is, akiknek nagyon sok részvényük van, tulajdonosok, vagy ingatlanjuk van, azt nem osztalékként fizetik ki, hanem kiveszik, és hitelből, mert ott a kamatot is le tudják írni költségként. Szóval azt látom, hogy a leggyorsabb növekedés, én most is azt állítom, és nagyon, nagyon sok FIRE-össel volt ilyen nézeteltérés, hogy Péter részvénnyel sokkal, sokkal gyorsabb lehet. Én nagyon erősen hiszek az ingatlanba, mert a bank nem hiába ad 80%-os hitelt egy ingatlanra. Miért? Mert sokkal hosszú távon sokkal biztonságosabb, mint egy részvény, ami akár lemehet egy nap alatt 30%-kal. De egy ingatlant, hogyha nézzük az 50 évet, azok mindig felfele mentek. Szóval én esküszök az ingatlanra.
2: Jó, nyilván ezért beszélgetek veled, de azért én megmondom őszintén, több vasat szeretek a tűzbe tartani, tehát nekem magamnak is van részvény, illetve állampapír portfólióm, és ragaszkodom is hozzá, tehát nem szívesen építenék csak kizárólag ingatlanra. No de, menjünk tovább akkor ebbe a tervezésbe, tehát a reális budapesti árakat nézve, uh-huh, ugye itt a képernyőn látszik most, hogy körülbelül mit mennyire lehet megvenni, most ezt nem sorolom fel, erről van itten sűrűn példa, de a lényeg, hogy ugye van egy fontos körülmény, amit ki kell emeljünk, hogy egy piaci áron megvett budapesti lakás 2026-ban hitelből vásárolva jellemzően nem fog pozitív cash flow-t termelni. Tehát azt, hogy nem tudod lefedezni a bérleti díjból a hiteledet. Tehát aki játszotta a cash flow társast, megint csak Robert Kiyosaki, ott ugye általában az az állás, hogy ott a jelzálog törlesztőt le tudod fedezni, és akkor nettó cash flow-val vásárolsz befektetési ingatlanokat. De ugye ott is van az a kártya, amikor ráfizetsz.
3: És mínuszos.
2: Mínuszos, és az egyik legjobb biznisz különben abban a játékban. Itt ugye ez nem feltétlenül így van az életben, de tehát szögezzük le, hogy ez nem, tehát való

0: akkor az igazábolnak az értéke csökken. Tehát ugye a banknak, tehát a te tartozásod a bank felé, az valójában csökken az inflációval. Tehát igazából az, hogy per pillanat mínuszos a cash flow, az igazából semmit nem jelent, mert hogy ugye te azt mondtad, hogy 10 év, én azt gondolom, hogy ez egy hosszabb a realitás, de majd mindjárt oda is kitérünk. Szóval, ha példában egy 65 milliós lakást nézünk, önerő 20 millió, kamat hitel 45 millió forint, piaci kamat 6,4%, futamidő 25 év, törlesztő kb. 300 000 forint, bérleti díj 252,80. Tehát ez azt jelenti, hogy a nettó bérleti bevétel 200-230 ezer forint, tehát olyan 70-90, tehát 70 és 100 ezer forint közötti mínuszot lesz ebből havonta. Tehát akkor, ha ebben valóban bele akarsz vágni, akkor az első lépés, ugye látva itt, hogy egy 65 milliós lakáshoz kell 20 millió önerő, mondjuk annak kell lennie az első lépésnek, hogy 18-25 millió forint kezdő befektethető tőkét össze kell raknod. Mert ugye megbeszéltük, hogy nullával igazából semmire nem mész. Nulláról indul az első feladat, nem az ingatlan keresés, hanem az, hogy legalább 6-10 millió forintot évente félre tudjál tenni, amit majd be tudsz fektetni, tehát akkor így 24-48 hónap alatt összejön az a tőke, amire szükséged van. Szükséges havi megtakarítás, tehát hány év alatt jön össze a 20 millió forint, ha 300 ezer forintot teszel félre, akkor 5,6 év, ha 500 ezer, akkor 3,3 év, ha másfél millió, akkor 1,1 év alatt megvan a 20 millió forintos befektethető tőkéd. Tehát, ugye le kell szögezzük, hogy ez a FIRE dolog, ez nem egy rövid lefutású projekt, és az első lépés mindjárt az, amit az elején is említettem, hogyha nincs megfelelő mértékű jövedelmed, akkor ez bukó. Tehát nem fog menni.
1: Igen, az első négy évben, 3-4 évben ilyen, ha simán csak kiadod, nem adsz hozzá plusz szobát, plusz értéket, akkor tényleg havi, én azt mondom, hogy havi 50-70 ezer, 80 ezer forintos neked a zsebedből be kell fizetned minden hónapban. Ezzel egyetértek. Viszont hozzáadhatok most erre egyet?
0: Csak nyugodtan.
1: Ha tényleg nulla pénzből kezdeném, van egy munkahelyem, tegyük fel 500 ezer nettót keresek, akkor vannak olyan üzleti körök, ahol ugye itt az önerő 20 millióról van szó. És vannak olyan üzleti körök, ahol magasabb kamattal ezek ingatlan befektetők, akik kölcsön adnak, éves 12-15%-ra, és ezt úgy hívják angolul, hogy hard cash, mert ugye van a heavy cash, a hard cash, erről is fogunk majd október 24-én tartani programot Budapesten, de hogy én is úgy tudtam növekedni gyorsan, hogy mindig a bank pénzéből, vagy mások pénzéből tudtam úgy nőni, hogy mások fizették vissza a törlesztéseket, a havi törlesztéseket, és minél több hitelből tudtam így gyorsan növekedni. Én úgy állnék hozzá ehhez, hogy mert 20 milliót összerakni, azt ahhoz sok idő kell. Én rögtön annak egy részét is kölcsön kérném, és magasabb kamatra, és úgy keresnék ingatlanokat, hogy hogyan lehetne plusz értéket csinálni. Lehet, hogy az első 2-3 ingatlannál egy ilyen flippinget kéne csinálni, hogy ugye vesz, felújítom és eladom, és hol tudnék én plusz értéket adni annak az ingatlannak, és akkor azt eladni. Szerintem most amúgy egy nagyon jó idő erre most vásárolni, mert nagyon sok ember nem akarja levinni az árat, vagy már több éve áll az ingatlan, nem adják el, és most lehet szerintem jól alkudozni. Szóval most szerintem ez erre egy nagyon jó példa. Egy másik példát, amit hoztam, ez a vidéki panel példa, hogyha ott ugye 20 millió egy lakás, ott 5 millió önerő kell, a 25%, 5 milliót már ugye könnyebb összerakni, hogyha én ezt akár 3-4 embert összejön, és több ember vásárol egy lakást, vagy én kérek egy kölcsönt, és ők rákerülnek az ingatlanra, és úgy veszek fel hitelt, akkor ezt fel lehet gyorsítani. Szóval vagy Pesten, vagy

0: vidéken. De én ezt vettem észre, hogy ez a leggyorsabb út, hogyha közösen összejönnek emberek, és akkor így vásárolnak ingatlanokat, és akkor eladják, és azokból a nyereségekből majd akkor egy saját lakást veszel meg hitelre. Sokszor az a kérdés, mert sok FIRE-öst ismerek, akik már 36-38 évesen nyugdíjba mentek, hogy utána mit csinálnak. Van egy barátom, el akart menni utazni, de azokkal a barátokkal, a régi barátaival, hát bocsánat, de dolgozok, bocsánat, a vállalkozást építem, és unatkoztak. Szóval a kérdés az, hogy utána, amikor, hogyha valakinek bejön mondjuk havi 1,5 millió nettója, hogy utána mit csinál?
1: Köszönjük, hogy itt voltatok.
0: Köszönjük szépen.
1: Sziasztok!
2: Ingatlan üzlet. Mlynárik Márton ingatlan specialista műsorát hallották. Az adás újra hallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kedvenc beszélgetései már nem csak rádión. Elindult Magyarország első tematikus gazdasági és kulturális podcast csatornája. A Podcast Gyár by Trend FM letölthető mobiltelefonra az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: 94.2 Trend FM. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Pedál, a bringás műsor. Takács Tamással és Dankó Bencével túrázásról, közlekedésről, felszerelésekről és sportról, azaz biciklis kultúráról. Mert hétfőnként 17:30-tól minden a sportról szól a Trend FM-en. Minden második hétfőn pedál, mert hajtani csak két keréken érdemes. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-nél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajúdás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Németországban 5 ember megsérült vasárnap hajnalban egy alsó szászországi éjszakai klubban, miután ismeretlen anyagot permeteztek szét a szórakozó helyen. A Lintingben található klubban több százan voltak. Több vendég légzési nehézségekre és szédülésre panaszkodott, néhányan pedig elvesztették eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett, egyelőre nem közölték, milyen anyag kerülhetett a levegőbe. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik.
0: Időjárás jelentés.
2: Napos idő várható, csak kisebb felhők jelenhetnek meg az égen, eső sehol sem valószínű, többfelé élénk, erős lesz a szél. 24 és 30 fok között alakul a hőmérséklet.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Frigyes. Egészen különös lélegzetelállítóan a fejlett technológiájú járművet rakott össze a BMW X5-ös típusjelzéssel. A középkategóriás SUV első generációjával még 1999-ben lépett a piacra a Bajor cég, és azóta is ez a típus a márka egyik húzó modellje, egyben a BMW fejlesztési kísérleti terepe. Az új generációs X5 ennek megfelelően akkora dobás műszaki szempontból, amelyre nem igazán akad példa az autóiparban. A hatalmas 5 méteres összkerekes terepkocsi a Neue Klasse építési filozófiát követi, azonban egy olyan platformra épül, amely képes valamennyi mai hajtáslánc befogadására. Ennek megfelelően egyedülálló módon gyártásba kerül könnyű hibrides benzines és dízel, plug-in hibrid, tisztán elektromos, sőt, hidrogénhajtással is. Bődületes teljesítmények, lélegzetelállító menettulajdonságok és kizárólag hathengeres motorok jellemzik az álomvilágba repítő SUV-t, melynek villanyváltozata a gigantikusan erős 141 kWh-s akkucsomagra építve akár 845 km-es hatótáv leküzdésére is képes lehet. Autótervezésben és autógyártásban kétségtelenül ma a BMW X5 a kategória egyik csúcsa, így érdemes részletesen is végigbogaráztunk a műszaki csemegék sorát. Ebben segítségünkre lesz Salgó András, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatója, akit köszöntök a stúdióban, szervusz!
2: Szervusz, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is. Így van, ez egy nagyon fontos modell a BMW életében, ez az 5. generációs X5-ös, ugye 1999 óta íródik a története, és nem csak globálisan, hanem egyébként Magyarországon is. Az elmúlt időszakban több olyan év is volt, amikor Magyarországon a legnépszerűbb modellünk az X5-ös volt. Amiben ez az újdonság, ez az 5. generációs modell abszolút világújdonság, hogy rögtön ötféle hajtáslánccal is elérhető lesz.
1: Ugye van még ilyen egyébként a világban?
2: Azt hiszem, hogy nincsen.
1: Nincsen.
2: Jelenleg már elindult az értékesítés egy benzines, illetve egy dízel verziókkal.
1: Mind a kettő mild hybrid.
2: Igen, egy 400 lóerős benzines, ez is egy hathengeres motor, illetve a dízel is egy 313 lóerős mild hybrid. Most októbertől meg fognak jelenni a plug-in hibridjeink, tehát ez az 50e és a 60e X-Drive kivitelek, ezek 489 és 612 lóerő, tehát régen 612 lóerőt az MS modellek tudtak, és aztán érkezik az iX5, amit ugye ebben a méretosztályban meg kell tanulnia majd a BMW ügyfeleknek, hiszen még nem volt elektromos X5-ösünk, az pedig egy szintén egy elképesztően erős, ugye te is elmondtad, hogy akár 845 kilométer megtételére képes, a valaha volt legnagyobb elektromos akkumulátorunk ebben a modellben.
1: 141 kWh, csak ízlegessük, mert legtöbb elektromos autóban 60-70 kWh már egy nagynak számít.
2: Így van, és ugye ami szintén elhangzott a felkonferálásban, hogy ez a Neue Klasse technológia, ugye mi tavaly Debrecenben elindítottunk az egyik kisebb modellünkkel.
1: És volt is szerencsénk mind a kettőnek kipróbálni ezt a modellt, és megjárni a gyárat is vele.
2: Így van, tehát láttad, hogy készül és hol készül. Ugye ez volt a BMW életében az első Neue Klasse modell, és ez az X5-ös sorozat, ez szintén ezt a Neue Klasse technológiát fogja hozni. Bár itt egy úgynevezett Klar platformra, illetve architektúrára épül, ez egy nagyon jól méretezhető egyébként a BMW életében, ez egy hagyományos moduláris rendszer. És hogy miért ilyen hosszan vezetem ezt föl, hiszen az 5. verzió hajtáslánc, az pedig egy hidrogén tüzelőanyagcellás modell lesz majd, ez majd csak valamikor 2028-ban fog bemutatkozni, de a BMW jelenleg az X5-össel az egyetlen olyan modell a világon, aki 5 hajtásláncot is tud majd kínálni.
1: Arról nem beszélve, hogy maga a hidrogénhajtásból sem sok gyár bocsát ki néhány 10 000 darabot, talán vagy 1 000 darabot évente.
2: Így van, ha ebben kezdjük esetleg vele a hidrogén tüzelőanyag cellás autóval, itt hosszú évek, sőt most már évtized óta a Toyotával van egy közös fejlesztése a BMW-nek. Egyébként az előző, a most kifutott X5-ösből volt egy kísérleti 99 darabos sorozat, ami...
1: Erre emlékszünk, beszéltünk is valamikor erről.
2: Beszéltünk is talán korábban, hogy ez rótta az utakot, ugye valós körülmények között gyűjtöttek ebben tapasztalatokat, és ennek a technológiának a kiforrott verziója jelenik majd meg, majd valamikor 2028-ban. De hogy az újdonságra fókuszáljunk, ugye jelenleg mild hybrid benzines és dízellel jelenik meg ez az autó, egy nagyon más X5-ös jön, mint az eddigiek, sokkal mokányabb, sokkal sportosabb megjelenésű. Ugye a BMW orrán, a BMW vesék mérete azért kapott hideget, meleget.
1: A nagyok.
2: A mérete miatt, igen, akár a szaksajtótól is, vagy akár az ügyfelektől.
1: Nos, ez most fájdalmában összezsugorodott.
2: Ez fájdalmában összezsugorodott, de igazából nagyon szépen követi azt a design vonalat, amit ugye az első X3-mal megkezdtünk. Az X5-ös ugye egy nagyobb kategóriájú jármű, nagyon sok a fémfelület, az egész autónak van egy ilyen úgynevezett monolitikus megjelenése.
1: Tank az egész.
2: Hát én nem így hívnám, inkább egy ilyen egytömbből faragott érzés van az autónak. Ami rögtön látszik a modellen, hogy egy új gekként, egy új szimbólumként az első fényszorokban egy X minta jelenik meg.
1: Sőt, tehát kettő mind a két oldal.
2: Így van, tehát egy X pár, ami már messziről jól azonosíthatóvá teszi, sőt az M, illetve M Performance modelleknél ez egy ilyen citromsárga fényt fog kapni, a jövőben egyébként ez fogja majd fémjelezni az M Performance modelleket.
1: Bocsánat, hogy közbevágok, közben előttem van egy fényképsor, és ezek alapján nekem azt kell mondanom, hogy nem is tipikus SUV felépítményt látunk, tehát nem a terepjárós, robosztus küllemet, hanem egy kecsesebb, inkább kupés kombis verziót, ha jól mondom, ugye?
2: Igen,
1: van olyan konkurense, amelynek Allroadnak hívják az ilyet, de kicsit egy ilyen jellegű.
2: Ezt avval írja el a BMW design, hogy tényleg sokkal több a fémfelület, kevesebb az üvegfelület, ezáltal az autó, hogy optikailag is egy ilyen sportosabb, egy ilyen útrafeszülőbb hatást kelt, illetve hogyha figyelmesen megnézed a fotókat, akkor a hagyományos kilincs az eltűnt az autó oldaláról, az ajtóknak nem hagyományos kilincse van, hanem egy úgynevezett kis winglet, ezt nem fordítjuk így magyarul, se egy ilyen kis szárnyacska, ami egy ilyen elektronikus
1: fix. Nem mozdul,
2: nem
1: fagyhat le.
2: Nem fagyhat le, hanem érintésre működik, illetve az autóban, az X5-ösben megjelennek az önműködően nyíló ajtók is, de ez a pici winglet, vagy nyitó szerkezet is sokkal tisztábbá, sokkal letisztultabbá tesz egyébként az autónak az oldalát. A hátulnézetet is, ha megnézed, ott is egyébként alacsonyabb lett valamivel az X5-ös, mint a megelőző, ezáltal is optikailag szélesebb, dinamikusabb hatást kelt az autó.
1: Nekem van benne egy kis alfa utánézés, valamikor talán a 147-es talán az volt hasonló, ugye?
2: A keskeny hátsó fényszorok, meg ott is, hogy ez a mokány sok fémfelület, egy latinos érzést lehet, hogy hoz, de azért azt gondolom, hogy a 99 óta íródó történetében, hál' Istennek, kellően sok a saját BMW-s visszautalási lehetőség és tapasztalat, és technológiában pedig, tehát nem csak dizájnban, hanem technológiában is egy merőben új X5-ös érkezik, hiszen ez a következő nagy klassza modell, ugye ez a BMW-nek az amerikai dél-karolinai gyárából, Spartanburgból fog érkezni. A gyártás már egyébként megindult 2026. augusztusában, az első modellek pedig valamikor novemberben fognak megérkezni Európába.
1: 5 méteres autóról beszélünk, 2 méter széles, elképesztő robosztus, 1,75 magas, tehát olyan magas, mint egy ember, majdnem egy átlagos magasságú ember. Ez egy böhöm nagy autó, noha itt a fotó alapján ugye azt beszéljük, hogy ez kecsesnek tűnik, de hatalmas, hogy tengelytávja több mint 3 méteres, tehát ez meghatározza a menetkomfortot, elképesztő kényelmes lehet. Mi nem próbáltuk ki, tehát nem tudunk hozzászólni, nagyon legalábbis én nem. A nyári anyag áradozik, hatalmas hátsó térről, lábtérről, fejtérről beszél, és hatalmas csomagtérről is.
2: Így van, és ami a térben a legtöbb pluszt adja meg újdonságot, hogy ebben az autóban is megjelenik a BMW-nek ez a panoráma kijelzője, ez a Panoramic Vision.
1: Elképesztően használható.
2: Ami ugye egy vetített kijelző, hogy ez az ember úgy tudják a hallgatók is elképzelni, hogy a vezetőülésben, ha ülünk, nincs egy klasszikus műszerfal a kormány mögött, hanem igazából ugye a motor háztető síkja alá vetíti be a BMW ezt az információs csomagot, de van egy olyan központi kijelző, ami egyébként teljesen digitális, és egy kicsit a vezető fele is dől, illetve ebben az X5-ösben megjelenik. Van egy head-up display, de van egy központi kijelző is, ugye, ami egy kicsit a vezető fele is fordul, és ebben a modellben rendelhető egy utas előtti további több mint 14 szoros kijelző, tehát teljesen új lesz az autónak a belső dizájnja, megjelenése.
1: Az utas kijelző az kifejezetten mozizásra alkalmas, menet közbeni mozizásra, de cseles a gyár, mert folyamatosan figyeli az ember a vezető szemét, és hogyha többször rápillant erre a képernyőn, akkor letiltja.
2: Így van.
1: Elképesztő ügyes.
2: Már ugye maga ez a vetített kép is egy nagyon jó biztonságot támogató rendszer, hiszen az ember tekintete folyamatosan az úton van, hiszen a szélvédő teljes szélességében látok egy információs sávot. Ugye ez az EX3-ban debütált ez a technológia, ez most az EX5-ben vagy az X5-ben is majd megjelenik, és a BMW-nek ez a Neue Klasse egyik fő meghatározó stílus eleme, ez ugye uralja az egész belső dizájnt.
1: Én megjósolom, hogy ezt lefogják máson a konkurensek, mert nagyon használható. Volt módom vezetni egy hétig az EX3-ast, és oda vagyok érte ezért a találmányért, mert elképesztően ügyes. Tényleg nem kell pillantani az útról, és úgy tudják a hallgatók elképzelni ezt a vékony csikot, mert hogy, mint amikor látjuk a szélvédőt körülvevő ilyen pöttyözős fény szűrő védőréteget, ez pont az a szélesség, csak az alsó peremen, és az ki is tölti teljes egészében, és ráadásul ez dedikálható, ha jól emlékszem, 12 információt lehet kirakni, abból van fix 3, a többit lehet cserélni.
2: Így van, ami a vezető előtti szegmens, az egy fix, és a másik két harmadot azt ugye lehet tetszés szerint.
1: Tehát hatalmas az autó, ehhez képest elképesztő mozgékony, nyilvánvalóan a brutális hajtásláncoknak köszönhetően, meg hát ugye olyan futóműve is van, ami az ember áll a lejesik, hogyha meghallja, vagy elolvassa a tudásukat, de most térjük vissza a hajtásláncokra. Itt azért szerintem az egyik legizgalmasabb, nem csak a mild hybrid benzines, meg a dízel, mert az is az fantasztikus, de a plug-in, mert hogy mit tud ez a plug-in motor?
2: Így van, tehát rögtön kétféle erőforrás érkezik, egy 50E és egy 60E. Itt egyébként mind a két esetben egy elektromos motor támogatja a hathengeres benzinmotort. Az 50-es az 489 lóerő, a 60-as pedig 612 lóerő. A kisebb erőforrás az több mint 100 kilométert tud megtenni tisztán elektromos üzemmódban. A 60-as, ami 612 óra, tehát elképesztő a teljesítmény, az pedig közel 100 kilométert. Az autóknak egyébként 250 kilométer a végsebessége, de 140 kilométer per óraig tisztán elektromos üzemmódban is tudnak működni. Ami ezt a teljesítményt támogatja, vagy kiegészítheti, hogy az X5-ösben immár hagyományosan a légrugózás a sportfutóművel elérhető, illetve az X5-nek egy tipikus eleme volt már a korábbi generációknál is, ez az aktív hátsó tengelykormányzás, ugye, ami szintén segíti
1: majdnem egy méterrel csökkenti
2: stabilitást. Igen. Így van, tehát alacsony sebességnél az első kerekekkel megegyezően, nagy sebességnél ettől eltérően ad stabilitást, és ahogy te is mondtad, ez a városi fordulékonyságot, manőverezhetőséget, két járda küszöb közötti megfordulása nagyon jótékony hatással van.
1: Közben itt puskázok, itt a X5-ről szeretnék még beszélni, mert ez nagyon-nagyon nagy dobás lesz szintén, hiszen az EX3 után ez lesz a következő SUV a BMW-nél, amely elektromos lesz, és a Neue Klasse jegyeit viseli magán. Tehát itt ugye hatalmas 145 kWh-s akkucsomagot kap, és itt azt írja a gyár, hogy a fogyasztása durván 20-24 kWh lesz. Na most az nem olyan kevés ma már azért, hiszen 15-17-18 már egy átlagosan jó fogyasztásnak nevezhető, de ez egy brutál autó. 2,6 tonnás.
2: Így van, ez egy nagy
1: teherautó.
2: Tömegű, nagy méretű, nagy súlyú autó, és ami egyébként nagyon klassz benne, hogy ettől függetlenül nagyon kedvező a légellenállási együttható 0,28 ez a CW érték. Ugye, ahogy elmondtuk már a beszélgetés elején, ebben a valaha volt legnagyobb akkumulátora van a BMW-nek, ugye 141 kilovattos.
1: Az új típusú, ráadásul a kör alakú, ugye, henger alakú.
2: Hengeres, így van, a hengeres alakú cellákkal. Ez már a hatodik generációs, ugye ennek több előnye is van, talán az egyik legnagyobb előnye az, hogy ahogy a cellákat el lehet rendezni az autóban, az sokkal több szabadságot ad. Egyébként az autónak, ennek az EX5-nek is nagyon alacsonyan lehet majd tartani ezáltal a súlypontját, és bár ugye nagy a tömege, ahogy te is mondtad meg az
1: 2,9, rosszal is emlékeztem.
2: Méretes autó.
1: Majdnem 3 tonna.
2: Azért a vezethetőség az természetesen tipikusan BMW-s lesz.
1: Viszont ami nagyon fontos, ugye ez a 800 voltos rendszer, és már képes 460 kilovattos gyors töltés, vagy extra szuper gyors töltésre. Nem tudom, van-e Magyarországon ilyen kút egyáltalán, töltőfej. Mindenesetre 20 percet jósol a gyár, maximum 25 percet a töltésére.
2: Igen, ugye most már azért van tapasztalatunk az EX3-assal, hogy mennyire jól használható a mindennapokban. Ugye az X5-ben még nagyobb lesz a hatótáv, a külföldi hosszú utak, vagy akár a Magyarországot átszelő utak is simán beleférhetnek.
1: Ami nagyon fontos egyébként, hogy ezzel azért teherautóként is bánhatunk, hogyha az embernek ahhoz van kedve, hiszen 2,7-es, tehát majdnem 3 tonnát vontathat az ember.
2: Így van, illetve ebben az autóban is megjelenik a Nye Classe technológiának, ez az úgynevezett Heart of Joy eleme, ami egy olyan központi számítógép vezérlő egység, ami az autónak a menendinamikáját felügyeli, és ez az úgynevezett Symbiotic Drive, ez sem fordította le a BMW, ami pedig összehangolja a különböző menet stabilizáló és egyéb vezetéstámogató rendszereket, és ebben az autóban is azt fogja majd érezni a sofőr, hogy nagyon finoman, nagyon szépen fékez is az autó, az elindulások is nagyon finomak, tehát ez a Nye Classe és mozgás, ez egyen nagyobb méretben is abszolút tetten érhető lesz.
1: Csak úgy ugráljunk és kicsit összezavarjuk a hallgatókat, menjünk vissza hirtelen a benzines és dízel szekcióhoz, mert itt még nem beszéltünk a fogyasztásról, ugye a 6-hengeres motorokról van szó, tehát a BMW ebből nem enged, elképesztő erős és nagyon nagy nyomatékos, 600-800 Nm környéki nyomatékokról beszélünk, többfajta hajtáslánc is van, tehát azért nem is mondok pontos adatot. Egy biztos, hogy a Might Hybrid 18 lóerős villanymotort jelent, és még vissza is termel lassulásnál áramot, tehát egy nagyon korszerű technológiát alkalmaz a BMW, és itt jön a lényeg. A dízeles Might Hybrid, ez a nagy böhöm autó, 7 literes fogyasztást produkál a VLTP szerint.
2: Miközben a csúcsnyomaték a 670 Nm.
1: Elképesztő szerintem, 7 liter.
2: Így van, és ez a Might Hybrid rendszer egyébként rettentően okos, mert bár önmagában nem mozgatja soha az autót, de nagyon finommá teszi a start-stop rendszernek a működését, és ahogy te is mondtad, ugye sok rekuperációs feladatba besegít, és ez is segíti alacsonyan tartani a fogyasztást, illetve hozzájárul ahhoz, hogy ebből a 6-hengeres dízel erőforrás és egy nagyon sima, nagyon prémium vezetési élményt adjon.
1: Szóval ez az X5-ös, majd az iX5 is jön ennek keretében, benzines, dízel, plug-in hibrid és elektromos, illetve hidrogénhajtás, de itt a végén azért arról emlékezünk meg, hogy a Nye Classe második modellje azért egy limuzin volt.
2: Így van. Tehát, hogy a hallgatók is értsék, ugye Debrecenből indult el az iX3-as SUV-vel, szintén idén augusztusban kezdődött meg az i3-as BMW-nek, ugye egy limuzina gyártása Münchenben.
1: Hatalmas siker, tehát sorbálnak, úgy tudom, hogy nem is tudja teljesíteni ebben az évben ezt a sok igényt.
2: Igen, az iX3 az globálisan egy hatalmas siker, és az i3-asra is egyelőre, ott még csak egyetlen egy verziót kezdtünk el értékesíteni, de az is elég nagy népszerűségnek örvend, reméljük. De az X5-öst is most kezdtük értékesíteni, és ott még nem is áruljuk az elektromost, hiszen csak a két Might Hybrid belső égésű erőforrás, de abból is nagyon sok megrendelést gyűjtöttünk már.
1: Ennyit lehet eladni egy X5-ösből? Hát ez volt nektek mindig is az egyik volumen modell ebben a szekcióban.
2: Ugye Magyarországon évente kb. 7000 BMW-t adunk el, azért hál' Istennek folyamatosan növekszik. Amiről most be tudok számolni egészen frissen, hogy az első 8 hónapban a magyarországi BMW adások azok egy új rekordot értek el, egy bő 5%-kal a tavalyi ugyanezen időszak fölött vannak, és ugyan bár az X5-ösnek most éppen egy modellgeneráció váltása zajlik, de az X5-ös továbbra is az egyik legnépszerűbb, több olyan modellünk van, amiből bőven 500 darab fölött adtunk el már 8 hónap alatt is. Egyébként, ami egy kis hazai vonatkozású jó ír, hogy az X3-as, iX3-as modell páros torony magasan a legnépszerűbb.
1: Igen?
2: Itthon is, így van.
1: Az i3-as nyilvánvalóan majd szintén ez lesz a belép a sorba, de az azt hiszem németországi gyártás.
2: Így van, igen, Münchenből jön.
1: Mikortól lehet hozzájutni az X5-öshöz?
2: A gyártás ugye megindult Amerikából, az első verziók azok november végén érkeznek, majd a plug-in hibridek, illetve az elektromos modell pedig a jövő év első negyedévében.
1: Hidrogén pedig akkor még két év.
2: Az pedig 2028-ban, így van.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, önök Salgó Andrást, a BMW Group Magyarország vállalati kommunikációs igazgatóját hallották.
2: Köszönöm szépen.
0: Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Mozgásban. Minden, ami mobilitás. Információk és háttérinformációk az autógyártásról, a közlekedésről és az e-mobilitásról. Járműkereskedelem, gazdaság, közlekedésbiztonság. Mozgásban. Közlekedési magazin minden pénteken a 15 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Folytatjuk műsorunkat. Első ízben tartotta Budapesten éves közgyűlését az Európai Autókereskedők Szövetsége közel egy évvel ezelőtt. És először fordult elő, hogy ugyanazon kerekasztalnál foglalt helyet az európai, a kínai, az amerikai és a brazil szervezet elnöke, alelnöke. A magyar márkakereskedőket Gabrini Gábor, a GMOSZ, vagyis a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének elnöke képviselte házigazdaként. Olyan időszakban került sor az eseményre, amikor a globális autóiparban változóban vannak az erőviszonyok, és a világ autóiparának innovációs technológiai súlypontja gyorsuló ütemben áthelyeződik nyugatról Ázsiába. A kínai elektromos autók térnyerését büntetővámokkal zavolázni akaró amerikai és európai politikum egyelőre annyit ért el, hogy egyre veszélyesebb szintre erősödik a gazdasági konfrontáció Kína és a nyugati világ között. Amire, pestiesen szólva, még rátesz egy péklapáttal Brüsszel azzal, hogy a környezetvédelmi köntösbe bújtatva folyamatosan magyarózza az amúgy is az erőltetett villamosításba lassan belerokkanó európai autóipart. A nem igazán dübörgő európai autópiacra várhatóan komoly hatást gyakorol majd a konfliktus helyzet, de felkészültek-e a magyar márkakereskedők arra, hogy hogyan tovább a kínai járműipari nyomás és az európai kereskedelmi keménykedés árnyékában? Vendégünk Gabrini Gábor, a GMOSZ elnöke. Köszöntelek, szervusz!
2: Szervusz, Füci, és köszöntöm a hallgatókat!
1: Szóval, nincs könnyű dolga a magyar márkakereskedőknek, el kell mondani. Soha nem volt, már találkoztunk ebben a stúdióban, vagy 15-20 év volt a folyamatosan. Mindig gondok voltak, mindig voltak panaszok, de voltak azért optimista jövőkilátások is. Hát most egyre nehezebb a látóhatár mögé pillantani, ugyanis már nem múlik el hét vagy két hét, hogy nem mutatkoznának be újabb és újabb kínai modellek, és ne látnánk az élesedő európai vagy világpiaci versenynek a lenyomatát a magyar kereskedelemben. Azt is tudjuk, hogy ugye a Covid-tól kezdve sok egyéb probléma elvitte a márkakereskedők majdnem felét, de azt is tudjuk, hogy a sok százmilliós kötelező gyári felújítások után eljött az az időszak, amikor már nem egy márkát képvisel egy márkakereskedés, hanem akár többet is, sőt, már kínaiakat is. Hát ebben a helyzetben baromi nehéz lehet itt Magyarországon egyrészt tervezni, másrészt pedig fennmaradni.
2: Hát mindenki is tagadjam, kihívásból van éppen elég. Ez a trend, ez a folyamat nem most kezdődött, azért mi mindenketten tudjuk. Gyakorlatilag a Covid-ot megelőzően talán az utolsó békeév az 2019 volt az európai autópiacon, akkor még viszonylag kiegyensúlyozottan mentek az értékesítések, és ugye még nem látszott, hogy valami új növekszik Távol-Keleten, bár ugye voltak erre utaló jelek, tehát ezt szeretném most elmondani, hogy ez nem a semmiből jött elő, de az kétségtelen tény, hogy Európa alapvetően saját magával volt elfoglalva, és ez pedig arról szólt, hogy a gyártók nem először, de úgy döntöttek, hogy a új autója annak legyen, aki azt meg tudja fizetni. Ennek érdekében egyébként először is a hálózatokat próbálták teljesen átalakítani, sőt, ugye emlékszünk az ügynök modellféle őrületre.
1: Rövidéig élt, hál' Istennek.
2: Igen, igen, hát mert valaki nem gondolkodott, sőt, sokan nem gondolkodtak, mert a kapzsiság az elfette a józan gondolkodást. Tehát az ügynöki modell ígéretével, vagy annak a fenyegetettségével az európai márkakereskedők, és ezenből a magyarok is természetesen, egy óriási veszéllyel, egy létbizonytalansággal néztek szembe, és ez elsősorban azért volt így, mert az ügynöki modellnek, mint olyannak sem a szabályozása, a jogi szabályozása, sem pedig a gyártói megfelelése ezeknek a szabályoknak nem volt készen, sőt, tulajdonképpen tisztelet a kivételnek, néhány autógyártót leszámítva, alapvetően arra utaztak, hogy ebben a bizonytalanságban, ebben a jogi ex lex állapotban megpróbálják a saját maguk számára a legnagyobb hasznot realizálni.
1: Ezért vitték Kínába a gyártást nagyon sokan, és ott saját maguk konkurensét szépen fölnevelték, amelyek most kopogtatnak. Úgyhogy ha megnézzük az Európai Uniót, megpróbálja erőszakosan útját állni ezeknek a kínai autók beözönlésének. Csak nem tudom, hogy van-e itt érdeke ütközés mondjuk a kereskedők és az Európai Uniós vezetők szándéka között. Hiszen a kereskedőnek egy az eredmény érdeke, hogy eladjon.
2: Frici, hadd egészítsem ki, a legfontosabb szereplőt kihagytad, a vevőt.
1: Vevőt, így van.
2: Tehát itt alapvetően a vevőről szól a történet, és most megint ne haragudj, de vissza kell utaljak arra a 20-22-23 a nagy mellényi nyilatkozatok arról, hogy akinek autó kell, fizesse meg.
1: Igen, igen.
2: És mert hogy az uniós szabályozás miatt nem éri meg kis autót gyártani, zárójelbe teszem, fake news, kamu. Innentől kezdve minden autógyártó, és itt a koreaiak is benne voltak ebben, elkezdték a termékeket felárazni, és elkezdték szándékosan kivonni az alacsony jövedelem tartalmúakat, és csak a piacra tenni a magas profit tartalmúakat, abban reménykedve, hogy az emberek, a vevők beadják a derekukat, és majd megveszik a drágábbat.
1: Megvették?
2: Egyébként 23-ban és 24 első fél évében úgy tűnt, hogy ez a stratégia beválik. Ez pedig azt jelentette, hogy a 23-24-25-ben az autógyártóknak, akik európaiak elsősorban, soha nem látott profitokat realizáltak. Erről senki nem beszélt. Ugye a médiában azt hallgattad, hogy jaj, milyen rossz helyzetben vagyunk autógyártók, jaj, jaj, jaj, a másik oldalon pedig extra profitokat realizáltak szinte kivétel nélkül. De hát, ugye
1: nem a törökké semmi.
2: A valóság bekopogott az ajtón, és akkor én nem akarok most visszamenni a kínaiaknak, mert azért hosszú történet, és azért, hogy értsük, hogy miért is történik ma az, ami történik, ahogy már te is pedzegetted, azért ez nem egy távoli hatalomnak a kitalációja, hanem az európai és az amerikai autóipar kapzsiságáról szól, profitérségéről, de most ezt tegyük félre. A lényeg az, hogy a kínaiak nagyon-nagyon komoly technikai műszaki fejlesztéseket hajtottak végre az elmúlt 15-20 évben. Tehát amikor azt mondjuk, és ma ez nagyon divatos szó, hogy mondat, hogy hát azért tudnak a kínaiak ilyen olcsón autót gyártani, mert rengeteg az állami támogatás. Hogyha hagyjuk magunkat ezzel az információval megetetni, és elhisszük, akkor tévúton járunk, mert pont a lényeget, a kiváltó okot nem találjuk meg, ha meg az nincs, akkor hogyan fogunk tudni erre reagálni? Tehát a 2000-es évek elején, ugye a kínaiak úgy döntöttek, hogy hihetetlen nagy a fosszilis energia iránti kitettsége Kínának. Ezt most egyébként Venezuela, Hormuzi szoros tökéletesen jól látszik. Így van. És ezért 2010-ben úgy döntött a kommunista párt, hogy meghirdeti a kínai gazdaság elektrifikálását. Nem az autóipar, hanem a teljes kínai gazdaság. És ennek érdekében elkezdtek brutális tempóval napelemeket, szélparkokat, atomerőműveket, vízerőműveket készíteni. És ez azért fontos, mert ebbe a stratégiába kellett beleilleszkedni a kínai autóiparnak. És a kínai autóiparnak az elektromos vonulata nem azért jött létre, mert valami zöld gondolat lett volna mögötte, hanem az, hogy a kínai kommunista párt kiadta az ukázt, hogy már pedig a kínai autóipar a hagyományos belső égésűben nem versenyképes, és nem csak, hogy nem versenyképes, hanem rengeteg pénzbe kerülne felzárkózni, viszont ami összevág az ő elképzelésükkel az elektrifikáció, ezért arra a komplex infrastruktúrára adták a támogatásokat, fejlesztéseket, és szerezték meg többek között az alapanyaghoz a különleges egyedi alapanyagokhoz is a hozzáférés.
1: Hát, vannak olyan bányák, amelyek csak kínai kézben vannak, főleg Afrikában, ugye bizonyos ritka földfémeknek a 95%-a szintén kínai kézben van, tehát így könnyű már elektromos autót meg akkumulátort gyártani.
2: De hát ugye Frici, bocsi, ez senkinek nem volt megtiltva, ne felejtsük el, 2010...
1: És nem háborúval vették el, hanem kifizették.
2: Igen, és 2015-öt írunk. Volkswagen dízelbotrány. Igen. Miről szólt? Európában csak a mutyi, a csalás ment.
1: Igen, meg a kényelmes.
2: Ahelyett, hogy arra figyeltünk volna, mert tudtuk, hogy Kína mit mondott, de azért azt mondták, hogy nem, mert nekik a mai napi profit fontosabb, mint a közép-hosszú táv. Lényeg az egészben az, hogy ezek az investíciók és egy teljesen új gyártási struktúra, amikor egy vertikális rendszer van, azaz minden az adott csoport érdekkörén belül van, tehát nem külső szereplőktől vesznek alkatrészeket, anyagokat, hanem mindent a gyáron belül oldanak meg. Ezzel elérték azt, hogy nagy sorozatban sokkal olcsóbban tudnak gyártani, mint bárki más a világon.
1: Pánik helyzet van Európában, az európai autógyártók reszketnek, két oldalról préselik őket, egyrészt az Unió, a bizottság, vagy a parlament, mindenféle hókusz-pókusszal megspékelve, a hamis környezetvédelmi utasításokkal, a másik oldal pedig a kínai nyomás, és közte van ugye az autógyártás, és sajnosan a kereskedelem is. De más a célja azért a kereskedőnek, mint egy autógyárnak. Megzuhanhat a magyar márka kereskedő hálózata azzal, hogy megjelenik nagy volumenben a kínai gyártók modelljei, vagy pedig segít a túlélésben?
2: Én azt gondolom, hogy a kínai autógyártók sem egyformák, és ez most már jól látszik az elmúlt egy-másfél évben, hogy vannak ebben igen pozitív és olyan márkák, akik egy komplex infrastruktúrát akarnak felépíteni, mert a számukra is a vevő, és még egyszer szeretném mondani a kereskedőnek, a vevő a legfontosabb, ezért is van, hogy rengeteg konfliktus volt a múltban is a nagy autógyártókkal, mert ugye az ottani menedzsment elképzelés, a profit maximalizálás sokszor a vevők érdekeinek a rovására ment. És a kereskedő két tűz között volt, de nekünk alapvető érdekünk, hogy a vevők, a vásárlóink elégedettek legyenek, ezért egyébként bármilyen furcsa, és talán még én sem gondoltam volna néhány évvel ezelőtt, de sokkal nagyobb a nyitottság ma a vevőkben azok iránt a kínai márkák iránt, amelyeket hiteles, sok évtizedes, korrekt munkával felépített márkakereskedő vagy márkakereskedői hálózat prezentál.
1: Tehát ebből tud profitálni akkor a régi hálózat nyilvánvalóan. De van-e kockázati eleme a kínai gyártók megjelenésének? Hiszen a nyugatiakban nem sok kockázatot láttunk eddig, bár az ördög nem alszik, hiszen tudjuk, hogy most a Volkswagen is gyárakat zárnak be.
2: Ugye a nyugatiaknál a kockázat, az mondom, 19-20 körül jött be, amikor ügynökmodell, és a többi, és a többi, olyan jelszavakkal, ami totálisan szembe ment az alapvető kereskedelmi érdekekkel, de a kínaiaknál pedig én azt látom ma legnagyobb kockázatnak, hogy bár ugyan a termékek nagyon jók, de a kínai cégek egy jelentős része nem csak a terméket akarja exportálni Európába, hanem a menedzsment kultúrát is.
1: Az elég baj.
2: Ez bizony, igen. Tehát én azt gondolom, és ebből ma már hatalmas konfliktusok vannak a magyar piacon is. Természetesen a vevők ezt nem látják, de a kínai vezetésű kínai importőr és a hálózata között, mert hogy a kínaiak egy egészen más menedzsment szisztémában gondolkodnak, ami a kínai importőrnél dolgozó magyar felső vezetőkre is sok esetben drámai rossz hatással van.
1: Nagy a fluktuáció, igen.
2: Pontosan ezt akartam mondani, hogy már menekülnek onnan a jól képzett magyar szakemberek. Tehát azért mondom, hogy van pozitív és van negatív, tehát ezért ma nem egyszerű elhelyezni azt, és azt mondani, hogy a kínai jó, a kínai rossz, nem. Ahány annyiféle, de egy kétségtelen tény, hogy egy óriási veszély az, hogyha a kínaiak nem veszik tudomásul, hogy Európában, és ezen belül Magyarországon, ehhez a kultúrához kell nekik illeszkedni, és nem nekünk kell hozzájuk.
1: Ugye tavaly volt ez a konferenciát Budapesten, ez egy nagyon nagy jelentőségű volt, hiszen ezzel a magyar gépjármű kereskedelem munkáját is elismerték, meg az egész régiójét. Ott nagyon fontos információcsere történt, és ugye végre együtt találkozott a világ észak-dél-keleti és a nyugati része, és te azóta is ezen a területen munkálkodsz, ha jól tudom, rendszeresen Kínában tartózkodsz, rendszeresen tárgyalsz a kínai partnerekkel. Mit látsz, hogy ezzel itt most véget ér majd a kínai beözönlés, vagy pedig itt még további változásokra kell számítanunk?
2: Annyit szeretnék elmondani, hogy én most áprilisban is voltam, és 6 gyárat látogattam meg. Ezen kívül nagyon sok egyéb hihetetlen izgalmas technológiai területet. Voltam a CATL-nek a javítóbázisán, voltam a Pony AI-nál, aki az önvezető autókról beszél, és még millió helyen nem akarom ezt felsorolni, ezt csak azért mondom, hogy én elsősorban azért járok Kínába, egyébként egy külföldi delegáció tagjaként voltam ott, mert szeretném megérteni azt, hogy ők mit hogyan csinálnak, mi az, amit ők jobban csinálnak, mi az, amit tanulhatunk tőlük, és mi az, amit nem fogunk tudni idehozni, mert saját identitásunk van, és nekünk kell, magunknak kell kitalálni. De egyet mindenképpen szeretnék leszögezni. Olyan, hogy egy kereskedelmi háború, vagy kereskedelmi összefeszülés egy végső győztessel zárulna, ilyen soha nem volt, nincs és nem is lesz. Ezzel azt szeretném mondani, hogy Európát nem kell temetni, csak Európában nekünk, magyaroknak is tanulni kell abból, hogy ők mit csináltak jól, mit csináltak másként, és mi az, ami ebből adaptálható az európai munkakultúrára, menedzsment kultúrára, és az oktatás kultúrára, mert azért azt ne feledjük el, hogy Kínának ezt a technológiai szárnyalását egy nagyon kemény, tudatos, az oktatásba fektetett milliárdok is tették lehetővé.
1: Nincs meg annak a kockázata, hogy ezek a kínai cégek itt meglehetősen vehemensen, erőszakosan megjelenve rátenyerelnek a teljes magyar márkakereskedői hálózatra? Mert ugye nálunk azért másképpen szocializálódtak ezek a cégek, nagy 120-130 éves európai gyártókkal működnek együtt, átvettek rengeteg know-t, és most megjelenik egy egészen más világ. Tehát itt most egyfajta presztízsharc is lehet, ami lecsapódik a márkakereskedéseknél.
2: Alapvetően akár ebből még nyertesek is lehet.

0: vagy hál' Istennek, nem tudom, ezt nem is akarom én eldönteni, sok olyan horribilis nagyságú autógyártó is van, aki arra kényszerül, mert hogy nem tudja ezt a nagy távolságot időben, térben, költségben átugrani, hogy technológiai tartalommal, már kínaival tölti meg az európai emblémáját, és itt gyártja ezeket a kínai, pontosabban európainak látszó, de nagyobb részt már kínai autókat.
1: Kereskedőként kell tartanunk sárga veszedelemtől. Azért kérdezem, mert például a Mercedesnél már 10% kínai kézben van, arról is hallani, hogy a bezáró Volkswagen egyik gyárát megvennék a kínaiak, ott gyártanának, aztán hallottunk már sok egyéb fúzióról is.
0: Frici, elnézéseddel javítani kell, a kínaiaknak a Daimlerben már 20%.
1: Igen. Egy konkrét márkára gondoltam, bocsánat, úgy hívják, hogy G, de csak nem akarom elnevezni.
0: Nem, ott van a Baik is.
1: Igen.
0: Az a legnagyobb tulajdonosa egyébként, igen. Ezért fenyegeti Trump most a Mercedes, hogy kitiltja, mert kínai tulajdonban van.
1: Gili és a Baik, igen.
0: Igen. Tehát a lényeg az, hogy én nem tartanék sárga veszedelemtől, a szakmai predikciók azt mutatják, hogy vélhetően Európában 30-ra egy 20-25% köré nőhet a kínaiaknak a piaci részesedése. Itt vannak a japánok, itt vannak a koreaiak, és én azt gondolom, hogy emellett még egy 40-50%-os európai tulajdonrész meg fog maradni, és én bízom benne, hogy az európai menedzserek is, meg az európai menedzserek vezetői, vagy a tulajdonosok mögöttük, a befektetők is realizálják, hogy most nem a szüret időszak van, hanem a befektetés idő van.
1: Mire számítsanak a magyar kereskedők, márkakereskedők? Megmarad-e a magyar munkakultúra, vagy teljesen hozzá kell idomulni a keleti szokásokhoz?
0: Nem. Mi magyarok vagyunk, mi magyarokként akarunk viselkedni, és mi a vevőinket képviseljük. Nem kívánunk ázsiai kultúrával, amellett, hogy tiszteletben tartjuk, hanem a magyar kultúrák, és őnekik is, vagy tudomásul veszik, hogy alkalmazkodni kell a magyar kultúrá, a magyar márkakereskedői, a magyar vevői kultúrához, vagy nem lesznek sikeresek.
1: Hát köszönöm, hogy itt voltál. Kedves hallgatók, Önök Kablini Gábort, a gépjármű márkakereskedők országos szövetségének elnökét hallották. Műsorunk véget élt. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Jövő héten is várom Önöket a rádiók elé, ugyanebben az időben. Viszont hallásra.
2: Mozgásban. A Trend FM közlekedési magazinját hallották. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy Magyarországon összesen 30 ezer óriás plakát hely van? Ennyi plakáttal 50 focipályát lehetne lefedni. Ha ennél többre kíváncsi a reklámiparral kapcsolatban, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Bankó Bencével és Barabás Dániellel. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óranyomó gombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a Terhéreród bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A Trend FM kulturális hír összefoglalóját hallják. Kiállítás.
1: A Mohácsi történelmi emlékhelyet bemutató szabadtéri tabló kiállítás nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia Andrássy úti irodaháza előtt. A tárlat a Mohácsi csata 500. évfordulójához kapcsolódik, és az emlékhely történetét, valamint a 2026-ban megvalósult rekonstrukciót mutatja be. A kiállítás különlegessége, hogy egyszerre idézi fel az 1976-ban megnyílt emlékhely történetét és a mostani megújulást. Az eredeti emlékhelyet Vadász György építész és Kő Pál szobrászművész, az MMA néhai akadémikusai tervezték. A 2026-os rekonstrukció és továbbépítés Vadász Bence és Vadász Balázs tervei alapján valósult meg. A tablókon keresztül megismerhető az emlékhely építészeti és művészeti koncepciója is. Ennek meghatározó elemei a hádészkapu, a Szent Koronát idéző fogadóépület, a süllyesztett emlékhely és az 5 feltárt tömegsírt körül ölelő koncentrikus sírkert, amelyben fából faragott szobrok és kopjafák állítanak emléket a csata áldozatainak. Az elmúlt évtizedek során a 70-es években készült tölgyfaszobrok jelentősen megrongálódtak, és ezért a Mohácsi csata 500. évfordulójára sor került a sírjelek rekonstrukciójára is.
0: Esemény.
1: Szentendre templomai 3 napra a kultúra előtt is megnyitják kapuikat. Szeptember 11-e és 13-a között rendezik meg a 6. Szentendrei Nyitott Templomok hétvégéjét, amelynek idei zenei vezérfonala Johann Sebastian Bach muzsikája. 9 templom és 3 imaház várja a látogatókat koncertekkel, irodalmi és zenetörténeti programokkal, templomsétákkal és kreatív foglalkozásokkal. Fellép többek között Szalóki Ági, a Dalinda és a Szent Efrém férfikar, Bősze Ádám Monteverdi életéről mesél, Szabó T. Anna és Grillusz Dániel pedig verses zenés estel készül. A hétvége egyik különlegessége, hogy olyan szerb ortodox templomok is megnyílnak, amelyek az év többi részében zárva tartanak. A templomok péntek délután 3-tól este 7-ig, szombaton is vasárnap délelőtt 10-től este 7-ig látogathatók. Az esti programok belépődíjasak, a koncertjeggyel pedig a Ferenci Múzeumi Centrum kiállításai is ingyenesen megtekinthetők.
0: Film.
1: Kulka János főszereplésével készül új magyar western. Csúlya László az utolsó betyár című filmjének forgatása már el is kezdődött. A lírai western az 1800-as évek végén játszódik. Kulka János Angyal János idősödő haramiát alakítja, aki megszökik a börtönből, majd fiatal segítőjével Miskával menekül a csendőrök elől a tenger felé. Útközben a fiú számára fokozatosan összeomlik a legendás betyárról kialakított kép. A film szereplő gárdája, igazi színész parádé, Kulka János mellett Mundruczó Mihály, Téglás István, Ladányi Andrea, Derzsi János, Monori Lili, Román Katu, Tilo Werner, Major Erik, Koltai Róbert, Vaskovics Andrea, Quintus Konrád, Sel Judit és Gyabronka József is láthatóak. A forgatás Fejér megyében zajlik, Csákberényben és Göböl járáson. A rendező Csúlya László, az operatőr Kismárton, a forgatókönyvet pedig Csúlya László és Zabesinszki Éva jegyzi. Az utolsó betyár várhatóan jövőre kerül a mozikba.
0: Irodalom.
1: Az irodalomé lesz a főszerep Pécsen szeptember 7-e és 12-e között. 6 napon át több mint 30 programmal várja a közönséget a Pécs Lit Irodalmi Fesztivál. Író-olvasó találkozók, beszélgetések, felolvasások, könyvbemutatók kínálnak találkozási lehetőséget a kortárs magyar irodalom ismert és feltörekvő alkotóival. A fesztivál vendége lesz többek között Bartis Attila, Bán Zsófia, Dragomán György, Halász Rita, P. Müller Péter, Spiró György és Terék Anna. A programoknak a Pécsi Tudásközpont, a Művészetek és Irodalomháza, valamint a Király utcai szabad kikötő ad otthont. A Pécs Lit idén is készül képzőművészeti programokkal, Fekete Bálint festőművész és Harangi István fotóművész kiállítása is kapcsolódik a fesztiválhoz. Szeptember 4-én pedig Pincehelyi Sándor képzőművésszel beszélgetnek a munkásságát bemutató albumról.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
3: Ahova becsöngetnek. A magyar iskolaépítészet. Iskolapaloták a város szívében. A boldog békeidők időszaka egyben az iskolapaloták korszaka is. Az impozáns épületek a városképet is meghatározzák, sőt, sokszor a környéküket is szervezik. Az ekkor épült gimnáziumok, reáliskolák, kereskedelmi vagy ipariskolák ugyanúgy meghatározzák a történelmi Magyarország városait, mint a szintén ekkor épült bíróságok, színházak, városházák. Kaposvártól Marosvásárhelyig, Brassótól Pozsonyig iskolaépületek, nem túlzás, ezrei épültek a városközpontokban, a pályaudvaroktól bevezető utak mentén. Iskolaépítési láz, a Bárci és a Schwab program. A robbanásszerűen növekvő városokban, ezen belül is természetesen Budapesten, programszerűen kellett megoldani az iskola kérdést. Bárci István főpolgármester 1990-ben indította bérlakás és iskolaépítési programját, aminek keretében 3 év alatt 36 iskola, 24 óvoda épült, és további 15 barak iskolát is emeltek a bérlakás program mellett. A Bárci programban felépült iskolák már a szecessziós vonások mellett határozottan modern arculatúak. A programban olyan építészek vettek részt, mint Kós Károly, Rerich Béla vagy épp Lajta Béla. Szintén a Bárci programban épült a Vas utcai kereskedelmi iskola, a magyar szecessziós építészet egyik kimagasló alkotása. A Bárci programmal párhuzamosan zajlott az országos iskolaépítési program, amit a vezető építészről, Schwab Gyuláról neveztek el. Mind a Bárci, mind a Schwab program nagy hangsúlyt fektetett az egészséges iskolai körülményekre, vagyis a benapozásra, a berendezések ergonómiájára, a megfelelő folyosók, mosdók, szaktermek kialakítására. A 20-as évektől az ország magára találásával ismét beindult az iskolaépítés. Egyre inkább előtérbe került a nők iskoláztatása, ezért főleg ezen a téren történt előrelépés, meg annyi leánygimnázium épült. Ezek közül talán a legimpozánsabb a Fábián Gáspár tervezte Szent Margit gimnázium. Fábián már részt vett a Schwab programban, így volt iskola tervezési tapasztalata. Életművét főleg neoromán templomok alkotják, így érdekes kivétel ez a neobarok iskolapalota. Szocreálon át a telepi iskolákig. A II. Világháború után a Rákosi korszakban szocreál iskolák épültek. Ennek talán legemblematikusabb példája a várpalotai vájáriskola. A szocreál, illetve a Rákosi korszak bukásával visszatért a klasszikus modern építészet, amit sokan tévesen neveznek szocreálnak. A mai szemmel kissé rideg, lélektelen épületek a modern építészeti elveknek megfelelően szinte gépként, oktatógépként működtek. Benapozás, egy főre eső légköbméterek gondos kiszámítása, egy tanulóra jutó játszókert négyzetméter. Tulajdonképpen ezek az elvek határozták meg a magyar iskolaépítészetet a rendszerváltásig.
0: A Trend FM kulturális hírösszefoglalóját hallották.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Prémium kategória. A megfontolt befektetőknek. Részvénypiaci trendek, hozamok, spekulációk.
1: Köszöntöm a hallgatókat. Két gyors jelentését augusztusban publikáló prémium kategóriás tőzsdei társasággal foglalkozunk mai műsorunkban. A kihívásokkal teli környezetben a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye mellett, illetve a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségekkel terhelve és nyereséggel tudta zárni az Autovalis csoport az első fél évet. Ugyanakkor mind az EBITDA, mind pedig az egy részvényre jutó eredményesség jelentősen visszaesett. A vállalatcsoport vezérigazgatójával beszélgetünk a további növekedési irányokról és a diverzifikált portfóliót jellemző fejlesztésekről. Műsorunk második részében pedig a Masterplast-tal foglalkozunk, a továbbra is visszafogott építőipari környezet ellenére, mind a bevétel, mind pedig EBITDA szinten érdemi növekedésre számolt be a társaság. A gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettes ad majd háttérinformációkat a gyors jelentés részleteiről és a második fél évre várható kilátásokról. Tartsanak velünk! Kihívásokkal teli autóipari környezet, a hagyományos márkák visszafogott teljesítménye, a kínai márkák piaci bevezetéséhez kapcsolódó egyszeri költségek, valamint hatékonyságnövelő intézkedések határozták meg az Autovalis csoport első féléves teljesítményét. Itt van a stúdióban a társaság vezérigazgatója, Ormosi Gábor. Üdvözöllek, szervusz!
2: Jó napot kívánok mindenkinek!
1: Hogy látta a menedzsment az idei első fél évet? A befektetői reakciók inkább a negatív irányba csapódtak le.
2: Hát valóban kihívásokat teri az autópiaci környezet, és neked ez nyilván nem meglepetés, mert ebben a műsorban is gyakorlatilag évek óta arról beszélünk, hogy valami mindig történik, amire megint reagálni kell. Hát ilyen a világ, a kiszámíthatatlanság az sajnos nem csökkent az elmúlt időszakban sem. Az első fél évről összességében azt mondhatom, hogy a trendek nem változtak meg, továbbra is ugyanazokat a várakozásokat éljük meg, amiket eddig, viszont az tény, hogy sokkal gyorsabban zajlik az az átalakulás, ami meghatározza a piacokat egész Európában, egyébként azon belül Kelet-Európában is. Ugye mik ezek? Elektrifikáció, a kínai importnak az előretörése, az erre adott hagyományos gyártók általi reakciók, tehát az az átalakulás, az a konszolidáció, ami a piacon elindult, és mi nyomon követtük, az a várakozásainkhoz képest is, és ez valóban meglepette a befektetőket is, sokkal gyorsabban zajlik le. Tehát egész egyszerűen sok kínai, sok márkával, sok piacon jelenik meg egyszerre, erre kénytelenek adni választ nem csak a Tesla, hanem a hagyományos gyártók is, Renault, Opel, most már Volkswagen, erről is sokat hallunk, ugye, hogy elindult ott is az átstruktúrálás. Úgyhogy ezek a hatások nyilván a piacokra nagyon hektikusan teszik rá a bélyegüket. Erre kell az Autovalisnek is reagálnia. Én azt mondom továbbra is, és ezt kellene a befektetőket megnyugtassa, hiszen minket ez nyugtat meg, hogy egy ilyen átalakuló és kiszámíthatatlan környezetben az a fajta portfólió építés, ugye diversifikáció, amit mi a konszolidációs növekedési stratégiánknak az alapjául fogalmaztunk meg, az egy jó válasz lesz. Azért azt jelenti, ugye, hogy miközben tartjuk és adjusztáljuk a hagyományos tevékenységeinket, a hagyományos piacainkat, márkáinkat, aközben felvesszük azokat az új sikerre ítélt márkákat is, amelyeken az átalakulásnak a nyertesei lehetnek. Ez az átalakulás erre a fél évre valóban egyszerre nagyjából mindenhol negatív képet mutatott, de továbbra is azt állítom, hogy ezek átmeneti hatások főleg.
1: Beszéljünk a számokról. Igen. 220 milliárd forintos árbevételt sikerült elérnetek. Igen. Az első fél évben. Ez nagyságrendileg 7% körüli csökkenés a bázis időszakhoz képest. Ez ugye megnézzük az eredményességet, itt általában az EBITDA az, ami talán leginkább árulkodik a valós mögöttes teljesítményről. Ott 5,6 milliárd forintot teljesített a csoport, ez viszont 30% körüli csökkenés. Melyek voltak a legfontosabb tényezők, amik befolyásolták a margin, tehát azt, hogy az eredményességetek, az az árbevételt meghaladó módon mérséklődött? Általánosságban a főbb trendeket, azokat bemutattad, de ti ezt hogy élitek meg közvetlenül, amire reagálnia kell a menedzsmentnek?
2: A 220 milliárdos féléves árbevétel ez milyen szépen csengett volna 3-4 évvel ezelőtt, még az egész éves árbevételünk is alig érte el ezt az összeget. De hát valóban a tavaly évben pedig rekordokat döntögettünk, úgyhogy ehhez képest egy visszaesés. Ez az átlagosan 7%-os visszaesés is nagyon-nagyon különböző módokon jelentkezik az egyes piacokon és az egyes tevékenységeinkben, hiszen míg a mobilitás üzletágunk az jelentősen tudott növekedni, volumenben is, tehát flotta méretben is, árbevételben is ugyanúgy, ehhez képest a kiskereskedelmi üzletágunk is tudta tartani 2%-os növekedéssel, azon belül egyébként nagyon különböző piaci trendekkel, tehát Romániában jelentős az elmaradás, ugye az egész piacot tekintve is, Ausztriában pedig egy kiugró növekedés van, viszont a nagykereskedelem, ami ugye mindegyik piacon jelen van többféle márkával, többféle mélységben, volt egy 17%-os visszaesés az előző időszakhoz képest. 25-ben voltak jelentős egyszerítételek, amik a bázist emelik meg, és egyébként vannak az idei fél évben is olyan egyedi hatások, amelyek pedig az idei eredményt, az ehhez hasonlítható eredményt, árbevételt csökkentették. Ugye tavaly volt az Opelben is egy átmeneti hatás, aminek a megélénkülése a második fél évben egyébként már érdemben helyre tette a növekedésünket is, az első fél évben szintén nem voltunk túl optimisták ezzel kapcsolatban, de volt a tűzkáros KGM autóknak, a Ssangyong autóknak az értékesítései, mint egyszeri bázis növekedés, de ugyanígy a retailben volt az első negyedéves japán márkákban tapasztalható nagy boost, amit az importőrök, a gyárok nyomnak a piacokra, tehát hogy ezeknek a elmaradása idén nem megismétlett hatás, amit már első negyedévben is elemeztünk, ehhez járul hozzá az, hogy a második fél évben is egy jó pár piacon volt olyan flotta, illetve nagyobb értékesítés kapcsolódó, például Horvátországban ugye jellemzően ilyenkor történik a nyári turista szezonhoz kapcsolódó rendtakár autóknak az átadása, ebből is jó pár átcsúszott a második fél évre. Ami engem megnyugtat, a rendelés állományunk, a gyártatási terveink, ezek mind arra nyújtanak alapot, hogy a harmadik, de a negyedik negyedben biztosan ebből jó pár, vagy a legnagyobb része az vissza fog tudni jönni. Nyilván ez nem biztosíték arra, hogy minden piac jól fog működni, hiszen azok a hatások, amikről beszéltünk, kínai verseny és a elektrifikáció miatti átalakulások, vagy akár a különböző országok makrogazdasági kilengései, mondjuk a román piacot már említettem, ahol továbbra is kormányválság van, továbbra is akár az EU-s pénzek elvesztése, ott is ugye augusztus 31-e a határidő, ugyanúgy, mint Magyarországon, tehát hogy ezeknek a hatása sajnos még lehet negatív, miközben pont a harmadik negyed évre nyitották meg egyébként ettől a román gazdaságpolitikai és politikai válságtól függetlenül újra a roncsautó támogatási rendszert, ami biztos, hogy fog adni valamekkora löketet a új autóértékesítésnek Romániában is. Tehát, hogy nagyon egyedi hatások lesznek, és ezekre nagyon nehéz továbbra is jól tervezni, vagy jól felkészülni, de nekünk ez a feladatunk. Én ezeket az elmaradásokat átmenetinek gondolom. Na most a kérdezted ugye teljesen jogosan, hogy miközben csak átlagosan 7% az árbevétel csökkenés, ennél nagyobb az eredmény visszaesése EBITDA-ban 30% körüli. Itt megint csak a sokféle hatásnak az eredőjét látjuk. Az egyik legjellemzőbb, és ez az egész eredményességünket meghatározza, az a második negyedévben bekövetkezett forint árfolyam erősödés, ami átlagosan az előző időszakhoz, tehát a 25 első fél évhez viszonyítva közel 8%-os erősödés volt. Ugye ez nekünk minden változatlan mellett, tehát ha mindenben ugyanannyi lett volna az árbevételünk, eredménytermelő képességünk, akkor is a ugye 65%-ot meghaladó külföldi forgalmunk átfordítása forintba a saját könyveinkben, a konszolidált IFRS eredményeinkben az egy 10%-os visszaesés önmagában. És erre rakódnak rá azok a nyomások, amik különösen a versenyhelyzet növekedéséből, tehát tavalyhoz képest jóval több márka versenyez, köztük kínaiak, de ugye a régiek is megélénkült új stratégiákkal, egyébként sikeresen kezdtek el védekezni, tehát a Renault-ról már beszéltünk, szerintem első negyedévben is, tavaly sokat beszéltünk az Opelnek a feltámadásáról, tehát hogy megvannak azok az inkumbens válaszok is, amelyek az ügyfeleket egyre szélesebb kínálattal, egyre olcsóbban versenyeznek a kegyeiékért, de ez nyilván átmenetileg mind a gyárakra, mind az értékesítési hálózatra egy nyomást, egy margin csökkenést helyez. Miért gondolom ezt átmenetinek? Évközben, most fél évkor gyakorlatilag minden európai gyártó felülvizsgálta az évelején kiadott várakozását erre az évre lefelé. Tehát, hogy mindenkinek veszteséget okoz, ez nyilván nem fenntartható hosszú távon, és sem a kínaiaknál, akiknek ugye szintén nagyon drága piacra lépés ez. Én azt gondolom egyébként a gyorsaság azért lephetett meg mindannyiunkat, mert talán az európai válasz gazdaságpolitika válasz arra a kínai agresszív piacfoglalásra megérkezik most már több elemében is egyszerre. Gyakorlatilag év végére minden olyan intézkedés hatályba lép, tehát a vámokra gondolok, meg kvótákra, meg a Made in Europe intézkedés csomagra, ez csökkenteni fogja azt a szabad piaci belépési lehetőséget, ami a kínaiaknak eddig ösztönző volt, és erre még felgyorsították az intézkedéseket, hogy minél több autót tudjanak, minél több piacot tudjanak megnyitni, behozni Európába, mielőtt ezek az intézkedések a hosszú távú reakciókra kényszerítik őket.
1: A Budapesti Értéktőzsde honlapján a befektetők a Concord elemzéseit tudják rendszeresen követni, és itt a gyors jelentést egy leminősítés követte augusztus végén. Konkrétan semleges az ajánlás, és 180 forintról 154 forintra csökkent a célár. Az elemzésben az olvasható, hogy akár a középtávú előrejelzésetek, tehát a 2028-as stratégiában megfogalmazott guidance-ek is veszélybe kerülhetnek. Időszerű lehet ennek a stratégiának a felülvizsgálata. Az elmúlt időszakban erről rendszeresen beszélgettünk, és kitartóan azt mondtad, hogy haladtok a célok felé. Változott-e valami ebben a tekintetben?
2: A kérdés már csak amiatt is jogos, hiszen egyre közelebb vagyunk 28-hoz, tehát emiatt nyilván egyre inkább érdekel befektetőket, hogy mi a mostani várakozásunk. Amit mondtam eddig is, és nyugodtan meg tudok most is erősíteni az első félves eredmények ellenére is, az az, hogy a stratégiai irány az változatlan. Az a konszolidáció, aminek az eredményét, a hatásait érzékeljük most a mi számainkon is, ez az, amivel a stratégiánkban számoltunk, ez az, amire a növekedési stratégiánk választ ad. Így közép-hosszú távon mindenképpen ez az irány jó, ezt visszaigazolja a piac, és ebben az irányba fogunk tovább haladni. Az a felgyorsult hatás és az a margin kompresszió, amit okoz ez az átalakulás, az valóban egy másik pályát mutat, amiből az a kérdés, és ezt vizsgáljuk, és erre próbálunk minél gyorsabban majd válaszokat is nyerni magunkból, hogy ha ez így van, tehát ennyivel gyorsabban alakul, ennyivel legalábbis átmenetileg ennyivel nagyobb hatással van mind az incumbens marginokra, mind a kínaiaknak a befektetései negatív indulással futnak föl egy csökkenő határköltség mentén, ahogy a piacokon a nulláról belépve fel kell építeni a tevékenységet. Tehát ezeknek az együttes hatása, ez tényleg negatív, és rövid távon-e, vagy már 28-as, 29-es, 30-as számainkban is érezhetően látható lesz ez még. Nekem egyébként a egyelőre még nem kidolgozott érzésem az az, hogy ez a gyorsulás, ez remélhetőleg egy gyorsabb kirúgózáshoz is fog vezetni, tehát egész egyszerűen gyorsabban átesünk azon a konszolidáción, gyári, most gyártói oldali konszolidációt értem ez alatt, amire számítottunk, és ez éppenséggel egy gyors felpattanást is előrevetít, úgyhogy remélem, hogy a befektetők akkor is ugyanilyen gyorsan fognak reagálni.
1: A márkákról, főleg az újakkal kapcsolatban érdeklődnék, hogy mikor hozhatnak ezek nyereséget, tehát azok az investíciók, amiket ilyenkor kötelező jelleggel, azt lehet mondani, elvégeztek, el kell végeznetek, ott mikor lehetnek ennek már tényleges, látható eredményei?
2: Ugye ez egy nagyon dinamikus piaci sakjáték tulajdonképpen. Ha valaki elindul egy márkával egy piacon, arra reagálnak a többiek, hiába tesz rá nagy téteket, nagy marketing támogatást, vagy nagy hálózatépítést hirtelen, a többieknek is nyilvánvalóan reagálnia kell erre. Az, hogy egy fél évig vagy egy évig veszteséget termel egy induló márka, az senkinek nem meglepetés, és ezzel számolnak az üzleti tervek, amilyenk is. Az, hogy ez második, harmadik, negyedik évben is még ne induljon el fölfelé, és ne tudjon átlendülni az inflexiós ponton, az már valóban olyan várakozás, amire nem tervez senki, drámai átalakulásokat indítana el, tehát gyakorlatilag csődökhöz tudna vezetni egyes gyártóknál, vagy egyes piaci szereplőknél, akár kínai, európai jelenléteknél is. Úgyhogy ebben kell türelemmel és stratégiai iránytartással viselkednie az Autovalisznak is, a portfólió menedzselésével. Nyilván ez egy dinamikus iránytartás, tehát hogy tengeren, ha a vihar eldobálja a hajót, vagy a szélsodrása megnő, akkor nyilván másik kormányváltásra ellen kell tudni tartani. Úgyhogy erre a menedzsment heti rendszerességgel visszanéz és intézkedik. Ezért is emeltük ki a működési hatékonyságra utaló intézkedéseinket is, hiszen bár azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a stratégiát úgy is tartanunk kell, hogy a felépített nemzetközi, tényleg széles portfóliót menedzselni tudó kompetenciákat magyarul az aranytojástyúkot ne együk meg, tehát ne úgy intézkedjünk, hogy a képességeinket is elveszítsük. Ugyanakkor, ha egyszer alacsonyabbak a marginok, akkor valószínűleg alacsonyabb általános költségekkel is kell dolgoznunk, tehát ilyen típusú hatékonyságjavító intézkedéseket még több, még gyorsabban központosított költségek, még több szinergiának, közös beszerzésnek az elindításával azért tudunk reagálni, és ezek érdemben sok százmillió forinttal tudják a running cost rate-et csökkenteni. Ugyanakkor indítunk továbbra is új márkákat, továbbra is készülünk új menetileg veszteséget hozó projekteknek az elindításával, ugye a stratégia irányt tartani, tehát azt tudom megerősíteni, hogy a korábban kitűzött stratégiairányok és a regionális konszolidáció feltételei adottak, ebben megyünk tovább, de az eddigi eredmények biztosítják is azt, hogy ebben stabilan tudjunk hinni, hiszen a csökkenés ellenére azért stabil cashflow termelő tevékenységgel fordulunk rá a következő időszakra is. Tehát magyarul a konszolidációs stratégiát folytatjuk, de ennek megvalósítását a menedzsment folyamatosan a piaci realitásokhoz kell igazítsa.
1: A közleményetekben azt is kiemelett, hogy a stratégia fókuszában továbbra is az importőri portfólió bővítése, a kiskereskedelmi jelenlét erősítése és a mobilitás üzletág fejlesztése áll. Itt milyen konkrét eredmények azok, amiket vártok, illetve kijelenthető-e az, hogy itt az elmúlt időszak gazdálkodásával vagy tényszámaival ezt a ciklikus mélypontot ezt elérte az Autovallis, és innen már azért felfelé fog vezetni az út jó eséllyel?
2: Én ebben teljesen biztos vagyok. Tényleg, ha visszanézünk az első fél éves számokra, akkor gyakorlatilag mindenhol negatív tendenciák vannak eredmény, szinte még azoknál a tevékenységeknél is, amiket már tavaly évben is lumenben például felfelé menő tendenciát mutattak, mert ezek az átmeneti margin nyomások, illetve az árfolyamnak az átfordításban elvesztett eredmény, ez most egyszerre hatott mindenhol. Ugyanakkor a tendenciák tényleg támogatóak, tehát én azt gondolom, hogy a változások megtörténtek az inkumbenseinknél, illetve folyamatban vannak, ahol még nem, és ebből a szempontból tényleg a román piac egy egyedi teher, jóval nehezebb reagálni is arra, hogy ott ténylegesen akkor milyen makrogazdasági környezetben tud tovább menni az autópiac fejlődése, de a többi márkánk, többi piacon tényleg a szlovén és az osztrák piacot tudom kiemelni, amiket egyébként már igazániból inkább a nyugat-európai piachoz soroltunk eddig, és most megelőzték az összes kelet-európai, tehát nem csak a román, hanem az összes kelet-európai piacnak az átlagos növekedését. Tehát ezeknek a tendenciáknak a figyelembe vételével én optimista vagyok a következő időszakokat tekintve.
1: Köszönöm szépen, hogy befáradtál a stúdióba, és tudtunk beszélgetni a megjelent tényszámok hátteréről. Ormosi Gábor, az Autovallis csoport vezérigazgatója volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen.
0: Ismerjük a gazdasági trendeket. 94.2. Trend FM. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Egyiptomi szarkofág, neo-avantgárd performance vagy Ferrari matchbox? A gyűjtő nem válogat, megmutatjuk milyen, amikor a szenvedély elragad. Minden kedden a 3:30-es hírek után. A műsorvezető a művészettörténész, műtárgypiaci szakértő Gereben Kata. Egészségkód. Egy műsor a testi és a lélek rejtelmeiről. Hol tart a tudomány? És mit tehetünk egészségünk megőrzéséért? Minden csütörtökön a 11 órai hírek után. Egészségkód. A Trend FM és a Semmelweis Premium műsora. A műsorvezető Kutasi Judit. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Felülvizsgálják az autópálya koncesziót, újabb modern vasúti rendszer épülhet Borsodban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi a dohány és kaszinó koncessziókét, derül ki a miniszterelnök rövid Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Megkezdődik egy új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tramtrain hálózat előkészítése, amely Miskolcot, Tiszaújvárost, Kazincbarcikát és Ózdot kötheti össze a meglévő vasúti infrastruktúra hatékonyabb kihasználásával. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy videóban. A tervezett beruházás lényege, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között már működő rendszer mintájára összekapcsolja a városi villamos hálózatot az elővárosi vasúttal. Bár a térséget jelenleg is kiterjedt vasúthálózat fedi le, a meglévő állomások sok helyen kedvezőtlen elhelyezkedésük miatt nem biztosítanak közvetlen kapcsolatot a települések valódi központjaival. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-nél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel saját mulasztásaikat. Az erős szél miatt országszerte több megyében is autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadták a eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét szombat délutánig, közölte a katasztrófavédelem. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanádvár megyében is több helyszínre riasztották az egységeket. A fővárosban a 3. kerületi Nánási úton egy fa autókra dőlt és elzárta a Kadosa utcát, a 6. kerületben pedig nagy faágak hasadtak le az egyik utcában. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelték. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, miután Irán felül rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra. A 3 működésképtelenné vált iráni hajó része Irán árnyékflottájának, amellyel Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez még mindig a prémium kategória.
1: A prémium kategóriás tőzsdei társaságok közül közzé tettek fél éves jelentését, a Masterplast. Az első negyedévet követően a második negyedévben is folytatódott a gyorsütemű növekedés. A fél éves árbevétel 100 millió euró felett alakult, a második negyedéves árbevétel pedig 43 millió eurót tett ki. Továbbá a magasabb forgalom mellett a csoport eredményessége is jelentősen javult. Itt van a stúdióban Nádasi Róbert, a Masterplast gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettese. Üdvözöllek, szervusz!
2: Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat is!
1: Menedzsment szempontból mik a legfontosabb tanulságai az idei első fél évnek? Hogyan ítélitek meg a publikált tényszámokat?
2: Azt gondolom, hogy nagyon jó számokat sikerült közé tennünk. Remélem, hogy a befektetőket is sikerült két nagyon nehéz év után megjörvendeztetni. 100 millió euró fölötti forgalmat sikerült elérnünk, és egy nagyon komoly 11 milliós EBITDA-t, illetve 11%-os EBITDA hányadot értünk el, úgyhogy kifejezetten sikeresnek ítéljük meg az első fél éves tevékenységet. Különösen figyelembe véve, hogy azért egy nagyon nehéz gazdasági és iparági környezetben sikerült ez elérni. Tehát az első negyed évet azért még a hitelesített energia megtakarítási ügyletek támogatták. A második negyed évtől ennek a hatása ezt minimálisra csökkent, és ugyanakkor azért a maga a háborús helyzet ott okozott olajszármazékoknak az áremelkedése jelentős hatással volt a mi piacunkra is, úgyhogy ezt nagyon jól sikerült nekünk átvészelnünk, nagyon magas alapanyag és készlettel rendelkeztünk, amit még jó áron sikerült beszereznünk, amivel azt gondolom, hogy jól sáfárkodtunk, és ez nagyban segítette azt, hogy a második negyedéves eredményünk ugyan alacsony a forgalom, de egy sokkal magasabb eredményesség mellett sikerült ezt megvalósítanunk, amihez egyben még jelentősen hozzájárultak egyébként a gyártásainknak a jelentős hatékonyságjavulása is.
1: Hogyha a negyedéves bontásokat nézzük, az árbevétel szinten több mint 10 millió, EBITDA szinten pedig közel 5 millió euró volt ez a javulás. Ugye az EBITDA marginokról, hányadokról is beszéltünk. Csak a második negyedévet vizsgáljuk, akkor a bázishoz képest 3,6%-ról 14% közelébe tudott emelkedni az EBITDA marzs. Mit gondoltok fenntarthatónak, hogyha egy kicsit előre tekintünk, milyen várakozásai lehetnek a befektetőknek?
2: A várakozásaink szerint ez a növekedés, ami a 100 millió eurót forgalmat eredményezte az első fél évben, ez nem lesz fenntartható, ennél egy kicsit mérsékeltebb lesz a második fél évünk. Ugyanakkor az eredményesség tekintetében mi azt gondoljuk, hogy ez a fél év során elért 10-11% körüli EBITDA marzs, ez a második fél évre is fenntartható lehet. Tehát itt azt arra alapozzuk, hogy valóban még a korábbi időszakban beszerzett alapanyag hányadunk az még magas, és segíteni fogja az eredményességünket. És ezen túlmenően az korábban is említett gyártói hatékonyságunknak a javulása jelentősen hozzájárulhat ahhoz, hogy ezt az eredményt ilyen szinten fent tudjuk tartani.
1: Kontextusba helyezve fél éves eredményekkel, hogy néz ki jelenleg a társaságnak a mérleg szerkezeteit, főleg az eladósodottsági struktúrára, a hitelszerkezetre, saját tőkére gondolok. Hogyan látjátok ezt, szükség van-e adott esetben bármilyen beavatkozásra, refinanszírozásra, akár tőkeemelésre, vagy bármilyen olyan lépésre, ami a tőke szerkezetet, tőke struktúrát érinti?
2: Az eredményességünknek a javulásával értelemszerűen jelentősen javult a vállalatnak az eladósodottsága. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy még az eladósodottsági mértékünk az magas, viszont azt látjuk, hogy a vállalatnak a tőkehelyzete az biztosítja azt, hogy évvégével biztosítani tudjuk 3 milliárd forint az esedékes kötvény visszafizetésünket. Itt mind a készletekben, mind pedig a kínlévőségükben rejlő egyrészt a szezonalitásból, más pedig ezeknek a pozícióknak a menedzselésében rejlő lehetőségek fogják biztosítani számunkra azt, hogy ez a pénzeszköz állomány ez a rendelkezésünkre álljon. Én azt gondolom, hogy a jövőben a vállalatnak az eredményessége fenn fog maradni, és akár javulhat is, és ez továbbá erősíteni fogja ezeket a pozícióinkat. Mi nem számolunk további tőkeemeléssel, úgyhogy a vállalat az saját forrásaiból fogja tudni biztosítani a növekedését.
1: Önmagában az országgyűlési választásoknak az eredménye az, hogy egy új kormány alakult, az mit jelent a Masterplast számára?
2: A Masterplast az mindig a politikától független cég volt, tehát most sem politikai alapon gondolkozunk. Azonban az, hogy maga az új kormánynak, vagy TISZA programjában évente 100 000 lakóingatlan energetikai felújítása szerepelt, ez mindenképpen üdvözendő, ami iparágunkban is abban a gyártói hátterünkkel és felkészültségünkkel, úgyhogy mi főleg a mostani energia szegény időkben, amit a napokban is, majd utóbbi hetekben átéltünk, felértékelődik egyre jobban az, hogy ne pazaroljunk energiát. Örvendetes, hogy megújuló energiákban is gondolkozik a kormányzat, és szeretné ezt fejleszteni, de ezen túlmenően az, hogy az épületek megfelelően szigeteltek váljanak, ez egy nagyon nagy lehetőséget adna arra, hogy nagyon érdemi energiamegtakarítást érjen el Magyarország. Csak egy nagyon egyszerű példát mondok, tehát számításunk szerint 1,5-2 millió lakásban működik jelenleg klímaberendezés, ezeket használják, akkor ennek az energiaigénye, ez nagyságrendileg a paksi atomerőműnek a működésével, teljesítményével azonos. Ha ezek az épületek megfelelően szigeteltek lennének, ahol ezeket használják, ezzel egy 45-50%-os energiamegtakarítást lehetne elérni, ami azt gondoljuk, hogy egy érdemi csökkenés lenne. Úgyhogy mi nagyon bízunk benne, hogy a felújítási vonalon ezek a korábban a TISZA programjában megfogalmazott célok, ezekhez kapcsolódóan programok fognak indulni, és nagyon bízunk abban is, hogy egyébként a korábban elindult ez a EKER program, ami a hitelesített energia megtakarításhoz kapcsolódóan azért komoly lakossági energia megtakarítási programokat is vitt, hogy ez a továbbiakban is folytatódni fog, mert itt azt gondoljuk, hogy főleg szociális alapon azok a lakosok, akik nem tudják megengedni azt, hogy akár kisebb önrészsel is tudják támogatni a házuk, lakásuknak, a ingatlanjuknak a felújítását, ezt ezzel a támogatási rendszerrel, ezzel a programmal nagyon jól meg lehetne valósítani.
1: A jelentésben azt írtátok, hogy felfutási szakaszban van a Szerencsi üveggyapotgyár, és itt a működési hatékonysági mutatók már jelentősen javultak. Milyen várakozásaitok vannak ezzel kapcsolatban, akár hogyha a következő évet nézzük, amikor már véletlenül teljes kapacitással is tud üzemelni ez a gyár, mennyire lehet értékesíteni ezeket a termékeket, mennyire lehet kihasználni ezeket a kapacitásokat, hogyha a jelenlegi aktuális piaci viszonyokat nézzük, illetve beszéltél itt az új lakás programról, bizonyos szigetelési támogatásokról, amik érkezhetnek majd. Itt gondolom az lenne a Masterplast számára a szerencsés, hogyha ebben egy jelentős szerepet játszanának ezek az elemek is, tehát ahol konkrétan a tetőpadlás szigetelés ez megjelenne.
2: Abszolút, a Szerencsi gyárunk, ugye ott üveggyapotot gyártunk, az nagyon jól illeszkedne egyébként ezekből a programokba. Nagyon örülünk neki, hogy a felfutás az sikeres. Ugye tavaly augusztusban indult a próbagyártás, tehát ahhoz képest gyakorlatilag kevesebb, mint egy év alatt azért már érdemi előrelépést tettünk, és a kibocsátásunk folyamatosan növekszik, és azt gondolom, hogy nagyon jó minőségű terméket is tudunk gyártani. A felvevő piacok tekintetében nagyon szerencsés lenne nekünk, hogyha ezek a programok újra indulnának, de egyébként én azt gondolom, hogy piaci alapon is nagyon jól el tudjuk adni ezeket a termékeket, nem csak Magyarországon, hanem a környező országokban is. Ez egy joint venture, egy Selena nevezetű lengyel tőzsdén lévő céggel közösen tulajdonoljuk és működtetjük, úgyhogy a termelés 50%-a az gyakorlatilag Magyarország, illetve a környező országokra rajtunk keresztül kerül értékesítésre, a fennmaradó részt az pedig a Selena biztosítja. Mind a szigetelési programok, mind pedig az új lakásprogramokhoz ez a termék ez nagyon jól illeszkedik, úgyhogy mi várjuk, hogy ezek elinduljanak, és mi ott vagyunk a startvonalon, és ki fogjuk tudni szolgálni a beruházókat, a vásárlókat.
1: Miközben a Bux Index rekordokat dönt, ugye most már meghaladta az értéke a 150 000 pontot, a Masterplast azért lemaradó volt az elmúlt években, és ez tulajdonképpen az idei évre is igaz. Hogy látja a menedzsment jelenleg a részvényekben rejlő potenciált? Osztalékot egyelőre nem fizet a cég, azt most már jó pár éve töröltétek, ugye korábban volt egy időszak, amikor rendszeresen egy emelkedő osztalékot tudtatok fizetni, de most egyelőre nincs erről szó, tehát a részvényesek számára az árfolyam növekedés az, ami értéket kínálhat itt a következő időszakban. Hogyan látjátok ezt?
2: Egy nagyon szigorú, kemény két éven vagyunk túl, talán hárman is, és azt gondolom, hogy az a nagyon negatív iparági környezet, amiben mi működtünk, abban megtanultunk most már nyereségesen létezni, működni. Párhuzamosan nagyon komoly gyártói kapacitásokat fejlesztettünk és építettünk, úgyhogy ezben nagyban támogatnak minket akkor, amikor ezek az korábban említett szigetelési programok, illetve új lakás építéshez kapcsolódó programok elindulnak. Úgyhogy mi bízunk abban, hogy valóban további fejlesztések nélkül is ezek a kapacitásoknak a felfutásával és az iparági környezet javulásával, ami azért áremelkedést is hozhat magával, egy további érdemi forgalom és eredményességi javulást várunk az elkövetkező években, ami azt gondolom, hogy a részvényeknek a felértékelődését is magával hozhatja. Ha most szigorúan PPR alapon értékeljük a mai árfolyamunkat, akkor azt gondolom, hogy nem lehet okunk arra, és nem lehet olyan elvárásunk, hogy itt egy azonnali felértékelődés indulhasson meg. Ugyanakkor, hogyha ezek a programok elindulnak, és mi az eredményeket fogjuk szolgáltatni, akkor jó esély van arra, hogy tükröződve az eredményeinkben az árfolyamnak az emelkedése is meg fog jelenni.
1: Az elemzői célárak, legalábbis a Bét honlapján publikált MBH elemző által közzétett vagy meghatározott célár továbbra is láthatóan magasabb, mint a jelenlegi árfolyam, és kiemeli az elemzés, a Masterplus Modul House-ról van szó. Az itt várható felfutással egyelőre nem számolnak még az elemzők. Ti milyen reményeket fűztök ehhez, nevezhetem üzletágnak?
2: Igen, ez abszolút egy külön üzletág, tehát itt egy moduláris gyártásról beszélünk. Előre gyártott építési modulokat gyártunk, amelyeket az építkezés helyére leszállítva lakásokat, lakóépületeket, blokkházakat, vagy akár kollégiumokat, munkásszállásokat tudunk ebből építeni. Az idei év hozhat ebben olyan érdemi áttörést. Folyamatban vannak olyan szerződések, ahol nagy ingatlan alapokkal szerződhetünk, ami előre vetítheti azt, hogy akár nagyobb üzletekben is ez a technológia megjelenhet. Úgyhogy mi nagyon optimistán állunk abban, hogy a jövőre vonatkozólag ez egy érdemi eredménytermelő egységé is válhat a Masterplus tekintetében.
1: A befektetők hozzászokhattak már ahhoz, hogy évről évre a társaság tart egy stratégiai napot, egy befektetői tájékoztatót, ahol közzéteszitek a legfrissebb trendeket, illetve a társaságot érintő aktualitásokat. Várható esetleg egy stratégia frissítés itt a következő időszakban, akár konkrét számokkal, célokkal, hiszen korábban rendszeresen alkalmaztátok ezt, amikor meghatároztatok akár rövidebb, akár középtávú célkitűzéseket.
2: A stratégiának a felülvizsgálata az évente megtörténik, és ennek megfelelően erről folyamatosan a befektetőket is tájékoztattuk, és a jövőben is tájékoztatni fogjuk. Számszakilag is raktunk össze mindig egy olyan számsort, amit mi belsőleg használtunk. Azt azért tudni kell, hogy a rendkívül kiszámíthatatlan iparági környezetben különböző számsoroknak a közzététele azért elég komoly kockázatot rejt magában. Azt gondolom, hogy fontolgatjuk azt, hogy valamiféle iránymutatást fogunk a jövőben ebben kapcsolatban majd adni. Ezt az igazgatóság való egyeztetés után fogjuk tudni megtenni, de maga a stratégiának a felülvizsgálata az folyamatos. Egy elég kialakult vonal mellett szeretnénk a vállalatot továbbfejleszteni, és ebben azt gondolom, hogy a pozícióink megfelelőek és nagyon erősek.
1: A tulajdonosi szerkezet az hogy néz ki jelenleg? Főleg itt a közkészhányadra gondolok, lehet-e esetleg várni vagy valószínűsíteni azt, hogy a részvényeknek a likviditása az tud javulni vagy emelkedni?
2: Én nem látok érdemi változást a közkészhányad változásában, tehát én nem látok a jelenlegi tulajdonosok között, főleg a nagy tulajdonosok között olyan szándékot, ahol adott esetben ennek a bármiféle mozgása a közkészhányadot befolyásolná. Én a részvénynek a likviditását jobban várom attól, hogy a vállalatnak a javuló eredményességéhez kötődően egyre több kis befektető figyel fel ismét a Masterplus-ra, és mindazok a kormányzati és egyéb olyan programok, ahol a Masterplus be fog tudni csatlakozni, javítani fogja a vállalatnak az eredményességét és megítélését, úgyhogy én ebben gondolom azt, hogy ez a részvényeknek a likviditását is javíthatja, emelheti.
1: Az elemzői lefedettségben ott várható esetleg bővülés, van-e ilyen irányú szándékotok, esetleg egyeztetések más, akár külföldi elemzőházakkal?
2: Elsősorban magyar elemzőházakkal tartjuk a kapcsolatot. Én azt gondolom, hogy a meglévő elemzőink egyébként egy jó lefedettséget biztosítanak. Persze mindig tárgyalunk abban, hogy ezt hogyan lehetne bővíteni. Amennyiben a számaink jelentősen javulni fognak, akkor lehet, hogy az igény is Magyarország jellemzőházak részéről is erősebb lesz, és akkor könnyebben fogunk áttörést elérni ezen a területen. Nemzetközi vonalon én most nem gondolom, hogy ebbe az irányba nyitnánk, és nem is nagyon látom azt, hogy egyébként a midcap vállalatokra adott esetben olyan mértékű nemzetközi érdeklődés lenne, ami mondjuk alapot adna ennek.
1: Köszönöm, hogy befáradtál a stúdióba, és megosztottad ezeket az információkat. Nádasi Róbert, a Masterplast gazdaságügyekért felelős vezérigazgató helyettese volt a vendégünk ma a prémium kategóriában.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: A hallgatókat kérjük, ne felejtsék el, hogy a műsorunkban elhangzottak nem testesítenek meg befektetési ajánlást. Köszönjük a figyelmet.
0: Ez volt a prémium kategória. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcastjár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Megnyílnak a legendás vagy épp elfeledett épületek, előkerülnek a múlt emlékei a föld alól. Bepillantunk a múzeumok műhely titkaiba, közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Jó napot kívánok! Az emberi történelem leghosszabb korszaka, amiről ugyan a legkevesebbet tudunk, ám az elmúlt évtizedek kutatásai megsokszorozták az ismereteinket. Az őskorról, pontosabban a mai Budapest területének őskoráról beszélgetünk egy most megjelent könyv kapcsán a műsor nagyobbik részében.
2: Itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van, a Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában, Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak- és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni. Az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk, fellibbentsük.
1: Ezután Miskolcon a Grafikai Triennálé egyik kiállításán járunk. Ebben a képzőművészeti ágban a fiatalok már átvették az irányítást.
3: Ez már negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasza, és ez azért reményre ad okot.
1: Ez lesz tehát ma a közkincskereső itt a Trend FM-en. És kezdjük is! Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest Története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Nemrégiben jelent meg a Budapest története első kötete, ami az alcíme szerint a kezdetektől egészen az oszmánkor végéig tárgyalja Budapestnek, illetve a főváros területének a történetét. Ahogy megnéztem a szerzőket, valamennyien a Budapesti Történeti Múzeumnak a munkatársai. Az önök osztályáról kik vettek meg, hogyan vettek részt ennek a készítésében?
2: A mi osztályunkról is többen szerzőként közreműködtek a kötet megírásakor. A paleolitikum-neolitikum részkor időszakát M. Virág Zsuzsanna kolléganőm, a bronzkor időszakát jó magam, a vaskor Tóth Farkas Márton kollégám írta, illetve a népvándorláskor tekintetében Mészáros Boglárka kolléganőm működött közre szakmai anyagokkal és saját tudásával.
1: Elsősorban kiknek írták ezt?
2: Hát abszolút a laikus közönségnek, nem csak budapestieknek, hanem távoli vidékekről érkező turistáknak is. A lényeg az volt, hogy azt a missziót, amit már ugye több évszázaddal ezelőtt már szinte elkezdődött Budapest történetének összefoglaló igényű munkái kapcsán, legutóbb viszont 1973-ban készült ilyen jellegű munka, tehát nagyon időszerű volt, hogy az azóta felgyűlt eredményeket, amelyek új kutatási módszerekkel, számos új kutatással anyagok feldolgozásával megspékelve kialakult bennünk, a múzeum kutatásai révén azokat bemutassuk, és így gyakorlatilag több mint 50 évvel később egy teljes komplex Budapest történeti monográfia jelenhessen meg, annak is ugye az őskori szelete, ami számunkra igazán fontos, az, hogy Budapest területe nyilván a város kezdemény, a város csírájaként nehezen értelmezhető mondjuk az őskori időszaka, a késő keleti időszakot leszámítva, de az a föld, ahol aztán Budapest területe kialakult a város egyestés révén, az nem véletlenül itt alakult ki, ennek egy ékes bizonysága az, ha valaki megtekinti a kötetet, mert látható, hogy az őskőkortól kezdve egy igen jelentős területnek számít ez a vidék.
1: Azért is nagyon szükség volt erre az összefoglalóra, mert az elmúlt 50 évben tulajdonképpen nagy részt átírták az őskornak a történetét globálisan is.
2: Így van, és ezekhez a trendekhez mindenképpen szükséges igazodni. Ha már csak ugye az abszolút időrendi kereteket vesszük, forradalmi átalakulások történtek a neolitikum részkor, bronzkor, vaskor időszakában is, nyilván mi ehhez igazodunk. A főváros területének topográfiai képe gyökeresen megváltozott, ma már a súlypontok az egyes korszakokban mások, számos olyan történeti klimatológiai társadalmi kutatás történt ezekben a régészeti korszakokban, amelyek hát nagy mértékben megváltoztatták az itt élők történetéről eddig alkotott és jóval hiányosabb képet. Nyilván most is még csak közelítünk a soha el nem érő tökéletes tudás verziójáig, de úgy érzem, hogy nagyon sokat léptünk előre az utóbbi időben, és ezt kollégáim remek összefoglaló munkája kapcsán ezt mindenki most már láthatja.
1: Budapest egy nagyon érdekes helyszín, hiszen egy olyan város, amit ketté vág a Duna, ami egyébként a késő bronzkor óta mindenképpen, de akár már a rézkor óta is tekinthetjük úgy, hogy egy kulturális választóvonal volt. Ez az eltérő kulturális fejlődés, ez érzékelhető akár az őskor itteni leleteinek kapcsán is?
2: Abszolút, vannak olyan időszakok, amikor úgymond régészeti kultúrák, amelyeket ugye mi írott források hiány egy összetartozó leletkör kapcsán egy társadalmi egységnek tartunk. Ezek a régészeti kultúrák van, hogy Dunán átkelve a Duna mindkét partján megtelepedve egy nagyobb egység részét képezik, de van olyan időszak is, gondolok itt például akkor a középső vaskor időszakára, amikor éles választóvonal, akár a sztyeppei kultúrkör és a közép-nyugat-európai fejlődési tendenciák között. Ez nyilvánvalóan számos okból kifolyólag alakult így. Minden esetre itt mi nekünk valóban soha nem látott lehetőségünk van. A Duna két partjának ebben a hallatlanul izgalmas, a Budai hegység, a Gödöllé-dombság és a Pesti-síkság találkozási zónájában Európa fő ütőere által, a Duna által áttört patak és folyóparti régiónak a település történetét kutatni és ennek a rekonstrukcióját létrehozni.
1: Melyik volt egyébként az őskorban népesebb, a budai oldal vagy a pesti oldal? Ugye a pesti oldalon legalábbis a Dunához közel meglehetősen mocsaras volt a terület, de ugye ami keletebbre volt, az már alkalmas volt nagy állattartásra is.
2: Nagyon aszimmetrikus a kép. Ma ez annyira nem tűnik a flaszterekkel borított városi közegben, ez a különbség annyira nem szembeötlő, bár nyilvánvalóan egészen más, mondjuk gondolok én a Erzsébet-híd lábától átnézni a budai oldalra, megpillantva ugye a Várhegyet meg a Gellért-hegyet, vagy ha mondjuk a Citadellából nézünk át egy sík területre, azért nagy különbség van, de ennél is jóval nagyobb volt az eltérés az őskorban. Egyértelműen a dunaparti zóna, ami az őskor talán mondhatom minden időszakában a legfrekventáltabb területnek számított, egyértelműen a Duna jobb parti területe volt jóval intenzívebb, az a rész, ahol gyakorlatilag nem a klasszikus értelembe, de biztonságos ármentes területeket biztosító magas parti vonal háthúzódott végig a budapesti területen egészen Óbudától le Nagytétényig. Emellett nyilván a hegyekből lömlő patakok mentén magasabb régiókban is megtelepedtek az őskor időszakában, bizonyos időszakában. Ezzel szemben a Dunának a pesti oldala, ahol egyébként számos szerencsésen megválasztott szituációban elvégzett kutatás most már a pesti Dunapart, őskori Dunapart képét is kezdi mutatni, egy jóval kevésbé markáns, számos mellékággal, egy Duna ártéri szintet képező és azokból kisebb hátakkal kimagasló részekkel jellemezhető terület húzódik, amelynél mondjuk a kiskörút-nagykörút vonalak közötti területtől kelet irányban kezd aztán a különböző környező dombvidékekről lefolyó patakvölgyek kialakítani egy hagyományosabb, mondjuk patak menti települési hálózat kialakulását eredményezi, de közvetlen Duna menti rész a pesti oldalon egy jóval kevésbé intenzívebb, igazából a gázlók átkelőkhöz köthető települési gócokat mutatnak jelen állás szerint.
1: Ugye már nagyon sokat tudunk például a bronzkornak a történelméről, a Krisztus előtti második évezredről, a Kárpát-medence tekintetében tudjuk azt, hogy hogyan alakultak ki és hogyan fejlődtek a teltelepülések, hogyan omlott össze ez a teltelepülések által fémjelzett társadalom, hogyan jelentek meg új társadalmi és közösségszerveződési formák, hogyan jelentek meg akár új élelmezési források, így termények itt a Kárpát-medencében, de hogyha pusztán Budapest területének a lelőhelyeit vizsgáljuk, akkor ezek a folyamatok mint tetten érhetőek itt? Tehát a mai Budapest területének a történetének az elmesélésével el lehet mesélni a Kárpát-medence történetét is?
2: Bizonyos tekintetben igen, bizonyos tekintetben nem, nyilván vannak olyan közös pontok, és talán itt még egyszer a Dunát szeretném kihangsúlyozni, amely bár a hagyományos történeti narratívákban is általában úgy szerepel, hogy amikor még a nagy népességbeáramlások, cserék elméletének az ideje, időszaka volt, hogy a Duna mentén jöttek be nyugatról például a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportja és leigázták a itt lévő középső bronzkori népelemeket. Nyilván ez ma már jóval árnyaltabb ez a kép, de az viszont egyértelműen látszik, és a Dunaparti lelőhelyek kapcsán nagyon markánsan előtűnik, hogy a Duna, mint fontos kommunikációs csatorna az őskor minden időszakában rendkívül fontos. Ha most a késő bronzkornál maradunk, akkor nagyon látványosan ezt az középső bronzkori váltást vesszük például Krisztus előtt 1500 körül. Nagyon látványos, hogy a hamvasztásos ritussal temetkező nagy tömegű lakosság erődített telepeken élő középső bronzkori kulturális tömböket, kvázi föltörő, föllazító és a kuszderi időszakot követő időszakban megjelenő népesség más temetkezési rítusa, például a Duna mentén Nagy Tétény Érdligetnél egy olyan ikonikus lelőhelyen jelenik meg, ahol hirtelen ebbe a középső bronzkori közegben csontvázas ritusú temető, körárkos temető jelenik meg, amelyek nagyon jó párhuzamai. Ugye például Dél-Nyugat-Szlovákia, Alsó-Ausztria, Dél-Csehország területéről ismerünk. Tehát az a népesség, az a népcsoport, az a hagyomány, az a rituálé, ami ugye nagyon fontos volt egy nép önrendelkezésénél, az bizonyosan a Duna mentén közlekedett itt déli irányba, és Budapest területén nyilvánvalóan megtelepedett, és aztán ebből kinőve egy nagyon jelentős, például később bronzkor első felének, ugye a halomsíros kultúra időszakát számoljuk, egy nagyon jelentős kultúra is tömb formálódik, amelynek például egy másik ikonikus példája szintén a Duna mentén, az egykori budai skála áruház területén, annak a bontása után végzett feltáráson előkerült edény lelet együttes, amely valószínűleg egy hatalmi paktum, egy főnökségek közötti nagy lakoma rituális maradványait rejti, európai jelentősége a mérete a leletanyagnak. Nyilvánvalóan nem véletlen, hogy itt a mai Budapest szívében, a lágymányosi öblözett északi peremén került ez a leletanyag a Dunához közel.
1: Hamarosan folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel, a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a beszélgetést a mai Budapest területének őskoráról. A beszélgető társam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetője. Nagyon gyakran szoktunk arról beszélni, hogy egyik kultúra váltja a másikat, és kicsit azt a képzetet kelti ez, mint hogyha az érkezők azok elzavarnák a korábban itt lakókat, vagy beleölnék őket a Dunába, de hát gyakorlatilag itt a továbbélés nagyon jelentős. Akár napjainkig is, hiszen ugye a genetikai kutatásokból tudjuk, hogy a bronzkori népesség az bizony itt van bennünk, tehát nagy valószínűséggel mind a kettőnkben vannak bronzkori, itt élő bronzkoriaknak a genetikai maradványai.
2: Így van, a genetika nagyon fontos, és a leletanyag sokszor nagy váltásokat mutat régészeti leletanyagban, de a genetika egyértelműen bizonyított, hogy vannak fordulópontok, például gondolok a neolitikumra, a késő részkorra, időszakára, vagy a vaskor bizonyos periódusaira példának okáért, vagy a harangedény kultúra megjelenésére nyugati irányból, de alapvetően a régészeti leletanyag változása az nem feltétlenül etnikai változásokkal függ össze, hanem lehet olyan bonyolult, számunkra még nehezen értelmezhető társadalmi folyamat része is, amelynek a kombinatív, közös, együttes szemlélete tudja az őskori történelmet hitelesen rekonstruálni. Például még egyszer visszatérve erre a középső-késő bronzkor ugye váltására, ahol biztos, hogy a mai tudásunk szerint már inkább azt mondjuk, hogy beszüremlenek Nyugat-Európából a késő bronzkori halomsíros kultúra népcsoportjai, bizonyos, hogy a nagy tömegben helyben maradt középső bronzkori lakosság megmarad alaplakosságként, megváltozik a temetkezések ritusa, megváltozik a települések szerkezete, de itt klimatológiai változások is vannak, nem feltétlenül népességcsere történik, és nagyon jól kimutatható ma már. Például a fazekas tradíciókban, ugye a leggyakoribb leletanyag a feltáráson a kerámia, hogy a fazekas tradíciók például a halomsíros kultúra első időszakában nagyon jelentős középső bronzkori hagyományokat mutatnak, és például ezt ez az általam már korábban említett edény lelet együttes is nagyon jól bizonyít. Tehát a kép az soha nem olyan éles, amit mi elsőre gondolunk, meg szeretnénk láttatni. Itt ugye nem csak a genetikai eredmények, meg vizsgálatok, amelyek amúgy nagyon drágák, ezért nehezen végezhet el nagyobb reprezentatív anyagokon, az a feletti örömünket szeretném mondani, a feletti bánatunkat is, hát nyilván ez egy történelmi tény, hogy nincsenek írott források, tehát nem tudunk azokra támaszkodni, hogy ezeket a történeti narratívákat melyiket tartsuk hitelesebbnek, ezért mindenféleképpen a több adat együttes értékelésével és egy finomított, különböző verziókat felvázoló képet kell nekünk sugalnunk, és ezt próbáltuk meg mi közérthető formában, reméljük, a nagy közönség felé ennek a kötetnek a kapcsán közvetíteni.
1: Mert hogy sajnos a történet felfogásunk az még mindig egy, hát mostanra meglehetősen elavult történelem szemléleten alapul, miszerint, hogyha valamiről van írásos adat, az megtörtént, hogyha nincs róla írásos adat, az nem történt meg, vagy nem is fontos, és azért nincsen róla. Pedig hát ez az őskori időszak, ez alapvető fontosságú a Kárpát-medence története szempontjából.
2: Igen, és ez itt Budapesten is nagyon jól tetten érhető. Most római koros, középkoros kollégáim is nyilván meg tudnák erősíteni, hogy van egy nagyon jelentős lelőhely, mondjuk a római korból itt Óbudán, olyan nincs. Igazából szinte sose, hogy a feltárás véget érjen a római kori falalapozások alatt, mert ott jönnek a régészeti rétegsorok őskori részei, ennek talán az egyik legjobb példája jelenleg is, most már majdnem 10 éve folyó kutatásaink a Folyomőr utca mentén az egykori buszesz gyár területén Óbuda szívében, ahol a középkori Árpád-kori falu alatt lévő több periódusú római kori lelőhely, itt katonaváros, temető, korai települési horizontok is megfigyeletek a római korból, alatta jön úgymond, ha most rétegsor vastagságot nézzük, elnézést kérek, a római koros kollektor a java a lelőhelynek, akár több méteres, 3-4 méteres őskori rétegsorral is számolhatunk néhol, amely visszafelé menve a késő vaskor időszakától egészen a neolitikumig az emberi megtelepedés nyomait rögzíti. Tehát egy hatalmas rétegsoron úgymond ülünk itt Budapesten, amelynek egy nagy része bizony az őskor, és gyakorlatilag az Budapest bármely területén földmunkát végeznek a gépek, akkor nagy eséllyel őskori régészeti lelőhelyek előkerülnek.
1: Mert hát ugye az elmúlt 8000 évben az utóbbi időszakot leszámítva mindig ugyanaz a terület volt alkalmas az emberi megtelepedésre.
2: Ma már ezt is árnyaltabban látjuk, vannak olyan klimatológiai ősvízrajzi kutatások, például itt Óbuda területén, ahol már nagyon jól tudjuk modellezni az ősvízrajznak a változását, a morfológia változását, az a, még ugye a folyószabályozás előtti időszakban, és ez ugye egészen ugye a 19. századig egy kevésbé statikus képet mutatott, és speciális mintavételekkel, főleg a legideálisabb az ugye a régészeti feltárásokon. Tehát a régészeti megfigyelésekhez tudjuk kapcsolni ezeket a természettudományos mintavételeket, Ma már nagyon jól rekonstruálható például a Duna amúgy tipikus jobbparti öblözetei közül, amelyek egy különleges morfológiai egységet képeznek, az óbudai budakalászi öblözet történetét, amely vastagon hatással vannak bronzkori és az őskori település történetre, tehát hogy az egykori Dunamedrek mikor voltak nyílt vizek, mikor kezdtek föltöltődni, mikor már csak úgymond kutak létesérésére szolgáló vizenyős területek, mikor száradtak ki. Van olyan terület, ahol egy patak, meder, egy korábbi Dunamedret használt fel csak fordított folyás irányjal, ennek a torkolatát is megtaláltuk. Az egy rituális tért képezett a bronzkor bizonyos időszakában, tehát oda depókat áldoztak.

0: akarom, akkor van ugye a belvárosi rész, ahol igazából kevesebbet kutatunk, az épített emlékek ráadásul jelentősen bolygatták a területet, ott vannak ugye a későbbi római kor és középkori városkezdemények, amelyek szintén, ha belegondolok, nyilván ők is már pusztították ugye az őskori emlékeket, de Budapestnek van egy másik szeglete, van ugye egy kertvárosi övezet, ahol mondjuk a beépítettség jellege nem olyan, hogy nagyon roncsolta volna a lelőhelyet, és bármilyen furcsa, de mondjuk akik külterületen laknak, vagy mondjuk Pesterzsébeten, vagy Cinkota környéken, azok tudják, hogy bizony vannak még Budapesten is olyan zöld övezetek, olyan területek, amelyek teljesen érintetlenek, és potenciálisan nagyon jelentős régészeti lelőhelyek. Budapest területén az ilyen típusú lelőhelyeknek a kutatása az úgynevezett roncsolásmentes módszerekkel történhet meg elsőként, amikor ugye fémdetektorral, lézerszkennerrel, georadarral és egyéb módszerekkel, terepbejárással tudjuk ezeket a lelőhelyeket vallatni. Ezeknek az eredményei, most már csinálunk is egy ilyen topográfiai programot Tóth Farkas Mátor kollégámmal, hogy szisztematikusan szeretnénk ezeken a területeken végigmenni, hogy azokról a területekről is képet kapjunk, ahol nem régészeti feltárások nyomán ismertük meg az őskori településhálózatot, és azt ki tudom mondani, hogy bizony nagyon jelentős lelőhelyek vannak. Nyilván elsőben a víz közeliség, ami számít, illetve a védhetőség. Tehát például a pesti oldalon a patakok menti magas partok, azok kiemelt jelentőséggel bírnak egy-egy ilyen kutatás során.
1: Hamarosan folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést.
2: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Hogyan maradjunk talpon? Dzsungelharc. Rétai Igor műsora a KKV-k világáról és a vállalati kultúráról minden kedden 11 órától a Trend FM-en. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy, és rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazinműsor Babik Edittel. Utazás, gasztronómia, rekreáció. Minden hétfőn délután 2-től a Trend FM-en. Egy életem a világ összes színével. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Felülvizsgálják az autópálya koncesziót, újabb modern vasúti rendszer épülhet Borsodban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi a dohány és kaszinó koncessziókét, derül ki a miniszterelnök rövid Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Megkezdődik egy új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tramtrain hálózat előkészítése, amely Miskolcot, Tiszaújvárost, Kazincbarcikát és Ózdot kötheti össze a meglévő vasúti infrastruktúra hatékonyabb kihasználásával. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy videóban. A tervezett beruházás lényege, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között már működő rendszer mintájára összekapcsolja a városi villamos hálózatot az elővárosi vasúttal. Bár a térséget jelenleg is kiterjedt vasúthálózat fedi le, a meglévő állomások sok helyen kedvezőtlen elhelyezkedésük miatt nem biztosítanak közvetlen kapcsolatot a települések valódi központjaival. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-nél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel saját mulasztásaikat. Az erős szél miatt országszerte több megyében is autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadták a eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét szombat délutánig, közölte a katasztrófavédelem. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanádvár megyében is több helyszínre riasztották az egységeket. A fővárosban a 3. kerületi Nánási úton egy fa autókra dőlt és elzárta a Kadosa utcát, a 6. kerületben pedig nagy faágak hasadtak le az egyik utcában. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelték. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. 3 iráni kőolaj tartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, miután Irán felül rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra. A 3 működésképtelenné vált iráni hajó része Irán árnyékflottájának, amellyel Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: Folytatjuk a mai Budapest területének őskoráról szóló beszélgetést. A beszélgetőtársam továbbra is Szilas Gábor régész, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és népvándorláskori főosztályának vezetője, a Budapest Története című könyv egyik szerzője. Említette azt, hogy az utolsó nagy összefoglaló így Budapest történetéről 1973-ban, vagyis több mint 50 évvel ezelőtt jelent meg, azóta átíródott ennek a korszaknak a története, és az én nagy problémám az, hogy még igazándiból az 1973-as eredmények sincsenek benne a társadalmi köztudatban, sőt, hát ugye néhány évvel ezelőtt a közoktatásból is kivették az őskort. Hogyan lehet ezt az elmúlt évtizedekben, meg az elmúlt években megszerzett tudást valahogy elkezdeni átadni a nagy közönségnek?
2: Hát ez egyik, hanem a legfontosabb feladatunk nekünk, amellett, hogy ugye feltárjuk a régészet örökséget, és nyilván tartjuk és őrizzük. A tudományos ismeretterjesztés nélkül ennek igazából nem sok értelme van. Ez egy olyan fontos szegmens, amely tény és való így van az utóbbi időben sokszor hiányt szenvedett. Úgy mondom, hogy van hiányérzetünk ezzel kapcsolatban. Mi mindent megpróbálunk, az egyik legfontosabb, ugye, ha már múzeumban vagyunk, kiállítások. Tavaly előtt nyílt a Várban egy állandó kiállítás Budapest területének ős- és népvándorláskoráról. Ott mindenképpen a kurátortársaimmal, Tóth Farkas Mártonnal és Mészáros Boglárkával megpróbáltuk minden korosztály számára érthetővé és izgalmassá tenni azokat az időszakokat, amelyek nem láthatóak ma, és nem tudnak róla a gyerekek akár az iskolai tanulmányok során, vagy nem látják a mindennapokban, mert itt sétálnak nyilván a romkertben, és látják a római kori falakat, fölmennek a várba, látják a Zsigmond kori palota maradványait, vagy a gótikus ülőfülkéket, de az őskori településeket, az őskori sírhalmokat, földváraknak a maradványait, településeket, áldozati gödröket, hamvasztásos temetőket nem látják. Ezeket próbáltuk kicsit más színbe megvilágítani, és emellett szeretnénk aktívan is részt venni akár az oktatásban, ha nem is a tankönyvek szintjén, de például múzeumpedagógiai kollégáim most már évente szerveznek akár két alkalommal is, vagy három alkalommal rendhagyó történelmi órákat, amikor is vállalkozókedvű osztályok, főleg nyilván Óbuda területéről, de egész Budapestről vagy az országból is várjuk őket, rendhagyó történelmi órán vehetnek részt itt a múzeumban, ahol nem csak egy vetítést kapnak, hanem tárgyakat tudnak megtapintani, kérdéseket tudnak föltenni, és további irányt tudnak szabni akár az érdeklődésüknek, de talán nagyon fontos lenne az iskolákhoz is kimenni, és már igen korán elkezdeni népszerűsíteni. Nem csak nyilván az őskor fontos, de az őskor abból a szempontból mindenképpen, hogy az írott történelem előtti időszak, az méreteit tekintve talán még sokkal nagyobb és sokkal több dolog történt annó azokban az időszakban, mint az utána lévő viszonylag szűk időperiódusban, de az, hogy nem tudunk róla, az nem jelent, hogy nem történt meg, és nagyon fontos, hogy ezekről is azért a fájtlat, amennyire tudjuk fellibbentsük.
1: Említette azt, hogy ugye római kort meg középkort azt láthat az ember itt Budapest területén. Érdemes lenne talán elgondolkodni azon, hogy egy őskori régészeti parkot is lehetne valahol nyitni.
2: Igen, sajnos ugye a város története úgymond predesztinálja azt a területet, hogy ezek a nem túl maradandó emlékek ezek eltűntek, mert azért a figyelmes szemmel jár valaki a Bakony vagy az Észak-Középhegység hegyein, ha tudja, hogy mit kell nézni, láthat őskori haromsírokat, földvárakat, de sík területek is, például Dél-Kelet-Magyarországon hatalmas később bronzkori földvárrendszerek vannak, amelyek műholdképeken is nagyon jól látszanak, de a szabad szemmel is nyilván, ha rákeres az ember, megtalálhatóak. Budapest területén ez nagyon ritka. Egyik nagy büszkeségünk Soroksárvárhegy, ahol bár ma már a szántóföldi művelés során szinte teljesen eltűnt a középső bronzkori földvár sánca, de légi fotókon, illetve a szakavatott szem a helyszínen is még láthatja annak az védműnek a maradványait, amelyek itt voltak. Nyilván sokkal több ilyen emlék létezett Budapest területén is, de a város kiépítésével kapcsolatban ezek nagyrészt, a legalábbis a felszín fölötti részeik, vagy a látható részeik megsemmisültek.
1: De gondolom, valamelyiknek egy része legalább még menthető lenne.
2: Így van, és ezeket nagyon vigyáznunk kell. Egyébként talán egy toposz a régészekről, hogy ők szeretnének mindent föltárni, megismerni. Ha esetleg valakiben még ilyen képzet van, ezt szeretném cáfolni. Nyilván nagyon szeretünk, nagyon kíváncsiak vagyunk, és szeretünk kutatni, de például egy olyan rendkívül épségben megőrzött, mondjuk őskori régészeti lelőhelyemnek felszín nyoma is vannak. Mi mindenképpen amellett kardoskodnánk az általános örökségdelmi trendeknek megfelelően, hogy ezeket megőrizzük az utókornak, akár egy modernebb kutatási módszerrel végzett kutatáshoz. De ugye a roncsolásmentes kutatás, amit említettem már a beszélgetés elején, egyre több spektrumú, egyre több műszert és kutatási módszert tud bevonni, hogy anélkül, hogy a lelőhely sérüljön, lehet azokat vizsgálni, mert ugye szembe kell nézni azzal a ténnyel is, hogy maga a feltárással mi magunk semmisítjük meg ezeket a régészeti lelőhelyeket, csak ugye minden olyan információt ki tudunk szedni belőle, amelyeket jelen tudásunk szerint ki lehet.
1: A mai Budapest területének őskoráról Szilas Gábor régésszel, a Budapesti Történeti Múzeum ős- és névvándorláskori főosztályának vezetőjével, a Budapest története című könyv egyik szerzőjével beszélgettem. Hamarosan Miskolcon a kortárs grafikával folytatjuk a közkincskeresőt.
0: Közkincskereső Kovács Olivérrel. Utazás a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.

0: Közkincskereső. Utazás Kovács Olivérrel a műemlékek, a régészet, a múzeumok világába, ahol szinte minden a múltról szól, de a jövőt jelenti. A műsor támogatója a Nemzeti Kulturális Alap.
1: A magyar grafika egyik legnagyobb eseménye a Miskolci Grafikai Triennálé. Kónya Ábel grafikus művésszel a 65, a Magyar Művészi Grafika 65 éve Miskolcon című kiállítás kurátorával a Herman Ottó Múzeumban beszélgettem.
2: Miskolcon vagyunk, a Herman Ottó Múzeumban, a Miskolci Galériához kötődő Miskolci Grafikai Triennálé 30. alkalommal megrendezett kiállítás sorozatának a kiegészítő vagy kísérő kiállításán, ami a Magyar Művészi Grafika 65 évét fogja keretbe, 65 címmel.
1: Mert hogy ugye ez a triennáli, ez azt jelenti, hogy 3 évente megrendezett eseményről van szó, viszont ez a triennáli előtte biennálé volt, tehát 2 évente rendezték meg, úgyhogy ezért nem simmel a 2 szám egymással.
2: Igen, a matek az teljesen így emiatt nem jön ki, és valójában az utóbbi években nem azt írtuk a triennálék elé, hogy hanyadik, hanem csak az évet, de egyébként mi tudjuk, hogy a 61-ben indult, tehát 65 évvel ezelőtt indult eseménysorozat, az most 30. alkalommal került megrendezésre, és valóban 2008 kezdve már triennálé formában, miközben 61-ben biennáléként indult.
1: Itt állunk egyelőre a kiállításnak, tulajdonképpen a legeslegelején, mert ahogy látom, itt időrendi sorrendben lennének a művek, illetve hát tulajdonképpen az alkotók is felsorakoztatva?
2: Így van, az volt a cél, hogy egy ilyen idővonalat hozzunk létre, hogy a látogató, ahogy ebbe belemerül, akkor 61-től 2026-ig egy ilyen atmoszférába tudjon csöppenni, ahogy változott a magyar grafika, ezt mutatja be a kiállítás, a gerincét adják a nagydíjas alkotók, ugye évről évre a nagydíjas alkotók, vagy a nagydíjas műve, vagy ahhoz kötődő alkotás, illetve további alkotók is, akik a magyar grafika szempontjából fontosak, relevánsak, és a gyűjteményben található tőlük magas színvonalú munka.
1: Egészen elképesztően nagy nevek vannak itt legalábbis az elején, például itt rögtön a harmadik, az Kondor Béla.
2: Igen, hát Kondor Béla nyilván kiemelkedő alkotója a magyar grafikának, és Miskolchoz is a kötődése az szoros. Ugye sajnos a korai halála miatt az nem vált lehetővé, szeretett volna ő is itt Miskolcon több időt tölteni, de ettől függetlenül nagyon sokat dolgozott a 60-as években a Miskolci Grafikai Műhelyben. Tehát konkrétan az az alkotóház, ami tőlünk pár száz méterre található, az egy olyan helye volt a magyar grafikának, ahol a grafikus generációknak nagy nevei és nagy alkotói fiatalon vagy középkorukban dolgoztak, köztük Kondor Béla is.
1: Ha megnézzük itt az első műveket, ezek többnyire fekete-fehér rajzok, a színek igazándiból a későbbi években jelennek meg. Sokat változott a magyar grafika ez alatt, a 65 év alatt?
2: Változott mindenképpen, talán nem is a színek szempontjából fognám ezt meg, mert való igaz, hogy jellemző a grafikára a színskálán, hogy viszonylag szűkített skálán mozog, de hát a színes dúcokról, tehát több színnel való nyomtatás azért már az elejétől fogva ott van a grafikában. Itt inkább az egy érdekes észrevétel, hogy az első 1-2 évtized de a triennálénak, akár a díjazott, akár a nagydíjas alkotókra gondolunk, nagyon sokszor kötődik illusztrációhoz, vagy könyvhöz, vagy valamilyen irodalmi kiinduló ponthoz, és a későbbiekben egy kicsit ettől már elszakad, lazábbá válnak a keretek, de ez egy ilyen változás egyébként megfigyelhető. Csak most tőlünk jobbra nézek, itt rögtön van egy Bálint Endrénk, vagy egy Deny Pálunk, de hát itt Hinz Gyula, Kondor Béla, Feledi Gyula, Kas János, Gyulai Lívius, a magyar illusztrációnak nagy alakjai, szintén a magyar grafikának is nagy alakjai, és az, ami ugye azért a 60-as, 70-es, 80-as években normális volt, hogy a komolyabb kiadók azok valódi képzőművészekkel dolgoztak. A rendszerváltás után ez egy kicsit feloldódott, és tulajdonképpen ez a minőségi szűrő, ez már nem annyira erősen volt jelen. Itt most egy kicsit, hogy a társ rendezvényekre egy picit utalva, már 4 alkalommal indult el Budapesten a Budapesti Illusztrációs Biennálé, és egy kicsit ugye most már látjuk azt, hogy mind a könyvkiadói részről, mind a szakma részéről egy ilyen erősödés van egyébként, hogy magában az illusztrációban is a komoly művészeti teljesítmény jobban latba essen.
1: A magyar grafika egyébként hol van a világ élmezőnyével összehasonlítva egyáltalán? A grafika az egy ilyen komoly nemzetközi műfaj?
2: Igen, és az az érdekes, tehát, hogy ezeken a grafikai seregszemléken, tehát itt Japántól kezdve Kína, Egyiptom, Krakó, hogy csak hogy hozzánk közel menjünk, de hát Várnában, Ljubljanában, Egyesült Államokban is vannak grafikához kötődő szemlék, két vagy három éves biennálék, triennálék. Ez tulajdonképpen a 60-as évektől kezdve ez a forma a grafika műfaján belül, ez egy nagyon népszerű formává vált, nemzeti biennálék vagy nemzetközi biennálék keretében. És ami talán ugye a nagy közönség számára annyira nem látható, de maga ez a grafikus szakma elég jól ismeri egymást, akkor is, ha mondjuk még nem feltétlen találkoznak. Pont ezeken a katalógusokon, illetve szemléken keresztül, vagy mondjuk a székelyföldi biennálé most már talán 10. alkalommal kerül megrendezésre. Tehát sok ilyen esemény van, és elég jól ismeri egymást a szakma. És ugye visszatérve a kérdés elejére, én azt tudom mondani, hogy számos alkalommal szerepelnek a magyar grafikusok sikeresen ezeken a szemléken. Tehát amikor eljut valóban a művük ezekre a helyekre, akkor egy elég komoly és jó visszajelzés az, amivel találkozunk, így általában a magyar szénára nézve. Még talán érdemes azt megemlítenem, hogy a 3 évvel ezelőtti triennálén ott nemzetközi zsűrink volt, Márta Anna Racek-Karcs, lengyel kurátor és művészettörténész, a krakói grafikai triennálé akkori elnöke, ő volt az egyik zsűritagunk, illetve idén most volt nemrég egy grafikai szimpóziumunk Miskolcon, szintén lengyel résztvevőkkel, most az azóta új elnöke jött el a krakói triennálénak, és meg kell, hogy mondjam, hogy mind a 3 évvel ezelőtti, mind a mostani anyag kiállta azt a próbát, hogy azok a szakemberek, akik valóban az egyik legnagyobb nemzetközi seregszemlét vezetik, elismerően nyilatkoztak a magyar grafikáról. Talán legjobban úgy tudnám ezt az elismerést jelezni, hogy úgy váltunk el egymástól, hogy a következő triennálé kiírás most lesz szeptemberben, és kérik, hogy mindenképpen próbáljuk a magyar grafikusokat ösztönözni, hogy küldjék a munkájukat, mert ezekre a színvonalas munkákra ott szívesen lennének nyitottak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy nincs mit szégyenkeznünk.
1: És akkor ezek szerint gondolom, hogy akkor a különböző stílusváltásokat is követi a világszerte, tapasztalható stílusváltásokat is követi a magyar.
2: Így van, igen. Tehát egyébként ezt a kiállítás végignézve is úgy a technikai hozzáállást is nagyjából leköveti. Itt most a kiállítás elején állunk, de hogyha a végébe mennénk, ott lesz majd egy olyan munka, ami az egyik első digitális munka a Miskolci Biennálék történetében, illetve az első nagydíjas munka, ami digitálisan készült Lévai Jenőtől, az 98, ha jól emlékszem, és ez nagyjából fedi azt, hogy mikor volt az első nagydíjas munka Krakóban digitális technikával készült grafika. Tehát én azt mondhatom, hogy a magyar grafikusoknak az alkotói hozzáállása, meg a nyitottsága, meg az, hogy mindig felhasználják az adott kor nyújtotta technológiai lehetőségeket, ebben abszolút napra kész a magyar grafika.
1: De jó, hogy említette ezt a digitális világot. Ugye napjainknak talán a legnagyobb kihívása egyszerre áldása és átka a mesterséges intelligencia. És ahogy én nézegetem a különböző grafikákat, nagyon sok helyen, nagyon sokan alkalmazzák is, ami én azt gondolom, hogy azért a művészi kreativitásnak nem tesz jót. Nem félnek attól, hogy előbb-utóbb a grafikusok kezéből kicsavarják majd a ceruzát így?
2: Hát én azt gondolnám, hogy ez talán érdemes két részre osztani. Én szerintem a művészi grafikától nem lehet elvenni, sem a vésőt, sem a linoleumot, hogy ilyen furán fogalmazzak. Én azt gondolom, hogy ez ilyen kisebb alkalmazott grafikai munkákban valóban piacot fog veszteni a grafika, és így a művészi grafikusok is, hiszen megélhetés szempontjából azért kapcsolódnak a mindennapokhoz, nem csak az alkotó tevékenységhez. Viszont, hogyha azt nézem, hogy hogyan tudják a művészek használni a technológiát, vagy mondjuk most adok egy másik példát, hogy a triennáli törzsanyagában, ugye mi most a visszatekintő, vagy az áttekintő kiállításon vagyunk, de a galéria épületében ugye látható a friss anyaga a grafikai triennálinak, ott, hogy csak egy annyi említést tegyek, hogy a díjazottaknak a javarésze fiatal alkotó, és a fiatal alkotók által beadott műveknek majdnem 100%-a az olyan kézi technikával készül, ahol látszik a törekvés, hogy valami olyan effektust szeretné elérni és megalkotni, amit számítógéppel nem lehet. Tehát a jövő művész generációjában ott van az a fajta öntudatosság, illetve az alkotó autonómiának egy ilyen ösztönös védelme, hogy nem hinném azt, hogy megtörténhet ez a dolog, hogy a művészi alkotó munkát átveszi a gép. Még azt gondolom, hogy a fiatal generáció még erőteljesebben fog erre reagálni és meghúzni a határokat. Én ebben bízom, és egy picit ez a találkozásunk előtt beszélgettünk, és felmerült ez az adat is, hogy most ez már a negyedik triennáli, amit egészen közelről tudok kurátorként vagy zsűritagként megfigyelni, és míg az előző három triennáli alkalmával, 17, 20 és 23, a 20-30% között volt a digitális technikával készített munkák aránya, a 2026-os triennálin ez olyan 5-6% körül van. Tehát ez is egy érdekes jelenség.
1: Különös, hogy mennyire szembe mennek a végül is a világszerte tapasztalható trenddel.
2: Hát itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy a művészeti trend szempontjából lehet, hogy nem mennek szembe. Itt nekem most hiányzik az az információ, hogy majd más országokban a grafika milyen döntéseket hoz, de én azt gondolom, hogy magával a technológiai trenddel mennek egy picit szembe a fiatalok. Én szerintem ebben egy ilyen jogos önvédelem van. Úgyhogy én ezt egyébként pozitívan látom, hogy az az aggodalom, ami bennem, én 50 éves vagyok, tehát ami bennem megvan az én korosztályomban, arra már lehet, hogy a fiataloknak van egy válasz. És ez azért reményre ad okot.
1: Meg hát ugye rengeteg a fiatal alkotó, ami azt jelenti, hogy nem kell attól félni, hogy kihalna a szakma.
2: Hát ettől nem. Tehát ez is egy érdekes folyamat volt megfigyelni, hogy egyrészt azért azt látni, hogy a zsűri is egyre nyitottabbá válik egyébként, ugye a kezdetektől, hogyha eljutunk a mostani 26-os triennáléig, most egyébként egy most végzett hallgató munkája lett a nagydíjas. Ez azért 30 évvel ezelőtt elképzelhetetlen lett volna, pusztán a szakmai standardek miatt, hogy jó, lehet, hogy ő a legjobb, de azért ő még fiatal, ne kapjon nagy díjat.
1: Nem várja ki az idejét.
2: Igen, igen. Most már így nem gondolkozik a zsűri, pedig a zsűri is több generációból áll össze egyébként, tehát erre is próbálunk figyelni, hogy több szempont, több szakma és több generáció jelen legyen a zsűriben, és hát tulajdonképpen az eredményessége a fiatal alkotóknak ilyen szempontból is kiemelkedő, miközben mondjuk egy olyan 6 vagy 9 évvel ezelőtt nem is voltak annyira nagy százalékban jelen, vagy nem kerültek be a munkáik olyan nagy százalékban. A kiállítása itt azért egy nagy szelekció van, tehát sok száz munkából jutunk el ahhoz a 90-100 munkáig, ami a triennálén szokott szerepelni.
1: Meg ez nyilván átértékeli magát a díjat is, tehát nem életműdíj lesz, hanem teljesítménydíj.
2: Igen, hát egyébként valójában ugye életműdíjként nem is szokott előfordulni, volt ki...
1: De nagyon gyakran a teljesítménydíjak igen. Valójában az életműnek szólnak.
2: Előfordulhat, ugye a zsűriben munkál egy ilyen, én amit megfigyeltem folyamatként, és én szerintem azért ez így fair, hogy amikor van egy ilyen szabadbeadásos pályázat, ott a zsűri azt értékeli, vagy abba az irányba gondolkozik, hogy most ebben a pillanatban, most éppen 2026-ban melyik az a munka, amelyik a hitelességében, a művészi erejében, a kivitelezésében a legtöbbet nyújtja, és nem nézi meg azt, hogy hányban született a művész. Én szerintem egyébként ez pozitív.
1: Meddig lesz látható ez a kiállítás itt a múzeumban?
2: Augusztus 9-ig várjuk a látogatókat a Herman Ottó Múzeum főépületében, illetve a Miskolci Galériában, valamint a Feledi Házban. Ott a már említett Feledi Gyulának van rendszeresen kiállított anyag, és most a kezdeti évekhez kapcsolódó válogatást láthatnak ott Kákóczki András válogatásában, és egyébként még, amit ajánlottam, a triennálé törzsanyagának a kiállítását, emellett még ugyanabban a Miskolci Galéria épületben Felsmond Tamás grafikus művész, aki az előző triennáli nagydíjasa volt, az ő egyéni kiállítását is szeretném a hallgatók figyelmébe ajánlani, ugyanis ez is egy hagyomány, egy gyakorlat már rögtön az indulás óta, hogy az előző nagydíjas az a következő kiírásban önálló kiállításra jelentkezik.
1: Kónya Ábel grafikus művésszel, a 65 című kiállítás kurátorával a Miskolci Herman Ottó Múzeumban beszélgettem. És ezzel mára véget ért a közkincskereső. Köszönöm a figyelmüket segítőim Ballai Tamás, Jobbágy Róbert, Kovács Ádám és Urbán Szabolcs nevében is. Új adás szerdán, ismétlés vasárnap lesz. Visszavárom önöket. Kovács Olivért hallották. Viszont hallásra.
0: A közkincskereső adásai újra meghallgathatóak a műemléken.hu portálon. A hang száll, de a műsorarchívum megmarad. Hallgassa a közkincskeresőt a műemléken.hu-n bármikor. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM. Műsorajánló következik. Lélektér Víg Vandával. Ébresztő kérdések, építő válaszok, igaz, tanulságos történetek. Egy műsor a testi-lelki egészségért. Lélektér, hogy jól legyél. Beszélgetések az élet nagy kérdéseiről. Minden kedden 12 órától Víg Vanda mediátorral és vendégeivel a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
3: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.
4: Lesz

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyűjtő, kulturális ajánló és befektetési magazin a Trend FM műsorán. A műsorvezető Gereben Kata.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat. A Gyűjtő mai műsorában a vendégem Rechnitzer Zsófi, aki a Rechnitzer Galéria tulajdonosa. Üdvözöllek, Zsófi, szia!
2: Szia, Kata, köszönöm szépen a meghívást!
1: Már beszélgettünk itt korábban egyszer, sőt, lehet, hogy kétszer is, Zsófi.
2: Egyszer.
1: De akkor még teljesen más volt a téma, akkor a torula volt a téma Győrben. Ez egy ilyen nagyon-nagyon izgalmas gyár terület, ahol annak idején sőt, ez még mindig működik, és te még mindig ennek a motorja vagy. Ez egy ilyen kiállító tér, ahol nagyon jó kiállításokat lehet csinálni, mert a tér annyira izgalmas, és annyira vonzza ezeket az installáció jellegű témákat, hogy ott jobbnál jobb tárlatokat lehet megcsodálni időről időre. Majd szerintem erről is beszéljünk, de az alapvető témánk most nem ez lesz, mert már egy újabb fázisában vagy az életednek, amikor elhatároztad, hogy csinálsz egy galériát. Ez egy nagy lélegzet kellett, gondolom, hozzá.
2: Több is.
1: és ez már 2 éve fut, ez a galéria. Ilyen régen beszéltünk, akkor még nem volt galéria. És hát elég jól megy, én úgy látom. Tehát itt nagyon ügyesen évek alatt kiépítettél te már korábban is magadnak egy vevőkört, tulajdonképpen mondhatjuk így, és akkor most már nem privát eladásokat csinálsz, hanem galérián keresztül árulod a művészetet ilyen póriasan, vagy profán módon fogalmazva.
2: Igen, megváltozott kicsit a profil, de lényegében ebből is jött, amit te is mesélsz a korábbi profilom kapcsán, hogy én művészeti tanácsadóként dolgoztam, tehát műgyűjtőknek adtam tanácsot arról, hogy milyen műveket vásároljanak, milyen irányba gondolkozzanak, hogyan fejleszik a gyűjteményt, vagy adott esetben hogyan alakítsanak ki egy új gyűjteményt. Inkább ez a legutóbbi volt az én fő fókuszom, mert olyan fiatalabb gyűjtőkkel keveredtem össze, akik az elején voltak ennek az egész útnak, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas projekt volt, főleg a neoavangard kapcsán, a 60-as, 70-es, 80-as évek művészete kapcsán ismerkedtem meg velük, és ebben volt a fókusz, ez a 2010-es évek végének, a 20-as évek elejének egy nagy piaci fellángolása és felfedezése is volt, és ez egy elképesztően jó időszak volt számomra is, hogy részt vegyek egy ilyen újfajta gyűjtői lendületben. És ahogy telt múlt az idő, egyre több fiatal művészt láttam. Én előtte Londonban tanultam, tehát ott kicsit akkor a fókuszom.
1: Hol tanultál Londonban?
2: A University of Warwick mesterszakát végeztem el, ami egy kortárs műtárgypiac történet és biznisz névre hallgatott akkor, és itt főleg azzal foglalkoztunk, hogy hogyan épült fel a kortárs műtárgypiac, tehát az 1900-as évektől, amikor azt mondhatjuk, hogy a kortársakkal elkezd a piac foglalkozni, akkor ez hogyan történt, ők hogyan jelentek meg, és aztán, ahogy mentünk bele az időbe, egyre többet foglalkoztunk azzal, hogy mi a helyzet a feltörekvő piacokkal, ami ugye akkor a Kelet-Európa, Latin-Amerika, Ázsiának az új piaci területei voltak. Úgyhogy számomra ez egy nagyon ilyen személyre szabott téma volt. Egy iszonyú izgalmas képzés, nagyon jól beleláttunk a londoni kortárs művészeti világ és művészeti piac működésébe. És igazából valójában ezt a tanácsadói gondolkodást, ezt ott sajátítottam el egy galériánál, akiknek dolgoztam, az Austin Desmond Fine Art galériának, ahol pont nekik Kelet-Európa lett a fókuszok, és nekik készítettem egy nagy kutatást arról, hogy kik az itteni izgalmas neoavangard művészek, több tanulmányutat szerveztünk, és lényegében egy gyűjteményt is felépítettünk nekik, és ott John Austin vezette a galériát, aki a Mayer Gallery-ben még változatlanul foglalkozik ezzel az egész kelet-európai témával, szóval számomra ez egy nagyon ilyen izgalmas felfutás volt.
1: Még mindig annyira kurrens téma szerinted Angliában például, vagy a nyugat-európai műtárpiacon, Kelet-Európa, mint akkor, vagy most már egy kicsit kopott az újdonság?
2: Én azt érzem, ereje. Hogy megmaradtak azok a művészek, akik a nagy nevek, akik befutottak ebből az egész, mert bekerültek a művészettörténeti körforgásban, ők még abszolút kúrensek még mindig. Én azt látom, hogy ezek a felfedezésesebb projektek, vagy ezek a felfedezői kiállítások, mint akkor, azokból talán azért most kevesebb van. De akik viszont megjelentek, és akik bekerültek a nagyobb gyűjteményekbe, mert azért a Tét Modern gyűjteményezése, a Pompidouje, ben ugye rengeteg, a gyűjteményezési bizottságban rengeteg szuper magyar gyűjtő van. Akik
1: mondj egy párat.
2: A Spengler Kati és a Somlói Zsolt, ők nagyon-nagyon nagy hatással vannak a gyűjteményezési folyamatokra, a Dénes Andrái. Szóval azért...
1: De hogy művészek, tehát például Maurer.
2: Ja, művészeket Dóra, mondjam, bocsánat, oké.
1: Okay. De Spengler Katéknak is hálásak vagyunk, csak hogy az izgat, hogy végül is milyen művészek kerültek.
2: Hát a Maurer Dóra, Bak Imre, Nádler István, Jovánovics György, Tóth Endre, Keserű Ilona, szerintem ők nagyon meghatározóan kezdenek, jelentek meg ebben az egész kortárs művészeti világban, és vannak jelen azóta is. És a Maurer Dórának ugye volt ez a nagy, csodálatos kérdés a Tét Modernben, amiről biztos, hogy esett itt nálatok szó, de azóta is felfeltűnnek ezek a nevek különböző újabb és újabb gyűjteményezési vagy kiállítási helyzetekben a nemzetközi művészeti múzeumi világban. Úgyhogy szerintem ez iszonyú nagy változás mondjuk 10 évvel, vagy 15-20 évvel ezelőtthöz képest, hogy most már...
1: Kanonizálódik
2: így
1: a
2: van. Most már egy Maurer Dóra, vagy egy Bak Imre neve, az egy alapvetés. És erre nagyon sokat tudunk, én azt gondolom, hogy építeni a fiatalabb generációk művészeivel is. De az a fajta érdeklődés, ami akkor volt, én most ezt a hévet nem látom. Nyilván rengeteg minden változott a világban, és nyilván van most azért egy érezhetően egy gazdasági visszaesés, és ez nem csak a magyar művészeti világra jellemző, hanem a nemzetközire is, ugyanígy jellemző a non-profitra is, hogy ott is vannak azért egy nagyobb non-profit vagy múzeumi terekben bizonyos jellegű visszaesések, vagy megkötések, vagy megszabások, tehát azt is gondolom, hogy lehet, hogy most van egy kicsit ilyen pauza, és aztán majd visszajön ez az érdeklődés, meg ez a nagyobb lendület, hogyha egy kicsit visszakerül a gazdasági élet oda, ahol volt, vagy kicsit a kultúrában is sokkal több, meg újabb, kreatívabb finanszírozási módszerekbe tudnak indulni.
1: És akkor a háttereid között, ez úgy látom egy nagyon komoly bástya, de hogy emellett azért ott van az a tény is, hogy az édesapád nak egy elképesztő gyűjteménye volt.
2: Így van.
1: Van.
2: Igen, így van. Édesapám, igen, ő egy nagyon, nagyon fontos műgyűjtő volt.
1: Egy tündér volt. Itt a műsorban is volt vele műsor, sajnos most már elvesztettük egy ideje, de a hagyaték az borzasztó értékes szellemileg.
2: Abszolút,
1: is.
2: igen. Hát örülök, hogy volt nálad, mert jó volt vele beszélgetni, tényleg nagyon jó figura volt, mindenkinek egy vidámságot hozott mindig. Tehát édesapám egy nagyon, nagyon szép, és egy nagyon organikusan fejlődő gyűjteményt rakott össze. Ő közgazdász volt, regionális tudományokkal foglalkozott, és ahogy egyre jobban merült el a művészetben, egyre jobban megtalált egy utat, ami főleg az absztrakció és a geometria iránya volt, és az életének az utolsó 15 évében azt kell, hogy mondjam, egy nagyon szép geometrikus művészeti anyagot rakott össze, ami az ő ízlését tükrözi egy az egyben. Imádta a színeket, imádta, hogy minden vibráljon, imádott találni műveket, tehát egy ilyen klasszikus gyűjtő volt, aki sétálgat és betévedt galériákba, és ott felfedez dolgokat, tehát egy ilyen nagyon élményhajhászan és impulzívan állt hozzá a gyűjtéshez, de emellett egyre nagyobb tudása lett, és egyre több koncepció alakult ki abban, hogy miket és hogyan gyűjtsön. És azért nekem ezt az utat végignézni, meg végigélni, szóval kisgyerekkoromban még csak egy-egy mű volt a falon, és valahogy én azt raktam magamnak össze, hogy egy picit olyan, mintha én a gyűjteménnyel együtt nőttem volna fel, tehát ahogy már én is fortam ki, meg a gondolataim, vagy akkor, hogy mivel szeretnék foglalkozni, vagy hogyan, addigra kezdtem el valójában tényleg műveket látni otthon, és addigra kezdett el a hétköznapi életünknek is a része lenni az, hogy a művészet, hogy kiállításokra menni, hogyha külföldre utazunk, akkor a művészet mentén utazunk.
1: Szeretted ezt, hogy ő így bevont ebbe?
2: Én nagyon, nagyon.
1: És van egy testvéred, ő is szerette?
2: Két testvérem van, két nővérem. Igen, igen, ők is nagyon szerették. Ott nálunk van egy kisebb, tehát féltestvérek vagyunk, és van egy kisebb korkülönbség, úgyhogy ők nem így, tehát nem éltünk együtt ezekben az években, de abszolút imádták
1: tehát
2: azt.
1: Tehát te kaptad töményen azért.
2: Igen, igen, igen, igen, de hát ők is, nekik is volt részük szerencséje ebben, abszolút, mert apa mindenkinek ezt, tehát árad belőle az, hogy a művészet és a művészet szeretete. De az, ahogy tényleg a családi nyaralások átfordultak arra, hogy a tengerpartra menjünk, abba, hogy hogyan menjünk el Párizsba egy kiállításra, azt én úgy egy az egyben megéltem. És nagyon izgalmas volt. Tehát amikor hazajött egy nyaralásról, és arról mesélt, hogy ők az Lucien Hervé-nél voltak Párizsban, és miket meséltek nekik, és hogy tehát, szóval ezek elképesztően feltöltik az embert. Úgyhogy én ezt a világot láttam, és akkor elég hamar, vagy hát a gimnázium végén eldöntöttem, hogy én valahogy a művészettel szeretnék foglalkozni, ami otthon nem volt túl nagy lelkesedés az ügy iránt egyébként.
1: Tényleg? Igen, igen. Ezek után?
2: Igen, ezek után, igen, igen. Ő azt mondta, hogy legyen egy rendes szakmám, legyek rendesen közgazdász, és majd utána én foglalkozhatok a művészettel, de ez nekem nem csúszott, úgyhogy maradt a szenvedély. És nagyon gyorsan rátaláltam erre a szervezői oldalára a művészeti világnak. Először a kurátorképzést végeztem el a Képzőművészeti Egyetemen, ami már szintén ez a vonal, de ott is én éreztem, hogy engem a piac izgat, meg a piacnak a dinamikái, annak a mechanizmusai, úgyhogy ezért gyorsan keveredtem Londonba erre a mesterszakra, meg az utána levő irányokba, ahol már abszolút ezzel tudtam foglalkozni.
1: És akkor hazatérve kezdted a Torulánál?
2: Hazatérve elkezdtem körülbelül párhuzamosan a tanácsadást, a gyűjtőkkel való együtt dolgozást, és mellette, hát szintén nem nagy titok, de az egyik gyűjtő révén, akit itt megismertem, az ő révén ismerkedtem meg a Torulával, ami 2017-ben alapult Győrben, a Győri Szeszgyár és Finomító ZRT-nek ő a fő támogatója a Torulának, és a Szeszgyárnak az egyik már nem használt épületét használjuk, egy Torula néven futó épületét, mert a Torula az egy élesztő fajta, egy takarmányélesztő, a 90-es években gyártottak ebben az épületben, majd az épület, majd ahogy változott a mezőgazdaság, és erre nem volt szükség erre a takarmányélesztőre, magára maradt az épület. És a 2010-es évek közepén az akkori tulajdonosok egyike fedezte fel újra, hogy úristen, itt van ez a csoda, amivel nem, éppen most nem tud mit kezdeni a gyár, raktárnak túl jó, de most másnak nem tudják használni, és hogy mi lenne, hogyha elindulna itt egy kulturális gondolkodás. És én jóval később, 2019-ben keveredtem a Torulához, mint művészeti vezető, addigra már kialakult a modell, hogy ez egy non-profit kiállítótér, műteremház és oktatási programok szervezésére kialakított alapítvány áll mögötte. Tehát ez a három lépcső, vagy ez a három alappillére a Torulának. Én legjobban a kiállítási projektekben és a műteremház részében tudok érdemben hozzászólni. És azt találtuk ki, mint profil, hogy legyen egy olyan tér, tényleg, ahogy te is leírtad, egy különleges tér, tehát egy nagy ipari csarnok, 13 méteres belmagasság, gyönyörű, az egyik fala csupa üveg, tehát egy ilyen csodálatos ilyen őserő ipari csarnok a Torula. Hogy mi lenne, hogyha olyan művészeknek adnánk itt bemutatási lehetőséget, akiknek akár egy ilyen ugródeszkaként ez út lehet, hogy megmutassák azokat a projektjeiket, amiken éppen dolgoznak. Ez a Bécs, Pozsony, Budapest háromszögön belül lévő Győr, mint lokáció is egy remek potenciál erre, hiszen igyekszünk arra, hogy egyre jobban nemzetköziek legyünk. És azt gondolom, hogy ez nagyon fontos úgy is, hogy azért nagyon megváltozott az elmúlt 10-15 évben a non-profit intézmények aránya és célja és potenciálja itthon, ezért nagyon szükség van az ilyen jellegű terekre. És a torula azt gondolom, hogy mostanra kezdi magát kinőni oda, hogy mi is már jól értjük, hogy mit tudunk csinálni, hogy mik azok, amiben ügyesek vagyunk, mi az, amit jól tudunk hozni. És most azt látom, hogy így a 30-as évek végén, 40-es évei elején, közepén levő művészeknek tud most egy nagyon jó bemutatkozó tér lenni a torula, ahol már nagyobb projekteket tudnak bemutatni, ahol kicsit be tudják mondjuk, össze tudják foglalni, hogy az elmúlt 20 évben ők mivel foglalkoztak, vagy hol tartanak most ebben.
1: Na és akkor innen ugrottál arra, hogy lett egy galériád, amit úgy hívsz, hogy Rechnitzer Galéria. Igen. Ebben szerepet játszott apukád gyűjteménye, hogy esetleg abból szerettél volna árulni néhány darabot, vagy ez egy teljesen friss és csak kortárs művészettel foglalkozó galéria. Egyébként érdekes, mert ahogy úgy nézem, nálad kevésbé ez a geometrikus világ, ami játszik, hanem egy sokkal inkább egy ilyen organikus, néha kicsit figurális hangulat.
2: Igen. A galéria ötlete az nem a gyűjteményből támadt, nyilván organikusan a része a folyamatnak, hogy a gyűjtés maga, mint egy szenvedély, vagy mint egy óriási érték, amit én látok, azt szeretném támogatni innen, vagy szeretnék egy újabb felületet biztosítani neki a galéria felől, de ahonnan a galéria jött, ez egy egészen más gondolkodás volt. Ez pont inkább valahogy ennek az egész intézményrendszerű változásoknak egyfajta eredményeként csapott le nálam, hogy csomó művész van, aki nincs reprezentálva megfelelően, vagy nem látható megfelelően, nincsenek bemutatkozási terek, nincsenek erre platformok, vagy amik vannak, azok mondjuk csak a művészeti világ számára elérhetőek, hogy igazából van itt még tér arra, hogy legyenek

0: lehetne fiatal művészekkel elkezdeni foglalkozni egy kicsit ugyanilyen menedzsment jelleggel, hogyan lehet hatni a karrierjükre, hogyan lehet ezt felépíteni, hogyan vehetünk ki ebben aktívan részt. Engem mindig is ez izgatott.
1: Kik ők? Kiket képvisel a galéria?
0: Most egyelőre 6 művésszel foglalkozunk. Ebből van, aki 2 éve diplomázott a Képzőművészeti Egyetemen, mint például a Kálóczi Eszter vagy a Kovács Kira. Bocsánat, 7 művésszel foglalkozunk, mert már Csapó Julival is foglalkozunk, aki szintén 2 éve diplomázott a képzőművészetén, innen ugrott be nekem. Vannak, akik már egy kicsit, már jó ideje jelen vannak a pályán. Itt van például Gejből Kata, egy szuper fotográfus, vagy Ulbert Ádám, Huminilovics Vanda, aki egy új név, de már régóta jelen van, és Táncos Anna, még egy másik művészünk, aki meg egy szuper izgalmas, alapvetően építészetből a képzőművészet felé forduló művész. Uh-huh. Úgyhogy most ez a csapat, nagyon élvezem a velük való együtt dolgozást, azt is élvezem, hogy a galéria organikusan növekszik, tehát látom, hogy szeretnénk még művészekkel foglalkozni, de hogy mindig próbálok csak annyival foglalkozni éppen, hogy utolérjük magunkat, és le tudjuk követni a folyamatokat.
1: Mit láthatunk most áprilisban?
0: Áprilisban most egy új kiállításunk van, ahol Csapó Juli, Kálóczi Eszter és Klingemma 3-asának a bemutatkozó projektje van. Eszterrel már foglalkoztunk korábban is, uh-huh, a galériában, de Csapó Juli és az Emma művészeteit most mutatjuk be először. Gadó Flóra a kiállítás kurátora, és Benső Terek néven fut a kiállítás, szerintem egy szuper izgalmas, főleg festészeti, de egy picit installatív művekkel megspékelt tárlat. A galériának van egy csodálatos pincéje, uh-huh, ahol ami lehetőséget ad arra, hogy egy kicsit ilyen experimentálisabb projekteket is be tudjunk mutatni. Úgyhogy most a pincében az Emmának egy nagyobb installációját lehet látni, úgyhogy javaslom, hogy május elejéig megtekinthető. Úgyhogy javaslom, hogy kedves hallgatók, hogyha van kedvük, akkor ugorjanak be is.
1: Majd, ahogy mindig szoktunk készíteni egy posztot, Facebook meg Instagram posztot a beszélgetéshez, mert ugye annyira vizuális ez a téma itt a gyűjtőben, hogy nehéz róla elvon módon képek nélkül beszélgetni, úgyhogy majd küldesz nekünk jó kis képeket, és akkor tudjuk mutatni ízelítőként a hallgatóknak. És mit tervezel még nyára?
0: Még egy kiállítást tervezünk tavaszra. Május közepén fogunk nyitni a következő tárlatot. Itt főleg az antikvitással szeretnénk foglalkozni. Szóval kicsit így kortárs szemmel hogyan nézünk az antikvitás felé, és hogyan ad nekünk ez energiát. Nekem ez egy kedvenc témám. Táncos Annával foglalkozunk ezen a projekttel sokat. Most még egy picit még folyamatban van, hogy kik lesznek a művészek, akiket bevonunk a projektbe, de hogy május közepe vége magasságában nyílik ez a kiállítás. És igazából mi a nyár folyamán zárva vagyunk, ennek főleg magánéleti okai vannak, van 2 óvodás kisgyerekem, úgyhogy én a nyarat, a július-augusztust, uh-huh, azt velük szeretném.
1: Sok galéria van itt.
0: Uh-huh. Meg a galériák, igen, alapvetően azért nyárom, augusztusban legalábbis legtöbben bezárnak. És azt gondolom, hogy viszont ez az antikvitás projekt, ez lehet, hogy szeptemberre fenn fog még maradni, hogy egy, uh-huh, picit még ott is fele lehessen ezekbe az energiákba merülni.
1: Nagyon klassz. Hát ez a baj, hogy itt a műsoridőnk végére értünk. Rechnitzer Zsófival beszélgettem, aki a Rechnitzer Galéria alapítója, tulajdonosa. Beszéltünk itt az élet történetedről, hogyan keveredtél a műtárgypiacra, a művészeti területre. Meg arról is beszélgettünk, hogy mi a profilja a 2 éve működő galériádnak. Köszönöm szépen, Zsófi, a beszélgetést.
0: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: A hallgatóknak pedig a figyelmet, a műsort vasárnap 15 óra 35 perckor ismételjük. A mikrofon másik végén pedig Gerepen Kata volt.
2: Gyűjtő című magazinunkat hallották. Az adás visszahallgatható honlapunkon a www.trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Lemaradt a kedvenc beszélgetéseiről? Mostantól nem kell aggódnia. Az adás visszahallgatható a Trend FM podcast csatornáján. Podcast gyár by Trend FM. Keresse az Apple Store-ban vagy a Play áruházban.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Tudta, hogy 2018-ban közel 260 milliárd forintot költöttek a reklámozók Magyarországon? Ha érdekli, kik döntik el, miből, mennyit és hol, hallgassa minden hétfőn 15 órától a Rebriefet. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel, Dankó Bencével és Barabás Dániellel. Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Felülvizsgálják az autópálya koncesziót, újabb modern vasúti rendszer épülhet Borsodban. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. A 35 éves autópálya koncesszió felülvizsgálata követi a dohány és kaszinó koncessziókét, derül ki a miniszterelnök rövid Facebook bejegyzéséből. Magyar Péter a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón beszélt arról, hogy a dohány és kaszinó koncessziók területén átalakítást tervez a kormány. Hozzátette, a részletekről várhatóan a jövő heti, vagy az azt követő kormányülés után már be tudnak számolni. Megkezdődik egy új Borsod-Abaúj-Zemplén megyei tramtrain hálózat előkészítése, amely Miskolcot, Tiszaújvárost, Kazincbarcikát és Ózdot kötheti össze a meglévő vasúti infrastruktúra hatékonyabb kihasználásával. Erről Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter beszélt egy videóban. A tervezett beruházás lényege, hogy a Szeged és Hódmezővásárhely között már működő rendszer mintájára összekapcsolja a városi villamos hálózatot az elővárosi vasúttal. Bár a térséget jelenleg is kiterjedt vasúthálózat fedi le, a meglévő állomások sok helyen kedvezőtlen elhelyezkedésük miatt nem biztosítanak közvetlen kapcsolatot a települések valódi központjaival. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-nél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel saját mulasztásaikat. Az erős szél miatt országszerte több megyében is autókra, épületekre és vezetékekre dőlt fák, illetve leszakadt ágak eltávolításához kérték a tűzoltók segítségét szombat délutánig, közölte a katasztrófavédelem. Baranya, Bács-Kiskun, Békés és Csongrád-Csanádvár megyében is több helyszínre riasztották az egységeket. A fővárosban a 3. kerületi Nánási úton egy fa autókra dőlt és elzárta a Kadosa utcát, a 6. kerületben pedig nagy faágak hasadtak le az egyik utcában. Több tízezren vonultak utcára szombaton Zágrábban a Horvátországban illegálisan lerakott több tízezer tonna, részben veszélyes hulladék miatt. A tüntetők az érintett területek azonnali kármentesítését és a felelősök megállapítását követelték. Ez volt az utóbbi évek egyik legnagyobb horvátországi tüntetése. 3 iráni kőolajtartályhajót tett működésképtelenné az amerikai haderő, miután Irán felül rakétákat lőttek ki 2 amerikai hadihajóra. A 3 működésképtelenné vált iráni hajó része Irán árnyékflottájának, amellyel Teherán bevételhez próbál jutni a szankciók kikerülésével.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel.
1: Köszöntünk mindenkit, ez a Rebrief, a Trend FM és a Mediátor Full Service ügynökség közös reklámszakmai kreatívipari műsorra.
2: Dankó Bencével, a Mediátor vezető stratégiájával.
1: És Tóth Gergő szövegíróval. Köszöntünk mindenkit. A mai műsor második felében két vendégünk is lesz, Lénárd Enikő, junior art director, és Tóth Máté, senior szövegíró. Azért jöttek el hozzánk, mert nyár elején megnyerték a Cannes Young Lion versenyt, illetve nagyon menő helyezést értek el ezen a versenyen. A műsor második felébe kiderül, hogy pontosan mi ez a verseny, és ők milyen helyezést értek el, és ez mekkora nemzetközi és országos jelentőséggel bír a reklámszakmában és a kommunikációs iparban. Előtte szó lesz arról, hogy megérkeznek a ChatGPT-be a hirdetések most már Magyarországon is. Előtte arról beszélünk, hogy visszatért egy reklám erejéig a Mizu sláger a McDonald's jóvoltából. Szó lesz arról, hogy mivel készült az ország augusztus 20-ai születésnapjára az Erste Bank, és előtte szó lesz két telkó hirdetésről is, mind a kettő nagyon optimista a digitalizációval kapcsolatban. És Szabó Győzővel kezdünk, ő szerepel ugyanis az Adrenalin energiaital új reklámfilmében, egy erős belső melónóggal, egy valószínűleg AI technikával készült filmmel, amiben több ponton is saját magát kiüti a ringben, miközben ez egy időutazás is, hiszen a korábbi saját magát, fiatal önmagát üti ki, győzi le és ad neki tanácsokat. Ez egy kicsikét zavaros, de közben meg nagyon-nagyon hiteles és nagyon érdekes ez a megjelenése és ez a szereplése Szabó Győzőnek ebben az Adrenalin energiaital spotban.
2: Hát figyelni kell a narrációt mindenféleképpen ebben a nem rövid, hanem 80 másodperces spotocskában. Narrációból kiderül, hogy ő nem is legyőzi önmagát, hanem megtanítja magát győzni, és milyen jó karaktert választottak erre a reklámra, nem más, mint ugye Szabó Győzőt, akinek már a nevében is az így benne van, hogy Szabó.
1: Győző.
2: Viszont nézzük a megvalósítást, ugye a fiatalabb énjeit üti ki a ringben, és én itt azon gondolkoztam, hogy nem valószínűleg, hanem ez nyilván AI, és egyébként ez a kampány bejelentőben is benne volt, tehát ha nem jönne le magunktól, akkor ott elolvashatnánk. De pont azon gondolkoztam, hogy mi van, hogyha ez nem használnak AI-t, hanem mondjuk ilyen maszkmestert, meg dublőröket, vagy nagy isten olyan plánozást, hogy csak Szabó Győző szerepel a filmben, és úgy boxol önmagával, hogy ezt így megoldják, így operatőr rendezésileg, és így tovább. És akkor egy hagyományos film keretében készül el ugyanez a film.
1: Lehet, hogy sokkal bonyolultabb és drágább forgatás, vagy még ez sem feltétlenül igaz?
2: Gőzöm sincs, nem hiszem, hogy annyival drágább lett volna.
1: Mindenesetre biztos, hogy más hangulata lett volna a filmnek, lehet, hogy egy kicsit kevésbé ilyen elmosódott, elmaszatolós volt, de én összességében nagyon-nagyon örülök annak, hogy ebben a szegmensben, az energiaitalok szegmensében egy ennyire ilyen hiteles, valós élettörténetet, meglátásokat feldolgozó spottal jelentkezett ez a márka.
2: Igen, és tényleg még egyszer azt mondanám, hogy ehhez szerintem a Győzőt tök jól megtalálták. Mi például, amikor Gánában voltunk együtt, akkor egyszer így elvesztettük, és amikor így előkerült egy óra múlva, kiderült, hogy nem elveszett, hanem valahonnan hallott egy kiabálást, oda ment megnézni, hogy mi az, és kiderült, hogy egy ördögűzés kellős közepébe csöppent, és ezt is szépen lekameráztam, amit aztán beletettünk egy filmbe, amit ott készítettünk. Szóval tényleg egy ilyen belemegyek, keresem a kalandot, állom a pofonokat, csávó, és ugye az Adrenalin hajtja ennek a terméknek, meg mi a neve? Hát az.
1: Menjünk tovább a Telekom, és egy picit összevonnám a One spotjára. A Telekomnál ugye arról van szó, hogy alap az, hogy egyre feljebb adod az elvárásaidat, az életszínvonaladat a digitalizációnak a hatására, nagyon inspiráló példákat hoz arra, hogy mikor, hogyan, mennyire jól tudnak működni mindenféle képernyős dolgok az emberek életében. Ugye a Telekom márkának egy ilyen nagy ígérete a társadalmi innováció, a technológiai innovációra épülve, jelentve ezt azt, hogy az emberek egyre jobban tudnak együtt élni, együtt dolgozni, és közösen egy élhetőbb társadalmat alkotni. Ugyanakkor nekem egy picikét azért ez egy ilyen nagyon naív meg néha egy kicsikét ilyen elnagyolt ígéret. Plusz volt egy olyan jelenet, amikor azt mondja, hogy a képernyő nem ellenség, hanem esély, és ezt egy tanárnő mondja egy osztályteremben, miközben azt halljuk már, hogy skandináv országokban a sima informatikai eszközöket is próbálják az oktatásba hátrább tolni, mert rájöttek arra, hogy az a jó, hogyha gyerekek minél többet foglalkoznak analóg dolgokkal minél hosszabb időig.
2: Ez lehet, meg biztos több jó megoldás is létezik, de az mindenféleképpen kijelenthető, hogy a három nagy telkó cég közül azért a Telekom jár az élen, ha azt nézzük, hogy a társadalmi jólét irányába próbálnak-e mozdulni, és abszolút vezetnek a másik két konkurens előtt. Én nem akadnék fenn ezen, hogy segít minket a képernyő, vagy nem segít minket a képernyő az iskolában. Ahogy te rávilágítottál arra, hogy ez az alaphírek, ez létezik, én arról nem tudtam, te valószínűleg arról nem tudtál, hogy a tanárnő, aki szerepel a spotban, az a való világban is egy énektanárnő, akinek van TikTok csatornája, és ő pedig igen, ilyen szempontból használja a képernyőt is az oktatásra, és annak a kiterjesztésére.
1: Akkor igazából te nem érezted azt, hogy ez egy kicsikét ilyen túl idealizálós lenne, túl lendület, túl ígérés?
2: Nem. Pontosan azért nem, mert annyira szépen is sokszor súlykolták benne azt az alapszót, hogy elfeledtesse velem, hogy itt bármi túlzás is lenne, hogy én ezt így bekajáltam. De mondom, emellett továbbra is kitartok, hogy a három telkó cég közül egyelőre ők, vagy hát már egy ideje, és továbbra is ők tűnnek a legszimpatikusabbnak.
1: Ez is egy tök szépen forgatott spot, a van spotja is tök szépen lett leforgatva, itt ez egy teljesen más megközelítés, fogták a szeptember végén című verset Petőfi Sándortól, és így átköltötték arra, hogy milyen jó lesz így a nyár végeztével újra behúzódni a házba, és a házban az időt kütyüzéssel múlatni. Nekem ez nem annyira tetszett, az, hogy a versbe raktak egy ilyen csavart, és így lett modern, hogy nem a pattogó tüzet nézzük, meg nem a meleg kályha mellől nézzünk ki a téli és az őszi hidegbe, hanem a pattogó tűz helyett a tabletet nézzük.
2: Nekem bennem is megvolt ez a de kicsit tekerjünk vissza. A spot első felében én kétszer láttam ezt, és kétszer kajáltam be, hogy éppen a Magyar Turizmus Ügynökség új őszi kampányfilmjét látjuk. És aztán derült ki, hogy ja nem, kétszer annyi netet kaphatok féláron. Ami egy tök jó ajánlat, ezt szögezzük le az elején, vagy így a közepén, de hogy ehhez miért kellett kifacsarni a szeptember végén, egyébként tök jól megoldott a Szeid, szép a szöveg, nagyon szépen felmondta Nagy Zsolt, nagyon szép a hangja, de ha csak a produktumot nézzük, akkor nem nagyon lehet belekötni.
1: Igen, minden ez szép egy, ez és jó. Ez egy crafty spot. Menjünk tovább, mert tényleg az biztos, hogy ennyire szépen kikraftolt spotokat nagyon-nagyon szeretünk látni. Az Erste spotjában boldog születésnapot kívánnak Magyarországnak, előveszik a Higgy Magad platformot. Nekem az volt ebben a fura, hogy ugye vették ezt a nagyon kedves geget, amikor külföldiek beszélnek arról, hogy milyennek látják a magyarokat. Ez ugye egy nagyon hálás téma, nagyon hálás fordulat. Nagyon aranyos dolgokat szoktak külföldiek mondani ilyen helyzetekben, amikor meg megpróbálnak magyarul beszélni, akkor végképp így elolvad az ember. Tehát, hogy nagyon... Ugyanakkor nem érzem azt, hogy ezzel a márka így igazán helyi és magyar lenne. Tehát nem biztos, hogy jó az, hogyha a gondolatot meg az üzenetet külföldiek szájába adja egy olyan márka, amelyik közben helyinek akarna érződni.
2: Nem tudom, hogy mennyire akar ő mert nem tudom, mennyire akar az Erste Bank magyar márkának vagy helyinek érződni. Szerintem ők most szimpatikusnak akarnak érződni, és annak érződnek is. Tehát, hogyha ennél többet nem akartak elérni, és igazából úgy csinálnak, mert ez egy augusztus 20-a köré timingolt spot, tehát nem tudom, hogy még megye, de akkor ugye eléggé frekventáltam volt benne a médiában. Tehát hogyha csak ennyit akartak elérni, hogy jé, most az egész világ azt mondja, hogy de jó ez a Magyarország, akkor ezt most igazából itt elérték. Másrészt meg szerintem azt is elérték, hogy hogyha így stílusosan le akartak zárni egy vitát, ami úgy indult, hogyha az egyik kosárcsapatban nem érzed jól magad, akkor igazolj át a másik kosárcsapatba, és ezt valakik félreértették, de totálisan. Szóval, hogyha az ebből kerekedő vitát valaki le akarja jól zárni, akkor azt valahogy így kell.
1: Be fogjuk linkelni ezt a korábbi kosaras spotot is majd a podcast leírásába. Nagyon kevés időnk maradt, de két dologról szeretnénk beszélni. Egyrészt arról, hogy te melyiket szereted jobban, a Mizudart Fluortól, vagy pedig a tripla Schweinburgert a Mekiből?
2: Egyiket sem próbáltam.
1: Mert hogy a McDonald's ezt a kettőt hozta össze, tripla sajtburger régen volt, Mizu régen volt, a Mizura emlékszik a tripla sajtburger imádó fogyasztó a spotban, és a tripla sajtburger promószpotjában, és a promószpotban feltűnik Fluor is. Az egész olyan hangulatos, és az nagyon tetszett benne, hogy nagyon későn tűnik benne fel Fluor maga, és sokáig csak ez a kedves, bolondos főszereplőnk van, aki így miközben hallgatja a 10x évvel ezelőtt is lágert, teljesen hangulatba jön.
2: Szóval az a baj, hogy mire ez a műsor adásba kerül, kb. Augusztus 31-e lesz, és pont addig tart ez a kampány. Utána már valószínűleg nem lesz kapható ez a tripla mizus sajtburger, de az a lényeg, hogy csináljátok már megint a McDonald's-nak egy hasonlóan kerek spotot, mint amilyen az erős pistás, kockás terítős kampány volt egy vagy két, három, négy, öt hónappal ezelőtt, és most ezt megfejelték egy ilyen teli pofával, röhögős reklámmal, jó helyen vannak, jól vannak benne kijátszva a gegek, tök jó a kameója a Fluornak, tehát hogy egy rendbe levő spotot tett le megint az asztalra a Meki és az ügynökségük, most így ezen nem nagyon van
1: tovább, mit. De csak azért
2: ne dicsérjük. Ezt akartam mondani, hogy ezen nincs mit tovább magyarázni.
1: Mert időnk sincsen, és még nagyon röviden el akarjuk azt mondani, hogy megérkeznek az első hirdetések Magyarországon is a ChatGPT-be. Ez azt jelenti, konkrétan felhasználói oldalról, hogy aki ingyenes vagy Go csomaggal használja a ChatGPT-t, az fogja észrevenni, hogy amikor válaszol neked ChatGPT, a válasz alatt vizuálisan elválasztva meg fognak jelenni mindenféle termékek és márkák hirdetései is. A hirdetők számára meg azt jelenti, hogy még nem tudnak fölmenni az OpenAI oldalára, és önkiszolgáló módon, mint a Google Ads-ben vagy a Facebook hirdetéskezelőben bepakolni hirdetéseket a magyar ChatGPT-be, hanem egyelőre még ügynökségeket kell ebből a célból keresniük. Mindenesetre izgalmas lesz az, hogy egyrészt fognak-e panaszkodni a felhasználók erre, másrészt meg vajon tényleg mennyire lesz világos, hogy meddig tart a válasz, valamilyen információtartalommal, és hol kezdik a reklám, megint csak valamilyen információtartalommal.
2: Majd nyilván megtanuljuk, vagy megtanulják ezt is kezelni a felhasználók, aztán ahogy azt kell, előfizetnek a drágább csomagokra, ahol nem találkoznak ezekkel a reklámokkal, illetve ha nem fizetnek elő, akkor majd nem találkoznak kézműves termékek hirdetéseivel a ChatGPT-ben, viszont ha Google-ben keresnek, ott majd biztos fel fognak bukkanni azok is most újra.
1: Egy igazi profi reklámfogyasztónak a perspektíváját hallhattátok, most pedig következzenek a Young Lion helyezettek, Lénár Denikő és Tóth Máté.
0: Kreatívokkal, kreatív ötletekről. Szakmai vélemények, elemzések a Rebriefben. Dankó Bence interjúja.
1: Folytatódik a Rebrief. Vendégünk Lénár Denikő junior art director és Tóth Máté senior szövegíró, akik idén helyezettek lettek a Cannes Young Lion fiatal oroszlánok versenyen. Legelőször is köszöntünk titeket a stúdióban, itt a Rebriefnél.
3: Köszönjük szépen a meghívást.
4: Igen. Köszönjük, sziasztok.
1: Nagyon röviden mondjátok el, hogy mi ez a Cannes Young Lion. Ez kapcsolódik-e a híres, neves, rendkívül elismert, megkerülhetetlen Cannes-i reklámfesztiválhoz, és ezen belül mi az, amit ti megnyertetek, milyen helyezést értetek el, hová kell tenni ezt az eredményt?
4: Gyorsan összefoglalva, igazából ez a fiataloknak, 30 év alattiaknak szóló reklámos verseny, ami kapcsolódik teljes mértékben a Cannes-i híres neves oroszlán versenyhez, ez alá tartozik igazából, és azon a héten is kerül megrendezésre a nemzetközi forduló, amikor ott kihirdetik a díjakat, és amikor a fesztivál megrendezésre kerül Cannes-ban, és mi itt vettünk részt, miután megnyertük az itthoni filmes fordulót, és kint is a filmes kategóriában versenyeztünk, és egy harmadik helyet hoztunk haza.
1: Gratulálunk, ez egyébként a legjobb magyar eredmény idén, tehát nem volt olyan magyar csapat, aki ennél jobban muzsikált volna a Young Lion-en.
3: Hát idén nem volt, sőt 9 éve nem volt egyébként magyar érmes. Tehát shortlistekről, én egy-kettő shortlistről tudok az elmúlt évekből, de érem, bármilyen színű érem, az utoljára 9 évvel ezelőtt volt.
1: Akkor ezért mindenképpen jár a nagy gratuláció, de azért azt is tisztázzuk, hogy egész pontosan mi volt a feladat. Ugye ez abból a szempontból más, mint a Cannes-i reklámfesztivál, hogy nem megvalósult kampányokat neveznek alkotóik, márkagazdáik és ügynökségeik, hanem kifejezetten van egy feladat, egy testre szabott feladat fiatalabbak számára, és ez az, amit így meg lehet csinálni. Mondjatok pár mondatot a feladatról, meg arról, hogy a ti megoldásatok az mi lett.
4: Szerintem a feladatot mondom, aztán Máté majd mond, hogy mi volt a megoldásunk. Alapvetően 48 óránk van, mint filmesek ezen a versenyen részt venni, és megcsinálni azt a feladatot, ami a briefben és a leírásban szerepel. Nálunk ez azt jelenti, hogy egy perces filmet kell létrehozni, és ehhez egy leírást mellékelni, hogy tudja a zsűri még jobban értékelni a munkánkat. És idén a Monakói hercegnének van egy alapítványa, ami vízbiztonsággal és a gyermekek gyakori fulladásos halálával foglalkozik, ami egy nagyon hát ilyen szomorú téma, és ők adták nekünk a feladatot, és erre kellett hozni valami olyan figyelemfelkeltő kampányt, ami nem arról szól, hogy sokkoljuk az embereket, hogy egyébként ez történik, hanem inkább edukáljuk őket arról, hogy hogyan lehet megelőzni, mert nagyon egyszerű megelőzési módja van igazából a fulladás általi halálnak, egyszerűen a felnőtteknek oda kell figyelniük.
1: Erről egyébként voltak is ilyen kutatások, nem? Hogy egy csomószor azért van mostanában talán több ilyen gyerekbaleset, játszótéri, és ez az amaz helyzet, mert hogy a telefon elvonja a felnőttek figyelmét.
4: Igen, ez is például egy probléma, de alapvetően amúgy ez a fejlődő országokban a legnagyobb kihívás. Ez a hercegné is Dél-Afrikából származik, és amúgy jött, ő olimpikon volt, onnan jött neki ez az egész ötlet, ő úszott, és észrevette azt, hogy leginkább a fejlődő országokban viszonylag keveset foglalkoznak azzal, hogy a gyerekek vízbiztosak legyenek, és tudjanak úszni, és nagyon sok olyan baleset történik, hogy ott van egy csomó gyerek, játszik egy folyóban, és balesetek történnek.
1: Furán fogok fogalmazni, de tényleg kreatív szempontból ez azért egy hálás témának tűnik, mert így van benne sztori, van benne dráma, és tényleg nem akarok érzéketlennek tűnni, mert itt a dráma a lényeg, azt hiszem, meg az, hogy a felelőtlenség mivel járhat. Ti hogyan gondolkodtatok erről, és így kb. Mi lett a megfejtés? Mi volt az a motívum vagy gondolat, ami 48 óra alatt meg tudta oldani ezt a feladatot?
3: Az van Cannes-ban, hogy megkapják a csapatok a briefet, elolvashatják írásos formában, és utána egy órával később van az élő briefelés, ott lehet kérdezni is akár magától a versenyszervező bizottságtól, és mi már az elolvasás után elkezdtünk gondolkozni, hogy milyen irányba vigyük ezt el. Meglepő módon, mivel a brief ugye kifejezetten azt kérte, hogy ne elrettentsünk és horrorisztikus, fulladozó gyermekek képét tegyük a filmbe, mi alapvetően egy humorosabb, lazább megközelítést szerettünk volna.
1: És a fulladozással összehozni a humort és a lazasságot azért az egy elsőre egy ilyen nehezen megugorható feladatnak tűnik.
3: Kifejezetten ez volt egyébként a brief kérése, tehát hogy valamilyen lazább megközelítést kértek, és meg is kérdeztük egyébként az élő briefelésen, hogy a humor az játszhat-e, és akkor mondták, hogy igen. Úgyhogy mi alapvetően egy olyan karaktert képzeltünk el, egy apukát, aki ül a Cannes-i tengerparton, és csak nagyon egy irányba bámul. És a film igazából első 45 másodpercében nem is érti a néző, hogy ő miért bámul, mit bámul. Mindenféle behatások érik őt ott egyébként a parton, amikre ő nem figyel föl, teszem azt, eltalálja őt egy labda véletlenül, vagy homokot szórnak a szemébe, vagy kinyitja a kólás üvegét, és mindenhova szétfröccsen a kóla, de ő rendületlenül csak nézi a távolt, és a film végén ugye egy kopi megoldással leütjük, hogy valójában mit is nézett ő, és hogy ez az egész film miről szólt. Ő a gyerekét nézte, aki bent van és játszik a vízben, le sem vette a szemét a gyerekéről, és ezzel a dramatizálással adjuk át gyakorlatilag azt az üzenetet, hogy a kedves szülőknek nem kell igazából valami nagyon komplikált dolgot csinálniuk ahhoz, hogy biztonságban tudhassák a gyerekeket, nagyon figyelni kell, nem szabad levenni a szemünket a vízről. És igazából a film címe is az lett, hogy The Water Watcher, ami ugye a vízfigyelő, vagy a vízbámuló, hogyha magyarra megpróbálom így átfordítani.
1: Tudtatok-e valamivel előre készülni, kvázi edzeni erre a versenyre? Lehet-e egy ilyen típusú versenyre valamivel készülni, vagy kb. Van a napi kreatív ügynökségi gyakorlat, és ennyi, az igazából elég edzés lehet.
4: Ez kicsit olyan, mint az olimpia, hogy egy ilyen számra készül az ember, és mi így is álltunk hozzá. Úgyhogy mi abszolút azt a vonalat képviseljük, hogy a nagyon erős készülés és a sokféle utána nézés amúgy az segítette a munkánkat. Ezek közül volt egy, amit Máté kezdett el, és egy nagyon jó iránynak bizonyult. Alapvetően nagyon sok országnak a versenyzőit lekutattuk, és az ott lévő fordulókban megnéztük, hogy milyen munkák születnek, milyen megközelítések vannak más országokban, és a nagyon sok archivált, régre visszamenő filmet néztünk meg. Ezzel egy ilyen, nem tudom, kvázi edzést tartottunk igazából magunknak.
1: Tehát ez kvázi a klasszikus reklámos recept, amit így a reklámosok szoktak egymásnak javasolni, az, hogy nézzél sok reklámot.
3: Igen, viszont annyiban kiegészíteném Enikőt, hogy ezen én is sokat gondolkodtam, hogy mennyit tett valójában hozzá a mi felkészülésünkhöz az, amit csináltunk. Így bármi, amit most mondunk itt, az szenved ettől a problémától, hogy most már tudom, hogy sikerült, tehát nyilván azt fogom mondani, hogy segített a felkészülés, de hát valójában lehet, hogy mások is felkészültek. Szóval ez nem olyan, mint egy olimpiai szám abból a szempontból, hogy a Usain Bolt tud gyakorolni arra, és ez egy objektíven mérhető dolog, hogy lefussa a 100 méteres síkfutást, míg a kreativitás az ilyen szempontból nem egy ilyen objektíven mérhető dolog, de mivel egy nagyon nívós nemzetközi zsűri, kreatív igazgatók és nagyon nagyrangú tapasztalt emberek bírálják el alapvetően ezeket a versenyeket, ezért mégiscsak valamire azért fel lehet készülni. A sok kreatív munkának a megnézése azt szerintem nagyon jó alapokat fektet le nekünk ahhoz, hogy utána gyorsabban jöjjenek a jó ötletek, amikor ott az időnyomás bekapcsol. Mert bekapcsol, 48 óra nagyon kevés egy-egy perces spot nulláról való létrehozására.
4: Igen, azt hiszem egy eszköztárat kaptunk, amihez tudtunk nyúlni, hogyha eltévedtünk volna a gondolkozás folyamában, hogy akkor most milyen irányból tudjuk megfogni, mi az, ami biztosan működik.
3: Igen, az idő a legnagyobb ellenség szerintem. A többi kategóriában egyébként csak 24 órájuk van. Nekik ugye nem kell egy perces filmet csinálniuk, ott lehet, hogy csak egy PR anyagot, vagy egy kampányt, vagy egy printet kell csinálni. Nyilván egy perces filmhez több idő kell, de az idő nagyon nagy ellenség, és szerintem minél több időt meg tudunk magunknak spórolni, ha már készülés, akkor mi például tök sokat location scoutoltunk, tehát volt egy egész prezentációnk arról, hogy Kanban, ha kell egy kert, ami jól néz ki, akkor ide fogunk menni. Aztán végül nem kellett semmi, csak a tengerpart, ami meg a legkézenfekvőbb helyen van, de egyébként fel voltunk készülve rá, hogy ott vagyunk egy vadidegen országnak, vadidegen városában, hol fogunk forgatni, és erre mi teljesen felkészültünk, végül ez egyébként nem kellett, mert tényleg csak a tengerparton voltunk.
1: Remélem, hogy tök sok alkalmatok lesz még nem csak kijelni, hanem újabb díjakra váltani a kreativitásatokat. Nagyon köszönjük, hogy vendégeink voltatok a Rebriefben.
4: Mi is köszönjük.
3: Mi is köszönjük szépen.
1: Sziasztok!
0: Ez volt a Rebrief. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média velősen. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Vigye magával a kedvenc beszélgetéseit. Most már nem csak rádión, hanem a Trend FM podcast csatornáján is nyomon követheti a gazdasági, kulturális élet rezdüléseit. Podcast gyár by Trend FM. Letölthető az Apple Store-ból vagy a Play áruházból.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Földgömb. A megismerés kalandja.
1: Folytatódik a Monitor délután, csütörtökön 4:30 után néhány perccel. Hát azért Ausztráliában most nem ennyi az idő, de mindesetre Karácsonyi Dáviddal beszélgetek ismét, és ez nekem nagy öröm. Dávid geográfussal, GeoGulliver blog szerzője, a CFK Földrajztudományi Intézet és a Charles Darwin Egyetem kutatója, jelenleg Észak-Ausztrália bozótosának a lakója, és ez már jó ideje így van, ugye?
2: Köszöntöm a kedves hallgatókat, igen, ha bár az utóbbi egy-két hónapban átettem ideiglenesen a székhelyemet Kalgoorlie-ba, ez Nyugat-Ausztrália bozótos vidéke, ez egy ilyen egykori 19. század végén alapított aranyváros, de nem aranykutató lettem, hogy így mondjam, hanem továbbra is a társadalmi folyamatok érdekelnek az ilyen extrém ritkán lakott térségekben.
1: Jó, és azt mondtad, hogy nem kell félcselek, mert az Azbest városba azért nem voltál ott személyesen, ugye, mert hogy a Földgömb cikk címe az rémálom meló Ausztráliában, ez nem a te munkád, de az Azbest körül forgunk a következő percekben, ugye?
2: Igen, hát ugye a cikkhez az ötletet ez a szombathelyi Azbest, meg az egész, Dunántúra kiterjedő Azbest sztori adta. Ugye erről a Wittenum nevű helyről én korábban is tudtam, ugye ez ma már nem meglátogatható, mert ugye az egészet eltemették a föld alá, tehát rekultiválták a területet, de le is van zárva egyébként egy nagy terület, ahol azbest, tehát ott azbest bányászkodás folyt gyakorlatilag a II. Világháborútól a 60-as évek derekáig. Ugye óriási azbest szennyezés van ezen a környéken. Én nem voltam igazából ezen a helyen, csak a térségen átutaztam, tehát így van egyfajta benyomásom erről a környékről. Ugye tehát Nyugat-Ausztráliának az északi része, tehát gyakorlatilag Észak-Nyugat-Ausztrália, ott van ez a Pilbara régió, amelyik a világ legnagyobb vasérc bányász vidéke, de a vasérc előtt ugye azbest volt az, amit itt elkezdtek, tehát azbesttel indult a bányászkodás, és, de aztán ugye azt a 60-as években ugye leállították, és utána futott föl a vasérc bányászat.
1: Nagyon klasszak azok a képek, ahogy az azbestet a természetben, ahogy önmagában fel lehet lelni. És ráadásul van kék is belőle, ezt se tudtam egyébként. Ezt mi bányán fehéres, szürkés, piszkos színűen tapasztaljuk meg általában.
2: Igen, tehát Wittenumban kék azbestet bányáztak, ami ugye ilyen hosszú szálú azbest, ez ugye egy nagyon jó minőségű azbest. Én hozzá szeretném tenni, hogy ugye én nem azbest szakértő vagyok, hanem itt is a társadalmi vonatkozások érdekelnek, és pedig az, hogy ez a legnagyobb település volt ugye Ausztrália északnyugati csücskében, amikor a bányászkodás folyt. Ugye a fénykorában körülbelül egy ilyen 1000 lakost jelentett ez a legnagyobb méret. És hát ugye kik voltak azok, akik itt főként a bányászattal foglalkoztak? Ugye Európából főleg Dél-Európából ide keveredett, ugye főleg olasz bevándorlók, akik ugye a háború után elszegényedett és romokban heverő Európából úgy gondolták, hogy Ausztráliában kezdenek új életet, vagy esetleg csak egy tőkét akartak felhalmozni, és szerencsét próbálni ezen a kontinensen, és hát akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, őket rögtön ugye a munkaközvetítő az ide Wittenumba közvetítette ki, és hát a legtöbb áldozat is közülük, tehát halálos áldozat is közülük kerül ki. Ugye el lehet képzelni, hogy Perth-től északra 1200 kilométerre a bozótos közepén igazából utak se voltak, tehát repülővel lehetett csak megközelíteni a helyszínt. Ugye a repülőnek egy ilyen salakos kifutópályája volt, amit ugye konkrétan az azbest meddőből alakítottak ki. Tehát már ott ugye kapott az ember egy nagy slukkot.
1: Egy benyomást.
2: Az első benyomás, vagy az első nagy slukkot, amikor megérkezett. És hát ugye több ezren betegedtek, illetve haltak meg azok közül, akik itt dolgoztak. Ugye a legtöbb ember az körülbelül ilyen fél évig bírta itt a munkakörülményeket. Hozzá kell tenni, hogy az azbestnek a veszélyeivel akkor még nem is voltak igazán tisztában, illetve azt kommunikálták a munkásoknak is, hogy ezek a por miatti problémák, ezek ideiglenesek. Ugye azt hozzá kell tenni, hogy ez nem, tehát az aszbeszt por az nem olyan, mint a rendes por, tehát ezek ilyen mikroszkopikus, mikroméretű kis szálak, amelyik a tüdőnek a legmélyebb bugyraiba, vagy a
1: hörtébe is.
2: Hosszú távon, tehát 10-20 évvel később okoznak ugye mellhártya daganatot.
1: De hihetetlen körülményeket írsz le, hogy hogy kellett dolgozni. És végülis, akik oda mentek ilyen szerencsevadászként, vagy bevándorlóként, azok ott fogságba estek, mert onnan elmenekülni se lehetett. Tehát ez tényleg ahhoz képest, hogy ez már a 20. század második fele hihetetlen középkori rabszolgatartásra emlékeztető körülményeket idéz.
2: Egyébként az archív anyagokban találtam egy olyan információ morzsát is, hogy például egy 56-os, vélhetően egy 56-os magyar menekült is megfordult itt Vittenumba. Ugye ő 2 évig volt csak ott. Nem aszbesztózisban halt meg, hanem egy bányabalesetben. De ugye magyarok is megfordultak. Tehát a bevándorlók, akik ugye Nyugat-Ausztráliába érkeztek, és ugye munkát kerestek, őket nagy valószínűséggel ide közvetítették tovább.
1: Mi lett ezzel a régióval, hogy ezt a legerősebb bástyáját végül is be kellett zárni, körül kellett keríteni? Skanzenként sem működhet, meg turisztikai, tehát ilyen kísértett turisztikai látványosságként sem működhet nyilván.
2: Ezt gondolnád, de érdekes módon, amikor a 60-as évek közepén bezárták a bányát, azt gondolták, hogy magát a várost, azt, tehát az üzemet, ami egy kicsit arrébb volt egy szurdokvölgyben, de magát a várost azt megőrizték, sőt a környék turizmusának szolgáltató központja lett. Tehát kemping, kocsma, mindenféle ilyen dolog működött a városban. Persze aztán ezeket is, ugye 70-es, 80-as...
1: Akkor derült ki, hogy ez milyen káros. Ja?
2: Igen, tehát hogy a város sem biztonságos, mert konkrétan a város utcáit is ugye ezzel az aszbestsavakkal szórták föl, meg ugye ott hordták ki ugye magát a kitermelt aszbesztet is, tehát hogy nem biztonságos a város, de a városnak a felszámolása az egy nagyon hosszú agónia volt, épp azért, mert tehát aki ott élt, az nem érzett egy ilyen közvetlen veszélyt ebből fakadóan, tehát ez olyan, mint a radioaktív sugárzás, hogy nem látod, meg nem érzed, hanem csak évekkel később jönnek elő a problémák. Hát ugye igazából a 2000, tehát a Covid idején költöztették ki az utolsó lakost is a városból, és utána a maradék épületeket is eldózerolták, és eltemették, ugye földdel befettek mindent, hogy ugye betakarták földrétekkel, hogy az aszbesztet ne vigye tovább a szél. De hogy igen, ez az abszurdum, hogy turisztikai szolgáltató központként is működött ez a város.
1: Katasztrófa turizmus, tulajdonképpen ez már, ugye,
2: hát
1: valamilyen módon.
2: Amikor már szellemváros lett, akkor katasztrófa turizmus. Azt hozzáteszem, hogy a 60-as évektől azért itt több nagyobb vasércbányász város is kinőtt a földből, hogy így mondjam. Tehát ez lettek azóta újabb városok.
1: Átvették a szerepét.
2: A térségbe is átvették a szerepét. Tehát, hogy ezért is volt könnyű már bezárni és felszámolni.
1: Jól vagy Ausztráliában egyébként? És mit csinálsz ott a Bozótosban?
2: Meg vagyok, köszönöm szépen. Hát itt ugye a Curtin Egyetemen kaptam egy állást időlegesen, és itt egy projektben dolgozok be. Ugye ilyen őslakos közösségekkel készítünk interjúkat, meg ugye főként arról van szó, meg ugye ilyen ezekkel a távoli településeket látogatjuk meg. Ugye az a probléma, hogy tehát a legnagyobb probléma ezeken a helyeken az egészségügyi szolgáltatás ugye biztosítása, és akikkel együtt dolgozok, ők ilyen egészségügyben dolgozó szakemberek, vagy olyan háttérre rendelkező szakemberek, és én pedig a társadalom tudományi oldalát hozom a dolgoknak, illetve főként ilyen adatelemzés, illetve térképezés, ilyesmi, amivel hozzájárulok még az ő munkájukhoz. Egy nagyon izgalmas terület. Tehát egészségügyi szolgáltatások és az egészségügyi szolgáltatások elérhetősége a téma, amivel foglalkozok.
1: Telemedicina, azt itthon is csinálják a Magyar Máltai Szeretett Szolgáltnál, vannak ilyen projektek írtó izgalmasak egyébként, mikor a beteg több száz vagy 1000 kilométerre, akár állatok, nyilván nálunk csak több százra lehet, akár a gyógyító személyzettől. Egy utolsó dolog, hogy vagytok Ausztráliában úgy egyébként, most már sok éve ott vagy, és hát a világ annyi bajjal küzd láthatóan, ránk jár a rúd itt Európában is, meg mindenfelé. Ausztrália, arról viszonylag keveset hallani itt nálunk.
2: Ez ugye egy a béke szigete, annyira el van szigetelve, hogy itt az embereknek a mentalitása is teljesen más, és ugye nem annyira veszik föl a nemzetközi eseményeket. Most ugye, amikor ez az amerikai-iráni balhé ugye kitört évelején, akkor ugye ez azért vaskosan érintette Ausztráliát, mert ugye az Ausztrália és Európa közötti légi közlekedés gyakorlatilag megbénult, tehát Kínán keresztül lehetett csak Európába visszarepülni, mert a legtöbb utazó, aki Ausztráliából Európába utazik, általában a Perzsa-öböl térségében száll át. Tehát Ausztráliából odáig repülnek el gépek, és akkor Európa, onnan pedig átszállással lehet ugye Európába tovább utazni. Tehát általában ez a leggyorsabb és a legolcsóbb, hát olcsónak nem mondanám, de hogy a lehetőségekhez képest ugye olcsóbb összeköttetés. És ugye ez például itt eléggé húsba vágó volt. A másik pedig az üzemanyag probléma, az itt is ugye jelentkezett, hogy főleg ugye dízel üzemanyagból hiány volt, ami ugye azért is érdekes, mert Ausztrália egyébként meg szénhidrogénekből exportőr, csak ugye finomító
1: a feldolgozás, igen, igen.
2: Nincsenek. Igen, igen.
1: De jó színed van, úgyhogy a napsüt Ausztráliában. Lát, a hallgatók nem látják, én látom, jó színed van. Terepen is dolgozol sokat.
2: Terepen is dolgozok, igen, de most ugye itt délebben vagyok, ugye ez már nem a trópusi övezet, hanem ugye itt ez már a mérsékelt, tehát Kalgoorlie az már a mérsékeltől, és ugye itt ugye már van konkrétan tél, ugye nem olyan tél, mint otthon Magyarországon, de egy ilyen mediterrán tél, úgy tudnám megfogalmazni, úgyhogy meglepődve tapasztaltam, hogy itt a narancs meg a citromfák mindenfele roskadoznak a gyümölcsöktől még télen is. Mondjuk úgy napközben van egy olyan 10-15 fok, éjszaka egy kicsit hűvösebb, de azért ki lehet bírni.
1: Hát lassan mi is e felé tartunk, azt mondják. Nagyon szépen köszönöm neked a itenomi beszámolót, és akkor az Asbest települést már ne keressük, akkor helyszínen már ne keressük, csak az emlékekben ezt a rémálom melót. És nagyon jó munkát neked ott a bozó útban is, vigyázz magadra.
2: Köszönöm szépen.
0: Monitor délután. Magazin műsor a 94.2. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Menni, enni. Minden hétfőn a 11 órai hírek után a Trend FM-en.
1: Mikor érünk már oda?
0: Úton. Buza Sándor elvisz magával, mert tudja, hogy az út a fontos. Mire figyelj, hogy jól sikerüljön? Tippek, trükkök a tökéletes utazáshoz a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást. Értsd és alakítsd. Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén. Lannert Judit azt mondta, a kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Átépítik a Hercegszántó és Bérek közötti közúti határátkelőt. A következő hetekben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. A hidegfront előtt a Békés megyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körösladányban és Körösszakálon. Egy Ipolytölgyesnél feltárt II. Világháborús katonasírban talált aranykarika gyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a Hadtörténeti Intézet. Erről Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Egy másik esetben ugyancsak a karika gyűrű alapján a nyilvánosság segítségével sikerült azonosítani az elesett katonát, akinek jelentkezett a lánya is, aki csak nem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik. Kína és Nepál között a határtérségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy- és gleccseromlás, valamint villámárvíz után a mentőcsapatok eddig már 10 000-nél is több túlélőt helyeztek biztonságba, de 30 000-nél is több emberről a hatóságoknak még mindig nincs tudomása. Több mint 3 órán át tárgyalt Vladimir Putyin szombaton a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki külön megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. Az eszmecserét mindkét fél számára hasznosnak minősítette.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Naponta benne él, használja az eszközeit, mégsem tudja, mit jelent a fintech. Tartson velünk minden pénteken 16 órától, és megmutatjuk. Fintech világa. Okos pénzügyek.
1: Jó ráadást kívánunk mindenkinek, ez a Fintech világa itt a Monitor délutánban pénteken. Siklós Bence, a PIK tanácsadója, Szabolcsi András, pénzügyi IT szakértő, kriptográfus ülnek itt a stúdióban. Ez egy két részes műsorfolyam, jövő pénteken majd folytatjuk, de egyébként András, ez egy 12 részes cikknek, ugye? Lesz most a veleje valamilyen módon. Ez egy 12 részes cikksorozat lesz.
2: Szervusztok, igen, ez egy 12 részes cikksorozat. Nagyon sok témát érintek benne. Bízom benne, hogy azért elég lesz most az időnkre.
1: Jó, hát ebbe a etapba fussunk neki a digitális készpénznek, a digitális eurónak, az EU törekvéseinek. Lehet így összefoglalni, Bence? Te már olvastad a műnek az első felét.
3: Igen, az első harmadát olvastam, amúgy nagyon izgalmas. Itt amúgy több részt is boncolgat András, készpénztől kezdve digitális eurón át mindenféle. Be tudnál mutatni nekünk így nagyjából, hogy akkor miről is szól az egész?
2: Igen, nagyon röviden megpróbálom felvázolni, hogy a mai pénzügyi infrastruktúrában, vagy a mai pénzügyi világunkban Isten igazándiból kétféle pénz létezik. Az egyik maga a készpénz, amit használunk, ezt ugye mindenki a zsebén érzi.
1: Egyre kevesebben.
2: Igen, ugye erre is vannak törekvések, különböző országokban egyre kevesebb készpénz használat legyen, mert ennek megvannak a hátrányai, majd ezekről még beszélhetünk. A másik formája a pénznek, ez maga a számlapénz. Amikor ugye egy bankba bevisszük mi a pénzünket, és a bankszámlánkon ott van, gyakorlatilag az összes fizetési infrastruktúra az gyakorlatilag ennek a úgynevezett számlapénznek a mozgatásáról szól. És hogy ezek mindig online rendszerek, itt most beszélhetünk egyébként akár egy bankkártyás fizetésről, de beszélhetünk Kínában egy QR-kódos fizetésről, beszélhetünk a magyar Quickről, az azonnali átutalási rendszerről.
3: Vagy most már amúgy gyűrűvel is lehet fizetni, olvastam, hogy már egész érdekes.
1: Igen. Tehát az új begyedbe is beépíthetik. Igen. Már a csipet bárhová.
2: Így van, de gyakorlatilag ezek mind valamilyen bankkártya hálózatra alapuló és a számlapénzt mozgató gyors rendszerek. Tehát az az ismérvük egyébként, hogy online, tehát hogy ha nincs áram, akkor nem működik.
1: Idejön Ibéria, ugye?
2: Igen, és itt az egyik cikkemben azért eléggé kiveséztem az Ibériai félszigeten, amikor itt elment az áram, és fél napra-napra ugye nem volt senkinek semmije, még az ATM-ek sem működtek. Tehát, hogy a készpénz gyakorlatilag most az a mencsvára mindenkinek. És amikor most itt őszinte leszek, amikor itt a Duna nagyon alacsony volt, és arról volt szó, hogy Paks egyébként most le kell állítsák, akkor azért itt voltak olyan félelmek. Nyilván itt nagyon jó volt a kommunikációja, és mindenkit megnyugtatott a szakember gárda, akik intézték, de azért bennem felmerült, hogy felvegyek készpénzt, hogy legyen nálam.
3: Benne volt a pakliban, hogy hasonló lesz a szituáció, mint Spanyolországban, meg Portugáliában tavaly?
2: Annyit biztosan tudok állítani, hogy ha Magyarországon leáll egyébként a hálózat, az áramhálózat, akkor azért az több nap újraindítani. Jó, tehát ne legyen kétsége senkinek, ez egy nagyon bonyolult, nehéz feladat lenne, hogyha ha elmenne az egész országban, és egy blackout lenne. Tehát nagyon hasonlóan élnénk meg itt is, hogy 12-24 órán belül lenne újra áram, ez de ez az egész
1: ugye, hogy egy csomó ember vizet vett, ugye, mert víz se volt, meg és ezek szerint még azon is gondol, hát az is olyan is volt, azon gondolkoztál, hogy veszel föl készpénz. És akkor most vissza a készpénzhez? Vannak törekvések erre is?
2: Igen, Svédország egy nagyon jó minta, ahol 2025 talán, amikor volt egy ajánlása az egyik svéd banknak, hogy akkor most teljesen digitális minden kártyás fizetés, de működnie kell offline módon is. És most ezen kezdtek el dolgozni, hogy hogyan lehet offline módon fizetni. Tehát gyakorlatilag az összes olyan helyen, ahol az összes olyan országban, ahol azt látják, hogy csak online fizetési megoldások vannak, ott a készpénzt egyre több jegybank mondja ki, hogy az a stratégiai mencsvár vagy menekülő út. És nem is tud más lenni. És gyakorlatilag a digitális készpénz, ez ez ide jön be, mert mi van, hogyha én nem tudom az ATM-ből fölvenni a készpénzt?
1: Igen, hogy nincs álmok, ATM
3: sincs. Igen, ezt akarom kérdezni, hogy akkor most beszéltünk ugye a készpénzről, számlapénzről, és akkor ez most kvázi egy harmadik pénzforma, ez a digitális készpénz, úgymond.
2: Így van, ez egy harmadik forma, ezért ez egy nagyon nehéz téma, mert ha most megnézzük, akkor a készpénznek milyen tulajdonságai vannak. Ugye a zsebedben van maga a jegybank az érték. Bármikor elkölthető, névtelen, tehát amikor odamész a boltba, fizetsz fel, akkor névtelen, nem figyeli senki, nem is tudják nyomon követni. Hátrányai.
1: Hát, a krimikből, mikor sorszámokat tudod, fölírják a kalambóik, és utána aztán odaadják. Igen, jó,
2: igen, igen, de világos, alapvetően.
3: Nem. Volt egy adásunk itt a hamisításról, a készpénz hamisításról.
2: Így van, hogy azért az pedig egy nagyon nagy hátránya a készpénznek. Ugye az egyik az pont ebből kifolyólag, hogy teljesen anonim tud lenni. Az egyik az, hogy a finanszírozási problémák, tehát EML szempontból, a másik pedig ugye a készpénz hamisítás, ami azért nehézkes, mert ha valaki pénzt hamisít, akkor nagyon nehéz elkapni, tehát nagyon sok nyomozati munka szükséges hozzá. Mert nem az van, hogy azonnal, ha te találsz egy hamis bankjegyet, akkor nincs ráírva, hogy ki csinálta. Hanem azt nyomozati úton vissza kell követni, kamerafelvételet.
1: Hogy került hozzá, persze.
2: Így van, tehát ez egy nagyon, nagyon hosszadalmas folyamat, és történt már olyan, hogy nem találták meg, tehát hogy az elkövetőket. És van még egy nagyon nagy hátránya a készpénznek, amiről egyébként szokott beszélni a Magyar Jegybank is, ez pedig maga a készpénz használati rendszernek a fenntartása.
1: Drága.
2: Nagyon drága. Ez szállítani, tárolni.
1: Őrizni.
2: Ráadásul nem tudok távolra fizetni készpénzzel, tehát hogyha te, mondjuk én Siófokon vagyok, te pedig Budapesten, én nem tudom neked odaadni semmilyen formában. Még akkor is, ha van internet, akkor sem tudom a készpénzt odaadni neked. A számlapénz ezzel szemben ugye az egy nagyon gyors, működik távolra, bárhol fizethetsz, ott a bankszámládon a pénz, akkor elutazhatsz akár bárhova a földön, és tudsz fizetni. Így vannak kitalálva ezek a rendszerek. Cserébe ugye a boltos látja az összes kártyás fizetési tranzakciót, a bank látja, az összes bank, akin átfolyik ez a számlafizetés, vagy fizetési tranzakció.
1: A nagy testvér is látja.
2: A Visa, Mastercard, ők viszont profilt építenek. Nagyon pontosan látják egyébként, nem is kell bevallani egy országnak, hogy mire költ. Ez egyébként egy külföldi szó, ha most megnézzük, egy külföldi cégnél minden országnak a költési profilját azt meg tudják alkotni, és meg tudják nézni, hogy mire költ egy adott országban, mire költenek az emberek.
1: Először két cégnek van, hogy 60% a világban, ugye?
2: Hát most jelen pillanatban 61. Igen. Jelen pillanatban 61. Igen. Európában azért ez egy picit magasabb szám, Amerikában még magasabb szám, Távol-Keleten ugye ez alacsony, nagyon alacsony, ott inkább QR-kódos, és ott inkább a kínai rendszer az, ami dominál, meg a vietnámi rendszer, meg a szingapúri.
1: Jó, szóval mind a kettőnek van előnye, hátránya. Ugye ez eddig világos.
3: És itt a megoldásban
2: és a digitális készpénz,
3: ez a kettő előnyét próbálja ötvözni.
2: Pontosan, tehát a digitális készpénz, azt amikor én megálmodtam, akkor az volt bennem, hogy a két világnak igazániból a jó tulajdonságait kell ötvözni, és ez csak úgy lehet, hogyha mind a kettőnek a struktúráját, a működési modelljét azt hátrahagyjuk. Ezért van harmadik féle, tehát ezért lett egy harmadik féle.
3: Itt muszáj megkérdezzem, mert ez eszembe jutott, hogyha nekem a digitális készpénz szót mondja, akkor mindig a CBDC, a digitális jegybankpénz jut eszembe, amiről már beszéltünk egy csomót korábban, és hogy mi a különbség itt a kettő között végül is?
2: A digitális CBDC, ez nagyjából két csoportra lehet osztani működés technológiailag, az egyik az ugyanúgy számla alapú, tehát ez nagyon fontos, számlapénz jelleget ölt. Tehát azokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, csak annyival van megspékelve a számlapénzhez képest, hogy kriptográfiával van védve. Tehát a tulajdonlást azt kriptográfiai módon tudod bizonyítani. Ugye ez az egyik ilyen fajta, a másik CBDC megoldás például a kínai, ahol tisztán számlapénz alapra tették, helyezték, és igazándiból még kriptográfiai sem védi úgy, mint a mondjuk a kriptóknál ezeket a számlákat.
3: Tehát itt az első az blokklánc alapú, a második meg nem?
2: Nagyjából most leegyszerűsítve így lehet fogalmazni, igen. Hogy az egyik használ blokklánc technológiát, a másik pedig nem. És akkor természetesen vannak még a CBDC-nek más form, vagy más csoportosításai is, hogy ez most retail, vagy wholesale, és így tovább. De most igazából, ami nekünk fontos, az ez a két nagy különbség. A lényege, hogy ugyanúgy számla alapú. Az is az egyik formája.
1: A struktúrától nem szakadtál, nem hagytad hátra, hogy te mondtad, nem hagytad hátra. Igen,
2: így van, és gyakorlatilag a digitális készpénznél egy teljesen új struktúrát kellett kialakítani, azért, hogy megőrizze azokat a tulajdonságot, ami a készpénznek van, de ugyanúgy képes legyen működni, mint egy számlapénz. Tehát, hogy távolra működjön, gyors legyen, tehát azonnali legyen.
1: Hamisíthatatlan legyen.
2: Hamisíthatatlan
1: legyen. Ne lehessen kétszer elkölteni?
2: Így van, ez egy nagyon nagy téma, mert...
1: Nagyon kell kapaszkodjak, hogy értselek, de próbálom, igen.
2: Igen, erre van egy nagyon jó példám, hogy hogyan is működik igazániból ez a digitális készpénz. Képzeljétek el, hogy amikor ezt neked a zsebedben vagy a telefonodon van, ez a digitális bankjegy, most hívjuk így, akkor magába a bankjegybe bele van szőve a te digitális azonosítód valamilyen formában, te digitális kulcsod. De olyan módszerrel, amivel nem lehet visszafejteni. És amikor ez benne van, akkor ezt tulajdonképpen úgy képzeljétek el, mint egy üres, teljesen üres papírlapon egy darab pontot csinálsz ceruzával. Amikor te fizetsz, akkor gyakorlatilag ez a pont az, ami megkeletkezik egy fizetési tranzakcióban, hogy a papíron akkor bárhova random letettünk ezt a pontot. Ha te megpróbálod lemásolni a te saját bankjegyedet, amit korábban elköltöttél, és megpróbálod újra fizetni vele, akkor egy újabb pont keletkezik ezen a papíron.
1: Ami egy egyenest ad ki.
2: Ami viszont már egy egyenest fog kiadni, és gyakorlatilag ez az egyenes egyértelműen felfedi a te kilétedet. Ugye, hogyha csak egy darab pont van egy papíron, akkor végtelen számú egyenes lehet húzni rajta, nem tudjuk, hogy kicsoda. De abban a pillanatban, hogy te kétszer ugyanazt a bankjegyet költötted el, akkor két pont keletkezik ezen a papíron, meghatároz már egy egyenest, ami egyértelműen meghatározza a te személyazonosságodat nyilvánosan. Tehát ez nagyon fontos, hogy a hamisító kilétét szinte azonnal felfedi. Tehát hiába adott te nekem offline ide ezt a pénzt, majd utána én bemegyek a boltba és elköltöm, a bolt azonnal fogja tudni, és a boltnak a bankja azonnal fogja tudni, hogy ez egy hamis bankjegy, és meg tud nevezni téged konkrétan. Nem engem, mert én jó hiszeműen jártam el.
3: Csak hogy értsem, hogyha mondjuk én el akarom költeni a te digitális készpénzedet, akkor le kell másolnom, kvázi csak azt nem értem, hogy ha már elköltötted, akkor az nem nálad van. Akkor azt hogy másolom le?
2: Amikor nálam van a bankjegy, és én odaadom neked, akkor keletkezik meg ez a pont ebben a bankjegyben. Tehát benne lesz az én azonosítóm is, meg már benne van a tiéd is.
3: Aha.
2: Mert ez a fizetés kettőnk között, ez úgy működik, hogy amikor én fizetni akarok, akkor te fölteszel nekem egy random kérdést, egy teljesen valamilyen random kérdést, amire én ezzelben a fizetési tranzakcióban a bankjegyemmel válaszolok kriptográfiailag. És onnantól kezdve ez már a te tulajdonod, hiszen a te kérdésed volt benne, tehát én már azzal nem fogok tudni mit kezdeni. Egy másik helyen azt nem tudom elkölteni, tényleg hiába írom alá digitálisan, már nem lesz hiteles, hiszen a te azonosítód benne van. Vagy a te azonosítódhoz kapcsolódó valami benne van.
3: Uh-huh.
2: Tehát az már a te tulajdonod. Egy kicsit olyan, mint a bitcoinnál, vagy a blokkláncoknál a számla, amire kerül. És annak a számlának a privát kulcsa, hogyha a tiéd, te ismered, akkor az a te tulajdonod. Tehát ha én átküldöm neked, akkor az már onnantól kezdve a tiéd. Ugyanez igaz a digitális készpénznél, hogy amikor én átadom neked, ugye te feltettél egy kérdést, én arra válaszolok, és azzal adom át ezt a digitális bankjegyet, és akkor már a te azonosítód is benne van. Amikor te ezt továbbadod, akkor ugyanígy jársz el.
1: Mint hiszen, egy staféta, világos.
2: Mint egy staféta. Nyilván te nem tudod az én nevemben elkölteni, hiszen te nem tudod az én digitális kulcsaimat, te csak a sajátodat tudod, viszont azzal meg tudod bizonyítani, hogy ez a jegybank, ez most a te tulajdonodat képzi, és amikor te átadod valaki másnak, ugyanúgy ő kérdez valamit, egy random dolgot, számodra random dolog, te arra válaszolsz és átadod a bankjegyet, azt az adathalmaz.
1: Kvázi fölülírod tulajdonképpen ezzel, mint azért úgy lenyomat, ami mindig a legfőső számít.
2: Körülbelül igen, nagyon fontos, hogy nem felülírjuk, hanem ez ilyen hozzáadódik, igen, ez az információ.
1: Nem jó szó, igen.
2: De igen, a legfrissebb mindig az, ami számít benne. Viszont nagyon szépen látszik akkor ez a láncolat, most azért lehet kimondhatjuk, hogy maga a fizetési láncolat az látszik. Tehát az anonim láncolat, hogy ez hány emberen ment keresztül, ez látszódik, hogyha bármilyen IML-hez kapcsolódó pénzmosás felmerül, akkor egyébként, ha bankok összeállnak, és mondjuk egy nyomozati szerv bekéri ezeket az adatokat, akkor azok a felhasználók, akik részt vettek ebben a láncolatban, akkor például egy nyomozati hatóság előtt felfedhetőek. Tehát a bankok fel fogják tudni fedni, hogyha az összes adatot összerakja egy nyomozó hatóság, akkor fel lehet fedni, hogy mi volt ennek a készpénznek az útvonala. Ez is azért jó, mert nagyon hasonló a számlapénzhez, hogy gyakorlatilag a pénzmosás elleni küzdelemben ez egy nagyon jó fegyvertény tud lenni.
1: 5 percünk van még, hol tartasz most ebben a dologban? És még nem beszéltünk a digitális euróról.
2: A digitális euróról hol tartok? Törekvés. Gyakorlatilag a teljes protokoll az ki van dolgozva, egy demorendszert is én csináltam, elkészült a honlap, Cashmore-nak hívják egyébként, és Pacten a protokoll neve, és most azért ülünk itt, meg azért indítottam el ezt a cikket, hogy egyébként behozzam a köztudatba egyáltalán ezt az egészet, meg egyáltalán megismertetni mindenkivel magát a módszert, meg hogy létezik. Ugye ez egy nagyon nagy téma, mert egy teljesen új fizetési, meg egy teljesen új forma. Gyakorlatilag most itt tartunk. Egyébként, ha már még hogy hol tartunk, ez a 8. verziója ennek az egész protokollnak, és nem azért, mert elsőre úgymond ne tudta volna valaki megcsinálni, hanem igazándiból
1: Föl tudtam törni hétszer
2: a saját dolgomat, igen, mert ez egy olyan téma, olyan kriptográfiai téma, ahol nagyon kevesen dolgoznak.
1: Jó, de jönnek a kvantum számítógépek, arról is beszélgettünk itt, ha te hétszer föl tudtad, akkor mi a garancia, hogy a 8-at, 9-et, te nem vagy egy kvantum számítógép?
2: Na,
1: nem
2: hát itt jön be a peer review-nak a kérdése, amikor különböző kriptográfiai csoportok tőlem függetlenül egyébként átvizsgálják az algoritmust, meg a protokollt, és akkor lehet majd kimondani rá teljes biztonsággal. Már vettem részt ilyen folyamatokban, tehát kellően ismerem, hogy hogyan mikre kell figyelni, és hogyan lehet ezeket megtörni. Én most azt mondom, hogy ez a végleges változata ennek a protokollnak. Azt nem mondom, hogy nem lehet optimalizálni rajta. Én nagyon várom majd, hogy a peer review-nál egy optimalizációs körön még tovább megy, és akkor egy gyorsabb megoldást tudunk csinálni, bár már most is elég gyors. Tehát.
1: De csak egy kérdés, hogy ez a digitális készpénz, ugye?
2: Igen.
1: A digitális euró ezt nem nyírja ki? Minek kutat itt valaki, meg minek dolgozik itt ennyit, hogyha egyébként meg micsoda tömegű pénz, meg hatalom igyekszik valamilyen irányba.
2: Akkor egy érdekes tény, gyakorlatilag több mint 40 éve foglalkoznak ezzel kriptográfusok, hogy hogyan lehetne megoldani az offline fizetést, a digitális fizetést, anélkül, hogy ugye ez a double spending problémának hívják, ezt a lemásolom az adatot és kétszer költöm el. Erre ma a világnak két válasza van, és a digitális eurónak is két válasza van erre. Az egyik, hogy betiltjuk, tehát hogy nincs offline fizetés, mindig online fizetés van. A másik pedig az, hogy egy...
1: De ha nincs áram, akkor nincs fizetés.
2: Akkor nincs fizetés. Igen. A másik pedig az, hogy valamilyen hardware chipre ültetjük be, és a hardware gyártókat rákényszerítjük arra, meg a felhasználókat, hogy vegyenek egy olyan telefonkészüléket, vagy olyan számítógépet, amiben van TPM chip, ugye ezt sokat hallhattuk egyébként a Windows kapcsán, esetleg itt a Windows 11 miatt korábban. Manapság már egyébként nagyon sok telefon van TPM chip, de azért ezek elég korlátozottak, hogy mikre képesek. A digitális eurónál egyébként próbálkoztak megoldani pont szoftveres úton ezeket, és pont az ember, aki egyébként a 80-as években már leírta, hogy létezik, és be is bizonyította, hogy létezik pusztán szoftveres, offline, digitális fizetési módszer. Megelőzni nem lehet a double spendinget, tehát ezt is bebizonyította, nyilvánvaló, tehát lemásolni bármikor lemásolhatom, viszont az, hogy tökéletesen megnevezze a bűnözőt, az eddig senkinek nem sikerült, pedig nagyon sokan próbálkoztak most a digitális euró kapcsán, és választadva a kérdésedre, nem konkurál vele, maga a digitális eurónak ez pont egy kiegészítő lába lehetne, mert maga a protokoll az olyan, hogy az nem egy konkrét pénz, tehát nem egy új pénz nem, hanem ez egy új technológiai réteg, amibe be lehet csomagolni nem csak számlapénzt, nem csak készpénzt, be lehet csomagolni digitális eurót, be lehet csomagolni dollárt, juant, forintot,
1: ja, ez megint kriptót. A ló meg a lovas, ugye? Mint annak idején a blokklánc meg a bitcoin, ugye?
3: Hát ez kvázi mondhatni egy offline blokklánc.
2: Hát blokkláncnak nem hívnám, de igen, tehát ez valami teljesen új, ilyen, amiben egy új hordozó réteg, ami felruházhatja akár egyébként a számlapénzeket is egy offline típusú működési megoldással. Tehát itt nem csak a készpénzről beszélünk, hanem egyébként a számlapénzt is be lehet csomagolni. Korábban én gondolkoztam azon, hogy egyébként a kétszintű bankrendszerben, hogy a bankok bocsájtsák ki majd ezt a digitális jegybankpénzt, vagy digitális készpénzt, a számlapénz terhére. Tehát innentől kezdve nem maga a jegybanknak lenne ez a feladata, hanem a jegybank ugyanúgy továbbra is a felügyeletet látná el, tehát a forgalomban lévő pénzmennyiségtől kezdve meg a bankok felügyeletét látja el, és továbbra is a retail bankok azok, akik az ügyfeleket kiszolgálják. Gondolj bele, hogy te, amikor készpénzre van szükséged, akkor nem egy ATM-hez kell menned, hanem a telefonon megnyomod a gombot, és már is a telefonnak a tárolóhelyére ott van a digitális készpénz, amivel utána te bárhol offline tudsz fizetni.
1: Megismerkedtünk Szabolcs Andrással, aki kriptográfus és pénzügyi IT szakértő, Siklós Bence a PIK tanácsadója, segített közösen gondolkozni. A jövő heti adásban milyen ígéretet fogalmazhatunk meg a hallgatóknak? Mert most belecsíptünk ebbe a 12 részesre tervezett cikksorozatodba. A jövő hetet hogy tudjuk összefoglalni egy mondatba vagy kettőben?
2: Én azt mondom, hogy még lehet egy kicsit a digitális euróról tudunk beszélni, de ami szerintem a lényeg, az maga Magyarországnak mit adhatna ez a technológia, és mi? Én úgy hívom, hogy ez beleillik a deep technológia fogalmába teljesen, és erről tudnánk egy kicsit beszélgetni, tudnánk boncolni.
1: Jövő pénteken a cikk, a hírek, az izgalmas kérdések a fintech.hu-n olvashatók, jövő héten találkozunk.
0: Ez volt a Fintech. A műsor visszahallgatható a trendfm.hu-n. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Monitor délután. Magazin műsor a 94.2-n.
1: Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en, AI Summit Budapest, negyedik alkalommal a régió legnagyobb AI konferenciája. Az AI Summit programigazgatója Mucsányi Marianna telefonon a másik végén. Kezi csókolom.
2: Jó napot kívánok!
1: Nézegettem a programot, hát mondjuk kell hozzá idő, az biztos meg energia, mert nagyon-nagyon gazdag. Több száz előadó, hát már az előadókat végignézni is izgalmas. 12 szekció, sok ezer vendég, és a negyedik alkalom, ahogy mondtam, iszonyú kíváncsi vagyok, hogy most, hogy így ránk ég ez az AI, egyre komolyabban jön felénk, ez a címekből is kiderül, majd erről biztos beszélgettünk, hogy Kánoán vagy világvége. Szóval, hogy megy ennek a szervezése, egy ilyen konferenciának a szervezése? Mert a csapból is az AI folyik, és ehhez képest kell újat, előremutatót mondani és mutatni.
2: Igen, ez valóban így van. Ugye mindenki 3-4 éve az AI-ról beszél, arról, hogy a mesterséges intelligencia milyen újításokat hoz a különböző gazdasági ágazatokba és tulajdonképpen az élet minden területére. Úgyhogy nekünk idén az volt a feladatunk, hogy megpróbáljuk az úgynevezett AI hype-ot és a valóságot szétválasztani, és ehhez kerestünk előadókat, és ehhez kerestünk partnereket. Nagyon nehéz minden egyes ilyen technológiai újításkor valóságot és a belelátott jövőképet, az adott technológiába belelátott jövőképet elválasztani egymástól. Ugye itt nagyon sok tényező hajtja ilyenkor ezt a hullámot, hajtják a gazdasági szereplők, a fejlesztők, hajtják a részvénypiacok, hajtják azok a lelkes evangelisták,
1: hívők, akik
2: valamiért ebben a technológiában nagyon hisznek. Megpróbáljuk a közönség számára érthetővé tenni azt, hogy mi lehet ebből kézzelfogható üzleti előny a következő évben, és mi az, ami majd a futurizmus része.
1: Az nagyon fontos, hogy ugye 7-8, azt nem is mondtam, de talán mondtam szeptember 7-8, hogy gyakorlatorientált, iparág közi és networking fókuszú. Ezeket szétszállazza, Maria?
2: Igen, köszönöm. Ez nem egy technológiai konferencia, ez a legfontosabb üzenetünk, tehát szeptember 7-8 azok találkoznak különböző iparágon, akik valamilyen módon már alkalmazzák a mesterséges intelligenciát. Tehát egészségügyben, az űriparban, a haderőfejlesztésben, az oktatásban, a gazdaság különböző területein olyan szekciók lesznek, ezek köré, az iparág köré szervezve, amelyekben az adott iparágak képviselői már mesterséges intelligencia eszközöket használók, és megmutatják a közösségnek, hogy hogyan lehet ebből az eszközből, ebből a technológiai újításból üzleti előnyt kovácsolni. Ez a legfontosabb. Éppen idén azt mondhatjuk, hogy a summitok, vagyis a konferenciák hálózatát szerveztük meg, ezért is van ennyi előadó, több mint 300 előadó lesz. Ezek a mini rendezvények azt hiszem, hogy önmagukban is megállnának, hogyha csak az egészségügyi konferenciát emelem ki, akkor azt mondom, hogy az egy önálló nagy szakmai konferenciának is beillene, olyan a szakértői és a nemzetközi előadói felhozatal is.
1: Igen, mert az is nagyon lényeges, hogy milyen koponyákat, milyen előadókat hoznak, akár az iparágokból, akár magáról az AI területéről, és azt is látom, hogy nagyon színes a kép. Azt hogy kell elképzelni? Azért 300 előadó, tényleg végig görgettem, kerestem az ismerősöket, találtam is ismerősöket, a nyelvésztől kezdve, tehát tényleg minden van. Kánoán vagy világvége, ezért így indulnak, aztán ígérettől valóság, AI valóság, hype és sales nélkül, ezek nagyon jó tételmondatok és nagyon illusztris előadói kör, de hogy kell elképzelni ezt a gyakorlatban a két napra lebontva?
2: Hát úgy kell elképzelni, hogy ez 11-12 színpadon zajló előadás sorozat lesz minden egyes szekcióban. Minden egyes szekciónak saját műsorvezetője, moderátorok, akik felvették előre a kapcsolatot az előadókkal, átbeszélik az adott kerekasztal vagy panelbeszélgetés témáit, és egymás után 15-20 perces előadásokban hallgathatja őket a közönség. Nagyon fontos újítás idén, hogy szeretnénk a közönséget segíteni abban, hogy milyen előadás való vajon az egyes hallgatóknak. Éppen ezért egy általános G-generális és egy E-expert, vagyis szakértői jellel jelöljük a különböző előadásokat. Szeretnénk, hogyha mindenki azt kapná, amiért látogat erre a konferenciára, tehát aki még csak ismerkedik ennek a technológiának az újításaival, annak inkább az általános generális előadásokat ajánljuk, aki pedig már beleásta magát egy-egy eszköz használatába, annak pedig az E, vagyis expert szakértői előadásokat ajánljuk. Ez a programban jelölve lesz, és arra kérjük és biztatjuk a látogatóinkat, hogy vegyék figyelembe ezeket a jelöléseket, mert így kapják a legnagyobb látogatói élményt.
1: Hát, hogy én barangoltam önöknél, ugye virtuálisan itt már nagyon jól eligazodtam, és tudnám már az utamat ott a két nap alatt, 7-én és 8-án. Nyilván nekem is az a G-betűs dolog kéne mindenképpen. Mi a benyomásom, Maria? Nagyon kíváncsi vagyok. Ez a negyedik alkalom. Az is érdekes, hogy a 300 ezer előadó mennyire könnyen áll kötélnek, mert ezért ez egy nagyon nagy létszám. Tehát mennyire könnyű most ilyen arcokat, koponyákat levadászni. És mi a benyomása egyébként? Mert most már azért az AI-jal kapcsolatban nem csak a lehetőség van itt a kezünkben, amiről az elmúlt években is szólt a konferenciájuk, hanem most már van egyfajta, hát nem fenyegetettség, de talán így is lehet mondani. Nem véletlen, hogy a miniszter expozé vagy nyitó előadás, hogy ez a Kánán vagy világvége, ott is benne van ez a lehetőség. Szóval most már azért látjuk ennek az árnyoldalait is, meg azt is, hogy ezt előbb-utóbb valamilyen módon uralni kell. Mondom ezt G-betűs felhasználóként. Szóval mi a benyomása? Nyilván látja az előadások rövid vázlatát vagy tematikáját. Milyen lesz a hangulata ennek az AI konferenciának, summitnak?
2: Nyilván optimista a hangulat, mert különben nem felesleges lenne ilyen konferenciát szervezni. Mi abban bízunk, hogy az edukáció révén sikerül megértetni a közönséggel, hogy ez egy olyan technológiai forradalom, ami itt van, ami bekövetkezett. Tehát ha homokba dugjuk a fejünket, akkor nem járunk el jól, és vesztesek leszünk. Akkor járunk el jól, hogyha megpróbálunk ehhez alkalmazkodni és tanulni. De nagyon érdekes, hogy idén kérdezte az előbb, hogy hogyan állnak, kötélnek a beszélgető partnerek, könnyű-e őket megbeszervezni. És azt kell, hogy mondjam, hogy igen, és nagyon sokan önmaguktól jelentkeznek. Illetve az idei újdonság az az, hogy viszonylag nagy nemzetközi bázis alapján toboroztunk előadókat a világ minden pályáról. És ami izgalmas, és amiről nagyon érdemes beszélni, az az, hogy hiában milyen mértékben sikerült a gazdasági szereplőknek ezt a technológiát már a gazdasági előnyszerzés javára fordítani. De azt mondhatjuk, és ezt minden keleti-nyugati elemző és szakértő elismeri, hogy ennek a technológiai forradalomnak a középpontja az Ázsia. Úgyhogy mi megpróbálunk tőlük tanulni, amit lehet ellesni tőlük. Ide hívtunk olyan ázsiai szereplőket, akik...
1: Láttam, koreai előadó is többen
2: koreaiak,
1: vannak.
2: Koreaiak, kínaiak. Igen. És nagyon fontos az, hogy olyan szereplőket hívtunk, akik az alapkutatásokat átfordítják az üzleti életbe, és van arról tapasztalatuk, hogy hogyan lehet ezt a transformációt minél hatékonyabban végrehajtani. És igen, valóban van ennek a folyamatnak árnyoldala is. Látjuk, hogy Észak-Amerikában, Nyugat-Európában akár a technológiai cégektől, akár a pénzügyi szektorból bocsátanak el embereket a mesterséges intelligencia alkalmazása miatt. De Ázsiában meg azt látjuk, hogy azok, akik elkezdik a tudásukat frissíteni és alkalmazkodni ehhez a fejlődéshez, azok megtalálják maguknak azokat az új szakmákat, amelyekre igény lesz, és amelyekben egyelőre hiány van munkaerőből, mondhatjuk azt, hogy hiány szakmák, és hát ezekre is megpróbálunk példákat mutatni, illetve példákat adni, hogy kire, mire lesz szükség a következő néhány évben. Hogy évtizedekben azt nem hiszem, tehát az biztos, hogy arról le kell szoknunk, hogy évtizedekre előre gondolkozunk, és évtizedekre előre választunk szakmát. Hogyha ennek az emberi oldalát nézem, akkor valószínűleg maximum 5 év, amiben gondolkodni lehet.
1: Igen, nézegetem közben a címeket, AI eszköz, vagy kolléga, energiafaló, AI, igen, nyelvészkedést már el. Nekem az örök élet ígérete előadást tetszen a legjobban, arra nagyon kíváncsi lennék. Említ egyet, amit ön nagyon vár, a legnagyobb az érdeklődés, ha ezt már így lehet esetleg bármilyen módon mérni? Nyilván mindent mérni fognak majd az AI számíton.
2: Hát, amit említ, ez egy új kutatás, ez az élet meghosszabbításának lehetősége, ugye a különböző fejlesztések révén elért egészségügyi alkalmazásokkal, technológiákkal. Ez egy új kutatás, ami arról szól, és azt fogja vizsgálni, hogy ha az emberi élet meghosszabbítható, akkor annak milyen következményei vannak, akár társadalmi, akár ökológiai, akár gazdasági következményei, és hogy vajon akarjuk-e ezt. Mert hát nyilván ez egy olyan éles, mellbevágó kérdés, ami mindannyiunkat érít, függetlenül attól, hogy milyen szakmában dolgozunk és mivel foglalkozunk. De ennek a lehetősége, hogyha felvillan, és ennek a lehetősége, hogyha megjelenik, akkor foglalkoznunk kell azzal, hogy itt milyen etikai, társadalmi, gazdasági kérdések merülnek föl. Nyilván nem az örök életről van szó, de mondjuk, hogyha az emberi élet 100-120 évig kitolható, és ez az élet ez nem rossz minőségű életet, hanem mondjuk eszközökkel megtámogatott aktív életet jelent, hogy akkor annak milyen következményei vannak. Ezt ma még nem tudjuk, azt gondolom, hogy ez beláthatatlan. Erről az induló kutatásról fog előadást tartani Pintér Róbert a Corvinus Egyetemről, és ő hívott maga mellé olyan beszélgető társakat, akik szintén részt vesznek majd ebben a projektben. Ez egy nagy nemzetközi kutatás egyébként.
1: AI Summit Budapest, szeptember 7-8-a, két nap, 15 szekció. Én a www.aisummit.hu oldalon tájékozottam. Ha valaki részt szeretne venni, regisztrálni szeretne, hol tájékozódjon?
2: Ezen az oldalon, tehát aisummit.hu oldalon lehet tájékozódni. Ott van fent a program, az előadók rövid ismertetése, és hát nyilván minden olyan felületen tud tájékozódni, amely az Indavédia kiadóhoz tartozik, tehát valamennyi kiadványunk foglalkozik folyamatosan a témával.
1: Mucsányi Marian programigazgatónak nagyon szépen köszönöm, és akkor sikeres számított, és akkor majd az örök életről utána beszélgetünk majd, jó, hogy mire jutottak.
2: Nagyon köszönöm, minden jót.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

próxima.

Ismerjük a kultúra trendjeit. 94.2.

0: 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok a Trend FM-en. Enyhe katarzis. Minden kedden 14 órától. Régi és új klasszikusokról, értékekről, a zene érintésével, őszintén, térítésmentesen. Táncverzum. Táncművészeti és közéleti magazin táncosoknak, rajongóknak, művészeknek és hobbistáknak. Mindenkinek, akit a zene megmozgat, mert a táncról beszélni is érdemes. Táncverzum. Két hetente keddenként a 3 órai hírek után a Trend FM-en. A szerkesztő műsorvezető Péli Nagy Kata. Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról és piaci trendekről. Hallgassa hétfőnként Mlinárik Márton ingatlan specialista műsorát a 3:30-es hírek után, és kerüljön képbe a legújabb lakáspiaci trendekkel. Ingatlan üzlet Mlinárik Mártonnal a Trend FM-en. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Este még minden rendben. Éjjel hány a kutyád vagy macskád, levert lesz, és irány az állatorvosi ügyelet. Vizsgálat, infúzió és gyorsan növekvő állatorvosi költségek. Ilyen váratlan helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-énél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajúdás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Németországban 5 ember megsérült vasárnap hajnalban egy alsó szászországi éjszakai klubban, miután ismeretlen anyagot permeteztek szét a szórakozó helyen. A Lintingben található klubban több százan voltak. Több vendég légzési nehézségekre és szédülésre panaszkodott, néhányan pedig elvesztették eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett, egyelőre nem közölték, milyen anyag kerülhetett a levegőbe. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakétarendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Szép napot mindenkinek, a mikrofonnál Kutasi Judit. Mi kell ahhoz, hogy valaki a mindennapi betegellátásból eljusson a világűrig, és egy űrhajós egészségéért vállaljon felelősséget egy misszió során? Milyen készségek, döntések és személyes erőforrások kellenek ahhoz, hogy valaki egyszerre legyen a klinikumban, a tudományban és egy nemzetközi űrprogramban? És milyen a fiatal nőként jelen lenni, illetve érvényesülni a csúcs teljesítményt és nagyfokú felelősséget igénylő orvosi és tudományos területeken? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégem a stúdióban pedig dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa, aki egyébként a Hunor Magyar űrhajós program keretében vett részt a magyar űrhajós kiválasztásában, valamint felkészítésében. Vivien, örülök, hogy elfogadtad a meghívásomat.
2: Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást.
1: Hogyha ezt így egyben hallja az ember, ezt a sok mindent, amivel foglalkozol, akkor ugye egy egészen különleges pálya rajzolódik ki. Már gyerekként ez volt a vágyad, hogy ide eljuss?
2: Gyerekként az volt a vágyam, hogy orvos legyek. Nekem édesapám is orvos volt, és így nagyon korán megismerkedtem az egészségüggyel. Gyakorlatilag egy picit abban nőttem föl, édesanyám is az egészségügyben dolgozott, és mindig is szerettem volna beteggyógyítással foglalkozni.
1: Igen, gyerekként mi volt az, ami ebben a világban megfogott? Ugye más lát egyébként a fehér köpenyből az, aki úgy benne él, meg az, aki csak laikusként kívülről látja ezt a világot.
2: Nagyon érdekelt az emberi szervezetnek a működése, és önmagában az orvoslás, hogy hogyan tudunk ebbe beavatkozni a műtétek. Nekem édesapám traumatológus volt, nagyon érdekelt az, hogy hogyan zajlik egy izület, vagy bármilyen csonttörésnek a műtéti ellátása, hogy ott zöldben vannak az emberek, hogy ott a kezükkel ugye gyógyítanak, operálnak, műtenek, és hát egyébként is a fehér köpenyben, hogy ott sétálnak a kórházban, és fehér ruhában vannak, és nagyon komolyan foglalkoznak ezekkel a dolgokkal. Nekem ez nagyon inspiráló volt, és gyerekként is játékok szintjén, tehát játékosan is azt képzeltem el, hogy én orvos vagyok, és betegeket gyógyítok.
1: És volt egyébként egy ilyen első meghatározó élményed az orvoslás kapcsán, vagy csak úgy szép lassan belenőttél?
2: Gyerekként első meghatározó, sok meghatározó élményt mondanék, inkább azt a sok, viszonylag sok időt, amit én a kórházban töltöttem, úgymond, amikor a szüleimmel, vagy ő általuk ott voltam valami miatt, vagy akár hallottam is gyerekként, hogy hogyan beszélnek ugye mindennapi kórházi feladatokról, betegellátásról, meg minden egyébről. És hát mindemellett még igazán tényleg, hát betegekkel akartam foglalkozni. Tehát emberekkel akartam foglalkozni. Egyébként még a színészet is tetszett nekem gyerekkoromban.
1: Igen, akartam kérdezni, hogy volt-e B-terv?
2: Igen, rengeteg színházi előadáson vettünk részt. Nekem a szüleim is nagyon szerették, meg édesanyám most is szereti a színházat, és akkor mindig mentünk színházba, és nekem még ez volt az a vonal, ami igazán tetszett. Egyébként az űr is mindig nagyon foglalkoztatott. Imádtam a mindenféle science fictionöket, a kedvencem volt a Csillagok háborúja. Ezzel kapcsolatos mindenféle filmes anyag, olvasnivaló, már egész kiskoromtól foglalkoztatott. Édesapámmal is gyakran néztük együtt, neki is a kedvenc mozia volt a Csillagok háborúja.
1: Akkor viszont, amikor jött a felkérés, akkor ez gondolom egyrészt egy meglepetés, de egy ilyen wow élmény is volt.
2: Mondhatjuk, hogy igen, nagy meglepetés volt. Egyrészt nem számítottam erre a felkérésre, bár tudtam azt, illetve tudtam, hogy az én főnököm tudja, hogy engem érdekel az ilyesmi, meg minden, ami futurisztikus, az elektrofiziológia is azért elég sok modern műszaki részt tartalmaz. De nagy meglepetés volt valóban, viszont egy nagyon örömteli meglepetés.
1: Akkor majd erről kérdezlek még részletesebben. Arra lennék kíváncsi, hogyha valaki ezen az úton elindul, ezt a pályát választja, akkor nincs megállás, nincs visszaút már?
2: Azt gondolom, hogy általában ezt azért választják, mert tényleg gyógyítani akarnak, és van egyfajta elhivatottság azokban, akik az orvosi egészségügyi pályát választják. hogy van-e visszaút, szerintem nincs, de nyilván lehet olyan élethelyzet, amikor van, de alapvetően az elhivatottság határozza meg ezt az egészet.
1: A hivatásod kapcsán még egy kérdés ide vonatkozóan, mibe szerettél bele leginkább? Mert gyerekként elképzeljük ezt a világot valamilyennek, vagy bármelyiket, amire készülünk, és aztán egyszer csak ott vagyunk felnőttként. És hát lehet, hogy ez a kép teljesen más, amivel aztán felnőttként találkozunk, de mibe szerettél bele már felnőttként?
2: Mindig is tudtam, hogy szeretnék valamilyen operatív szakmát választani. Mindig is szerettem a kezemmel dolgozni, különböző ilyen, most mondhatnám, hogy technika óra, de mindenféle ilyen a kirakós játéktól elkezdve a festegetésig, valamit alkotni. És mindig is tudtam, hogy valami manualitást szeretnék, ami először úgy gondoltam, hogy majd a sebészetnek valamely formája lesz, de aztán az egyetem alatt a kardiológia volt, ami borzasztóan megtetszett, mint tudomány, a szív és a keringési rendszernek az élettana, a kórélettana, meg egyáltalán amivel a klinikán foglalkoznak, hiszen én a Semmelweis Egyetemre jártam, és a Városmérnöki Klinikán volt nekünk a kardiológia oktatás, és kiváló gyakorlatvezetőm volt, és ez az egész, ez tényleg nagyon megtetszett, és akkor revideáltam egy kicsit, hogy jó manuális szakma, valamit csinálni a kezemmel, de hát itt van a kardiológia, itt is lehet ilyesmit csinálni, katéteres módon végzünk műtéteket. Mondtam, hogy nekem ez is tökéletesen megfelel, mivel mindemellett még a kardiológia önmagában is nagyon tetszett.
1: Arról beszélgettünk, hogy az orvosi pálya viszonylag korán körvonalazódott az életedben, és azon belül is a kardiológia amellett letetted elsőként a voksodat. Viszont arra szeretnélek kérni, hogy mesélj az elektrofiziológiáról, ami ugye gyakorlatilag a szív elektromos rendszerével foglalkozik, de hogy ebben mi az, ami téged kifejezetten izgatott, vagy izgat a mai napig?
2: Az elektrofiziológia alapvetően egy műtétes, katéteres műtétes szakma, és végtelenül izgalmas a szívnek az elektromos rendszere, annak a komplexitása. Különböző ritmuszavarok azok, amiket ellátunk katéteres beavatkozás segítségével. Ugye, hogy egy példát mondjak, a leggyakoribb ilyen ritmuszavar a pitvar fibrilláció. Ez egy olyan betegség, ami nagyon gyakori. Tehát 65 éves kort elérve, illetve a fölött 10%-ot is meghaladhatja az előfordulása az átlag populációban, és a leghatékonyabb módszere ennek a ritmuszavarnak, az ellátásának, tartós megszüntetésének az a katéterabláció. Most ki lehet számolni, hogy milyen nagy beteg volument érint ez, csak Magyarországra vonatkozóan, és így is, hogy számos kiváló centrum van egyébként az országban, és hát igyekszünk folyamatosan bővíteni a kapacitást, így sem lehet ellátni még minden beteget, akit szeretnénk, de persze szeretnénk minél több ablációt végezni azoknál, akiknél erre szükség és lehetőség van. És hát ez egy egyébként nem csak pitvarfibrilláció, ez a leggyakoribb ugyan, de számos más ritmuszavar is van, különböző gyors ritmuszavarok, nem csak időseket érint, hanem fiatalokat is, vannak kifejezetten fiatalokban jelentkező ritmuszavarok, amik szintén ilyen katéteres beavatkozással megszüntethetők, és ez egy nagyon dinamikusan fejlődő szakterület. Mindenféle eszközös lehetőség, onnantól kezdve, hogy milyen energiaforrást használunk odáig menően, hogy milyen úgynevezett háromdimenziós térképező rendszereket használunk ahhoz, hogy feltérképezzük a szívnek az elektromos rendszerét, hogy minél pontosabban meg tudjuk találni azt, hogy hol kell végezni ezt az ablációt. Az abláció maga az egy szövetroncsolás, de csak nagyon pici területen, ahonnan kiindul a ritmuszavar, ez milliméterekben mérhető kis terület.
1: Tehát persze, ez szabad szemmel feltétlenül nem is látható?
2: Hát szabad szemmel látható, de nem látható úgy, hogy ránézzünk, igen, és látjuk azt, hogy innen indul ki a ritmuszavar, ehhez tudnunk kell a ritmuszavarnak, meg a szívnek is az elektromos tulajdonságait, és hát ehhez szükséges, hogy egyrészt a katéterből származó mindenféle elektromos adatokat, másrészt ezeket kiegészítő ilyen elektromos rendszerekből származó adatokat jól tudjuk értékelni, és egyébként vannak más innovatív részei is ennek, ugye nőként nagyon fontos az, hogy minél kevesebb sugárterhelés érjen bennünket, mert egyébként a katéteres beavatkozásoknál mindig van valamennyi valamennyi szinte mindig van valamennyi sugárdózis, mert röntgenképerősítő alatt nézzük, hogy ugyanhol járunk a katéterünkkel.
1: Hány műtétet végzel egyébként, akár egy héten vagy egy hónapban, nem tudom, hogy
2: igen,
1: érdemes
2: egy
1: ezt nézni.
2: Egy-két napot vagyok, egy napot biztosan, de sokszor két napot is vagyok a műtőbe, és egy-egy ilyen napon körülbelül 5 betegnek a műtétjét végezzük el.
1: Ugye ez egy precíz és beavatkozás központú terület, ahogy fogalmaztál. Milyen képességek vagy készségek kellenek részetekről, részedről ahhoz, hogy ez jól működjön?
2: Nagyon sok hosszú tanulási folyamat eredménye, amíg az ember önállóan megtanulja ezt végezni, években mérhető, tehát ugye az alapkardiológiai szakképzésen felül még egy, hát körülbelül 4-5 év az, amíg egy biztonsággal megszerzi azt a rutint, hogy önállóan tud ablálni, önállóan tud ilyen beavatkozásokat végezni.
1: Említetted, hogy sok minden változott, fejlődött az elmúlt időszakban ezen a területen. A mesterséges intelligencia, az AI, ez mennyire van jelen a mindennapjaitokban?
2: Egyre inkább jelen van a mindennapjainkban, sőt, nekem ez még az is különlegesen érdekes terület, mert van jó pár olyan PhD hallgató, tehát olyan tudományos kutató fiatal orvos, aki velem együtt dolgozik az én felügyeletemmel, és az egyik fő témakörünk a mesterséges intelligencia, és annak az alkalmazási területei a kardiológiában, elektrofiziológiában.
1: Picit maradnék, beszéltünk Vivien a munkátokról, a mindennapi életetekről, arról, hogy azért most már megjelent a mesterséges intelligencia, támogatja, segíti a munkátokat, a döntéshozatát, és itt eszembe jutott egy gondolat a döntés hozatal kapcsán. Ugye beszéltünk, hogy milyen képességek, készségek szükségesek ahhoz, hogy a ti szakterületeteken minél jobb munkát végezzetek. A döntés önmagában egy iszonyatos felelősség a ti munkátokban. Ez neked az első pillanattól könnyen ment?
2: Nem lehet azt mondani, hogy könnyen ment. Nem hiszem, hogy van bárki olyan, aki felelősségteljes döntés, megfelelő klinikai tapasztalat és tudás nélkül meg tud hozni, és egyébként nem is szabad. Ezért van így kialakítva az orvosképzés, hogy az ember rezidensként kezd el dolgozni, és olyankor természetesen önállóan dolgozik a betegekkel, de mindig egy szakorvos felügyelete alatt, és bármilyen kérdés van, ami nem világos, vagy nem egyértelmű, akkor kérdez a szakorvostól, megkonzultálja, és meg is kell konzultálni. Tehát a biztonságos betegellátás a cél, és senki nem úgy születik, hogy egyrészt rendelkezik ehhez szükséges tudással,
1: hát meg élet-halál felett döntötök.
2: Igen, azért azt látni kell, tehát nem, a másik oldalról nem is szabad ezt az egészet túl gondolni, túl misztifikálni, mert akkor az ember eljuthat oda, hogy nagyon nehezen fognak menni a döntések, és azért egy nagy volumenű klinikán, meg egyáltalán a betegellátásban muszáj meghozni a döntést, mert nagyon sok beteg vár arra, hogy segítsünk neki, és ez nem azt jelenti, hogy felelőtlen döntést kell hozni, hanem a tőlünk telhetőleg körültekintőbb módon kell meghozni a döntést, de meg kell hozni.
1: Az első ilyen döntésedre emlékszel még? Amikor már te döntöttél egyedül?
2: Szóval ez egy folyamat. Mm-hmm. Ez nem úgy van, hogy egyszer csak ez
1: azt mondják, hogy mostantól a tiéd a
2: mostantól
1: felelősség.
2: A tiéd. Persze, amikor az ember szakorvossá válik, leteszi a szakvizsgát, akkor a jog szempontjából is övé a felelősség, de hogy azért addig is nyilván észszerű keretek között azért egyre több döntés hoz meg, ahogy halad előre a szakmai előre menetelben, meg hát egyáltalán ugye a szakképzése során, mert hát nyilván nem lehet minden piszi cseré ügyel szaladgálni, meg nem is szabad, tehát megvan ennek egy ilyen íve, egy folyamata, hogy mikor, milyen szintű döntést már egyedül hozhat meg az ember.
1: Az intuíció, ami még itt eszembe jutott, hogy volt olyan eseted a munkád során, amikor mondjuk rengeteg adat rendelkezésedre állt, visszautalunk akár az előbb emlegetett mesterséges intelligencia által nyújtott segítségre, de mégis inkább az intuíciód alapján döntöttél?
2: Az az igazság, hogy egy jól felépített mesterséges intelligencia alapú rendszer egyrészt nem hoz döntést az ember helyett, másrészt pedig pedig nem mond hülyeséget. Tehát azért azt látjuk, hogy ha ez egy tényleg egy megalapozottan jól összerakott rendszer, akkor azért egy komoly segítség tud lenni, de főleg ugye azért én most 15 éve vagyok orvos, persze nem szakorvos, de orvos, és hát azért mesterséges intelligencia pláne ilyen szinten az utóbbi néhány évben van, ezt megelőzően semmi ilyesmi nem volt.
1: És a döntéseket akkor is meg kellett hozni.
2: És az intuíció, amit már említettem, talán ez a fajta beleérző képesség, ami egyre inkább a növekvő szakmai tapasztalattal jön, amikor már az ember lát egy beteget, és úgy nagyjából be tudja kategorizálni az alapján, amit elmond, meg egyáltalán a benyomása alapján. Ez nem jelent blik diagnózist, meg nem azt jelenti, hogy most akkor bekategorizálunk valakit, és akkor az biztos, hogy úgy van, és nem lehetnek ettől eltérések. De van egy ilyen jó, erős beleérző képesség, amiről indulunk.
1: Igen, és az jutott eszembe, mondtad, hogy 15 éve vagy orvos, viszont akik most lépnek ki az egyetemekről, ők már ebben az új rendszerben szocializálódnak, miközben ugye te még azt a régi fajta döntéshozatalt is ismered. Ez mennyire változtat, ja, meg hosszú távon? Tehát a technológiai környezet, az orvosi világot inkább előny vagy hátrány lesz ez a fiatal orvosok esetében?
2: Mi részt veszünk nagyon sokrétűen a graduális oktatásban, tehát az orvostanhallgatóknak az oktatásában a kardiológiát és kisebb tantárgyakat is oktatunk a kardiovaszkuláris medicina területén, és hát abszolút azt látjuk, hogy ők már egészen másképpen gondolkodnak, egész másképp motiválhatók, és egészen másként lehet az érdeklődésüket is egyáltalán felkelteni.
1: Tudsz erre esetleg példát mondani, hogy miben gondolkodnak másban, miben motiválhatóak, másként hogyan működnek?
2: Ugye régen az volt, tehát csak ilyen egyszerű dolog.
1: És nem is olyan régen, igen.
2: És nem is olyan régen így van, tehát ugye tankönyvből tanultunk. Volt a nagy szentágotai, hát nem nagy mondjuk méretre, de rendkívül vastag három anatómia könyv, és akkor hozzátartozó anatómiai atlasz, amiből az ember 7 nappal lehet téve magolta az anatómiát, hogy átmenjen a vizsgán. De azért most sokkal több forrás, meg egész másfajta audiovizuális források állnak a rendelkezésre, vagy például, ahogy tanulnak már egyre többen, nem csak orvostanhallgatók, hanem ők is, hogy az AI-jal együtt tanulnak. Tehát van ez van mondjuk bármelyik, a ChatGPT, vagy bármelyik, és akkor van egy adott topik, és együtt átveszik, és aztán megkéri amit sokszor szoktam hallani, hogy megkéri a hallgató a ChatGPT-t, vagy bármelyik ilyen AI-t, hogy akkor struktúráltan kérdezze őt ki, és tegyen fel neki kérdéseket, amiket ő megválaszol, ugye már szóban is megválaszolhatjuk, mert rögzíti a hangunkat, tehát írni se kell ezeket a válaszokat, tehát abszolút élő szóban tudunk vele beszélgetni.
1: Tehát egyfajta konzultációt
2: tud
1: folytatni.
2: Tehát gyakorlatilag egy ilyen plusz konzultáció, és egy ilyen visszakérdezés, és hogyha van olyan, amit nem ért a hallgató, akkor már egyre, tehát hogy szinte tökéletesen el tudja magyarázni az AI. Tehát, hogy például az oktatásban ilyen szempontból nagy segítség, vagy ugye a másik a különböző VR alapú technológiáknak a bevitele az oktatásba, mert hogy így, tehát így szocializálódnak már a diákok, és így lehet effektíven őket tanítani, mert máshogy, tehát ha valaki ebben öl bele, akkor máshogy az agyi kapcsolatai is, meg egyáltalán, ahogy ráállnak a tanulásra, az egész más formában történik, tehát ezeket a régi módszereket már nem lehet úgy azonos formában sikerrel alkalmazni.
1: A klinikai munkád mellett, ugye említetted, ugye PhD-t szereztél, illetve elvégezted a London School of Economics egészségügyi közgazdaságtani képzését is, és azért hozom ezt be a beszélgetésünkbe, mert ez számomra azt jelenti, hogy volt egy pont, amikor azt érezted, hogy már nem csak, és idézőjelben mondom, hogy csak gyógyítani szeretnél, hanem a rendszert is jobban érteni, alakítani, ez így történt?
2: Ez részben így történt, egyébként ez egy nagyszerű lehetőség is volt. Az Európai Kardiológus Társaság az egy olyan szakmai szervezet, ami az összes európai országnak a kardiológusait tömöríti. Ugye vannak éves szinten megrendezett kongresszusaik és különböző szakmai szervezeteik, például nagyon fontos egyik feladatuk, hogy mindig az aktuális, legújabb tudományos eredmények alapján összeállítják, hogy a guideline-t, az irányelvet, sok-sok irányelvet, ugye a kardiológián belül, hogy hogyan kell a szakma szabályai szerint egy adott kardiológiai betegséget gyógyítani. Tehát ez egy nagyon komoly szervezet, és hát ezt a szakmai alapot ugye használjuk fel országos szinten, meg helyi szinten a beteggyógyításra, persze a helyi jellegzetességeknek a figyelembevételével. Igen, és csak azért hozom itt ezt föl, mert fiatal kardiológusként, amikor még nem voltam szakorvos, az ezen belül működő fiatal kardiológusok vezető a tagja voltam, és így már nagyon korán meg tudtam ismerkedni külföldi kollégákkal, fiatalokkal, persze idősekkel, professzorokkal, és hát nagyon hasznos kollaborációkat tudtunk kialakítani már akkor, és hát azóta is. És hát ennek a része volt, egy olyan pályázatot nyertem el, ami fedezte a tandíját a külföldi oktatásnak. A London School of Economics egy nagyon rangos közgazdaságtudományi egyetem, talán benne van az világ első három egyetemében, és ennek volt egy közös mesterképzése, van most is az Európai Kardiológus Társasággal, és ez a képzés volt, amit elvégezhettem, és valóban azért akartam ezt, hogy egy kicsit átlássam, hogy az egészségügyi rendszernek a másik oldala, vagy az az aspektusa, amiben mindannyian működünk, és ami egyébként meghatározza a mindennapi praxisunkat, az hogyan működik.
1: Mennyire lehet ma Magyarországon, vagy akár nemzetközi szinten valódi hatása egy orvosnak a rendszer működésére?
2: Lehet hatása, főként akkor, hogyha tényleg átlátja, át akarja látni, és meg is akarja érteni, hogy ez az adott, ő adott országában hogyan működik, és azt is mondjuk jó látni, hogy máshol hogy működik. Azért volt nagyon jó a London School of Economics képzése, mert ott nem csak a magyar rendszert, persze az angol rendszert is, de sok más rendszert is alapul véve egy maximális, hát nem maximális, mert nyilván ez egy ráépített képzés volt, de egy jó rálátásunk volt arra, hogy az egyes egészségügyi rendszerek hogyan működnek.
1: Ha már behoztuk a nemzetközi kitekintést, tapasztalatot, akkor ugye az Európai Kardiológus Társaságban és más szakmai szervezetekben is dolgozol, vagy végzel munkát. Mit látsz, merre tart az ellátás? Tehát itt technológia, prevenció, vagy centralizáció, sok minden felmerülhet.
2: Hát minden fontos, amit elmondtál, mind a három fontos, leginkább a prevenció nagyon fontos, és hát pont ez irányban dolgozunk most egy gyakorlatilag most az Európai Kardiológus Társaságon belül egy egészségpolitikáért felelős bizottságnak vagyok a tagja, és hát most van az a pont, ahol egyre több ország rakja össze, készíti el a saját kardiovaszkuláris egészségtervét. Ebben egyébként Magyarország is részt vesz, a Magyar Kardiológusok Társaságának aktív résztvevője, és ugye az a cél, hogy a kardiovaszkuláris egészség javuljon, mert hogy annak ellenére, hogy már nagyon sok mindent tudunk kezelni, és tudjuk azt is, hogy hogyan lehet megelőzni, mégis Európában nagyon sok helyen a kardiológiai betegségek a vezető halálokként szerepelnek, és ahol már nincsenek első helyen, ott is előkelő második, vagy legfeljebb harmadik helyet foglalnak el. Szóval rengeteg feladat van még, és most az a cél, hogy az Európai Unió támogatását is ebben az irányba toljuk el, és hát próbáljunk támogatást szerezni, mind a minél nagyobb láthatóság, mind pedig financiális támogatás, hogy például a kardiovaszkuláris prevenció az minél több szinten meg tudjon valósulni, minél hamarabb, minél szélesebb körben.
1: Folytassuk innen, egy rövid szünet következik, majd a zene és a hírek után innen folytatjuk a beszélgetést. Dr. Nagy Klaudia Vivien kardiológus, elektrofiziológus szakorvossal, a Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika docensével és űrorvossal. Jövünk vissza a zene után.
0: A hétfő egy nő hamarosan folytatódik Kutasi Judittal, itt a Trend FM-en. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Hétfő, egy nő. A Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
1: Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai Űrügynökség ESA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetem, hogy részt vegyen a Magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
2: Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést. Másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
1: Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
2: Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulásra is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
1: csak
2: hát
1: itt Magyarországon
2: igen,
1: nem volt gyakorlat.
2: Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
1: Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
2: Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
1: Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
2: A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
1: Ez egy elég hosszú folyamat, és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
2: Amennyit tudtam, igen. Természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
1: De nem engedted el?
2: De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
1: Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok? Ez idő alatt?
2: Voltak, ez természetes.
1: Tehát, mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
2: Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi sztenderdeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
1: Nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós Kaputibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
2: Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részletes értékelésről, és egy független felügyelő bizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelő bizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
1: Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
2: Több mindenre. Nem lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részletes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez, ugye amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
1: kísérleteket
2: ismer.
1: Kísérleteket végzett,
2: nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
1: Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
2: Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye olyan komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért például nincs erre példa.
1: És hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, míg segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
2: Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsájtáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsájtása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
1: Ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
2: Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni, abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, Tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-re utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
1: De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni, ha jól
2: értem. Lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni, tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember, nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomáshozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
1: Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. Te hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken.
2: Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
1: Szakmai alapon
2: és
1: előre jusson.
2: Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt vagy több férfit vonzani egy adott területre,

0: Azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez hát olyan újdonságokat tud behozni.
1: Technológiai fejlődés.
0: De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok. Itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
1: Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
0: Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit, nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
1: Orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
0: Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek, családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
1: Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
0: Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
1: Akkor legyen már ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
0: Köszönöm szépen.
1: Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem.
2: Ez volt a

0: A hétfő egy nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 94.2 Trend FM műsorajánló következik. Jazz, lounge, chill out, soul, blues és világzene. Ez a különleges zenei válogatás minden éjjel a Trend FM műsorán. Minden nap olyan zenékkel, amiket máshol még nem hallottak. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en ma éjszaka is Bukowski Józseffel. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Minden szeptemberben eljön az a négy nap, amikor a borok szerelmesei újra találkoznak. Rád is vár egy új kedvenc, egy rég nem látott barát és egy hosszúra nyúlt este. Ez a Budapest Borfesztivál. Találkozzunk szeptember 9 és 12 között a Budai Várban. www.aborfesztivál.hu.
2: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás aisummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Trend FM 94.2-n.
3: Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Megszűnik a pedagógus képzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen, jelentette be az oktatási miniszter a Debreceni Egyetem tanévnyitó ünnepi nyilvános szenátusi ülésén. Lannert Judit azt mondta, a kabinet szakít az előző kormány megosztó politikájával, amelynek következtében széttagoltá vált a pedagógus képzés. A többi képzőhelyen olyan egységes, átlátható és magas színvonalú pedagógus képzés kialakítását segítik, amely egyszerre épít a magyar felsőoktatás értékeire és megfelel a 21. század követelményeinek. Átépítik a Herceg-Szántó és Bérek közötti közúti határátkelőt. A következő hetekben a Közlekedési és Beruházási Minisztérium kiírja a közbeszerzést az építkezésre, tudatta a Közlekedési és Beruházási Miniszter a Facebook oldalán. Vitézi Dávid azt írta, a fejlesztés után a határátkelő a nehéz teherforgalom előtt is megnyílik, és folyamatos 24 órás nyitvatartással működhet. Külön teherautó és buszsávok, bővített személyautós kapacitás, 40-42 férőhelyes kamionparkoló, valamint gyalogos és kerékpáros átkelési lehetőség is épül. Megdőlt az országos melegrekord szombaton. A hidegfront előtt a Békés megyei Dombegyházon 36 fokig, Mezőkovácsházán pedig 35,2 fokig emelkedett a hőmérséklet szombat délután. Az erre a napra vonatkozó korábbi rekord 35,1 fok volt, amelyet tavaly regisztráltak Körösladányban és Körösszakálon. Egy Ipolytölgyesnél feltárt II. Világháborús katonasírban talált aranykarika gyűrű alapján keresi az elesett katona hozzátartozóit a hadtörténeti intézet. Erről Kürtös László, a tárca parlamenti államtitkára számolt be. Egy másik esetben ugyancsak a karika gyűrű alapján a nyilvánosság segítségével sikerült azonosítani az elesett katonát, akinek jelentkezett a lánya is, aki csak nem 8 évtized után megkapta édesapja gyűrűjét, földi maradványait pedig katonai tiszteletadás mellett a családi sírban helyezték el. 500 segélycsomagot osztott ki Nepálban a Magyar Baptista Szeretetszolgálat humanitárius csapata, amely helyi és amerikai partnerekkel napok óta a katasztrófa sújtotta térségben dolgozik. Kína és Nepál között a határtérségben augusztus 26-án bekövetkezett természeti katasztrófa, hegy- és gleccseromlás, valamint villámárvíz után a mentőcsapatok eddig már 10 000-nél is több túlélőt helyeztek biztonságba, de 30 000-nél is több emberről a hatóságoknak még mindig nincs tudomása. Több mint 3 órán át tárgyalt Vladimir Putyin szombaton a Kremlben Steve Witkoff amerikai elnöki külön megbízottal és Jared Kushner üzletemberrel. Az orosz elnök megerősítette készségét, hogy folytatódjon az amerikaiakkal az együttműködés a politikai és diplomáciai megoldások keresésében. Az eszmecserét mindkét fél számára hasznosnak minősítette.
0: Időjárás jelentés.
3: Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert a folytatásban is kultúra és gazdaság. Ez a Trend FM. Ez a Trend Night. A zenei szerkesztő Bukowski József.
4: Figyelemre méltó jó estét, jó zenéket kívánok mindenkinek. Elkezdődik ma este is a különleges zenei válogatás, amire lemerem fogadni, hogy sokan csak azért kíváncsiak, mert olyan dalokat szeretnének hallani, amiket nem ajánlott még önöknek senki. Jó helyen járnak, köszi, üdv a Trend FM-en.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Full Moon Vokál együttes 2001-ben alakult Szegeden. Első lemezük Csillagok címmel 2003-ban került a boltokba, amelyen magyar slágerek feldolgozásai szerepeltek, de a csapat énekel angolul, olaszul és franciául is. Többek között olyan előadóktól, mint Sting, Paul Simon vagy Eric Clapton. A 2008-as A Cappella Land című lemezükön még bantu nyelven megszólaló dal is hallható. Sikereket értek el a nemzetközi piacokon is, 2008-ban ők képviselték Cheesyvel Magyarországot az Eurovíziós Dalfesztiválon, emellett koncerteztek már például Tajvanon és Dél-Koreában is.
0: Trend Night.
1: Full Moon a folytatásban nálunk a különleges zenei válogatásban. Pa, pa.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Kutyád boldogan rohan a labda után. Egy rossz mozdulat, és már sántít is. Irány az állatorvos. Röntgen, kezelés és váratlan állatorvosi költségek. Ilyen helyzetekben segít a Tappancs kisállatbiztosítás. Önállóan lakásbiztosítás nélkül is köthető, már havi 5390 forinttól. tappancsbiztosítás.hu.
0: Reklámot hallottak.
2: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik a Trend FM-en.
3: Ahova becsöngetnek. Hogyan alakult a magyar iskolaépítészet az elmúlt évszázadokban, és milyen korszakok, fordulópontok formálták azt? Iskolapaloták a város szívében. A boldog békeidők időszaka egyben az iskolapaloták korszaka is. Az impozáns épületek a városképet is meghatározzák, sőt, sokszor a környéküket is szervezik. A robbanásszerűen növekvő városokban, ezen belül is természetesen Budapesten, programszerűen kellett megoldani az iskola kérdést. Bárci István főpolgármester 1990-ben indította bérlakás és iskolaépítési programját, aminek keretében 3 év alatt 36 iskola, 24 óvoda épült, és további 15 barak iskolát is emeltek a bérlakás program mellett. A 20-as évektől az ország magára találásával ismét beindult az iskolaépítés. Egyre inkább előtérbe került a nők iskoláztatása, ezért főleg ezen a téren történt előrelépés, meg annyi leánygimnázium épült. Szocreálon át a telepi iskolákig. A II. Világháború után a Rákosi korszakban szocreáli iskolák épültek. A szocreál, illetve a Rákosi korszak bukásával visszatért a klasszikus modern építészet. A mai szemmel kissé rideg, lélektelen épületek a modern építészeti elveknek megfelelően szinte gépként, oktatógépként működtek. Tulajdonképpen ezek az elvek határozták meg a magyar iskolaépítészetet a rendszerváltásig.
2: Hello Hungary, a Trend FM-en. Holnapra is van ötletünk.

0: Ez a különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Szakítok veled,
2: úgy sem mered, szakítok veled,
1: úgy sem mered, szakítok veled,
2: úgy sem mered,
1: szakítok veled.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Kollár Klemenc László 1991-ben a Budapesti Műszaki Egyetem építőmérnöki karán szerzett diplomát tájrendező szakon, az 1991-ben alapított Andersen zenekar tagja volt. Két lemezük jelent meg, európai és amerikai turnéjuk is volt végül, 1994-ben oszlott fel a zenekar. 91 és 99 között a Varga stúdiónál dolgozott, mint forgatókönyvíró, rendező, animátor, gyártásvezető és rövid filmek zeneszerzője, illetve grafikai tervező, látványtervező. 2002-ben a Sziget Fesztivál reklámjaként vált népszerűvé a Kistehén figurája. A Kistehén dalt Kollár László írta és énekelte fel, a hatalmas siker után felkérést kapott, hogy készítsen el egy egész albumot. Az első lemez Zene a nyulaknak néven jelent meg, majd ezután nagyjából két évente jelentetett meg új albumot. A zenélés mellett rövid filmeket, reklámokat, klippeket rendez, és aktív tagja a Budapest Bár projektnek is.
1: Trend Night.
2: Az egyik kedvencünket fogjuk meghallgatni most Kollár Klemenc Lászlótól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A győri Name Project zenekar egyre nagyobb sikereket ér el, a követőik száma is rohamosan nő. A srácok a kezdetektől tudják, mit akarnak élőzenés populáris műfajban nyomulni, dallamos nótákkal is könnyen emészthető, mégis tartalmas szövegekkel. Semmi nincs túltolva, a zenészek úgy jelennek meg, ahogy a hétköznapokban is találkozhatunk velük. A valóság és a gicsmentesség még inkább hitelesebbé teszi a Name Projectet, amely továbbra is sikerre ítéltetett.
1: Trend Nights.
2: A Name Projecttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Nem kell az ékszer, volt minden elégszer, te is emlékszel, miért nem kapok glóriát. Volt minden sokszor, nem féltem a rossztól, a dolgok jöttek maguktól, de most már

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak. Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en, a hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
2: Nőtt a munkabalesetek száma tavaly, terjed a nyugat-nílusi láz a Balkánon. Köszöntöm a hallgatókat, Cserfőző Gábor vagyok. 4 évig tartó javulás után 2025-ben ismét nőtt a munkabalesetek száma Magyarországon, bár a halálos kimenetelű tragédiák száma csökkent, közölte a Népszava. Azt írják, a legfrissebb munkavédelmi jelentések ugyanakkor kedvezőtlen képet festenek a cégek hozzáállásáról, mivel a vizsgált munkáltatók több mint 3/4-énél találtak szabálytalanságot. A balesetek kivizsgálásakor ráadásul a cégvezetők rendszerint a dolgozókra hárítják a felelősséget, elfedve ezzel a saját mulasztásaikat. Bevezeti a Szent Imre Kórház, hogy a vajudás és a szülés alatt csak egy kísérő lehet jelen a szülőnő mellett, írja a hvg.hu. Az erről szóló csütörtöki bejelentést azonban annyian kritizálták, hogy a kórház egy nappal később újabb közleményt adott ki, amelyben azt írták, a korlátozást nem vonják vissza, de csak október 1-től lép életbe az új szabályozás. A kórház azt is írta, az új szabályozással kapcsolatos észrevételek nagy része a változás gyors lefolyását kifogásolta, amit jogos észrevételnek tartanak. Idén a megszokottnál tovább október elejéig közlekedik az Adria Intercity Budapest és Split között, közölte a MÁV csoport vezérigazgatója a Facebookon. Hegyi Zsolt ismertette, a járatokra eddig több mint 8400 foglalás érkezett, és az utószezonban is folyamatos az érdeklődés. Németországban 5 ember megsérült vasárnap hajnalban egy alsó szászországi éjszakai klubban, miután ismeretlen anyagot permeteztek szét a szórakozó helyen. A Lintingben található klubban 100 voltak. Több vendég légzési nehézségekre és szédülésre panaszkodott, néhányan pedig elvesztették eszméletüket. A rendőrség egy 19 éves fiatalt őrizetbe vett, egyelőre nem közölték, milyen anyag kerülhetett a levegőbe. Jóváhagyta a horvát kormány 18 dél-koreai önjáró sorozatvető rakéta rendszer beszerzését. A vásárlás áfával számított teljes értéke mintegy 544 millió euró. A horvát miniszterelnök szerint a francia vadászgépek beszerzése után ez az egyik legnagyobb és legfontosabb beruházás a horvát hadsereg korszerűsítésében a délszláv háborúk horvátországi szakaszának lezárása óta. Több nyugat-balkáni országban is regisztráltak nyugat-nílusi vírusfertőzéseket az idei szezonban. Horvátországban 10-re emelkedett a bejelentett fertőzöttek száma, Szerbiában 11 esetet tartanak nyilván, Észak-Macedóniában pedig ennél is több megbetegedést jelentettek. A nyugat-nílusi vírus elsősorban fertőzött szúnyogok csípésével terjed. Az egészségügyi hatóságok ezért elsősorban a szúnyogcsípések elleni védekezést javasolják. A fertőzések többsége tünetmentesen zajlik.
0: Időjárás jelentés.
2: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A NASA együttes Mező Misi és Szűcs Krisztián alapította. A Magna Cum Laude és a Heaven Street 7 frontemberei mellett Szepesi Zsolt, az egyik legtehetségesebb fiatal hazai producer, és Mihalik Ábel, a Kispál és a Bolz, valamint a Kis Csillag zenekarok korábbi dobosa zenél. Első nagylemezük kapcsán fontosnak érzik, hogy nem akarnak sem a Magnás, sem a Heaven Street 7-ös vagy a Kispál rajongóinak megfelelni. Felszabadulva, elvárásoktól mentesen azt csinálják, amik ők maguk. Szűcs Krisztián szerint ideális esetben egy dal, egy lemez, egy zenekar megszületésének nincsen különösebb célja sem oka, egész egyszerűen csak meg kell történnie. Azt is mondja még, hogy a NASA első albumánál sikerült ezt a ritka, áldott állapotot rögzíteni, amikor nem szorítanak rossz berögződések, stíluskényszerek, egóharcok, pusztán négy markánsan különböző zenei hátterű ember közösen és jóézűen összerakott valamit, amit nem tud és nem is akar kategorizálni. Ha nem lenne nagyon elhasznált a szó, akkor azt mondanám, hogy ez az örömzene.
1: Trend Night.
2: A NASA zenél már is, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Süle Zsolt vendéglátóipari szakközépiskolába járt, majd később dolgozott is a vendéglátásban. Édesapja vendéglátó zenész volt, szakszofonon játszott. Zsolt már gyermekkorában zenész akart lenni, de emellett érdekelt a színjátszás is. 14 évesen megalapította első zenekarát, ahol dobos volt. Később dalszövegeket is írt, és megalapította a Sansz nevű zenekart, ami már saját dalokból álló repertoárral rendelkezett, és a Kimit Tudat is megjárta vele. Itt ismerkedett meg Nyakas Krisztiánnal, Csoknyai Györggyel és Holuec Imrével. Velük együtt kezdett el LGT dalokat játszani, kezdetben csak saját maguknak, majd a nyilvánosság előtt is. 2017-ben jelentették be, hogy a Zöld Május című felvétele bejutott a dal 2018-ba, ugyanebbe a műsorba 2021-ben is bejutott, Befúj című szerzeményével.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban már is meghallgatunk egy dalt Süle Zsolttól.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Magashegyi Underground egy magyar alternatív rock együttes, 2004-ben alapította Fodor Máriusz és Kardos Horváth János egy tatabányai főiskolán. Akkor még egy másik énekesnővel, azonban a Kaukázus sikerei mellett a projekt a háttérbe szorult. A két zenész ennek ellenére nem mondott le róla, és 2006-ban megkeresték Bocskor Bíborkát, a Megasztár harmadik szezonjában 6. helyet elért énekesnőt, és vele rögzítették a Szeplős Vál című dalt, amit jelöltek is a 2008-as Fonogram díjkiosztón. 2007. november 20-án jelent meg Szeplős Vál című 4 dal tartalmazó kislemezük a CLS kiadónál. A siker ellenére a zenekar tagjai inkább a Kaukázusra akartak koncentrálni, ezért a Magashegyit jegelték, és Bocskor Bíborka is kiszállt az együttesből. Közel 12 hónap szünet után 2009-ben indultak újra egy friss zenekari felállással Kardos nélkül, körülbelül a Kaukázus feloszlásával egy időben. Még össze stúdióba vonultak, és 2010. januárjában kiadták Szívtakarítás című EP-jüket, ami 4 dal tartalmazott, és a zenekar weboldaláról lehetett letölteni. A tervek szerint tavasszal jelent volna meg első nagylemezük, de az Ezer Erdő végül 2010. október 29-én debütált a Tom-Tom Records gondozásában. Az album legsikeresebb dala a Metróhúzat című dal lett, ami tévés és rádiós listákon egyaránt jól szerepelt. A lemezt jelölték a 2011-es Fonogram díjkiosztón az év hazai alternatív albuma kategóriában. Ezt 2011. január 29-én egy ingyenesen letölthető 8 számos tükörlemez az Ezer Város követte, amin eddig kiadatlan felvételek, B-oldalas dalok és friss remixek szerepeltek. A második nagylemez 2013-ban jelent meg a Tom-Tom gondozásában. A lemezen közreműködött a 30Y frontembere Beg Zoltán és a Kezdet fiai tagja Závoda Péter is. 2015-ben érkezett meg a Szemszavak középlemez, évvégén pedig a Vágta című dallal jelentkeztek, ami a 2016-os harmadik nagylemezük előfutára. Októberben országos turnéra indultak a Kaukázussal, a következő évben jelent meg a Talált tenger című lemezük, 2020 végén pedig a Talált életem című album.
1: Trend Night.
2: Meg is hallgatjuk az egyik kedvencünket a Magashegyi Underground-tól, itt a Különleges zenei válogatásban.

0: Ez a Trend Night. A különleges zenei válogatás itt a Trend FM-en. A hírek után is folytatódik. Hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Meghosszabbítják a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Meghosszabbítja a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet a kormány december végéig. A miniszterelnök közölte, a hátralévő hetekben létrehozzák azt a jogszerű és működő rendszert, amely egyszerre védi Magyarország határait és a magyar emberek pénzét. Magyar Péter emlékeztetett, a spanyolországi Ceutában, az Európai Unió afrikai külső határán két nap alatt súlyos határválság alakult ki. Egyetlen nap alatt tízezrek próbáltak meg Marokkó felől Spanyolországba jutni. Emberek haltak meg a tengerben, és a spanyol hatóságoknak rendkívüli erőket kellett mozgósítaniuk. Elindul az 5+5 támogatási konstrukció a GANZ Ábrahám gazdaságfejlesztési programban, amelyben csaknem 800 magyar vállalkozás juthat egyenként 10 millió forint fejlesztési forráshoz, közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebookon. Kapitány István videójában arról beszélt, az 5+5 konstrukció 5 millió forint kedvezményes kamatozású hitelből és további 5 millió forint visszanemtérítendő állami támogatásból áll. A vállalkozások a pénzből gépeket és új eszközöket szerezhetnek be, valamint technológiai és infrastrukturális fejlesztéseket hajthatnak végre. Nyomoz a rendőrség a gondos óra program miatt hűtlenkezelés gyanújával, ezt közölték a Telex kérdésére. A tudományos és technológiai miniszter már augusztusban bejelentette, hogy a kormányzat feljelentést tett a gondos óra program átvilágítása nyomán, mert sokszoros túlárazást valószínűsített a 100 milliárdos költségek miatt. Tanács Zoltán ezután azt is bejelentette, kiderült, hogy a programot személyes adatok gyűjtésére is felhasználhatta a volt kormánypárt, ezért bejelentést tesz a kormány a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál. A gondos óra program lényege egy non-stop diszpécser szolgálat, amit baj esetén a program célcsoportjába tartozó idős emberek egy nyakba akasztva vagy csuklón hordható óra nyomógombjával riaszthatnak. Nemzetközi körözés alatt álló magyar állampolgárt fogott el a szerb rendőrség Újvidéken. A 31 éves férfi ellen a budapesti Interpol adott ki nemzetközi körözést kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények miatt. A szerb belügyminisztérium közlése szerint a terhére rót bűncselekményért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható. A férfit az Újvidéki Felsőbíróság elé állítják. Spanyolországban ezen a héten mérték az év eddigi legmagasabb nappali hőmérsékletét. Az andalúziai El Granadóban a hőmérséklet csütörtökön elérte a 45,7 fokot, amelyre idén még nem volt példa az országban a kiemelkedően forró év és az egymást követő hőhullámok ellenére sem. A település ezzel megosztott rekorder lett a szintén andalúz Montoróval, ahol 2016. szeptemberében ugyancsak 45,7 fokot mutatott a hőmérő.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn is túlnyomóan napos időre számíthatunk fátyol felhőkkel, legfeljebb késő délután este északon jelenhet meg több felhő, de jelentős csapadék továbbra sem várható. Nyugaton, északnyugaton megélénkül a szél. Hajnalra 4 és 14 fok közé csökken a hőmérséklet, délután 25-31 fokot mérhetünk.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Massive Attack egy elektronikus zenét játszó brit könnyűzenei együttes Bristolból. Sun System zenekarként kezdték meg működésüket angliai pinceklubokban még a 80-as években. Második nagylemezük már a 90-es évek brit zenei világának egyik meghatározó elemévé vált, műveiket pedig később is felhasználták filmekben, sorozatokban, aláfestő zeneként. Eddig 6 nagylemezt adtak ki, emellett több maxi és filmzenei albumot, és más együttesekkel együtt készített dalaik, illetve lemezeik is megjelentek.
1: Trend Night.
2: Természetesen meghallgatunk egy felvételt már is a Massive Attacktől itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pogarasi László alias Yander Boy ezen a néven először hivatalosan 1998-ban adott hírt magáról, amikor egyik dala felkerült a Future Sound of Budapest válogatás lemezre. Az elektronikus zenével egyébként komolyabban 13 éves korában kezdett el foglalkozni, de már kisebb korában is játszadozott a hangokkal Commodore 64-es gépén.
1: Trend Night.
2: Yander Boy zenél a folytatásban, itt a Trend FM-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 94.2 Trend FM. Most reklám következik.
1: Az AI nem a jövő. Már most átírja a világod. Találkozz a technológia, az üzleti élet és az innováció meghatározó szereplőivel szeptember 7-én és 8-án az AI Summit Budapesten. Ne csak kövesd a változást, értsd és alakítsd! Jegyvásárlás AISummit.hu.
0: Reklámot hallottak.

0: have you on my trip into the light.
1: Trend FM. Gazdaság és kultúra. Gazdaság és kultúra.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: hírek a Trend FM 94.2-n.
1: Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb almatermelése várható idén. Köszöntöm a hallgatókat, Serfőző Gábor vagyok. Mintegy 500 milliárd forint lett a költségvetés többlete júliusban. A kedvezőbb egyenleg irányába hatott az állami vagyonnal a kapcsolatos kiadások 109 milliárd forintos csökkenése, és az adó és járulékbevételek mintegy 157 milliárd forintos emelkedése is. Mintegy 6 milliárd forintból fejlesztik a naperőművek kibervédelmét. Az uniós támogatásból a hálózati rendellenességek gyors felismerését és a kibertámadások kezelését segítő rendszereket alakítanak ki. A fejlesztés az 1 megawattnál nagyobb kapacitású energiatermelőket érinti. 10 milliárdok mennek el pereskedésre, pedig sok vita a bíróság nélkül is lezárható, közjegyző előtti egyességgel akár egy nap alatt jogerős megállapodás köthető. A Magyarországos Közjegyzői Kamara adatai szerint Magyarországon tavaly majdnem 130 ezer polgári, családjogi, gazdasági és munkaügyi peres eljárás indult. Ezeknek csak valamivel kevesebb, mint a fele zárult le első fokon 3 hónapon belül. Eközben a legfrissebb adatok szerint körülbelül 18 ezer ügyben per nélkül állapodtak meg a felek. Az elmúlt fél évszázad leggyengébb alma termése várható idén. A Zöldséggyümölcs Termék Tanács szerint az aszály és hőség nem tett jót az ültetvényeknek, jól lehet már a tavaszi fagykárok is legalább 60%-os terméskiesést okoztak. A mennyiség és a minőségi kilátásokat rontotta, a nyári hónapokban jött hőstressz is. Átfogó klimatizálási programot indít a MÁV csoport a dolgozók extrém hőségben végzett munkájának megkönnyítésére. Idén 50, 2027 nyaráig pedig további 300 helyiségbe szerelnek klímát. Szavazást indít a kerületben a budavári önkormányzat a rövidtávú lakáskiadásról, hogy az ott lakók véleménye alapján dönthessenek a további szabályozásról. A szavazásban a 18. évüket betöltött, első kerületi állandó lakóhelyen rendelkező lakosok vehetnek részt. Többen, de kevesebb ideig nyaraltak a magyarok júliusban belföldön, derül ki a statisztikai hivatal adataiból. A belföldi vendégek száma 8,1%-kal nőtt, a vendégészakák száma viszont ugyanennyivel csökkent. A magyarországi vendégek száma Büksárvár környékén nőtt a leginkább. A külföldiek száma szintén csökkent, ők viszont tovább maradtak. Azaz kevesebb külföldi vendég hosszabb időt töltött el Magyarországon. Júliusban az elemzők által várt csökkenés helyett az előző havival megegyezően állt a munkanélküliség az euróövezetben, míg az Európai Unióban ugyancsak az előző havival azonos munkanélküliségi rátát regisztráltak az Európai Unió statisztikai hivatalának adatai szerint. Júliusban a legnagyobb euróövezeti gazdaságok közül a legmagasabb munkanélküliségi rátát Spanyolországban, Franciaországban és Olaszországban regisztrálták, míg a legalacsonyabbat Németországban jegyezték fel.
0: Időjárás jelentés.
1: Hétfőn többnyire derült vagy gyengén felhős napos idő várható, csapadék nem lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 9 és 15 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 9 fok alatt alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet 25 és 30 fok között valószínű.
0: A legfrissebb híreinket hallották. Maradjanak velünk, mert folytatódik a Trend Night, a különleges zenei válogatás.

0: zenei válogatás. Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Sokak kedvence az angol producer Simon Green különleges zenei projektje a Bonobo 2000 óta tevékenykedik. Ő hangszereli a dalokat, szintén ő a producer, és már az első lemez a downtempo egyik új úttörőjévé tette. Egy-egy szerzeménye egyébként szerepelt már snowboardos videójátékban és reklámokban is. 6 albumot adtak ki az évek alatt, a legutóbbit Migration címmel 2017-ben.
0: Trend Night.
1: A Bonobótól is meghallgatunk most egy dalt, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a barkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
1: Trend Night.
2: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger, szívem olyan hevesen ved. Jaj, a heli, jaj, a heli, szeme kékje olyan titokzatos, mint tangernél a tenger,

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Fiúk zenekar 2018 novemberétől létezik a próbateremben, majd Félek című dalukkal mutatták meg magukat először a közönségnek. Stílusukat a kelet-európai keserűség és az amerikai feeling good ötvözése határozza meg, R&B és indie pop elemek összemosásával. A tagok Bíró Bence, Kasó Máté, Bánszki Botond, Diványi Máté, Lengyel Levente. Céljuk, hogy olyan zenét csináljanak, amivel a pop és az underground közönséget is meg tudják fogni, ami itthon viszonylag nehéz feladat, mert a két közeg egyre inkább ketté válik. Próbálnak arra figyelni, hogy ne hasonlítgassák őket más előadókhoz, ezt megjelenésben, színpadi jelenlétben és a zenében is szeretnék elkerülni. Próbálnak olyan szandokból építkezni, amihez a magyar dalszövegek még nincsenek hozzászokva.
0: Trend Night.
1: A Fiúk zenekar érkezik már is itt a különleges zenei válogatásban.

Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: Az Erik Sumo Band 2005-ben alakult a 60-as, 70-es évek popzenéjéből merítő zenekar. Több stílust ötvöz, a blues, az elektronika, a borkács, pop, a pszichedelikus rock és világzene elemei egyaránt előfordulnak dalaikban. A zenekar legismertebb slágere a My Rocky Mountain, mely a szintén ezt a nevet viselő első albumuk címadó dala. A második album legismertebb slágere a Disco In My Head című dal, a harmadik album 2010. februárjában Európa több országában is megjelent. A zenekar 2012. februárjában bejelentette működésének szüneteltetését, majd február 24-én megtartotta búcsú koncertjét a Budapesti Akvárium Klubban. 13. december 29-én újra összeállt a zenekar, a klasszikus felállásban Harcsa Veronikával, hogy koncertet adjon az A38 hajón, majd 19-ben Kucora Edina vette át a zenekarban Harcsa Veronika helyét, aki az új lemezen is közreműködött.
0: Trend Nights.
1: Most azonnal meghallgatunk egy dalt az Erik Sumótól, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Babarczi Bulcsú énekes, dalmondó, szövegíró és zeneszerző, aki ír szöveget a Ladány Bene 27-nek, az Ocsó Macsónak, Petruskát pedig első nagylemeze óta kíséri társalkotóként. A dalírás mellett Báb Színdarabok zenei világának színpadra álmodója. Tüke Zú nevű duójában rendszeresen szerepelt meghívott vendégként a Quimby, a Heaven Street 7 és a Bad Fruttig zenekarokkal egy színpadon. Saját dalaiban főleg a fogyasztói társadalom fonákjaival foglalkozik, amiket legtöbbször egy szál preparált gitárral kísér, máskor beatbox-szal kiegészülve, nagy zenekari hangzást varázsolva a színpadra.
1: Trend Night.
2: A különleges zenei válogatásban Babarczi Bulcsú következik.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A Carbon Pulse együttes a 2001-es Sziget Fesztiválon debütált. Első nagylemezük, a Mérgezett Gulyás 2004-ben jelent meg a Crossroads Recordsnál. 2006-ban csatlakozott hozzájuk Fehér Balázs énekes, aki énekével és dalszövegeivel dobta fel az együttes zenéjét. Második nagylemezüket, a Carbon Heartot 2008-ban jelentette meg az 1G Records. Tulajdonképpen ezzel a lemezzel léptek be a magyar zenei elitbe, dalaikat előszeretettel játszották a magyar televíziók és rádiók, illetve több mint 100 000 ember töltötte le őket. Magyarország legismertebb koncertzenekaraként folyamatosan járják az országot, 2010-ben két londoni fellépésük is volt. Legutóbbi albumuk 2019. decemberében jelent meg Carbon Sun címmel, ami a zenekar 7. nagylemeze.
1: Trend Night.
2: Carbon Pulse a folytatásban, már is a különleges zenei válogatásban.

0: always does.
1: Kriptoverzum. Eligazítjuk a befektetések új hullámában. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiáról tudni érdemes. Terítéken az új eszközök, új technológiák és új üzleti alkalmazások. Kedden és csütörtökön a reggeli monitorban. Szakmai együttműködő partner a Mozaik Galaxy. Kapu a tradicionális pénzügyek és a blokklánc világa között.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Szesztai Dávid 1978-ban született, és egészen fiatal kora óta foglalkoztatja a zeneszerzés. Fő hangszere a zongora, de gitáron, basszusgitáron is előszeretettel játszik. A 90-es évek végén kezdett el feltűnni, miután Sabák Péterrel megalapították a Kamu zenekart, melyen rendszeres szereplői voltak a budapesti klub életnek. 2005-ben alapította meg saját trióját, mely 2008 őszére szextetté bővült, legfrissebb zenekara pedig a Santa Diver, ahol basszusgitárosként tűnik fel. Ezek mellett több formációban is megfordult az évek során, és különböző jellegű zenei munkái is voltak.
1: Trend Night.
2: Már is meghallgatjuk az egyik kedvencünket Szesztai Dávidtól, itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Jorgosi és Lepe több évtizedes zenei múlttal a hátuk mögött döntöttek úgy, hogy műfaji és stílusbeli határokat átlépve egyesítik zenei elképzeléseiket. 2002-ben megalapították a Balkán Fanatik együttest, és azóta számtalan alkalommal bemutatták, hogyan szól a magyar népzene, ha modern stílusokkal és a legmenőbb elektronikus hangzással bolondítják meg. A két alapítótak tovább haladt ezen az úton, de a Feljött a nap című 5. nagylemezükre teljesen újjászervezték a zenekart. A magyar népzenéhez hozzáadtak egy kis reggae, ska, dub és hip-hop hatást, ugyanakkor visszavettek az indie pop irányból. A legnagyobb változás talán az, hogy még inkább ráerősítettek az édes-negédes balkáni fúvós elemekre, amihez a Fortissimo részfúvós kvartettet kérték fel vendégművésznek.
1: Trend Night.
2: A Balkán Fanatik következik most itt a Trend FM-en, a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Németh Róbert a magyar indie rock zenei szintér első fecskéje és úttörője. A Heaven Street 7 zenekar egykori basszusgitárosa intim hangvételű közvetlen személyes dalokat vett fel 2016 őszén Nincsen mozgás az Esemény Horizonton címmel megjelenő debütáló szólólemezére. A lendületes egyúttal merőben személyes hangvételű második szólólemez bemutatkozó koncertjén új felállású koncertzenekara is bemutatkozott.
1: Trend Night.
2: Németh Róberttől is meghallgatunk egy dalt, most azonnal itt a különleges zenei válogatásban.
3: Üres a ház, és üres az agy.

Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás és egészség minden evőknek. Gazdaságunkról és környezetünkről tudatos hallgatóknak. Szombaton és vasárnap reggel 7 órától a Trend FM-en. A műsorvezető Andor Tóth Anna.

0: Zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: Pátkai Rozina énekesnő, dalszerző, képzőművész Budapesten született 1978-ban, aki bossanovát játszó együttesével vált ismerté, amellyel számos hazai és nemzetközi versenyen ért el sikereket. 2016-ban indult Minka elnevezésű projektje, amely az elektronikus zenét és a magyar költészetet ötvözi.
1: Trend Night.
2: Már is érkezik egy dal Pátkai Rozinától, itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás.
1: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
2: A dunaújvárosi Toma Gábor alias Frank jellegzetes hangja és stílusa miatt azt hiszem nem keverhető össze más előadókkal. Frank egyébként a konzervatóriumba és a zeneművészeti főiskola jazz tanszakára is járt, de egyiket sem fejezte be. Az előbbiből kicsapták, az utóbbit ő maga hagyta ott. Játszott a Hiperkarmában, a Quimbyben, a Kispál és a Borzban, valamint a Balaton együttesekben. Jelentek meg szólólemezei, és 2007 óta a Budapest Bárban is hallhatjuk őt.
1: Trend Night.
2: Franktől is meghallgatunk egy dalt itt a különleges zenei válogatásban.

0: Különleges zenei válogatás a Trend FM-en.
1: A Swing a Django együttes egy innovatív, a világon egyedülálló hangszeres felállással bíró zenekar. Különleges stílus ötvözetet teremtettek, zenéjük hangzásában harmóniára talál a magyar autentikus folklore zene, a francia Monarch Swing és a sanzonok világa, a tango, a jazz és a bossa nova. Ennek eredménye ez az általuk Hungarian Django Swingnek nevezett egyedi stílus. A dal 21-ben megnyertek két elődöntőt is, és ötödik helyezettként zárták a versenyt Maradok című dalukkal. Koncert felkérésekhez alkalmazkodóan játszanak autentikus gypsy swinget, Django popot, new wave popot, Django swinget vagy olyan ismert dalokat feldolgozva, amelyeket a közönség kíván. Küldetésüknek tekintik a fiatal generációk megismertetését a zenével, a különböző stílusokkal és hangszerekkel. Társadalmi szerepvállalásuk részeként a Filharmóniai Társaság meghívására az elmúlt 3 évben több mint 120 ezer gyermeknek tartottak beszélgető zenélős hangszerész zenebemutatót, kedvet csinálva a művészetek gyakorlásához a legkisebbeknek és a kicsit nagyobbaknak.
0: Trend Night.
1: Swing a Django már is itt a különleges zenei válogatásban.